valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben.

0: mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Faustina nővér, könyörögj érettünk.
1: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
6: Mária Rádió.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk önöket, hogy imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk szentatyánkért, püspökeinkért, szerzetes nőkért, kispapokért, jó papi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a tanárokért, a Mária Rádió munkatársakért, hallgatókért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékáért. Jöjj Szentlélek, Úristen, töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka.
3: Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretete méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
2: Isteni megváltónk öt sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mélységes áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög életünkig, hozzád menekülünk. Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretettel méltó vagy.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
4: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szívem.
2: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áros szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
4: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
4: Krisztus, hallgass minket.
2: Mennyei Atya Isten,
4: irgalmaz nekünk.
2: Megváltó Fiú Isten,
4: irgalmaz nekünk.
2: Szent Lélek Úristen,
4: irgalmaz nekünk.
2: Szent Háromság egy Isten,
4: irgalmaz nekünk.
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretett lángja ki égesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szeretett lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretett lángja világosítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretett láng szelid fényénél haladjunk az ég felé.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja világosítson nekünk a halál óráján.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
3: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Kegyelmezz nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Hallgass meg minket.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Irgalmazz nekünk.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
4: hogy méltók lássunk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk.
3: Szentlélek, Úristen, tekints szereted jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökön örökké. Amen.
2: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
3: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön,
2: irgalomért az örök Atyához.

0: imádkozzunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretett lángjával, gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel, szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai alkalommal az Élet Kenyere közösség házából köszönthetem újból a kedves hallgatókat. Illés Izabella vagyok, és újból velünk van kedves Veronika és Mária Zsuzsanna nővér. Szeretettel köszöntelek benneteket!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Én is köszöntök mindenkit!
0: Mai műsorunkban az eukarisztiáról szeretném, hogy beszéljünk, hisz a ti életetekben nagy szerepet játszik. Közösségeteknek úgy gondolom, hogy középpontja, az életetek ráépül, őt követitek, és erről szeretném, hogy ma beszéljetek hallgatóknak, hogy miért fontos a közösség életében az eukarisztia, milyen szerepet játszik, majd mit jelent számotokra?
2: A közösség, amikor elkezdtek együtt élni, ugye múltkor beszéltünk róla, hogy két házas pár és két egyedülálló kezdett közösségi életet, akkor még nem csatlakoztak egyházhoz. Keresztények voltak, de nem volt felekezetük, nem volt egy nagyobb egyházi közösség, amelynek része lettek volna, és keresték a helyüket, hogy mit is akar tőlük az Úr, merre tovább. És 1977. januárjában történt, hogy Pascal Pengo, az egyik alapító, különböző közösségeket látogatott meg Franciaországban, éppen azért, hogy a saját identitásukat is jobban felfedezze. És így jutott el az evangéliumi kistestvérekhez, akik Szent Charles de Foucault lelkisége szerint nagyon egyszerű életmódot folytatnak, és az ő kápolnájukban részt vett élete első szentségimádásán. Ez egy olyan kápolna volt, ahol minden az oltári szentségre irányult. Nem volt túl sok díszítés, nem volt telerakva képekkel, virágokkal, mindenféle dísszel, hanem egy nagyon egyszerű kápolna volt, ahol a kitett oltári szentség valóban a középpontba került. És ott Pascalnak egy Isten élménye volt, megérezte, hogy az oltári szentség az nem egy darab kenyér, nem egy jelkép, hanem Jézus Krisztus valóságos teste, Istennek a valóságos jelenléte közöttünk és előttünk. Ez egy olyan erős élmény volt számára, hogy ott azonnal katolikussá vált. Megértette, hogy a katolikus egyház az, amely adja neki ezt a kenyeret, ezt a mennyei táplálékot, aki maga Jézus Krisztus. Úgyhogy erről az útról ő úgy tért haza a testvérekhez, akik ugye nem voltak katolikusok, volt köztük egy, aki katolikus volt, de a többség nem, csak ilyen keresztények általában, hogy ő katolikus. Kicsit ugye félve, mert hát a többiek nem, most akkor ő eldöntötte, hogy akkor innentől a közösség katolikus, megkapta a közösségnek a nevét is, Élet Kenyere háza, ugye az a hely, ahol az Élet Kenyere otthon van, jelen van, ahol ő a házigazda. Aztán egy hosszabb időszak következett, voltak a nem együtt élő tagok közül, akik lemorzsolódtak, volt egy 6 fős csoport, akik együtt éltek közösségben, de voltak körülöttük vagy 50-en, akik bejártak a házba, és velük együtt imádkoztak. Na, ők közülük sokan elmaradtak, viszont ez a 6 együtt élő testvér, ők úgy döntöttek mindannyian, hogy akkor ez az irány, mi katolikusok szeretnénk lenni, mert itt van Jézus jelen, valóságosan, biztosan, elérhetően olyannyira, hogy magunkba fogadhatjuk, mint táplálékunkat. Nem sokkal később a helyi püspök, ez Bayeux-Lisieux-i egyházmegye Franciaországban, engedélyezi nekik, hogy a házukban kápolnát alakítsanak ki, és ott az oltári szentséget őrizzék, kihelyezzék szentségimádásra, illetve szentmisét tartsanak. Akkoriban egy katolikus pap is velük együtt töltött hosszabb időt, és ő volt az, aki az első szentmisét bemutatta 1977. december 12-én. És akkor ő a prédikációjában egy proféciát mondott, egy olyan irányt a közösségnek, ami a mai napig is meghatározó. Ezt fölolvasom. Itt az én igazi házam. Felverem köztetek a sátramat. Az én házam a ti házatokban a tabernákulum. Bevezetlek titeket a templom legtitkosabb rejtekébe, a szentek szentjébe, hogy testetek a testemmel, szájatok a szájammal, arcotok az arcommal, szívetek a szívemmel találkozzon. Más, mulandóház miatt ne aggódjatok. Adok ma nektek egy templomot. Ez a templom az én testem, az én vérem az örök életre. Múlhatatlan lelki hajlék, a közösség igazi épülete. Én vagyok az Úr. Én vagyok az élet kenyerének háza. És most jövök, hogy beköltözzek saját hajlékomba, a ti hajlékotokba, az én hajlékomba, ti bennetek. Örvendjetek és újjongjatok. Kiszolgáltatott testem által és kiontott vérem által megáldalak benneteket, és megtisztítalak benneteket minden rossztól és minden bűntől. Valahányszor eszitek ezt a kenyeret, a halálomat hirdetitek, amíg el nem jövök. Legyetek éberek és virrasszatok. Íme, az ajtóban állok és kopogok. Nyissátok ki szívetek tabernákulumát, hajlékot veszek bennetek.
1: A nagyváradi házunkban, mikor kerestük, hogy hol legyen a kápolnának a helye, először egy házat vettünk meg, az első házat, ott egyértelmű volt, hogy az emeleti terem lesz, mert az volt egy picit más, mint a többi, tehát, hogy oda föl kell menni az Úrhoz, illetve tehát az evangéliumban is mennyi minden történt az emeleti teremben, tehát, hogy sokat mondó volt nekünk. Aztán 20 évvel később változtatni kellett a kápolna helyén, mert sokaknak gondot jelentett a meredek lépcsőn fölmászni. És akkor kerestük, hogy de hol, és milyen beosztással legyen, és történetesen a szomszéd, akinek a szülői házát vettük meg, a második házat, mondta, hogy hát igen, volt a ház, és mögötte az istálló. És akkor nekem az istállóról az jutott eszembe, hogy hát Betlehem, ha meg Betlehem, akkor megvan a kápolnának a helye, és azóta is ott van.
0: Közösségetekben mennyire fontos az eukarisztia, milyen szerepet kap, és hogyan ünneplitek?
2: Minden közösségnek van küldetése, sajátos kisugárzása szerint, hogy milyen kegyelmet kapott az alapításkor. Mi úgy érezzük, hogy ez az első kegyelem, ez maga az eukarisztia, mint egyedüli kiinduló pont. Éppen ezért az eukarisztiának a megélése, mint egy különleges adomány, az valójában a közösség teljes karizmáját magában foglalja. Átfogja az egész életünket, szolgálatunk benne kiteljesedik és valóságosan megtörténik. Így mondja az életkönyvünk, hogyha semmi más nem tudnánk csinálni, mint elmenni a szentmisére, részt venni teljes valónkkal, illetve a szentségimádásban leborulni az Úr előtt, akkor is teljesítenénk hivatásunkat. Közösségünkben rendkívül fontos a napi szentáldozás, lehetőleg szentmise keretében, úgyhogy eljárunk, amennyire tudunk, ahogy a munka engedi, de mindig e köré szervezzük az életünket, és ez minden életállapotú közösségi tagunkra vonatkozik. Tehát ha család van egy adott közösségi házban, akkor megoldjuk azt, hogy mondjuk a gyerekekre, ha őket nem tudja éppen elvinni, vigyázzon valaki, hogy ő is el tudjon menni hétköznap is szentmisére. Vasárnap meg persze egyértelmű, mint minden keresztény, mi is hivatalosak vagyunk a lakomára. Az eukarisztia ünneplésében, ugye a szentmise, az maga az eukarisztia ünneplése, ott van a felajánlásnak a pillanata, amikor a kenyeret és a bort oda visszük. Ugye itt van a persejezésnek is a helye, ami egy kicsit jelképezi azt, hogy vagyonunkkal is hozzájárulunk ahhoz, hogy az eukarisztia megvalósulhasson, de ennél sokkal fontosabb, hogy önmagunkat is oda tegyük az oltárra. Azért minden szentmisén tudatosan gondolnunk kell arra, hogy most én az életemet újra ide teszem. Változtasd át, Uram, azt is a te testeddé, a te véreddé. És talán kevesen figyelték meg, vagy veszik észre, hogy a szentmisében ugye a szent lelket lehívjuk kenyérre és a borra, hogy változtassa át Jézus testévé és vérévé, de van egy második szentlélek hívás is a szentmisében, amikor a népre hívja le a pap a szent lelket, hogy változtassa Krisztus testévé. Érdemes megfigyelni ezt a kánonban, a következő szentmisén, amin részt veszünk, mindegyikben benne van. Tehát ezt próbáljuk, hogy a szívünk, lelkünk nyitott legyen arra, hogy be tudjuk fogadni a szent lelket, hogy minket is Krisztus testévé változtasson. Olyan kenyérré, amit aztán szét tud osztani. Ugye itt kapcsolódunk aztán a szolgálatokhoz. Tehát ha eukarisztikus kenyérré válik az életünk, akkor azt Jézus táplálékként szét tudja osztani az embereknek, hogy ők is részesülhessenek az ő áldásából. Éppen ezért nagyon fontos a szentmise, és a szentségimádás. Minden házunkban van oltári szentség, ahol minden közösségi tag naponta legalább egy órát csöndes imádásban tölt. Szemléljük Jézust, ott vagyunk a jelenlétében, igyekszünk tudatosan tenni, ugye olykor elkalandozunk, egy óra lehet nagyon hosszú, de lehet csak egy pillanat is, éppen ahogy a lelkünk kézbe fogadni az Urat. Nagyon fontos, hogy ezekre az imákra nem

0: És emlékszem az első karácsonyra, nagyon haragudtam a katolikus egyházra akkor ott, hogy az a bölcsőbe miért egy szobrot tesznek, még akkor is, hogyha az a gyermek Jézusnak a szobra, amikor megvan nálunk a jelenlét, tehát hogy a jelenlétet oda tenni, az eukarisztiát. És olyan jó volt, hogy ezről már el is felejtkeztem, amikor húsvétkor mégis megtaláltam ugyanezt, hogy ott az eukarisztiát ünneplik a feltámadásba. Tehát, hogy már első perctől, hogy katolikus lettem, szerintem az oltári szentség miatt lettem katolikus, mert sehol máshol nincs ilyen, hogy akármikor bemehetek egy katolikus templomba, és elérhető nekem az Isten. És ezért is van, hogy annyi helyen nyitva van a templom, nagyon sok helyen sajnos nincs, ott próbálják megoldani, hogy biztonságban legyen a templom, és mégis hozzáférhető legyen. Tehát nem tudtam úgy elmenni katolikus templom előtt, hogy bár pár percre be ne menjek. Tehát ha a három templom volt a főutcán, akkor mind a háromba. Érzi az ember, amikor tiszta a lelke, hogy ott igenis jelenlét van. És ezt a jelenlétet láttam, a gyerekekkel foglalkozom, a gyerekek viselkedésén is, hogy ha egész mise alatt az egész kicsi gyermek is szórakozik a kezével, játszik, mit tudom én, az anyját piszkálja, amikor átváltoztatás van, megáll, érzi, hogy itt történik valami, nem tudja, kire nézzen, mire, de hogy érzi, hogy itt valami történik. Tehát, hogy egész más, mint a misének a többi része. Tehát ez volt az egyik. A másik pedig múlt héten volt egy kisfiú. A mise után pakoltuk el a kicsi kancsókat, hogy ebbe mi van? Víz. És ebbe mi van? Hát ebbe bor. És ilyen színű rozéborral misézett a pap, úgyhogy furcsának találta, hogy nem piros vagy fehér, és mondtam, hogy igen. Mondja, akkor ebből csinálja Jézus vérét. Ez egy református gyermek, aki hallotta, hogy megvan a titok, megvan. Tehát, hogy micsoda élmény ez. És egy másik gyermekem, az meg szintén református családból, csak ide járt hozzánk a kuckóba, konfirmálásra voltak hivatalosak, és bement a református templomba, és kérdi az apját, hogy és Jézus hol van, ugye, mert mikor a kápolnába bejöttünk, hát arra felé köszöntünk, hogy na hát kinek köszönünk. És az apukája hát nem volt tisztában azzal, hogy a közösség is megjeleníti Krisztust. Azt találta neki mondani, hogy nincs itt. Mire a gyermek fölháborodva, akkor mit keresünk itt? Gyermekek szemével az eukarisztia.
1: Igen, talán így könnyebb felismernünk, vagy felfognunk, hogy Jézus valóságosan jelen van abban a kis kenyérben, az ostyában. Bár ugye volt olyan pap is a történelem során, aki misézett és nem akarta elhinni, vagy ez talán egy felfoghatatlan dolog volt számára is, hogy abban a kis ostyában valóságosan tényleg jelen van az Úr. És ugye több eukarisztikus csoda is történt, amikor az ostya átalakult hússá, pontosabban ugye a kivizsgálások során szívizommá, és ez egy fantasztikus, egy csodálatos dolog, hogy Jézus az ő szívét adja minden egyes szent misében, de ugyanakkor arról is tudunk, amikor a bor valóságos vérré alakult át, és ezek a csodák talán segítenek bennünket abban, hogy tényleg elhiggyük, hogy az nem egy egyszerű kenyér, nem egy egyszerű bor, hanem egy mennyei jelenlét, Jézus valóságos teste, valóságos vére, amely által ő jön hozzánk. Ti, akik itt naponta találkoztok az Úrral, a hallgatókat, hogyan tudnátok bátorítani vagy segíteni abban, hogy felismerjék ezt a csodát?
2: Én nem tudom, hogy lehet.

0: felismerni. Én nekem az első Isten élményem is egy eukarisztikus élmény, de ő maga volt az, aki jött. Tehát én nem kerestem, nem kutattam az eukarisztiának a titkát, hanem hagytam, hogy Isten megszólítson, és behívjon egy templomba, és ott szóljon hozzám. Szólhatott volna a templomon kívül is, de mégis ő úgy gondolta, hogy az a hely, ahol leginkább szólni tud, és az én szívembe tudja őt fogadni. És valahogy egyértelmű volt, hogy akkor itt van ez a jelenlét, az eukarisztia. Nagyon gyorsan Szent Jónásomat elvégeztem 5 év kihagyás után, és elkezdtem járni szentmisére, senki nem mondott semmit, de egyértelmű volt, én áldozni akarok, az oltári szentséget magamhoz venni, mert ott van Jézus, anélkül, hogy ezt külön magyarázta volna bárki.
1: De honnan tudtad, hogy ott van? Hogyan ismerted fel?
0: Tudtam. Tehát ez egy tudás volt. Tehát több is, mint hit, mert ugye elhisszük, persze. De amikor ez egy olyan bizonyosság, azért térdelünk le, mert hogy ott van. És utána volt egy olyan fiatal pap, aki megengedte nekem, hogy a bezárt templomba egyedül maradjak, szentélyben, ugye a tabernákulum zárva volt, és ott imádkozhassak. És én azt gondolom, hogy valahol ez lehet az út ennek a hitnek a felébresztéséhez, vagy elmélyítéséhez, ezek az egyedül maradtam az Úrral élmények. Hogy csak ő és én, teljes szabadsággal, tényleg bemenni egy templomba, és ott imádkozni, ott elmondani bármit, ami a szívünkben van. Szerintem a szentmise nem elég ehhez, mert a szentmisén zajlik a liturgia, ott nincsen idő megállásra. Van néhány pap, aki tart csöndet, ott, amikor csöndet kellene tartani. De nem mindegyik liturgiában jelenik meg a csöndnek a helye, amikor valóban a szívem megnyílhat az Úr felé. Úgyhogy ezért is fontos a szentségimádás. A szentségimádás az szentmisének az átváltoztatás, illetve úrfelmutatás pillanatának a kiragadása. Mert hogy ott meg akarunk állni, ott meg kell állni, hogy most érkezett hozzánk az Isten. Ugye Padre Pio volt az, aki ott nem tudom milyen hosszan csöndbe maradt és imádta a közénk érkező Isten. Ugye egy liturgián erre nincs hely és idő, hogy akkor ott most egy órát tartsa a pap fölemelve az eukarisztiát, ezért van a szentségimádás. Ugye monstranciában föl van emelve, ki van helyezve, hogy ott meg lehet ezt a pillanatot ragadni. Úgyhogy első körben én azt mondom, hogy szentségimádásra kell menni. Olyan szentségimádásra, ahol csönd van. Én ahhoz hasonlítanám leginkább ezt, mint amikor a szerelmesek együtt vannak. Egymás szemébe néznek, és nem kellenek szavak. Ez a szemlélődés, amikor elfogynak a szavak. Tehát azért is fontos ez egy óra, mert hogy rengeteg gondot, olykor örömöt hordozunk a szívünkben, és azt meg akarjuk osztani egymással is, Istennel is. Hogy ezeket úgy letegyük, tehát elmondjuk neki, azután elfogynak a szavak. És csak ő néz minket, mi nézzük őt. Tehát szentségimádásra kell menni. Ahol nincs, ott meg be kellene vezetni. Hogy legyen ilyen szentségimádás, amikor csönd van, amikor egymást váltjuk, egyedül maradhatunk. A közösségben így van a szentségimádás, hogy beosztjuk egymást váltva óránként, hogy mindenki egyedül maradhasson az Úrral.
1: Nekem az első szentségimádásom, amikor nem is tudtam, hogy szentségimádásra járok, tehát ott megtérésem után első évben el kellett menjek a bazilika előtt, hát főleg hazafelé gyalog, munkából haza, és ott megálltam egy órára pont délben. Én olyan szépnek találtam, hogy dél és harang, és egyedül vagyok a kápolnába. És először ugye az hátsó padba ültem, aztán az elsőbe, aztán még az is nagyon kevés, vagy nagyon sok volt a távolság, és aztán, hogy úgyse jön be senki a sekrestyésse, beültem a miséző asztal és az oltár közé, hogy fél méterre legyek. Tehát, hogy annál közelebb tényleg nem mertem, de hogy a lehető legkevesebb távolságra, amit a jó ízlés megenged, hogy nem lehet betelni ezzel a jelenléttel. Most, ami megmaradt belőle, az, hogy én későn fekvő, későn kelő lennék természet szerint, és hogy próbáltam ugye jól nevelten meg észérvekkel meggyőzni magam, hogy valami fontos munkát elvégezni reggeli ma előtt, hogy hagyjam reggelre, nem tudok fölkelni munka miatt. Egyedüli dolog, ami miatt föl tudok kelni reggel, az a szentségimádás. Tehát, hogy ez a legsúlyosabb ok.
2: Ha jól tudom, augusztusban lesz lehetőség, különösen a nagyváradi, de természetesen gondolom, bárki eljöhet a ti házatokba, hogy szentséget imádjon, hogy találkozzon Jézussal és veletek is.
0: Igen, házunkban mindig van erre lehetőség, tehát napközben, sőt, igény esetén akár éjszaka is, csütörtökön, a szentségimádásra és a liturgiákon való részvételre, de valóban augusztus 1-e és 9-e között lesz egy, hát azt mondanám, hogy imatábor, vagy szemlélődőház napi rendje szerinti élet, amikor csatlakozva a Nagyváradi Egyházmegye idei mottójához is, ami így hangzik, hogy Mária odaült Jézus lábához és hallgatta szavát. Itt Mária Márta testvéréről van szó, aki hallgatta Jézust. Mi is szeretnénk odaülni Jézus lábához, és lehetőséget adni mindazoknak, akik szeretnék ezt megtenni, hogy vele találkozzanak. Úgyhogy házunkban egy ilyen nyitott hetet tartunk, aminek középpontjában a szentségimádás, az eukarisztia lesz. Szeretnénk éjjel-nappal folyamatosan imádni őt ezen a 9 napon át, ha lesz elég jelentkező és bátor ember, aki az életéből ad erre időt. Lesznek közös liturgiák, remélhetőleg minden nap lesz szentmise. Az egyik napon püspöki misénk is lesz, hogy megünnepeljük a közösség alapításának 50. évfordulóját, és lesz közösségi élet, közös étkezések, egy kis beszélgetés, reméljük, hogy a lélekben beszélgetésnek a módszerén is elsajátíthatjuk. Kétféle módon lehet ebbe bekapcsolódni, vagy úgy, hogy valaki vállalja azt, hogy beköltözik a házba, és részese lesz annak életében, akár az egész időszakra, akár néhány napra, ahogy a lehetőségei megengedik, vagy a közelebb lakóknak van olyan lehetőség is, hogy eljönnek egy-egy napra, vagy egy-egy imaórára, vagy egy szentségimádási órát vállalnak. Tehát igény szerint mi állunk rendelkezésre. Hát ehhez föl kell venni a közösséggel a kapcsolatot, amit legegyszerűbben Facebookon lehet megtenni, ahol beírják, hogy életkenyere közösség, és ott van az oldalunk, amin keresztül lehet üzenetet küldeni, kapcsolatot fölvenni, vagy akár személyesen itt Nagyváradon a közösségi házunkba eljöve is lehet érdeklődni.
2: Ha megkérlek, egy telefonszámot elmondanál a kedves hallgatóknak, hogy akit szeretne felhívni benneteket, érdeklődni információkat, és lehet, hogy nem interneten szeretné ezt megtenni, hanem személyesen, akkor legyen erre lehetőség.
0: 0-0-40-7-70-6-96-8-83.
2: Igen, tehát akkor még egyszer.
0: 0-0-40-7-70-6-96-8-83.
2: És akit bővebben érdekel, akkor ezen a telefonszámon lehet jelentkezni, aki szeretne többet Jézusból, aki szeretné imádni az oltári szentségben jelenlevő Jézust, természetesen addig is megteheti, itt a nagyváradi közösségi házban, és a szeretettel várjátok a kedves hallgatókat is. Műsoridőnk végéhez érkeztünk, köszönjük figyelmüket, köszönjük, hogy velünk voltak, és arra bátorítjuk mindannyiukat, hogy akár a következő műsorig próbáljanak önök is egy kicsivel többet jelen lenni Jézus számára az oltári szentségben. Keressünk meg mi is egy templomot, mint ahogy az előbbiekben nővér elmondta, hogy nem tud úgy elmenni egy templom előtt, hogy ne menjen és ne keresse meg Jézust. Törekedjünk mi is arra, hogy találkozzunk az oltári szentségben jelenlevő Jézussal. Köszönjük figyelmüket!
1: Mária Zsuzsanna nővér,
0: Veronika
2: és Illés Izabella. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 4 óra.

Uram Jézus, megújítom benned hitemet, és hiszem, hogy most is jelen vagy bennem, amikor ezt az imát kezdem. Bízom abban, hogy csatlakozol hozzám, és velem tartasz, mert oly nagy szükségem van rád. Uram, töltsd el szívemet szereteteddel, és taníts igazi boldogságra, amelynek te vagy az egyetlen forrása. Uram, töltsd el szívemet igaz boldogsággal, amit te adhatsz egyedül. Uram, vágyom az örökké valóságra, amit együtt szeretnék tölteni veled. Tudom, hogy boldog leszek veled, és a szentekkel. Segíts, hogy ma azzal fogadjam el a menny ajándékát, hogy akaratod szerint élek. Segíts, hogy örömet találjak szenvedéseimben a mai napon, és add, hogy örömödet sugározzam mások felé. Amen.

Mária, te tudod igazán, mi a anyai szeretet, hisz minden szeretetedet, egész életedet megváltónknak, Jézusnak ajándékoztad. Kérünk, védelmezd a földkerekség minden árva gyermekét. Használj fel bennünket, általunk adj nekik olyan gyöngész szeretetet, amit édesapjuk és édesanyjuk nyújtott volna nekik. Fiad szeret minket, ezért megengedjük, hogy ugyan ilyen szeretettel és gyöngétséggel forduljunk azokhoz, akik elvesztették szüleiket. Mária, legszentebb anya, veled és a angyalokkal együtt a mennyek országába dicsősítsük majd Urunkat, aki annyira szeret bennünket, hogy senki sem mondhatja, nincsen apám, sem anyám. Amen.

Uram Jézus Krisztus, a te szereteted jele és eszköze szeretnék lenni. Adj nekem alázatot, hogy a hibát először mindig magamba keressem, s kész legyek elindulni a jó úton. Elsősorban nem másokon, hanem magamon szeretnék változtatni, hogy egészen olyan legyek, mint te. Irgalmas és megbocsátó minden emberhez. Adj nekem alázatot, amikor mások figyelmeztetnek engem, és adj erőt, hogy megváltozzak. Szüntess meg minden békétlenséget és viszálytalanságot közösségünkben, hogy testvéri szeretetben éljünk egymással. Amen.

kegyelmek úrnője, fordíts szemedet a népre, mely századok óta hűséges hozzád és a te fiadhoz. Tekints a nemzetre, mely reményét mindig a te anyai szeretetedbe vetette. Tekints rám irgalmas szemeddel, és nyerd el számunkra gyermekeidnek azt, amire a leginkább szükségünk van. Nyisd meg a gazdagok szívét a szegények és szenvedők szükségletei iránt. Add, hogy a munkanélküliek munkaadóra találjanak. Segíts a hajléktalanokat, hogy otthonra találjanak. Adj a családoknak minden nehézséget legyőző szeretetet. A fiataloknak nyiss utat és távlatot a jövőbe. Oltalmazó palástudat terjesz ki a kicsinyekre, hogy meg ne botránkoztassák őket.

Szeretett Istene, minden áldás forrása, te vezetsz életemben, köszönetet mondok atyai szeretetedért. Jézus Isten fia, meghaltál értem a kereszten, hogy megfizess a bűneimért, és hogy bizonyítsd irántam való végtelen szeretetedet. Köszönöm, hogy megmutattad nekem az atyához vezető utat. Szentlélek, lelkem kedves vendége, te gyógyítasz, és te teszel engem erőssé. Hála legyen a szereted jelenlétedért bennem. Jézus, segíts, hogy akaratodat teljesítve éljek hiteles szabadságban.

Mária, irgalmasság anyja, tekints mindannyiunkra, hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse, hogy az ember le ne tévedjen a jó útról, el ne veszítse bűntudatát, gyarapodjék reménye Istenbe, aki gazdag az irgalomba, szabadon tegye jó cselekedeteit, amelyeket ő előre elrendelt, és így egész életével Isten dicsőségének dicsérete legyen. Amen.

Istenünk, te jól ismersz bennünket, és bűneink ellenére is meglátod belső szépségünket. Segíts minket, hogy olyanná váljunk, amilyennek te látsz minket. Legyen mindig közel hozzád a szívünk. A szabadság sosem jelenti a tőled való elszakadást, vagy függetlenséget, hiszen éppen a te törvényeid biztosítják számunkra az igazi lelki szabadságot. Ha engedelmeskedünk a te törvényeidnek, és nem tekintjük azokat oktalan módon szabadságunk korlátainak, akkor valóban jobbaká válhatunk. Segíts minket, hogy bűneink megvallása után a jó útra térjünk, és azon megmaradjunk.

Áldott Isten anya, nyisd meg nekünk az irgalmasság kapuját, hogy benned való bizodalmunkban ne csalódjunk, hanem általad minden veszélytől megszabaduljunk, hiszen te vagy a keresztények gyógyítója.

Urunk Jézus, te azért hívtad meg egykor tanítványaidat, hogy a te tanúid legyenek. Tanúskodjanak arról, amit tanítottál és cselekedtél. Ők megismerték a te életedet, veled éltek, s látták találkozásaidat az emberekkel. Arra hívsz bennünket is, hogy megismerjünk téged és tanításaidat, és legyünk tanúid a világban. Tőled kapott küldetésünk mindenkihez szól. Örömhíredből senki nem lehet kizárva. Irgalmad mindenki felé kiárad. Taníts minket arra, hogy engedelmes szolgáid legyünk, akik művedet alázattal folytatjuk annak érdekében, hogy Isten országa szüntelenül növekedjék. Amen.

Kegyelemmel teljes szűz, tudom, Názáretben szegényesen éltél, nem is kértél többet. Se elragadtatás, se csodák nem szépítették meg az életed, ó választottak királynője. Oly sok szegény és alázatos él ezen a földön. Ők félelem nélkül emelhetik rád tekintetüket. Te vagy az a páratlan anya, aki velük járod a hétköznapok útját, és elvezeted őket a mennybe. Szeretett anyám, veled akarok élni ebben a kegyetlen számüzetésben, téged akarlak követni minden nap. Elmerülök szemlélésedben, és felfedezem szíved szeretetének mélységeit. Anyai tekinteted alatt a semmibe foszlik minden félelmem. Megtanítasz sírni és örvendezni. Drága szűzanyám, a betegekért szeretnélek kérni. Átérzem az ő fájdalmaikat, reménytelenségüket, és kérlek, a te anyai szereteted, a te anyai oltalmad legyen velük. Áld meg őket, és jár közben hirtük szent fiadnál. És kérlek, hogy amikor esőért imádkozunk, erősítsd imáinkat a te drága anyai imáiddal. Hisz tudom, hogy szent fiad téged meghallgat. Előre is köszönöm, hogy meghallgatsz és segítesz rajtunk. Amen.

Siess oltalmunkra, ó irgalmas úrnő, és ne nézd bűneink sokaságát. Gondold meg, hogy a mi teremtőnk nem azért vett magára embertestet belőled, hogy elítélje a bűnösöket, hanem hogy üdvözítse őket. Ha csak a magad kedvéért lettél volna Isten anyjává, elmondhatnánk, hogy alig érdekel téged, üdvözülünk-e vagy elkárhozunk. Isten azonban a te üdvösségedért és az összes emberek üdvösségéért öltött testet magára. Mit használna nekünk, hogy oly hatalmas és oly dicsőséges vagy, ha nem részesítenél boldogságodban? Segíts nekünk, és oltalmazd minket, hiszen tudod, mennyire szükségünk van segítségedre. Neked ajánljuk magunkat, segíts, hogy el ne kárhozzunk, hanem örökké szolgáljuk, és szeressük a te fiadat, Jézus Krisztust. Amen.

Örök atya, add meg nekem hatalmadat, hogy mindenhová beléphessek. Ha beléphetnék minden szívbe, rajta lennék, hogy beléjük hatoljon a szeretet. Örök atya, add, hogy legalább néhány lelket meghódítson ez a szeretet, hiszen ezzel megkapnak minden kincset, nélküle viszont nincs semmi igazi jóban részük. Ó, ha életemet adhatnám, ha föláldozhatnám magam azért, hogy néhány ember megszerezze ezt a szeretetet, ó, milyen szívesen tenném. Atyám, önts lelkedet a szívekbe,

0: Alázatos szívű Jézus, könyörögjünk mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és mindarra dicséretre is elégtételre, melyet a bűnösök nevében irántad lerót. Hagy megengesztelődve bocsánatot mindazoknak, akik érgalmasságért esdekelnek, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, ki veled él és uralkodik, mindörökkön örökké.
1: Amen.

Csodálatos szentségben, kényszenvedésednek emlékét hagytad ránk. Hadd kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltás a gyümölcs,

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben szentségi imádást közvetítettünk a csíksomjai Szentpéter és Pál plébánia Betlehem kápolnájából. További szép estét kívánunk, a mikrofonnal Xantus Leát hallotta.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.

0: Amen. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké.
0: Amen. Ó Jézusom,
1: bocsáss meg

0: szorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges olvasó titkai bizalmat ébresztenek bennünk, és felpesdítik lelkünket Isten szolgálatára. A síralomvölgy, hűvös őszén, éltető, meleg napsugár, mind az öt tized. Hagyjuk, hadd ragyogjon rá lelkünkre, míg az üdvözlégyeket ismételjük. Isten egész életemet kívánja, törvénye legegyénibb magánéletemben is. Beleavatkozik, áldozatokat kíván. Nem csoda, ha lelkünk tétován kérdi, vajon igaz-e az, biztos-e az, amit a vallás tanít? Mert csak akkor észszerű jónak lenni, kereszténynek lenni. Valóban feltámadott az Úr, ennek a ténynek ragyogó bizonysága kényszerít minket is térdre, mint Tamást. Én Uram, én Istenem.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden

0: az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: rászorulni a két karmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második szentitka, aki a mennybe felment. Jézus kijelenti mennybe menetele előtt, hogy övé minden hatalom. Az atya jobbján ülő fiú uralkodik a világon. Ő a mi királyunk. Neki élünk és halunk. Jézus viszont egyházára ruházta át hatalmát. Isten szolgálom? Krisztus híve vagyok? Tehát szívvel, lélekkel az egyház hűséges alattvalója vagyok. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi?

szól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Az

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Az

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszony.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss

0: szorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Szentek legyetek, amint én, a ti istenetek szent vagyok, úgy mond az Úr. Az Úr lakomájára hivatalosak vagyunk, de ehhez mennyegzős ruha kell. Az szentélytevő, azaz a megszentélő kegyelem. A Szentlélektől kapjuk, ő tesz minket a szentek polgártársaivá, az Isten házanépévé. Népévé. Ő erősít meg minket a lelki életben, általa verünk gyökeret a szeretetben. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom!

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szent titka, akit éget Szent Szűz a mennybe fölvett. Sokszor bonyolultnak tűnik fel a vallás, néha csak ünnepi köntösnek látjuk, máskor meg kínosan nehézé teszi a hétköznapot. Ha pedig a Szűz anyával ebbe a mondásba foglaljuk össze, az Úr szolgálója vagyok, akkor a vallás minden titka feltárul. A hétköznap is ünneppé lesz, a halálnapja pedig mennyei születésnap. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Azt

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,

0: Nak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér, ötödik szent titka, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott. Az Úr szolgáló leánya vagyok, mondta alázattal a szűzanya. Égi királynő vagy, válaszolta neki az Úr. De míg elfoglalhatta trónját, még Jézus égbeszállása után is évekig együtt maradt a küzdő egyházzal. Tőle tanulunk meg boldog lendülettel mindig Istennek élni. A kegyelem, mely minket erre segít, e királynő áldott kezein át jut hozzánk. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, vígy hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsa Füzér királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Csíksomjói segítő Szűzanya,
0: könyörög érettünk.
2: Szőkefalvi Fény királynő,
0: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Imádkozzunk az egyház lelki megújulásáért, papi hivatásokért és a papság megszentelődéséért. Most segíts meg!

0: Ó, irgalmas szűzanya! Amen.
1: Végül kérjük Szent Mihály arkangyal oltalmát egyházunkra, népünkre, életünkre. Szent Mihály arkangyal,
0: véd

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtesajai László. Keddi adásunk témái: Leó pápa az ENSZ világélelmezési programjának végrehajtó bizottságához. Szolidaritást. A Szent Atya a gyerekek nyári táborához. Isten a szemünkbe néz, és nem a mobiliára. Leó pápa az ENSZ világélelmezési programjának végrehajtó bizottságához. Szolidaritást. Június 22-én hétfőn délután 14. Leó pápa az ENSZ római székhelyű világélelmezési programjának végrehajtó bizottságát kereste fel évi közgyűlésén, amelyen beszédet mondott és arra kérte a világ kormányait és népeit, hogy újítsák meg és erősítsék meg elkötelezettségüket, növeljék az éhség és annak kiváltó okai leküzdésére szánt erőforrásaikat, és szüntessék meg azokat az akadályokat, amelyek meggátolják, hogy a segélyek eljussanak a rászorulókhoz. Beszéde kezdetén a Szent Atya megköszönte a meghívást, hogy részt vegyen az ENSZ világélelmezési programjának végrehajtó bizottsága éves gyűlésén, és beszéddel forduljon az éves közgyűléshez. Köszöntötte a résztvevőket, akik elkötelezettek a vészhelyzetekben, az életmentés és az élelmiszer segélynyújtás terén a konfliktusok és természeti katasztrófák idején.
1: Dedicated to saving lives in emergency situations and providing food assistance amid conflicts and natural disasters.
0: Intézményük elkötelezettsége mélyen összhangban van a katolikus egyház küldetésével, amely az emberi méltóság fenntartására és a testvériség előmozdítására irányul, összhangban az evangéliumi felhívással, hogy szeressük a fele barátjainkat. Együtt osztozunk az éhség és az alultápláltság elleni küzdelem sürgető feladatában, miközben kezeljük a mögötte strukturális okokat. Ahhoz, hogy ezt a feladatot hatékonyan elvégezzük, meg kell vizsgálnunk az előttünk álló kihívásokat, azok háttérokait és a tartós megoldásokat vetető utat. Napjainkban a válságok elszigetelt eseményekből tartós valóságokká fejlődtek, amelyeket elhúzódó konfliktusok, krónikus élelmiszerbizonytalanság, gazdasági kockázat és növekvő éghajlati sebezhetőség jellemez. Ez alapvető kérdés vet fel. A globális rend melyik alakzata képes ilyen körülményeket előidézni, reprodukálni és néha normalizálni? A kérdés már nem korlátozódik a beavatkozás módjára, ehelyett kiterjed annak megértésére, hogy a rendszer miért produkálja folyamatosan ugyanazokat a problémákat, amelyeket aztán korrigálni kénytelen. A nemzetközi rend egyre széttöredezettebbé válik, részben a multilaterális rendszer válsága miatt. Ahogy nemrégiben a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikában megjegyeztem, a népek közös sorsának és a globális közjónak az eszméjét védő intézmények meggyengülni látszanak. Hivatkozott a pápa nemrég megjelent dokumentumára. A hiteles együttműködés fenntartására alkalmas közös etikai horizont hiányában a nemzetközi rendszer a multilateralizmustól egy rendezetten és konfliktusos multipolarizmus felé haladt, ahol bizalmatlanság uralkodik. Ennek eredményeként az államok egyre inkább a biztonságra, a gazdasági növekedésre és a belső stabilitásra fordították erőforrásaikat, figyelmen kívül hagyva a kérdések és a multilaterális együttműködés közötti szoros kapcsolatot. Ez a tendencia egy figyelemre méltó paradoxon tár fel. A példátlan globális termelési kapacitás a rendkívül sebezhető, folyamatosan bővülő zónákkal együtt létezik. Ugyanazok az erők, amelyek a gazdasági növekedés serkentik, gyakran súlyosbítja a kirekesztést és a marginalizálódást. Míg az emberi szenvedés enyhítését elvileg széles körben létfontosságúnak tartják, a humanitárius kérdések egyre inkább ki vannak téve annak a veszélynek, hogy a nemzetközi prioritások háttérbe szorulnak. Pontosan ebben a szakadékban az elvi elismerés és a gyakorlati prioritások között a szolidaritás fokozatos bürokratizálódásának, az emberi élet csendes árucikké válásának vagyunk tanúi, szögezte le a pápa. Egyrészt a humanitárius fellépést egyre inkább bürokratikus eljárások terhelik, amelyek késleltethetik a rászorulók megsegítését. Másrészt az alapvető javakhoz, így az élelmiszerekhez való hozzáférést túl gyakran befolyásolják gazdasági vagy stratégiai megfontolások. Ennek eredményeként azok, akik nem termelnek számszerűsíthető értéket, azt kockáztatják, hogy láthatatlanná válnak. Ez a kettős dinamika komoly etikai kihívás jelent. Az emberi személy már nem kerül szisztematikusan a nemzetközi cselekvés középpontjába.
1: The human person is no longer consistently placed.
0: Ebben az összefüggésben fontos felismerni, hogy míg a segély és fejlesztési terveket bonyolult és érthetetlen politikai döntések, félrevezető ideológiai víziók vagy leküzdhetetlen vám akadályok akadályozzák, a fegyvereket nem. Idézte a Szentatya Ferenc pápa beszédét 2016. júniusából, amit a római FAU székház hasonló ülésen mondott. Valójában a konfliktusokat könnyebb feltüzelni, mint az embereket etetni. Ez a valóság nem csak a működési hiányosságokat

0: gazdasági fejlődést. Ezzel fenntartja a törékenység ördögi körét, amely végső soron a tágabb nemzetközi közösségre is hatással van, szólt a pápa a FAO közgyűléséhez. Ebből a szempontból egyértelmű, hogy a humanitárius fellépés nem idegen a nemzetközi rendtől. Inkább a globális közösség felelősségét tükrözi a szolidaritás erősítésében, a kirekesztés elleni küzdelemben és minden ember Istentől kapott méltóságának elismerésében. A válságkezelésen túl tehát a nemzetközi intézménye a közös felelősség elvét testesítik meg és megerősítik, hogy a nemzetközi közösséget egyesíti a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévők iránti törődés. Ebben az értelemben a világélelmezési program több mint egy politikai, gazdasági vagy technikai szereplő, a nemzetközi szolidaritás konkrét megjelenése.
1: It is a concrete expression of international solidarity.
0: Valójában ott, ahol a nemzeti intézmények visszavonulnak és a közösségi hálózatok felbomlanak, jelenléte segít megakadályozni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlan összeomlásba fulladjanak. Emiatt elengedhetetlen a többoldalú együttműködés iránti megújult elkötelezettség. Az egyre inkább széttörelezettebb és multipoláris világban egyetlen állam sem képes egyedül kezelni a globális kihívásokat. A tartós béke és a fenntartható átfogó emberi fejlődés csak mindenki részvételével lehetséges, amelyet a közjóra irányuló hiteles nemzetközi párbeszéd és együttműködés ösztönöz. Egy ilyen megközelítéshez szilárd politikai akaratra van szükség, amely képes túllépni a rövid távlatokon és képes befektetni a globális közjavakba. Ez a cél csak a hatékony politikák konvergenciájával és a beavatkozások összehangolt és szinergikus végrehajtásával érhető el. A testvéri harmóniában együtt haladása buzdításnak kell vezérelvé válnia, utat Leó pápa saját tavalyi beszédére, amikor meglátogatta a FAO római székházát. Ebben a szellemben a pápa arra kéri a világ kormányait és népeit, hogy újítsák meg és erősítsék meg elkötelezettségüket, növeljék az éhség és annak kiváltó okainak leküzdésére szánt erőforrásaikat, és szüntessék meg azokat az akadályokat, amelyek meggátolják, hogy a segélyek eljussanak a rászorulókhoz. Ugyanakkor ennek a támogatásnak meg kell erősítenie az egyházzal és a civil társadalommal való együttműködést is. Mindezen szereplők kapacitásainak együttes megerősítése megsokszorozza a kollektív hatékonyságunkat az éhség elleni küzdelemben, mutatott rá a Szent Atya. A felhívás hatékony végrehajtásával csökkenteni kell a felesleges bürokráciát, hogy az átláthatóság és az elszámoltathatóság az embereket szolgálja, ne pedig akadályozza a segítségnyújtást. Azokban a helyzetekben, ahol a kormányok nem rendelkeznek hatékony területi ellenőrzéssel, vagy ahol a humanitárius hozzáférés korlátozott, a megbízható helyi partnerek nélkülözhetetlenné válnak. A katolikus egyház plébániákon, egyházmegyéken, karitász csoportokon,
1: the Catholic Church through parishes, dioceses, caritas agencies and other faith-based initiatives
0: és más hitalapú kezdeményezéseken keresztül gyakran eléri a kiszolgáltatott lakosságot olyan területeken, amelyekhez a nemzetközi szereplők nem férhetnek hozzá. Ezért arra buzdítja a pápa a világ élelmezési programot és partnereit, hogy továbbra is támogassák ezeket az erőfeszítéseket. Ugyanilyen fontos ellenállni az alapvető emberi szükségletek áruvá válásának. A víz, az élelmiszer és az egészségügyi ellátás nem rendelhető alá piaci megfontolásoknak vagy geopolitikai érdekeknek. A megfelelő élelmiszerhez való hozzáférés alapvető emberi jog, amely minden ember méltóságában gyökerezik. Ennek a szükségletnek a kielégítése nem csak a szenvedés enyhítését szolgálja, hanem a geopolitikai instabilitás mögötte sokainak kezelését is. Valójában az élelmezés biztonság a globális és átfogó biztonság alapvető eleme. E tekintetben dicséretes, hogy a vészhelyzeti reagálási műveletek mellett a világ élelmezési program kiterjeszti munkáját az azonnali segélyen túl a hosszú távú kezdeményezésekre, például az iskolás gyermekek étkezését biztosító programokra. Ezek a beruházások erősítik az oktatást, az emberi fejlődést,

0: és a társadalmi ellenálló képességet, tükrözve az emberi fejlődés átfogó jövőképét, amely elősegíti az egész ember méltóságát, lehetőségét és jólétét. Tehát nem csak egy ügynökség hatékonysága forog kockán, hanem magának a nemzetközi együttműködésnek a hitelessége is.
1: Credibility of international cooperation itself.
0: Sürgeti a Szentatya. Szervezető bizonyítja, hogy lehetséges egy megújult út, ehhez azonban elszántságra van szükség, hogy egyszerűsítsük azt, ami túl bonyolultá vált, hogy rangsoroljuk a lényegeset, és biztosítsuk, hogy egyetlen személyről se feledkezzünk meg. Ez az elkötelezettség ugyanis abban a felismerésben gyökerezik, hogy minden ember rendelkezik vereszületett és elidegeníthetetlen méltósággal, amely a körülményektől, feltételektől vagy társadalmi státusztól függetlenül érintetlen marad. Isten feltétel nélküli és határtalan szeretetében gyökerező méltóság végtelennek nevezhető, mivel semmi sem csökkentheti, törölheti el, vagy tagadhatja meg értékét, idézett a pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából. Pontosan ez az igazsághoz való hűségünk alapján mérhető a politikánk embersége, és így a nemzetközi közösség jövője is. A Szentatya ezekkel az érzésekkel kéri Istent, hogy bőségesen áldja meg az erőfeszítéseiket, hogy mindenki megkapja mindennapi kenyerét, és méltóságban élhessen. Imádkozik értük, szeretteikért és azokért, akiket szolgálnak. Zárta beszéljét a Szentatya, amelyet az ENSZ római székhelyű világélelmezési programjának végrehajtó bizottsága az intézet hétfő délután.
2: Jesus Christ, you are my life.
0: Leó pápa gyerekek nyári táborához. Isten a szemünkbe néz, és nem a mobiljára. Hétfőn délelőtt Leó pápa mielőtt felkereste az ENSZ római világélelmezési székházát, a 6. pál aulában találkozott 200 gyermekkel, akik a Vatikánban zajló Estate Ragazzi nyári táboron vesznek részt, és válaszolt néhány résztvevő kérdésére. Figyelmeztetett az új technológiák kockázataira, és így intett: tanuljuk meg, hogy ne függjünk a technológiától, és tanuljunk meg gondolkodni. Amikor Olaszországban, Perúban, az USA-ban a GPS-t használtam volt, amikor rossz útra vitt, és elakadtam. Hogyan tudunk elszakadni a képernyőtől? Hangzott a gyerekek első kérdése. Válaszként a pápa gyorsan megállapította, hogy most senkinek nincs a kezében mobiltelefon. A technológia nagyon jó lehet, és sok mindenben szükségünk van rá, de amikor együtt vagyunk, nem szükséges, hogy mindig a kezünkben tartsuk.
1: Non è necessario avere in mano.
0: Mennyire boldogok vagyunk, amikor időnként nem vagyunk hozzákötve. Ez lenne az elsődleges dolog. Aztán nagyon fontos barátságokat kötni, összejönni, együtt játszani, talán még együtt is tanulni. De mint emberek, és nem mint számítógép vagy technorobot. Emberek vagyunk, emberek. És a másokkal való kapcsolat nagyon fontos. Aztán a családokban nem elég, hogy együtt vagyunk, hogy mindenki ott van, ha közben mindenki a mobilját nézi. Tanuljuk meg párbeszédet folytatni, beszélgetni, jól kijönni a másikkal, együtt játszani, sőt, együtt imádkozni is, mert bár a Biblia és néhány ima rajta is van a telefonunkon, Isten azonban nem a telefonunkat akarja nézni. Isten a szívünket, az életünket akarja látni. Ezért sokkal fontosabb megszabadulni ezektől a dolgoktól, amelyek önmagukban szórakoztatóak, hasznosak, szépek lehetnek, de sokkal fontosabb, hogy fejlesztjük emberségünket a barátság, a beszélgetés útján, és mindazon dolgokon keresztül, amelyeket ezekben a hónapokban itt teszünk. A másik dolog inkább már a nagyobb gyermekeknek szól, hogy figyeljünk a mechanizmusra, amely egyfajta függőséget ad, amelyet szándékosan a telefonjainkon lévő alkalmazások telepítenek a programokba. Megpróbálnak függővé tenni minket ettől a technológiától. Ezért gyakran nagyon hasznos lenne, ha határokat szabnánk, például azt mondanánk: egy bizonyos óra után már nem nézek a telefonomra.
1: Dopo un certo ora non guardo più il telefonino.
0: Bizonyos időpontokban inkább a családommal beszélgetek, megpróbáljuk együtt tölteni az időt. Szóval azt hiszem, hogy ezek a dolgok segítenek majd egy kicsit elszakadni. Nem vagyok mindnyájan egy kábelhez kötve, ugye? Szólt a pápa. emberek vagyunk. Éljünk és gyarapítsuk ezt az emberi dimenziót, vagyis életünk spirituális részét. Istent keressük imában, együtt keressük Istent a családban, egy kicsit szabadabban éljünk ettől a technológiától való függőségtől. A második kérdés a pápa utazásaira kérdezett rá, mivel az idei nyári tábor témája 80 nap alatt a világ körül, amely egy képzeletbeli utazásra viszi a gyerekeket. Válaszként a pápa gyerekkor a térkép olvasására utalt, mert már gyerekek mindannyian megtanultak úti térképeket olvasni. És ha innen Rómából Nápolyba, vagy Rómából Tivoliba kell mennünk, mielőtt elindultunk volna, megtanultuk, megnéztük a térképet, láttuk, melyik a legjobb út. Ma mindannyian beépítettük a GPS-t az autókba, a telefonunkba, és aztán indulunk. Így hát életemben többször is velem is megtörtént itt Olaszországban és más európai országban, aztán Perúban, sőt még az Egyesült Államokban is, hogy bekapcsoltam a GPS-t és rossz útra vitt, elakadtam, és nem tudtam így elérni úti célomat. Ezért ajánlja a pápa, hogy rendelkezzünk a kritikus gondolkodás képességével, hogy tudjuk, merre tartunk az életben, utazás közben, bármi másban. Tanulj jól, buzdított, használd az Istentől kapott képességet. Nincs szükségem telefonra, ha működik az agyam. Igen, segíthet nekem, információkat adhat, de az is fontos, hogy jól felkészüljek az utazásra. Aki felkészülten útnak indul, még a út közben történik is valami, mindig talál egy megoldást. Mert Isten csodálatos képességet adott nekünk az eszünkkel, az agyunkkal.
1: Dio ci ha dato una capacità meravigliosa.
0: Ezért kell inkább azt használni. Válaszolta Leó pápa a Vatikánba zajló Estate Ragazzi nyári tábor részvevő fiatalok kérdéseire. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Görgényi Tünde vagyok. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából jelentkezem. Önkéntes társammal, Pál Judittal hívjuk Önöket, hogy imádkozzunk együtt. Adjunk hálát ezen a mai reggelen minden kapott kegyelemért. 2026. június 24-ét írunk, keresztelő Szent János születésének főünnepe van. Kérjük a Jóistent, hogy ugyahogy keresztelő Szent János felismerte Jézusban az Isten bárányát, és kijelentette, hogy neki kisebbednie kell, Jézusnak pedig növekednie, úgy mi is alázattal lépjünk a Jóisten színe elé, és tegyünk le minden gőgös magatartást, minden olyan kezdeményezést, amit jónak láttunk, de talán nem volt benne Isten akarata. Kérjük az alázatosság kegyelmét, és engedjük, hogy Jézus növekedjen bennünk. Tartsanak velünk, imádkozzunk együtt, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Szívem első gondolata,
2: hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te minnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bízalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
0: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadja, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
1: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mind azt a jót, amit beléplántáltál.
0: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békességszerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
2: Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
1: Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
0: Isten szava, mely szűzi méhetben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
1: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
0: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
1: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
0: Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
1: S Siet test, szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
2: Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, hiszen a Zsolozsmából a reggeli dicséretet imádkozzuk a kármelita nővérekkel, akik önökkel imádkoztak.
1: Pál Jutka
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Reggeli csendesség.
0: Hallgassák szeretettel Kertész Mária gondolatait.

A 10 szűzről szóló példabeszéd által Jézus az éberségre, a vérasztásra szólít fel mindannyiunkat. Arra hívja fel a figyelmünket, hogy ez mindannyiunk személyes felelőssége. Ennek súlyát nem háríthatjuk át másra. Egy szeretett családtag vagy jó barát nem tud helyettünk készen állni. A 10 szűz között is volt, aki balga volt, és olyan is, aki okos volt. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal. Az okosak azonban korsóikban olajat is tartalékoltak lámpásaikhoz. Bátran kijelenthetjük róluk, hogy olyan emberek voltak, akiknek az élete egyetlen nagy pillanatnak, egyetlen nagy találkozásnak a jegyében zajlott. Az biztos, hogy a vőlegény visszajön, de hogy mikor, az csak az Atya tudja. Péter apostol ezt írja a második levelében. Az Úr napja úgy jön majd el, mint a tolvaj. Nem hagyhatjuk ezt figyelmen kívül. Készülnünk kell rá. Nyilván ez nem tökéletességet kíván tőlünk, de egy arra irányuló törekvést mindenképpen, hogy ami tőlünk telik, azt tegyük meg. Ahogyan azt az 5 okos szűznél is láthattuk. Vittek magukkal tartalék olajat, mert tudták, hogy a lámpásban levő csupán néhány órára elég. Gondolkodj el ma azon, hogy te mennyire állsz készen az Úr eljövetelére. Ha ma megérkezne, hogyan találna? Ha még nem fogadtad be Jézus Krisztust az életedbe, ma még megteheted. Ha pedig valamikor befogadtad, de aztán visszacsúsztál a világba, a régi életedbe, most megtérhetsz ebből. Ne halogasd a dolgot. Nehogy úgy járj, mint az 5 balgalány, akik meghallották ugyan a hívást, el is fogadták azt, elmentek, türelmesen várták a vőlegényt, épp úgy, mint a többiek. De a döntő pillanatban kiderült róluk, hogy nem állnak készen a várva várt vőlegény fogadására. Mert valamit akkor akartak pótolni, amikor arra már nem volt lehetőség. És amíg ezen tüsténkedtek, bezárult az ajtó. Előtted még nyitva áll ez az ajtó. Most még pótolhatod az olajat, de később ezt már csak az Úr tudja.

Nézzétek, elküldöm nektek Illés prófétát, mielőtt elérkeznék az én nagy és félelmetes napom. Ő újra fiaik felé fordítja az apák szívét, és apáik felé a fiaik szívét, nehogy elmenjek, és átokkal sújtsam a földet.

0: Krisztust, aki előhírnökként küldte maga előtt Jánost, hogy előkészítse az Úr útját, kérjük bizalommal. Jöjj el hozzánk felkelő napunk a magasságból. Te, aki Jánost újjongással töltötted el Erzsébet méhében, add, hogy világra jöttödnek, mindig örvendezzünk.
1: Jöjj el hozzánk felkelő napunk a magasságból.
0: Te a keresztelő szavával és életével megmutattad nekünk a bűnbánat útját. Hajlíts szívünket országod törvényeihez.
1: Jöjj el hozzánk felkelő napunk a magasságból.
0: Te azt akartad, hogy emberajkak hirdessenek. Küldd el az egész világra evangéliumot hírnökeit.
1: Jöjj el hozzánk felkelő napunk a magasságból.
0: Te úgy akartad, hogy János kereszteljen meg a Jordánban, és ezáltal mindent megtegyél, ami elő van írva. Segíts, hogy mi is megadjuk mindenkinek azt, ami kijár neki.
1: Jöjj el hozzánk felkelő napunk a magasságból.

0: Istenünk, te azért támasztottad keresztelő Szent Jánost, hogy népét előkészítse Krisztus Urunk méltó fogadására. Add meg egyházadnak a lelki örömök ajándékát, és vezess minnyájunkat az üdvösség és a béke útjára. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiat által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Ha mi keresztények mind úgy élnénk, ahogyan kellene, akkor a pogányok jobban ámulnának, mint a csodák láttán, mondta aranyszájú Szent János.

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót ismételten, továbbra is az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából, a mikrofonnál
0: Pál Jutka
1: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, mielőtt meghallgatnánk a nap evangéliumát, röviden ismertetjük önökkel a reggeli műsorunkat. Folytatódik az ébresztő műsorunk közel 8 óráig, majd 8 óra előtt néhány perccel az igézőt hallják, 8 órától Krasznabéltekről közvetítünk szentmisét, majd 9 órától fogadjuk az önök ima szándékaikat.
0: Ezt követően a dicsőséges rózsafüzért, majd a Jézus szíve litániáját imádkozzuk. 10 órától Krisztussal a mindennapokban Karácsony Tibor atya műsora következik, 10 óra 30 perctől pedig György Alfréd atya gyógyító jelenlét című műsorának 28. részét hallhatják.
1: 11 órától kapcsoljuk Rómát, az általános pápai audienciát, majd a harangszó után déli imára hívjuk önöket, a déli úrangyalára. Ezt követően a Zsolozsmából a napközi imaórát végezzük, 12:45-kor a déli magazinnal várjuk önöket, mivel utolsó szerda van, ezért a perc, ami számít adás, hát lesz a déli magazin keretén belül Bajcsi István mentős asszisztenssel, majd 1 órától ismét kapcsolunk Csesztohovába, ahonnan szentmisét fogunk közvetíteni délben, illetve délután, a déli magazin végén egy újabb műsorismertető is hallható.
0: De azt még elmondjuk a kedves hallgatóknak, hogy ma este 6 órától szintén szentmisét közvetítünk, ezúttal Marosvásárhelyről, a Keresztelő Szent János templomból, ez búcsús szentmise. Az esti szentség

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült. Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örült vele mindenki. A 8. napon jöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket. Atya nevéről Zakariásnak akarták hívni, de anyja ellenezte. Nem, János legyen a neve. Azok megjegyezték, hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának. Érdeklődtek erre atyától, hogyan akarja őt nevezni. Atya írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá. János a neve. Erre mindnyájan meglepődtek. Neki pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve. Szólni kezdett, és magasztalta Istent. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdeában meg az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla, elgondolkodva mondta, mi lesz ebből a gyermekből, hiszen nyilván az Úr van vele. A gyermek pedig nevekedett, lélekben erősödött, és mindaddig a pusztában élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan fel nem lépett. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, ma egy gyermeknek a születéséről hallhattunk az evangéliumi szakaszunkban. Első pillantásra úgy tűnhet, hogy ez csupán egy örömteli családi esemény. Egy idős házaspárnak végre gyermeke születik. De Isten igéje mindig mélyebbre vezet bennünket. Mert itt nem csupán egy gyermek érkezik a világba, hanem Isten hűsége tör be az emberi történelembe. Erzsébet és Zakariás hosszú éveken át hordozta a beteljesületlen vágy fájdalmát. Imádkoztak, reméltek, vártak. Aztán talán eljött az a pont, amikor már nem is mertek remélni. S hányszor van így az ember? Egy idő után már nem kérünk, mert félünk az újabb csalódástól. Nem remélünk, mert a remény túl fájdalmasnak tűnhet. És éppen ekkor lép közbe Isten. Az evangélium egyik legmélyebb üzenete az, hogy Isten nem az emberi lehetőségek határain belül működik, amikor mi azt mondjuk már késő, Isten akkor kezd el, és akkor kezdi el a művét. Amikor mi lezárunk egy történetet, ő új fejezetet nyit számunkra. És maga a gyermek neve sem véletlen. Nem Zakariás lesz, nem a családi hagyomány folytatódik, hanem a neve János, ami azt jelenti Isten kegyelmes. Mintha az egész élete egyetlen üzenete lenne. Nem az emberi érdem, nem a vérségi kapcsolat, nem a hagyomány az első, hanem a kegyelem. Milyen nehéz ezt elfogadnunk. Mi szeretjük azt hinni, hogy mindent kiérdemlünk, sikerünket, üdvösségünket, másoknak a szeretetét. Isten azonban újra és újra azt mondja, előbb szeretlek, mint ahogy megérdemelnéd. Előbb irgalmazok, mint ahogy kérnéd. Előbb megáldalak, mint ahogy felfognád. János születése, a kegyelem születése az emberi szívekben. De van még egy megrendítő mozzanat. Zakariás hosszú hónapokon át néma marad, nem beszélhet. Az angyal szava előtt kételkedett, ezért hallgatásra ítéltetett. Milyen különös pedagógiája van az Istennek. Mi általában azt gondoljuk, hogy a hit az mindig beszédből születik, pedig sokszor a hit a csendből születik. Vannak igazságok, amelyeket csak akkor hallunk meg, amikor minden más hang elnémul bennünk és körülöttünk. Zakariásnak meg kellett tanulnia hallgatni, hogy végre meghallja Istent. Talán nekünk

0: és ez az egyik legnagyobb hiányunk. Körülöttünk folyamatos a zaj, telefonok, hírek, vélemények, viták, félelmek. Annyi hang szól hozzánk, hogy már nem halljuk az egyetlen hangot, amely életet adhat a mi számunkra. Isten gyakran nem a viharban érkezik, nem a földrengésben, nem a hangoskodásban, hanem a csendben. És amikor Zakariás végre engedelmeskedik Istennek, megnyílik a szája. És az első szava nem a panaszé, nem önigazolás, nem sérelem, hanem a dicséret. Aki valóban találkozott Istennel, annak a szívében előbb-utóbb megszületik a hála. Nem azért, mert minden tökéletes lett, hanem mert felismeri, hogy Isten a tökéletlenség közepette is jelen van. A körülállók pedig ezt kérdezik, mi lesz ebből a gyermekből? És ez a kérdés túlmutat Jánoson. Valójában minden emberről szól. Mi lesz ebből a gyermekből? Mi lesz ebből az életből? Mi lesz abból a fiatalból, aki keresi önmagát? Mi lesz abból az idős emberből, aki már azt hiszi, hogy minden véget ért? Mi lesz abból a megtört szívből, amely már nem tud szeretni? Isten válasza mindig ugyanaz. Sokkal több, mint amit most látni lehet. Az ember csak a jelent látja, Isten a hivatást látja. Az ember a gyengeséget, Isten a kegyelmet. Az ember a múltat, Isten a jövőt. János még csecsemő, de Isten már prófétát lát benne. A puszta hangját hallja benne, a messiás előfutárát szemléli benne, és ugyanez igaz ránk is. Isten nem azt nézi, hogy ma hol tartunk, hanem azt, hogy mivé válhatunk az ő szeretetében. Ezért a mai evangélium legmélyebb örömhíre talán az, nem a mi terveink a legfontosabbak, hanem Isten álma rólunk. És amikor életünk látszólag mentővé válik, amikor imáink válasz nélkül maradnak, amikor hosszú csend vesz körül bennünket, akkor sem feledjük. Isten már munkálkodik bennünk és általunk. Lehet, hogy még nem látjuk a gyümölcsét, lehet, hogy még csak a várakozás idejében élünk, de az Úr kezében nincs elvesztett idő, nincs hiába való könnyű, nincs értelmetlen szenvedés, a kegyelem már úton van. Ahogyan egykor János megszületett az emberi lehetetlenségből, úgy születhet meg bennünk is az új remény, az új hit és az új élet. Látjuk, hogy elromlott világunkban a keresztény élet néha keresztelő János pusztájához hasonlít, és így nagyon kevesen vesznek erről tudomást. Kevesekhez jut el a sürgető felszólítás, hogy Isten országának építésében minden megkeresztelt emberre szükség van. Tudd meg, hogy rád is szüksége van Istennek, nem csak rám, s rátok. Nem adhatjuk fel az ige hirdetést. Meg kell élnünk Isten parancsait és törvényeit, és mindannyian meglátjuk, hogy boldog emberek leszünk. A mai élet körülményei között is szükség van keresztelő Jánoséhoz hasonló hivatásból fakadó magatartásra. Szükség van arra, hogy úgy mutassunk rá Krisztusra, mint az életünk értelmére, azt az üzenetet közvetítve, hogy íme, őt hallgassátok, mert neki számunkra is van mondani valója, van útmutatása, és csak arra van szükség, hogy mindez halló fülekre és befogadó szívekre találjon. Láthatjuk, testvéreim, Gábor angyal vitte hírül a jeruzsálemi templomban papi szolgálatot teljesítő Zakariásnak, hogy fia születik, aki az Isten prófétája, követe lesz, aki majd visszavezeti a bűnöseket az igazság útjára, és előkészíti a népet az Úr eljövetelére. De ő nem hitte, ezért büntetésből megnémult mindaddig, amíg meg nem született János. Az Isten keresztelő Szent Jánost arra rendelte, hogy az emberiséget felkészítse a messiás fogadására. Az Úr Jézus szerint keresztelő János nem ingó nátszál és nem lágy ruhába öltözött ember, hanem szilárd jellem. Már élete külsőségei is hirdetik, hogy ő nem olyan ember, aki megváltozott körülmények között véleményét is megváltoztatná. Sem a megváltóba vetett hitében nem inog meg, sem Heródes udvarához nem alkalmazkodott, hanem ő szilárd jellem maradt. Igen, testvéreim, Keresztelő János a legnagyobb ember, mert küldetése felülmúlt minden más emberi küldetést. Óriási sikereket ért el ige hirdetésével. A nép tódult hozzá, ezt tanúsítja Szent Márk írása is, kivonult hozzá egész Júdea és Jeruzsálem minden lakója. Nagyon népszerű volt, a nép életmódja miatt becsülte. Prófétának tartották, és az is volt. Ő a pusztába kiáltó szó, az előkészítésre szóló felhívást Izaiás szavaival teszi. Hivatása, hogy felébressze az alvó, lanyha és közömbös lelkeket. Készítsétek az Úr útját, mert Isten valóban meglátogatja az ő népét, és akkor minden ember meglátja az Isten üdvösségét. Ma is eljött Isten közénk, hogy meglátogasson, ugyanúgy, ahogyan mindennapjaitokban meglátogat, szerény, egyszerű, kicsiny otthonainkba, lelkünknek a hajlékába. Igéjével és testével akarja táplálni éhező lelkünket. Szent Jánosra nem szépen alkalmazható Izaiás próféta szava és az ószövetségi olvasmányból, amelyet a prófétai hivatásról mond. Az Úr hívott meg, mielőtt még megszülettem. Atyám méhétől fogva emlékezetében éle nevem. A nemzetek világosságává teszlek, hogy üdvösségem eljusson a föld végső határáig. Mindezek olyan prófétai szavak, amelyek a Keresztelő Jánosban beteljesedtek. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Őt hallgassátok. Nekünk is ez a felhívásunk minden nap keresztény életünkben. Tanúságot tenni Krisztusról, és örömhírét, az ő jelenlétét hirdetni egészen a föld végső határáig.
1: Köszönjük szépen Hosszú Norbert Lajos, Sepsiszentgyörgyi segédlelkésznek a mai evangéliumhoz fűzött elmélkedését.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk, hanem olyanokat, akik neked szolgálni szeretnének, és nem uralkodni helyetted. Akik a te igazságodat hirdetik, és nem a sajátjukat erőltetik ránk. Akik nem szégyelnek rólad mindenütt beszélni, de tudnak tapintatosan magukról hallgatni. Akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket, hanem amikor miattuk téged ócsárlás ér. Akik hiszik mindazt, amit tanítottál, és azt nem csak velünk elhitetni akarják. Akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat, hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat. Végül kérünk, Urunk, engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek, s hogy ők is minél jobban megértsék, mi bennük keressük jóságos arcod fényét. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók, 2026. június 24-én a Sepsi Szentgyörgyi stúdió mikrofonjánál
1: Pál Jutka
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket. A pontos idő 7 óra és 9 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap.
1: A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a Bogárfalvi templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Medjugorje imaest Csíkszeredában.
0: A Medjugorje jelenések 45. évfordulója alkalmából szeretettel hívnak minden érdeklődőt az ünnepi imaestre Csíkszeredába a Segítő Mária bentlakás dísztermébe. Ma délután 5 órakor rózsafüzérimával, szentmisével és szentségimádással kapcsolódnak a Medjugorje nagy családjának ünnepéhez. Zöld séta a Providencia idősek központjával.
1: A Providencia idősek központja a Senior Zöld Séta program keretében kirándulást szervez csütörtökön Hosszúaszóba. A megközelítőleg 2 órás barangolás 10 órakor kezdődik, gyülekező a menetrend szerinti buszjárat Fitódi végállomásánál. Minden mozgásra vágyó 65 évet betöltött szemét szeretettel várnak. További információ a 0753-200-701-es telefonszámon és a Rien Egyesület székhelyén. Előadás szülőknek.
0: A digitális tér veszélyei gyermekeink mentális és fizikai fejlődésére címmel tart előadást szülők számára holnap délután 5 órától a Csiki moziban Pöltl Ákos, az Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértője és a Kapcsolj ki mozgalom alapítója. Az eseményen szó lesz arról, hogyan hatnak a digitális eszközök a gyermekek idegrendszeri fejlődésére, mitől fejlődik egészségesen egy gyermek agya, és mit érdemes a képernyő helyett előtérbe helyezni a mindennapokban. Az előadás gyakorlati szempontokat is kínál. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ez megtehető az esemény közösségi oldalán lévő űrlap kitöltésével. Az esemény az iránytű szakértői előadás sorozat harmonikus családokért része. Zenés komédia és toronykoncert.
1: A Lorántfi Zsuzsanna Kulturális Egyesület holnap 2 rendezvénnyel gazdagítja a Marosvásárhelyi Napok program kínálatát. A művészmozi melletti nyári színpadon este 7 órától az Így szerettek ti című kapcsolatokról szóló zenés komédiát lehet megnézni, meghallgatni a Budapestről érkező Cseke Brigitta és Szondi Tamás, valamint a Marosvásárhelyi Kovács Maducsa Mihály előadásában. A részvétel díjtalan. 9 órától újra megtartják a népszerű toronykoncertet. A Megyeháza tornyából Buta Árpád, Márton Katalin és Strozner Kincső előadása hallgatható meg. Ünnep Kovásznán.
0: Szombaton fennállásának 36. évfordulóját ünnepli az Életvédő Társaság Kovásznán. A program a Meg nem születettek emlékparkjában a Magzat keresztútjával kezdődik. 11 órától hálaadó szentmise lesz a katolikus templomban, amelyet Koncsag László Szentegyházán szolgáló plébános mutat be. 12 órától rövid visszaemlékezést tart Kovács Zita doktornő, a társaság vezetője. 1 órától ebéd a plébánián a Kovács Gábor teremben. A zenei szolgálatot Stegbauer István és Csilla látja el. Érdeklődni Kovács Zitánál lehet a következő telefonszámon. 0722 716 262. Megismétlem a telefonszámot, 0722 716 262. Múzeumok éjszakája Gyergyószentmiklóson.
1: Idén a megszokottnál egy héttel később, de a Gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeumban is megszervezik a múzeumok éjszakáját. A szombati délután 4 órától kezdődő eseményen bábszínházi és színházi előadás, kutavatás, kiállítás megnyitó, múzeumi felfedezőjáték, kézműves foglalkozások, fotós, workshop, előadások, csillagnézés és gyertyafényes tárlatvezetés várja az érdeklődőket. Szülők iskolája, családtábor.
0: Szeretettel hívják a családokat, házaspárokat a szülők iskolája családtáborba, melyet a főegyházmegyei családpasztorációs iroda szervez Szeltesfürdőn, a Szent Gellért Alapítvány vendégházában augusztus 13-a és 16-a között. Az idei téma: erőforrásunk a keresség. Hogyan táplálja házasságunkat és családi életünket a kerességi kegyelem? Délelőttönként a szülők programjával párhuzamosan a gyerekeket, kamaszokat, korosztályos programok várják. Délutánonként, esténként pedig családi programok lesznek: kirándulás, csürkaland, tábortűz, színes este. További részletes információk és bejelentkezési lehetőség a család.ro oldalon.

0: És most nézzük meg az időjárást röviden. Szélsőséges időjárás tombol az országban, a meteorológusok egyszerre adtak ki figyelmeztetést a tomboló kánikula és a heves zivatarok miatt több megyére is. Sárga kódú hőségriasztás lépett életbe a Körösvidék, Máramaros, a Bánság északi része, Erdély északi és középső területei, valamint Moldva déli és Muntenia keleti részein. A szakemberek újabb tájékoztatást adtak ki a hőségről és a magas hőkomfort érzetről, amely ma este 9 óráig érvényes.
1: Ezen időszak alatt az ország nagy részén kánikula várható. A nappali csúcsértékek 24 és 34 Celsius fok között alakulnak. A legalacsonyabb értékek a medencékben is. A viharos területeken lesznek, legmagasabb hőmérsékletre az ország északnyugati és déli részein kell készülni. A hőkomfort érzet pedig továbbra is rendkívül megterhelő lesz a szervezet számára. Ezzel párhuzamosan ma szintén sárga riasztás figyelmeztet a felhőszakadásokra a hegyvidéki területeken, különösen Hunyad és Kovászna megyében, valamint Kolozs, Fehér, Krassoszörény, Mehedinc, Gorzs, Völcsa, Szeben, Brassó, Árgyés, Dömbovica, Prahova, Buzó, Vráncsa, Bákó, Niamc, Hargita és Maros megyék hegyvidéki részein. A hegyekben is elszórtan a délkeleti országrészben is 50-70 km/órás szélre, jégesőre és villám árvizeket okozó felhőszakadásokra kell készülni.
0: Ma reggel 7 órakor a következő a hőmérsékleteket mérték Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Csupán 13 fok volt ma reggel Maroshévízen, 14 fokot mértek Brassóban, Csíkszeredában és Gyergyóalfaluban is, 15 fok volt itt nálunk Sepsiszentgyörgyön. 16 fokot mértek Baróton, Kézdivásárhelyen, Nagyszebenben, Resicabányán és Szatmárnében, Németiben, valamint Székelyudvarhelyen is.
1: Tizenhét fokot mértek Besztercén, Dézsen, Dicsőszentmártonban, Fogarason, Kolozsváron, Máramaros-szigeten, Marosvásárhelyen. 18 fokot jelentettek Déváról, Gyulafehérvárról, Nagysármásról, és Tordán is 18 fokot mértek. 19 fok volt Aradon, Nagybányán, Nagyváradon, Temesváron, Zilahon. Világosnál ma reggel 7 órakor 20 fokot mértek.
0: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Keresztelő Szent János születése. Ain Karim, Krisztus előtt 7. Az egyház, az Úr Krisztus és a boldogságos szűz földi születése mellett keresztelő Szent János születésnapját is megünnepli. Ennek az az oka, hogy János még születése előtt megtisztult az áteredő bűntől. A hagyomány e megtisztulást a két édesanya, Mária és Erzsébet találkozásához, Sarlós boldogasszony napjához köti. Szent Lukács elmondja. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek. Maga Erzsébet pedig eltelt szent lélekkel. Ő írta le János születését is. 6 hónappal az angyali üdvözlet előtt az Úr elküldte Gábor angyalt a jeruzsálemi templomba az utolsó proféta keresztelő János születésének örömhírével az öreg paphoz, Zakariáshoz. Az angyal elmondta neki, hogy ez a gyermek már anyja méhében betelik szent lélekkel. A jeruzsálemi templom közel 1000 esztendőn át volt az élő Isten jelenlétének és tiszteletének a helye. Az utolsó ószövetségi proféták egyike, Malakiás, látta az előfutárt, aki Illéshez hasonló lesz, és előkészíti az Úr útját. Azt is látta, hogy a templomban kezdődik majd el a nagy megújulás. Nehéz rekonstruálni a jeruzsálemi templom épületét és Isten tiszteleti rendjét, hiszen Krisztus után 70-ben a templom liturgiájával együtt megsemmisült. A következők mégis bizonyosnak tűnnek. Az égő áldozati oltáron minden reggel és este egyesztendős, hibátlan hímbárányt ajánlottak fel, étel és ital áldozatok kíséretében. A szentélyben pedig illatáldozatot mutattak be. A papok közül az első aranyserpenyőben parazsat hozott az égő áldozati oltárról a szentélyben álló aranyból készült illatáldozati oltárra. A másik pap hozta a tömjénes szelencét. A harmadik pedig a parázsra szórta a tömjént. Amikor a papok megfújták az ezüst harsonákat, az egész nép imádó hódolattal leborult a földre. Szent Lukács ennek az illatáldozatnak leírásával kezdi az előfutár János születésének történetét. Heródesnek, Júdea királyának napjaiban volt egy Zakariás nevű pap, Abia papi osztályából, kinek felesége Áron leányai közül való volt, és az ő neve Erzsébet. Mindketten igazak voltak Isten előtt, fedhetetlenül jártak az Úr minden törvényében és parancsolatában. De nem volt gyermekük, mert Erzsébet magtalan volt, és mindketten előre haladottak voltak napjaikban. Történt pedig, hogy amikor Zakariás osztályának rendje szerint papi szolgálatát végezte az Úr előtt, a szokásos sorsvetésnél az jött ki, hogy belépve az Úr templomába, ő tegye a parázsra a tömjént. És a népsokaság kívül imádkozott az illatáldozat órájában. Megjelent pedig neki az Úr angyala. Ott állt a tömjén oltárának jobb oldalán. És amikor Zakariás meglátta, megrettent, és félelem fogta el. Az angyal azonban így szólt hozzá. Ne félj, Zakariás, mert könyörgésed meghallgatásra talált, és feleséged Erzsébet fiút szül neked, és a nevét Jánosnak fogod hívni. Örömöd és újjongásod lesz ő, és sokan örülnek majd a születésének, mert nagy lesz az Úr előtt, Bort és részegítő italt nem fog inni, és még anyja méhében betelik szent lélekkel. És Izrael fiai közül sokakat megtérít majd az ő urukhoz, Istenükhöz. És Illés lelkével és erejével fog járni az Úr előtt, hogy az atyák szívét fiához térítse, a hitetleneket pedig az igazak okosságára tanítsa, hogy tökéletes népet készítsen az Úrnak. És Zakariás mondta az angyalnak, honnan tudhatom én ezt, hiszen már öreg vagyok, és feleségem is előre haladott napjaiban. És felelvén az angyal mondta neki, én Gábriel vagyok, aki az Úr színe előtt állok, és elküldettem, hogy beszéljek hozzád, és elmondjam ezeknek örömhírét. Íme, hallgatni fogsz, és néma leszel addig a napig, amelyen majd ezek megtörténnek, mert nem hittél a szavaimnak, melyek a maguk idejében be fognak teljesülni. A nép várta Zakariást, és csodálkoztak, hogy késlekedik a templomban. Mikor pedig kijött, nem tudott szólni hozzájuk, és felismerték, hogy látomást látott a templomban. Ő maga integetett nekik, de néma maradt. És történt, hogy amikor leteltek szolgálatának napjai, elment otthonába. E napok után a felesége Erzsébet fogant, és 5 hónapon át elrejtőzött, mondván, így tett velem az Úr azokban a napokban, amikor tekintetre méltatott, hogy elvegye az emberek közötti szégyenemet. Az e naptól számított 6. hónapban Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való József nevű férfinak volt jegyese, és a szűz neve Mária volt. Azokban a napokban Mária útra kelt, és sietve elment a hegyvidékre, Júda városába. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. És történt, hogy amint Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, repesett méhében a gyermek. Erzsébet betelt szent lélekkel, s hangos szóval felkiáltott, és mondta, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De honnan ez nekem, hogy eljön hozzám az én uramnak édesanyja? Íme, amint fölhangzott fülembe köszöntésed szava, örömében repesett méhemben a gyermek. És boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki. Mária ott maradt Erzsébetnél mintegy 3 hónapig, majd visszatért otthonába. De még ott volt, amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, és megszülte a fiút. És meghallották szomszédai és a rokonai, hogy kitüntette irgalmasságával az Úr, és együtt örültek vele. És a 8. napon történt, hogy eljöttek körülmetélni a gyermeket, és atya után Zakariásnak nevezték. És válaszolván az édesanyja mondta, semmiképpen, hanem János lesz a neve, és mondták neki, nincs senki a rokonságodban, akit így hívnának. Intettek pedig atyának, hogy kinek akarja nevezni, és írótáblát kérve ráírta. János az ő neve. És valamennyien elcsodálkoztak, és mindnyárt megnyílt a szája és a nyelve, és áldván az Istent beszélt. És félelem szállta meg az összes szomszédjukat, és Júdea egész hegyvidékén híre ment ezeknek a dolgoknak. És mind, akik csak hallották, szívükre vették és mondták, vajon mi lesz ebből a gyermekből? Mert az Úr keze volt vele. És Zakariás, az ő atya is betelt szent lélekkel, és így prófétált. Áldott az Úr, Izraelnek Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. És szabadítót támasztott nekünk Dávidnak, az ő szolgájának házába. miképpen megmondatta szentjeinek Ajka által, prófétái által, kik kezdettől fogva voltak, hogy szabadulást ad a mi ellenségeinktől, és mindazok kezéből, kik gyűlölnek minket. Hogy irgalmasságot cselekszik atyáinkkal, és megemlékezik szent szövetségéről. Az esküvésről, melyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak, hogy megadja nekünk, hogy megszabadulván az ellenség kezéből félelem nélkül szolgáljunk néki, szentségben és igazságban az ő színe előtt, életünknek minden napján. És te gyermek, a magasságbelinek prófétája leszel, mert az Úr orcája előtt még előkészíteni az ő utait, hogy mutasd a szabadulást az ő népével, bűneiknek bocsánatára, a mi Istenünk irgalmassága által, mivel meglátogatott minket a magasságból felkelő. Hogy megvilágosítsa azokat, kik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek, és lépteinket a békesség útjára igazítsa. A gyermek pedig növekedett, és lélekben erősödött, és a pusztában volt egészen addig a napig, amelyen megmutatkozott Izraelnek. A mai nap Szent János születésének ünnepe. Vértanúságát augusztus 29-én ünnepeljük. Szent Ágoston így tanított Jánosról. A megszentelt János születését ünnepli az egyház. Nincs más az atyák között, akinek földi születésnapját ünneppel ülnénk meg. Csak Jánosnak és Jézusnak a születését ünnepeljük. És nincs jelentőség híján. János magtalan öregasszonytól születik, Krisztus fiatal szűzleánytól. Atya nem hisz János születésében, ezért megnémul. Mária hisz Jézusban, és hitben fogadja őt. János olyan, mint valami határvonal a két szövetség, az Ó és az Új Szövetség között. Maga az Úr állítja, hogy János valamiképpen határ. Ezt mondja ugyanis. A proféták és a törvény Jánosig tartanak. János a maga személyében az Ószövetséget ábrázolja, de már az Újat hirdeti. Végül megszületik, megkapja nevét és apja nyelve megoldódik. Gondold meg, mi történt, mert képszerűen az igaz valóságot jelzi. Zakariás hallgat, és elveszíti hangját mindaddig, amíg az Úr előfutára János meg nem születik, és vissza nem adja hangját. Megoldódik a nyelv, mert megszületik a hang. Mert János az időben hangzó hang, Krisztus azonban a kezdettől hangzó örök ige.

0: Kedves hallgatóink, 2026. június 24-én szeretettel köszöntjük újra a kedves hallgatókat, továbbra is a mikrofonoknál Pál Jutka és Gürgényi Tünde van önökkel.
1: Ma van az év 175. napja, 190 nap van még hátra. Nézzük meg, hogy ehhez a mai naphoz milyen világi események, illetve híres, neves személyiségek kapcsolódnak.
0: 526 éve 1500 óta Szent Iván napja van ma, a nyári napforduló ünnepe.
1: 1812-ben, 214 éve Bonaparte Napóleon serege átlépte az orosz birodalom határát.
0: 167 éve 1859-ben az olasz-francia csapatok súlyos vereséget mértek az osztrákokra a véres szolferinói ütközetben.
1: 136 éve 1890-ben megszületett Baktai Ervin festő, művészettörténész, asztrológus, író, fordító, Ázsia utazó.
0: 129 éve 1897-ben meghalt Brassai Sámuel nyelvész, filozófus, természettudós.
1: 1931-ben 95 éve halt meg Kunc Aladár, író, szerkesztő, kritikus, műfordító. Legismertebb műve a Fekete Kolostor.
0: 76 éve 1950-ben e napon született Tolcsvai László zeneszerző, előadó, művész.
1: 52 éve 1974-ben földkörüli pályára állt az első szovjet katonai űrállomás, a Szaljut 3.
0: 1979-ben 47 éve e napon halt meg Örkény István Kossuth-díjas író, gyógyszerész, a magyar groteszk próza megteremtője. Ez lesz a mai téma című műsorunkban. Bővebben hallhatnak Örkény István munkásságáról, tevékenységéről. Maradjanak velünk!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönti a Mária Rádió hallgatóit, a mai reggelen Farkas Szilvia önkéntes a napi téma című műsorban. A mai műsorunkban Örkény István íróról emlékezünk meg, és köszöntöm mai meghívottamat, Mot Erzsébet, magyar tanárnőt.
3: Szeretettel köszöntelek én is, kedves Szilvia, és köszöntöm a rádió hallgatókat is.
4: Hol és mikor született Örkény István?
3: Örkény István Budapesten született 1912. április 5-én zsidó családban. 1930-ban érettségizett a piarista gimnáziumban, majd a műegyetem vegyészmérnöki karán diplomázott. A II. Világháborúban munkaszolgálatos volt a Dolnál, majd hadifogságba esett, s csak később térhetett haza. 1949-től az Ifjúsági Színház, majd a Magyar Néphadsereg színházának dramaturgia volt. Ezután a Szépirodalmi Kiadó lektoraként dolgozott. 1958 és 63 között az 56-os forradalomban való részvétele miatt publikációs tilalmat voltak ki rá. Ez idő alatt vegyészmérnökként dolgozott.
4: Örkény a magyar abszurd dráma kitűnő képviselője.
3: Írásait groteszk humor hatja át, nincs bennük egyértelműen jó vagy rossz ember. A tragédiák néhol komédiába fordulnak. Első elbeszélése a Szép szóban jelent meg 1937-ben Tengertánc címmel. A háború után 1947-ben jelent meg a Lágerek népe, melyben a munkaszolgálat és a hadifogság időszakát dolgozta fel. 1952-ben jelent meg a Lila Tinta című elbeszélése, amit az akkori kultúrpolitika ellenszenvvel fogadott.
4: A stílusteremtő egyperces novellák 1967-ben látott napvilágot.
3: Nem csak Magyarországon, de a világirodalomban is újdonság volt a rendkívül tömör, rövid, filozofikus vagy groteszk írásmód. Egyperceseiben Örkény azt mutatta meg, hogy a hétköznap fényeit más közegbe helyezve milyen megdöbbentő hatást kelthetnek. Örkény élete végéig csiszolgatta remekeit, ezért az egypercesek majd mindenik kiadásában találni új darabot. 1964-ben írta, és 67-ben mutatták be a Tóték című drámáját, amit később több nyelvre is lefordítottak, és meghozta számára a világsikert. A drámából később film is készült Fábri Zoltán rendezésében, Isten hozta Őrlagyúr címmel. Néhány más művéből is készült filmes feldolgozás, mint például a Macska játékból.
4: Dramaturgként, színházi szerzőként mit mondhatunk el róla?
3: 1949-ben az ifjúsági, majd a Magyar Néphadsereg színházának dramaturgiaként dolgozott. 1948 és 1960 között átdolgozásai kerültek színpadra. Ilyen átdolgozások például a Molière Zsugoria vagy Mikszáth Kálmán különös házassága. Jelentős sikert a Tóték című műve Tália színház beli bemutatójával aratott azonban.
4: Milyen díjakban, elismerésében részesült munkásságaiért?
3: József Attila díjat kapott 1955-ben és 1967-ben. Kossuth díjjal tüntették ki 1973-ban, Fekete Humor díjban részesült Párizsban, a Magyar Örökség díjat pedig 2004-ben posztumusz díjként ítélték Örkénynek. Örkény István 1979. július 24-én hunyt el Budapesten.
4: Most pedig hallgassuk meg Örkény István Életben maradni című egypercesét.
3: Örkény István Életben maradni. Egy nagy politikai körben, mint negyedrendű vádlott, életfogytiglant kapott. Ebből 6 évet le is ült, méghozzá magánzárkában és ártatlanul. Társait sorra kikezdte a börtön, mindegyiket a leggyengébb pontján, kit a szívén, kit a tüdején, kit a lelki egyensúlyán. Ő a túlérzékeny idegrendszerével már a 6. héten síró görcsöt kapott. De mikor ráborult, az asztal alapján észrevett egy hangyát. Ettől még sírni is elfelejtett. Elnézte, hogy küszködik egy parányi morsával. Aztán a körmehegyével odébb s végodébb gurította a morsát. E délelőttje azzal telt el, hogy a hangyát körbesétáltatta az asztalon. Éjszakára bedugta egy üres orvosságos fiolába, és másnap fölmászatta egy gyufaszárra. Hamarosan rájött, hogy a kis állat egy húsfoszlánnyal sokkal könnyebben idomítható, mint morsákkal. És valóban, a 8. hónap végén 2 keresztbe rakott gyufaszálon sikerült rákapatnia a hintázásra. Persze azt a tétova ide-oda mászkálást csak némi jó indulattal lehetett hintázásnak nevezni, de őt ez a teljesítmény is majdnem boldoggá tette. Amikor letöltötte a 3. évet, jó maga viseletéért különös kedvezményképpen papírt, írószerszámot és olvasnivalót kérhetett. Ezt ő büszke daccal visszautasította, a hangya ugyanis már gurigázni tudott egy mágszemmel, mely a karácsonyi tésztából származott. De őt ez a mutatvány sem elégítette ki, mert még besorolható volt a hangyai lét határai közé. A másféleség ott kezdődne, ha 2 lábra tudná állítani. Ez 18 hónapig tartott, de sikerült. Újabb 1,5 év múlva diszkréten tudtáratták, hogy rövidesen rehabilitálják és szabadon bocsátják. Addigra elkészült az ő nagy mutatványa is. A hangya álló helyzetben a magasba dobta és elkapta a mák szemet. Vagyis elmondhatta róla, megint egy kis jó akarattal, hogy megtanult labdázni. Adjatok csak egy nagy itót, mondta a fiainak sokat sejtető mosollyal az első otthoni vacsora után. Van egy betanított hangyám. Hol? Kérdezte a felesége. Forgatták a fiolát. Nézték a nagyítóval, míg a lámpához is oda tartották, de hiába. És ami a legfurcsább,

0: rövid szöveges üzeneteket, mivel rövid az időnk is, a 0758 420 555-ös telefonszámra küldhetnek.
1: Ma Iván és János névnap van. Nézzük meg röviden a nevek eredetét és jelentését. Az Iván régi magyar név a Jovános, Ivános alakjából származik, illetve János névnek szláv formájából. Jelentése: Isten kegyelme, Isten kegyelmes.
0: János bibliai név a héber Johann és név görög Johannes változatából, illetve ennek hasonló hangzású latin Johannes formájából származik. Jelentése: Jáve megkegyelmezett.
1: A Jóisten áldását kérjük Balázs Barnabás segédlelkészre, Zetel a kis segédlelkészre, akinek ma van a születésnapja, de közben telefonálunk van.
0: Halló, Mária Rádió!
2: Halló!
0: Köszöntjük szeretettel!
2: Dicsőítessék az Úr Jézus Krisztus! Én is ezen a két napon szeretném köszönteni Bilibó pianost Adomás Patakán, hogy még sokszor éljen névnapot, 72 éves, a 9 gyermekivás a feleségével, még éljen sok boldog szeretetvel, minden jó. Ezt kívánja egy állandó hallgató, Dines Gőt. A Jóisten tartsa meg a hit remény szeretettel a gyermekeivel együtt, mert szép nagy családja van.
0: Nagyon szépen köszönjük a kedves hallgatónak, csatlakozunk a jó kívánságaihoz.
1: Amíg újabb telefonáló lesz, én nagyon gyorsan kedves kolléganőnknek a lányát köszöntöm, Rebekát, aki ma 18 éves, a Jóisten éltessen, kedves Rebi, valószínű, hogy nem hallgatja most a rádiót, a másik kislányának pedig sok sikert, és minden nyolcadikosnak, ugye ma van a matematika képességvizsga, kívánjuk, hogy a Jóisten vezesse az ő lelke által bölcsességgel a fiatalokat, hogy sikeresen vizsgázzanak.
0: És újabb hallgatót köszöntünk, halló, Mária Rádió!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
3: Olasz Péter vagyok, Felvidék, mi szeretnénk köszönteni lelki atyánkat, Borka Iván atyát, névnapi arkam erőt, egészséget kívánom neki az ebedi hívek, a muzsrai hívek és a bélai hívek. Köszönjük szépen, áldott szép napot kívánunk!
0: Köszönjük szépen önöknek is, és csatlakozunk a jó kívánságukhoz, a jó Isten éltesse apa bácsit!
1: És ha nagyon gyorsan telefonál még valaki, egy telefonálót még be tudunk élőadásba kapcsolni. Sajnos, de igen, itt
0: de
1: van.
0: De megérkezett egy telefonálunk. Halló, Mária Rádió!
1: Kérjük a rádiókészüléket kikapcsolni. A Jóisten áldását kérjük mindazokra, akik ünnepelnek, akár névnapot, születésnapot, vagy bármilyen családi eseményt. Most pedig megkérem Jutkát, hogy olvassa fel azt a gondolatot, amit a mai napra választottunk.

Ez a gondolat pedig Clairvaux-i Szent Bernát apáttól származik, és így hangzik: a szív tisztasága hármat hoz magával: a szabadság lelkét, belső békénk örömét és szeretetünk erősségét.

És lassan elbúcsúzunk önöktől, igaz, hogy rövid időre, de előtte elmondjuk, hogy mi az, amit hallhatnak itt a Mária Rádióban. Nem sokára az igéző lesz hallható, majd Szentmisét közvetítünk Krasznabéltekről. A Szentmise után a hét plébániájának az ismertetője hangzik el.

0: 9 órától ima szándékaikat fogadjuk, majd a dicsőséges rózsafüzért és a Jézus szíve litániáját imádkozzuk.
1: 10 órától Karácsony Tibor atya műsorát hallják Krisztussal a mindennapokban, 10 óra 30 perctől pedig a gyógyító jelenléttel György Alfréd atya jelentkezik.
0: 11 órától kapcsoljuk Rómát, az általános pápai audienciát, 12 órától az Úrangyalát imádkozzuk, ezt követően a Zsolozsmából a napközi imaórát.
1: 4:15-kor kezdődik a Déli magazin, melynek keretén belül lesznek friss hírek, a nap evangéliumát ismételjük meg, és a Perc, ami számít című adásunkkal jelentkezünk, melyet Bajcsi István mentős asszisztenssel szerkeztünk. 13 órától majd lesz egy újabb szentmise, amelyet Csesztohovából fogunk közvetíteni.
0: De szentmise lesz délután 18 órától is, Marosvásárhelyről, mégpedig búcsús szentmise a Keresztelő Szent János templomból, és belekapcsolódhatnak a szentségimádásba is, amelyet este 8 órától Szatmárról közvetítünk.
1: Mi megköszönjük megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást, áldott napot kívánunk Önöknek, búcsúznak a mai ébresztő szerkesztői,
0: Görgényi Tünde
1: és Pál Jutka.
0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsi Szent Györgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. Számomra ez Jézus alapirányultsága felénk, hogy ő neki fontos az, hogy mi van velem. Aki az én javamat akarja, azt akarja, hogy be tudjam fogadni a szeretetet, aki ő maga. Arra vágyik, hogy ez átjárjon engem, és megszülessen bennem valami olyan szabadság, amiben már benne van az az öröm, hogy élek, hogy vele élek, és ebben pedig ott van az is, hogy ezt szeretném megosztani minél több emberrel. Ezt tapasztalom meg, valahányszor emberekkel kezdek el beszélgetni. Azt élem meg, hogy jönnek az emberek, és nagyon hamar ott vagyunk a lényegnél, valahol az életük értelmének a keresésénél, a kérdéseiknél, az őszinte hiteles kérdéseiknél, és hogy minden egyes pillanat, amikor ott vagyunk, az egy nagy-nagy lehetőség, hogy felismerjék, hogy az Isten már valahol jelen van és dolgozik bennük, és hogy az a több, amit az Isten ígér, hogy Jézus Krisztus kimondja, hogy azt akarom, hogy életed legyen, bőségben legyen, az ott van már, és hogy ott körzünk e körül. És hogy ennek az öröme van ott minden egyes beszélgetésnél. És mikor véget ér a beszélgetés, mindegy, hogy honnan indultunk, valami megváltozik a másik arcában, az arcán. Több remény, több öröm, békesség jelenik meg. Számomra ezt jelenti Jézusnak ez az ígérete.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítünk a Krasznobélteki Szent László plébánia templomból. A szentmisét főtisztelendő Tatár Zoltán helyi plébános mutatja be, és a kántori szolgálatot Velti János végzi. Megkérünk mindenkit, kapcsolódjunk be a szentmisébe.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Szeretettel köszöntelek benneteket Keresztelő Szent János születésnapján ünnepén. Ezen a Szent Misén imádkozunk a Kurusián család elhuncsainak lelküdvéért. Szentjeinket általában akkor ünnepeljük, amikor meghaltak. Haláluk napján van az ünnepük. Keresztelő Szent János kivételes. Őt ünnepeljük akkor is, amikor meghalt, amikor megszületett a mennyországra, és ünnepeljük földi születésnapját is. Ő volt Jézus előfutára, a pusztába kiáltó szó. Egyengessétek az Úr útját. Mindnyájan az Úr útját kell, hogy egyengessük. De hogy Keresztelő Szent János is igazi előfutár legyen, kellett saját lelkét, és mi is saját lelkünket is egyengetni. Ahogy hallottuk hétfőn, a gerendát kivenni saját szemünkből, hogy tudjunk segíteni embertársainkból, hogy a szálkát, ami szúr, ami betegít, az embertársainkat meggyógyítsuk. Hogy ezen a Szent Misén tiszta szívvel imádkozzunk, bánjuk meg bűneinket. Gyónom. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk.
1: Istenünk, te azért támasztottad keresztelő Szent Jánost, hogy népét előkészítse Krisztus Urunk méltó fogadására. Add meg egyházadnak a lelki örömök ajándékát, és vezess mindnyájunkat az üdvösség és a béke útjára. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.
3: Olvasmány Izajás proféta könyvéből. Halljátok, szigetek, és figyeljetek, távoli népek! Az Úr hívott meg, mielőtt még születem. Anyám méhétől fogva emlékezetében él nevem. Számat éles karthoz tette hasonlóvá, kezének árnyékával oltalmazott engem. Olyanná tett, mint a kiválasztott nyíl és tegezébe rejtett engem, és ezt mondta: a szolgám vagy, Izrael, benned fogok megdicsőülni. De én azt gondoltam, hiába fáradoztam, haszontalanul tékozoltam erőmet. Ám igaz, ügyem az Úr előtt van, és munkám Istenem előtt. És most ezt mondja az Úr: aki már anyám méhétől fogva szolgájává tett, hogy visszavezessem hozzá Jákobot, és Izraelt köréje gyűjtsem, így lettem becses az Úr szemében, és Istenem lett az erőm, aki ezt mondotta: kevés az, hogy a szolgám légy, s fölemeld Jákob törzseit, és visszatérítsd Izrael maradékát. A nemzetek világosságává teszlek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig. Ez az Isten igéje.

Szent leszke az apostolok cselekedeteiből. Amikor Pál apostol a pizidai Antiókiába érkezett, a zsinagógában szórásra emelkedett, kezével csendet parancsolt és beszélni kezdett. Isten Dávidot támasztotta királyul. Róla így nyilatkozott. Rátaláltam Dávidra, Izáj fiára, a szívem szerint való férfiúra. Ő majd teljesíti minden szándékomat. Ígéretes híven az ő utódai közül támasztotta Isten Izrael számára a megváltót, Jézust. Az ő érkezése előtt János Izrael egész népének a bűnbánat keresztségét hirdette. Amikor János befejezte küldetését, így szólt. Nem az vagyok, akinek engem hisztek, de íme itt jön már az, akinek a saruját sem vagyok méltó leoldani. Férfiak, testvérek, Ábrahám nemzetségének fiai és ti, istenfélők, az üdvösség híre nekünk szól. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor elérkezett Erzsébet szüleisének ideje, fiúgyermeket szült. Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örült vele mindenki. A 8. napon jöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket. Atya nevéről Zakariásnak akarták hívni, de anyja ellenezte. Nem, János legyen a neve. Azok megjegyezték, hiszen senki sincs a rokonságodba, akit így hívnának. Érdeklődtek erre atyától, hogyan akarja őt nevezni. Atya írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá. János a neve. Erre mindnyájan meglepődtek. Neki pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve. Szólni kezdett, és magasztalta Istent. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Judában, meg az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla, elgondolkodva mondta, mi lesz ebből a gyermekből, hiszen nyilván az Úr van vele. A gyermek pedig növekedett, lélekben erősödött, és mindaddig a pusztában élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan fel nem lépett. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, kedves rádióhallgatók, ma keresztelő Szent János születésnapját ünnepeljük. Jézus előfutára a pusztába kiáltó szó. Az ő születése csoda volt, hisz szülei már idősek voltak. Emberi szemmel nézve nem voltak alkalmasak arra, hogy gyermeket szüljenek. De csoda történt. Az Isten irgalmas volt hozzájuk, hisz nem volt gyermekük, és régóta vártak arra, hogy szülők lehessenek. Olvassuk a mai evangéliumban, szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örült vele mindenki. A rokonság, a szomszédság együtt örült a nagy csodának, hogy Zakariás és Erzsébet szülők lettek. Zakariás és Erzsébet, keresztelő Szent János szülei, igaz hűek voltak, mai szóval vallásos emberek. És mégis, azt is tudjuk, hogy Zakariás, amikor megtudta, hogy apa lesz, nem tudta a hírt elfogadni. Idézőjelben még az angyalt kinevette. Én apa legyek, idős koromban. Itt, ha templomban idősebb férfi testvéreinknek azt mondanám Simi bácsinak vagy Jóska bácsinak, hogy 9 hónap múlva apák lesznének, engemet is picit rádióban nem látják, hogy mit mutatok, hogy bolondnak néznének, hogy idős felre, hogy ez megtörténjen. De Isten terve néha különleges. Isten terve azt akarta, hogy Zakariás és Erzsébet szülők legyenek. De Zakariás nem bizott úgy eléggé Istenben. Nem fogadta úgy el Isten akaratát. Menj már, ne viccel velem. Talán túl sok volt itt á, angyalkám, hogy ilyet mondol. De aztán, hogy halljuk a mai evangéliumban, Több hónapi csend után Zakariás ismét beszél. Miért? Mert nem emberileg gondolkodott. Nem úgy nevezte meg gyermekét, nevezte el, ahogy a kor elkívánta, ahogy emberileg, hát az apa Zakariás, akkor a gyermeki Zakariás legyen. Nem, hanem Isten tervét teljesítette. Így a hangja ismét visszajött. Nem feleltem el, amikor Ausztriában voltam, egy szomszéd családban, az apukát úgy hívták, hogy Péter, a lányt Petrának, a fiút szintén Péternek. Hiszen ez volt a hagyomány azon a vidéken, de a mi vidékünkön is. Hogy a fiú itt is János, vagy István, vagy László. Hogy az apja nevét vigye tovább. Kedves testvérek, a mai evangélium hangsúlya nem azon van, hogy milyen nevet kap a gyermek, hanem az, hogy Zakariás megtanult hallgatni az Istenre, tudott rá figyelni. És ez a történet, ez a példa arra hív bennünket is, hogy halljuk meg Isten hangját szívünk, lelkünk mélyén. Nap mint nap meghallani Istent. Mit kíván tőlem? Legyek fiatal, vagy idős, Isten nap mint nap szól hozzám. Van üzenete. Csendet szeretni. Elcsendesedni. Zakariás több hónapon keresztül csendben volt. Hogy értse meg, hogy igen, ez a gyermek János lesz. Ez a gyermek lesz Jézus előfutára. Ez a gyermek egy próféta lesz. Aztán ez a gyermek keresztelő Szent János is pusztába vonult. A puszta is egy csendes hely, ahol jobban tudunk figyelni az Istenre. A figyelmünket nem vonja el semmi különleges dolog. Keresztelő Szent János is fel kellett készüljön, hogy az Úr útját tudja egyengetni, a saját útját is egyengetnie kellett. Szívét helyre kellett pofoznia, lelkét, hogy tiszta szívvel, tiszta lélekkel tudjon profétálni Jézusról. Szeretni a csendet. Régen az ember csendesebb világban élt. Nem volt tévé, ami otthon állandóan szóljon, még rádió sem. Ha béltekiek kint a szőlőbe dolgoztak, csend volt, madácsi csergés, természet hangra. Könnyen lehetett figyelni a belső hangra. Szeretni a csendet. De talán néha félelmetes is. Néha félelmetes gondolatok jönnek elő. Megijedek talán attól, hogy vonuljak el a pusztába, hogy gyermekemet ne úgy nevezzem el, hogy a szomszédok is mindenki elvárja, hogy Zakariás legyen, hanem valóban hallja meg Isten hangját, és Jánosnak hívjam. Ijesztő tud lenni a csendes szoba négy fala. Ijesztő tud lenni az egyedüllét. De kedves testvérek, gondoljunk arra, hogy abban a csendben nem egyedül vagyunk. Hogy Isten ott van mellettünk. Hogyha netán egyedül is vagyok otthon, és kocsorgatom a kávét, teját, ott van az Isten mellettem. Isten a vendégem, ő velem van. Kedves testvérek, ne féljünk a csendtől. Néha ki lehet kapcsolni a Mária rádiót is, hogy csendben imádkozzunk, hogy valóban az Isten hangját halljam meg. Kedves testvérek, Zakariás elcsendesedett, hogy fel tudja fedezni, mi az Isten terve, mi az Isten akarata. Keresztelő János a pusztába vonult, hogy igazán Jézus előfutára prófétája legyen. Nekünk is van küldetésünk. Ne féljünk a csendtől, ne féljünk csendben akár saját szavainkkal beszélgetni a jó Istennel. Mert ő a legjobb barátunk. Ő nem hagy cserben, ő velünk van mindig. Ezért imádkozunk a mai Szent Misén, hogy tudjunk figyelni a csendre, hogy legyünk bátrak megtenni azt, amit halljunk szívünkben, bölcsek felismerni, hogy mire hív az Isten. Testvéreim, keresztelő Szent János születését ünnepelve kérjük mennyei atyánktól, hogy Krisztus előhírnökének tanítására figyeljünk és példáját kövessük.
1: Add, Urunk, hogy híveid igaz hittel és bűnbánó lélekkel járják azt az utat, amelyre keresztelő Szent János is buzdította a népet. Kérünk téged, hallgass meg. Támasz buzgó és bátor ige hirdetőket, hogy szavuk nyomán a nemzetek felismerjék Jézusban az Isten bárányát, aki elveszi a világ bűneit. Ne engedd, hogy széltől lengetett nátszál módjára eltérjünk az igazságtól, vagy a kényelmes élet kedvéért elhanyagoljuk önmagunk fegyelmezését. Tégy minket alázatosra, hogy ne a magunk dicsőségét hajhásszuk, hanem Krisztusról, az Isten fiáról tegyünk tanúságot a világban. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy szavainkkal és jó példánkkal Krisztushoz vezessük embertársainkat, ahogyan keresztelő János is Krisztushoz küldte az ő tanítványait. Kérünk
0: téged, hallgass meg minket. Istenünk, Te az idők teljességében, keresztelő Szent János által utat készítettél nekünk Szent Fiadhoz, és Fiad által magadhoz. Add, hogy mindig az evangélium útján járunk, és embertársainkat is elvezessük Te hozzád, Krisztus, a mi Úrunk által. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Mindenható Istenünk, oltárodat adományainkkal halmozzuk el, hogy méltóképpen ünnepeljük keresztelő Szent János születését, aki a világ üdvözítőjéről megjövendőlte, hogy hamarosan eljön, és rá is mutatott, amikor eljött Urunk Jézus Krisztus, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a szeretettel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos. Élő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Úrunk által. Az ő előhírnökében, Szent Jánosban, fölsegeded dicsérjük, akinek az asszonyok szülöttei között szent küldetést szántál. Már annyi a méhében repesbe fogadta a megváltót, és születésével sokaknak örömöt szerzett. S a proféták közül ő volt az egyetlen, ki megmutatta az üdvözítőt, a bárányt. Majd megkeresztelte a keresztség szerzőjét, hogy a kegyelem forrása váljék a vízből, és méltó lett arra is, hogy kiomló vérével tanúságot tegyen Krisztusról. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt, a földön mi szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, és hangos szóval, vég nélkül zengjük.

0: Valóban, Szent vagy Istenünk minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtölte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyháza sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Jenő püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, a Kurusján család elhunytjairól, és mindazokról, akik irgalmadba bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő édesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Isten szeretete kiáradta szívünkbe a Szentlélek által, ezért merjünk így imádkozni. Mi a kellünk?
1: Aki a mennyekben vagy,
0: szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kedvesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod apostolaidnak, békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek is szívből egymással.

Íme az Isten báránya. Íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.

0: Könyörögjünk.
1: Urunk Istenünk, magunkhoz vettük üdvösségünk szentségét. Alázatosan kérjük jóságodat, ne vonj meg tőlünk jelen életünkben segítségedet, és szent mennyei atyánk megerősödtünk fiadnak, az Isten bárányának lakomáján. Add, hogy egyházad keresztelő Szent János születését ünnepelve, Úr örömje keljen, és Krisztusban felismerje újjászületésének szerzőjét, akinek érkezését a keresztelő előre hirdette, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
2: Amen.
1: Már a Szent László könyörgését imádkoztam majdnem, hiszen lassan itt a búcsú is. Kívánok mindenkinek nagyon szép napot. Mai üzenet, ne féljünk a csendtől, merjünk bátran a csendben, akár saját szavainkkal is, akár egyedül beszélgetni a jó Istennel. Kitartást ebbe a kánikulába, ügyelni, nem sokat kint lenni. Az Úr legyen veletek. Áldjon és őrizzen meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
1: A legszentebb áldozatot bemutattuk, éljünk békében.
2: Istennek legyen hála.
3: Urunk Istenünk,
2: te
4: Yeah.

Szentmisét közvetítettünk a krasznabelteki Szent László plébánia templomból. A szentmisét főtisztelendő Tatár Zoltán helyi plébános mutatta be, és a kántori szolgálatot Velti János végezte. A Mária Rádió nevében mindenkinek szép napot kívánok a közvetítők, Kis Funkenhauser Katrin és Funkenhauser Alison. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Kraszna Bélteket, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Kraszna Béltek községközpont Szatmár megyében, a megye déli részén Erdőttől délre a Kraszna folyó mellett fekvő település már az őskor óta lakott helynek számít, amit az itt talált leletek is bizonyítanak. A település etnikai összetétel fele-fele arányban elmagyarosodott svábok és románok. 1086-ban a hagyomány szerint Szent László király táborozott a helyen, mikor a besenyők ellen harcolt. 1412-ben az ónódi cudarok elkobzott birtokait drágfiai Sándri és György kapták, kik ettől kezdve bélteki drágfiaknak nevezték magukat. 1556-tól Béltek a drágfiak kihalása miatt királyi birtok lett. 1681-ben az országgyűlés a bélteki vár felépítését kívánta, és azt, hogy a rendek Béltek várát végvárnak tekintsék, de a vár azonban nem épült fel. A Rákóczi szabadságharc után a bélteki uradalom is gróf Károlyi Sándoré, majd 1772-ben gróf Károlyi Antalé lett, aki királyi adományt kapott a bélteki uradalomra és a mezővárosra is. A károlyiak az itt lakó reformátusokat kiléptették a szomszédos Dobra hegységbe, és helyükbe 1730-ban Württembergtől hozott svábokat telepítettek. Később hozzájuk a közeli résztelekről áttelepült frankok is csatlakoztak. Ők honosították meg a szőlőtermesztést a környéken. 1862-ben nagy tűzvész volt a településen, ekkor egy-két ház kivételével az egész város és a templom is leégett. A templomot gróf Károlyi Alajos építette újjá, 1913-14-ben pedig megnagyobították a Foyerk Ernő tervei alapján. Az 1900-as évek elején legnagyobb birtokosa a gróf Károlyi család volt. A műemlék római katolikus templom egyidős az erdődi várral, mindkettőt Drágfi Bértalan, Erdély későbbi vajdája építette 1482-ben. A jelenlegi római katolikus templom mai formáját 1914-be kapta, de a felszentelése csak 1919-ben történt meg, miután a férfiak hazatértek a háborúból, illetve a fogságból. Úgy a régi, mint az új templom védőszentje Szent László. A templom részében gótikus stílusú, szentélye sokszögzáródású. A megnagyobbításkor neogótikus stíluselemekkel bővült. A templom főoltárán látható, amint Szent László király felajánlja kardját a szűzanyának. A templom mellékoltárai, szűzanya, Jézus szíve, valamint a kereszt hajóban a Lourdi Szűz Mária oltára. A főoltáron négy szobor látható, Szent István és Szent Imre, Asztrik és Adalbert püspökök. A jelentősebb méretű középkori szentélyt nem bontották le, az ma mellékkápolnaként a Foyerk-féle templom közepéből ágazik el kelet felé. A régi szentély belsejében a 2011-es falkutatáskor előkerült még néhány további középkori részlet is. Az északkeleti sarokban láthatóvá vált az egykori szentségtartó téglából falazott fülkéje, a déli falon pedig szintén téglából falazva egy szegmensíves, lezárású ülőfülke került elő. Az összes ablak nagyjából azonos méretű és kialakítású, formájuk miatt biztos, hogy középkori részletekről van szó. Rézsüs, könyöklő párkányukról profilozott bélletek indulnak felfelé, s felül csúcsívesen záródnak. A bélteki templom gótikus stílusjegyeket mutatott és mutat részben ma is. A poligonális záródású szentély a szélesebb hajóhoz csatlakozik, nyugati

Először Sepsiszentgyörgyi templomban akartak felállítani, de mivel nem fért be, az akkor plébános dr. Gyukodi Mihály kérésére Mártonáron püspök úr Krasznabérteknek ajándékozta. A templomban van eltemetve Prépostvári Bálint is, akinek sírfeliratát Szirmai Antal őrizte meg. Prépostvári Bálint tumbájának töredékei a templom főoltárának előlapja és hátlapja. Krasznabértek filiái Gyöngy, Szatmár megye délkeleti részén Krasznabértektől északnyugatra található, és Ákos filia községközpont Nagykárolytól 31 kilométerre a Kraszna jobb partján fekszik. Havonta egyszer tartanak szentmisét a hónap első vasárnapján. A következő filia Nántű, Tasnádvárostól délkeletre fekszik, minden hónap második és negyedik vasárnapján szentmisét tartanak. Oldallagosan ellátott filia még Kraszna Sándor falva, Szatmár megye déli részén Krasznabértektől keletre fekvő településen pedig minden hónap harmadik vasárnap tartanak szentmisét. A krasznabérteki templom és filiái a szatmári római katolikus egyházmegye erdődi esperesi kerülethez tartozik. A búcsút június 27-én tartják Szent László ünnepén, az örökös szentségimádási nap július 4. vasárnapja. A krasznabérteki plébánia honlapjáról, valamint más forrásokból vett értékes információk alapján készült, megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik önöktől Gábor Anna, az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából jelentkezem, és a következő negyed órában fogadom az önök imakéréseiket, ima szándékaikat. Elimádkozzuk a dicsőséges rózsafüzért és a Jézus szíve litániát, felajánlva minden betegért, minden nehézségben, minden kísértésben levő embertársunkért. Ma is imádkozunk a háború megszűnéséért, azért a békéért, amit maga Jézus Krisztus hagyott hátra, és amit nehéz nekünk megélni. Imádkozunk a fiatalokért, hiszen most folynak a matematika képességvizsgák a nyolcadikosoknak, de minden vizsgázó diákért, tanárokért, és minden kedves hallgató szándékát az Úr elé viszünk, természetesen a megpróbáltatásban, betegségben szenvedő önkéntesekről, támogatókról sem feledkezünk meg, a Jóisten áldását kérve életükre. 0259 420 555 vagy 0359 420 555 a telefonszám, amely és amelyeken hívhatnak bennünket. SMS-ben 0758 420 555-ös számra várjuk az üzeneteket, vagy a www.mariaradio.ro honlapra, az ima szándék menüpontra kattintva elküldhetik a megfogalmazott imakérést. És telefonáló volt a vonalban, bátorítom, hogy próbálkozzon újra, és arra kérem a kedves telefonálókat, hogy amikor élőadásba kerülnek, ne feledjék el a háttérben kikapcsolni a rádiót. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Itt csertesik, én is.
0: Mindörökjel.
1: Ezt a bátyám felajánlom, mert keresztelő János van most.
0: Így van. Keresztelő Szent János.
1: Maguknak is háború megszűnését, a férjemnek is, a pap bátyiknak, a papoknak, a pápának, és magunknak is, hogy minden betegnek, minden élőknek.
0: Nagyon-nagyon köszönjük a hívását, önnel együtt fogunk imádkozni. Kérem szépen az imát a lányom sikeres vizsgájáért, Emese írta Csíkszeredából. Imád kérek egy fontos szándékra, Jézusunk, bízunk benned. Ezt a rózsafüzért felajánlom testi-lelki gyógyulásomért és gondjaink megoldásáért. A ma elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért. A Jóisten vigyázzon rájuk ott a messzi távolban. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Dicsértessük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőt és minden Mária Rádió hallgatót. Csatlakozom az általános imakérésekhez, imaszándékokhoz. Én is a mai nap imáit, szentmiseit, rózsafüzéreit el szeretném ajánlani a vizsgázó gyermekekért, tanárokért, minden pedagógusért, családom minden tagjának egészségéért, békességért, nagyon-nagyon fontos szándékokért, bűneink bocsánatáért, és a családhoz tartozó összes meghalt lelkedvéért. Hálásan köszönöm, hogy meghallgattak önökkel, és önökért is imádkozom. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen, ha az értünk mondott imád. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm. Kérem szépen a rádiókészüléket kikapcsolni a háttérben.
3: Halló, dicsértessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen.
3: Nagyon sok szeretettel köszöntöm, mindennapos hallgató vagyok, Gizinéni, tündik a magukat a stúdióba, Forkasz Líliát, és örvendek hallottam a hangját, azt a babácsit, akivel ma imádkoztunk, Mária Rádió nagy családját. Ma egész nap imádkozok magukkal, a rózsafüzért és felajánlom fiatal vajemnek szombaton ezt a szemmiselt halálának egy éves évfordulója. Ez én drága fiamnak, a nem a napja, a szónapján, ő érte és a lelkányugodalmáért fél hónapból lesz 11 éve, hogy meghalt. Imádkozok, Mágyisztán felajánlom minden imámot, csak felsoroltak itt a Jóistenság elmegy. Bündikám mindenkit, magukat is. Adjon békességet, egészséget, és a hútaknak örök nyugodalmat. Köszönöm szépen a lehetőséget. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását, az értünk mondott imát. Üzenetek érkeztek e-mailben is, az egész heti rúzsafűzéreket felajánlom a szűzanya szándékára, a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért. Imádkozunk gyermekeinkért, békéért és az összes hívekért. Nagyváradról írta egy mindennapos hallgató. Halló, itt a Mária Rádió.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: A rózsafűzéreket magukkal imádkozó és a szentmisét fel szeretném ajánlani édesapámét Tála Jánosét, mivel hogy máma János névnap van, édesanyámét Tála Ágnesét, öcsémét Tála Imrét, férjeimét Salamon Ferencét és Bálint Gáborét, akik a Csíkszentgyörgyi Kálvária temetőben nyugszanak. Jóisten adjon nekik örök nyugodalmat, nyugodjanak békességbe az Úr Jézus szent nevébe. Imádkozik értük Margit. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta. További szép napot kívánok.
0: További szép napot kívánok én is, kedves Margit néni. Köszönjük, hogy együtt imádkozhatunk. Minden imád szentmisét, rózsafűzéreket felajánlunk hálából édesanyám lába gyógyulásáért. Te jó Isten, gyógyítsa meg teljesen, és adjon erőt, egészséget, kitartást. Isten fizesse. Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm.
5: Halló. A Mária Rádió?
0: Igen.
5: Dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
5: Önökkel imádkozva ezt a rózsafűzét felajánlom a Mária Rádió fennmaradásait, az összes munkatársáért, a felsorolt szándékokért hozzatenném a én gondjaim megoldásáit, három fontos ügy, sürgős megoldásáit, jó orvosi eredményekért, utolévő szeretteimért, a gonosz távozásáért, testi-lelki nyugalmaimért. Isten fizesse, hogy meghallgattak a közös ima reményébe bízva, egy állandó hallgató és támogató. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, hogy állandó hallgatója és támogatója a rádiónknak. Istenem, bocsáss meg bűneimet, légy velem, hogy ma, ahova megyek, az sikerüljön, segíts meg engem, légy velünk, fogjad a kezem, ne engedd el, bízom benned. Halló, itt a Mária Rádió.
6: Dicsekeszik a Jézus Krisztust.
0: Mindörökké, amen.
6: A mai rózsafűzét felajánlom a családomért, a betegekért, a rokonokért, a Mária Rádió dolgozóért, Attila fiam gyógyulásait, egy család ismerőseimért, és az összes elhunyt rokonaimért. Péter Hajnal voltam, Petitja az arról.
0: Köszönjük, kedves Hajnal, együtt imádkozunk a felsorolt szándékokért. Vizsgázó lányomért, családomért imádkozom, legyen meg a te szent akaratod, Margit írta. Halló, itt a Mária Rádió.
7: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
7: Szeretettel köszöntöm Tündikét, és minden Mária Rádió hallgatót. Szeretném ezt a rózsafűzért felajánlni férjemé, aki 7. éve, hogy elhunyt, szüleimért, testvéreimért, sógoraimért. Az élőknek adjon a Jóisten békés nyugodalmat, és három gyermekemért, 9 unokámért, és nekik adjon a Jóisten egészséget, békességet, szeretetet a családi körükben. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattad. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Lábam
7: gyógyulásáért.
0: Gyógyuljon meg a lába, hogy minden lépés, amit megtesz, legyen Isten útján és az ő igazságában. Ezt a rózsafűzért felajánlom pánik betegségem megszűnéséért. Köszönöm. A rózsafűzért felajánlom fiam vizsgáiért, ami most zajlik, hogy sikeresen levizsgázzon, jó jegyet kapjon és tudását használni tudja, ezáltal bejuthasson egy jó liceumba. Továbbá kérem, férjem, magam és szüleim egészségéért is az imád. Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából Istennek, családomért, gyermekeimért és Dávid sikeres vizsgájáért. Halló, itt a Mária Rádió.
8: Halló, itt képesek az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, Margit néni.
8: Halló, Margit néni vagyok, Csíkszeredából.
0: Megismertem a hangját.
8: Tűzítjén, drága, én beszeretném ajánlani ezt a rózsafüzért, én nagyon kedves ismerősöm életnek a fia. Messzepáborba vettek, hogy a drága Jóisten gyógyítja meg a szűzanyat akarja, mi a palástjából. És felszeretném ajánlani a családaimé, egyetlen leányom, három unokám, hat dédunokám is. A drága Jóisten áldja meg mindnyájukat, adjon az apróknak boldog, mondjának, akár fiót, mindnyájuk. Akkor a kicsik növjenek nagyobb, a Jóisten áldja meg. Minden jó tevőmé, rossz tevőmé tündítje, Anna néni értőkében, Letuska néni értőkében. Halotta én értőkében, magyar a Jóistennek is csendes nyugodalmat.
0: Úgy legyen.
8: Kérdezik Isten.
0: Békesség Istentől köszönjük szépen, Margit néni, hogy hívott, és hogy együtt imádkozhatunk. Szűzanyám, segítsd a fiamat, áldott napot, egy hallgató írta. Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm. Mindörökké, amen.
9: Ezt a rózsafüzért szeretném ajánlani a családomért, egészségért, békességért, a problémák megoldásáért, a gonosz távozásáért, a rossz szándékú emberek maradjanak távol tőlünk. Ugyanakkor felajánlom a hozzánk tartozó halottak lelki üdvéjét. Köszönöm szépen a lehetőséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Felajánlom ezt a rózsafüzér testvérem gyógyulásáért, hogy a kezelés sikeres legyen. Szűzanya, jöjj segítségünkre! A mai rózsafüzéreket, imákat felajánlom a kapott kegyelmekért, bűneim bocsánatáért, halottaim lelke üdvéért, a betegekért és önökért. Hálából ajánlom fel a rózsafüzért családomért, a békéért, az utónlevükért, így egy édesanyja írta. Halló, itt a Mária Rádió.
10: Most értessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
10: A rózsafüzért és a szentmiséget fél szeretném ajánlani a férjem lelkeidvé, édesapám lelkeidvé, jó Isten adjon örök nyugodalmat nekik, és az örökülágosak fényeskedjék nekik, hozzám tartozó összes hallotti a tisztító tűzben szenvedő lelkeké, önmagami édesanyámnak a lába gyógyulásai, a fiamé, a menyemé, az unokámé, külföldön dolgozó unokámé és feleségé, hogy a Jóisten őrözze meg minden bajtól, a Mária Rádió fennmaradásai, a világ békéi, Szilveszter Imre atyai, ha Jóisten adjon neki erőt, egészséget, továbbra is tudja végezni a szolgálatját, a szomszédjaimé, a világ béké, a háború megszűnésé. Köszönöm szépen a lehetőséget, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását. Ezt a rózsafüzért felajánlom unokáim sikeres vizsgájáért, Ibi mama imádkozik. Ezt a rózsafüzért felajánlom családomért és férjem megtéréséért. Ezt a rózsafüzért kérném férjem egészségért, békességért, szeretetért, minden betegért, halottaink lelke üdvéért és bűneink bocsánatáért. Kedves hallgatók, ennyi fért a mostani ima szándék fogadási időbe. Hívom önöket, hogyha tehetik, tartsanak velünk a dicsőséges rózsafüzért és a Jézus szíve litániát a görgény üvegcsüri diákokkal fogjuk végezni, imádkozni. Köszönjük ezúton is Szász Julianna önkéntesünknek és a velük lévő pedagógusoknak a segítséget. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és kérjük a Jóisten szent lelkét, hogy töltse be a fiatalságot, főleg a vizsgázó diákokat. Mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük a Mária Rádió munkatársait, önkénteseit, hallgatóit és támogatóit. A tanév végéhez érkezve örömmel és hálával állunk a szűzanya elé, hogy közösen elimádkozzuk a rózsafűzért. Szívünkben köszönetet hordozunk mindazért, a sok áldásért, segítségért és szeretetért, amelyet a jó Istentől kaptunk az elmúlt tanév során. Imádságunkat felajánljuk a vizsgázó diákokért, imádkozunk pedagógusainkért, akik egész évben türelemmel, szeretettel és odaadással vezettek bennünket a tudás útján. Szeretettel hordozzuk imánkba a Mária Rádió minden munkatársát, önkéntesét és hallgatóját, aki fáradhatatlan szolgáltatásukkal nap mint nap eljutatják Isten örömhírét, a közös imádság erejét és a remény üzenetét sok ember szívéhez. Felajánljuk ezt a rózsafűzért falunk közösségéért, fiataljainkért, hitünkben való megerősödésünkért. Kérjük a Jóisten áldását a papi hivatásokra, kispapokra, papjainkra, hogy szolgálatukban megerősödve vezessék a rájuk bízott közösséget. Különösen imádkozunk minden rászoruló emberért, a családokért, a betegekért, idősekért, magányosokért, szomorkodókért, egyéni szándékért, és mindazokért, akik testi vagy lelki nehézségeket hordoznak. Kérjük számukra Isten vigasztaló szeretetét és segítő kegyelmét. Kérjük a Jóisten oltalmát, hogy a nyári szünet, a pihenés, a feltöltődés, a családi együttlét és a lelki megújulás ideje legyen mindenki számára. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak te nevedben üdvözölhetünk. A te szent neved gyermekséget érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneinket, adósságát, föltámadásod és mennybe menetelet számunkra is megnyitotta az öröm életet. Add szent kegyelmet, hogy a rózsafűzért titkoknak megfontolása növelje élő hitünket, te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példádat követve szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Hiszenek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, Jézus Krisztusban, az egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokolba, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölmert a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlé Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráig.

0: Bölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket hormányozza.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halottaiból föltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amelybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amelybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amelybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amelybe fölvesz.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

minden ugyanolyan is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

Atya Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és

koronázott. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halál.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Litánia Jézus szentsége szívéről. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve az örök Atya Fiának szíve!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve a szűzanya méhében!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve végtelen fölségű szív!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve Isten szent temploma!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve minden erény mélysége!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve minden dicséret legméltóbb szív!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve minden szív királya és központja!

0: iránt, akik hozzá folyamodnak.
1: Irgalmazd nekünk!
0: Jézus szív az élet és szentség forrása.
1: Irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve védkeinkért engesztelő áldozat.
1: Irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív.
1: Irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív.
1: Irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve mint halálig engedelmes szív.
1: Irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve láncsával átdöfött szív.
1: Irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve minden vigasztalás kútfeje.
1: Irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve életünk és feltámadásunk.
1: Irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve békességünk és engesztelésünk.
1: Irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve bűnösök áldozatja.
1: Irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve benned reménylök üdvössége.
1: Irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve haldoklok reménysége.
1: Irgalmazd nekünk!
0: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége.
1: Irgalmazd nekünk!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezd nekünk, Jézus!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket, Jézus!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazd nekünk, Jézus!
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus!
1: Alakíts szívünket a te szíved szerint!
0: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, tekint szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre is elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerott. Adj engesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságad esedeznek. Szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Mennyei atyánk, hálás szívvel köszönjük neked ezt a közös imádságot, és mindazt a sok jót, amelyet az elmúlt tanév során kaptunk tőled. Köszönjük családjainknak, tanítóinknak, papjainkat, barátainkat és közösségünket. Köszönjük örömeinket, sikereinket, de nehézségeinket is, amelyben által erősebbé váltunk. Kérünk, áld meg falunk minden lakóját, a fiatalokat, az időseket, a rászorulókat, valamint mindazokat, akikért ma imádkozunk. Oltalmazd bennünket a vakáció idején, és vezess továbbra is szereteted útján. Szűz Mária, égi anyánk, járj közben értünk fiadnál. Amen.
2: Rózsak vizér királynője, könyörögj érettünk. Fény királynője, könyörögj érettünk. Síksomjai segítő királynője,
1: könyörögj érettünk.
2: Mária rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
2: Szentséges Szűz Mária, Isten Anya Mária, fogadd kegyesen elhatatosságunkat, amelyet anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas párfogásoddal és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó felséges titkai megfontolva, amire oktatnak. Kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük Krisztus a mi Urunk által. Amen.
1: Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajna, eloszlatni van hatalmat.

0: nem betegnek, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen.
1: Istenünk, te áron püspök,

legyen az, hogy mielőtt szentjei között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Szent Mihály arcát.

gonosz szellemek, akik a lelkek veszélyre körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Sőtessék a Jézus Krisztus! Mindörökké.

0: A csíksomlyói férfi térden álló rózsafűzér ima közösség szeretettel és testvéri bizalommal hív minden keresztény elkötelezettségű fiút és férfit szombaton, június 27-én 8 óra 30-kor a csíksomlyói Kálváriához, a Jézus hágóhoz egy szervezett kalákára.
1: Gyertek és tisztítsuk meg közösen a Jézus hágót. Amire szükség van, lapát, ásó, csákány, gerebje, láncfűrész és minden egyéb hasznos eszköz, amely segítheti a munkát. A kaláka után 12 órától egy közös szentmisén veszünk részt a csíksomlyói hegy tetején lévő Szálvátor kápolnánál.
0: Találkozzunk szombaton, június 27-én 8 óra 30-kor a csíksomlyói borvíznél, a barátok feredőjénél. Légy bátor, légy férfi, várunk szeretettel! Tegyük rendbe együtt a szent helyünket!

0: Krisztussal a mindennapokban. Tibor atya műsora következik.
1: Szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyvárati stúdióból. Tibor atya köszönti önöket. Elérkeztünk ahhoz a részhez, hogy mindketten vétkeztek, és mindketten szeretetet nyertek. Tehát a két fiúról van szó. Tudjuk, hogy Jézus nem választja szét a világot az erkölcsös jó fiúkra, és az erkölcstelen rossz fiúkra. Arra mutat rá, hogy mindenkinek van önmegváltó terve, és mindenki Istent és a többieket használja arra, hogy hatalomra, irányításra tegyen szert. Ki így, ki meg úgy teszi. Mindkét fiú vétkezett, és az apa mégis gondoskodik mindkettejükről, visszahívja őket szeretetének ünnepére. Ez azt jelenti, hogy Jézus üzenete, az evangélium maga egy egészen újfajta lelkiséget közvetít. A Jézusi evangélium nem a választás, a vallásosság és a vallástalanság, a fedhetetlenség és a züllöttség, az erkölcsiség és az erkölcsi relativizmus, a konzervatívizmus és a liberalizmus között, nem választás a Jézus evangélium, és nem is lehet elhelyezni valahol a két pólus között fél úton. Az evangélium az teljesen valami más. Az evangélium szerint ugyanis mindenki eltévedt, és mindenki szeretetet nyer. A megszólítás mindenkinek szól, hogy ismerje fel ezt és változzon. Ezzel szemben az idősebb testvérek két csoporttal osztják az embereket. A jóknak, mint amilyenek mi vagyunk, van helyük a világban, a rosszaknak pedig, akikkel csak gond van, nincs helyük itt. Az ifjabb testvérek, még ha nem is hisznek Istenben, hasonlóképpen vélekednek. A nyitott és toleráns embereknek van helyük a világban, ki innen a bigott, beszűkült emberekkel, akikkel csak gond van. Jézus viszont így szól, aki felmagasztalja magát, megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt felmagasztalják. Azok az emberek, akik bevallják, hogy hiával vannak a jóságnak és a nyitottságnak, közelebb tudnak lépni Istenhez. Hiszen a kegyelem elnyerését az előzi meg, hogy megérzed, szükséged van rá. Akik köszönik remekül vannak, azok eltávolodnak tőle. Ő meglátja a megalázottat, és messziről megismeri a fennhéjázót. Egyszer egy napilap feltette a kérdést, mi a gond a világgal? És egy híres angol katolikus író és gondolkodó, Chesterton, ezt a kis levelet küldte a szerkesztőségnek, tisztelt uraim, én vagyok a gond, tisztelettel. Ez annak az embernek a felelete, aki megértette Jézus mondani valóját. Noha mindkét fivér vétkezett, és mindkettő szeretetet nyert, a történet különbözőképpen végződik a számukra. Miért alakítja Jézus úgy az elbeszélést, hogy egyikünk megmenekül, az apa visszafogadja, a másik pedig nem? Lehet, hogy Jézus azt mondja, bár az önmegváltás mindkét formája rossz, az egyik mégis veszélyesebb a másiknál. Ez rejtve marad a példázatban. A fiatalabb testvér nyilvánvaló módon hátat fordított apjának. Szó szerint valóságosan és morális értelemben is otthagyta, és noha az idősebb testvér otthon maradt, mégis az távolabbra került az apjától, jobban elidegenedett tőle, mint az öccse, mert teljességgel vak volt saját állapotára, és nagyon megsértette volna az a feltételezés, hogy ő így lázad apja fennhatósága ellen, pedig ezt tette. Mindezek miatt idősebb fiúnak, farizeusnak lenni spirituálisan sokkal emésztőbb állapot, mint fiatalabb testvérnek. Ha azt sugalljuk a vallásos embereknek, hogy nem helyes az Istenhez való viszonyuk, akkor felháborodnak, hogy hogy merészeled ezt mondani, hisz mindig ott vagyok a templomban, amikor csak lehet. Erre Jézus azt feleli, ez lényegtelen. És ilyet ő előtte még senki sem tanított. Jézus, mikor a bűnről és a megváltásról beszél, gyakran használja ezt a két metaforát, hogy elveszett és megtaláltatott. Lukács evangéliumának a 15. fejezete három olyan példázatot is tartalmaz, amelyet Jézus vallási vezetőknek mond el. Az első a pásztorról szól, aki észreveszi, hogy eltűnt a nyájából egy bárány. A második az asszonyról, aki észreveszi, hogy eltűnt egy pénz érméje. A harmadik pedig, ahogy már láttuk, a két elveszett fiúról szól. Máshol Jézus úgy írja le a küldetését, mint egy mentőakciót. Azt mondja, hogy az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Mit jelent a spirituális elveszettség? A tékozló fiú példázatában az ifjabb testvér elveszettsége akkor válik látványossá, amikor a disznóban köt ki. Elfogyott a pénze, az összes barátja, mindenét elherdálta, fegyelmezetlen, exaltált viselkedésével. Teljesen összeomlott az élete. Ekkor rádöbben, hogy elveszett és hazatér, hogy újjáépítse életét. Ám e parabolával Jézus az elveszettség egy rejtettebb, ám ugyanilyen pusztító formáját kívánja megmutatni. Ha megértettük Jézus mélyebb bűnértelmezését, akkor tudni fogjuk, miről van szó. Hívjuk ezt az idősebb testvér elveszettségének. És épp annyi bánatot és viszályt hoz a világba, mint a másik fajta elveszettség. Nézzük meg hát közelebbről, miből áll. Látjuk, hogy az idősebbik fiú megharagudott. Tehát szavaiból árad a sértettség. Onnan tudhatjuk, hogy megvan bennünk az idősebb fiú lelkisége, hogy nem csupán elszomorodunk, hanem megkeseredünk és dühbe gurulunk, amikor nem úgy alakul az életünk, ahogyan szeretnénk. Az idősebb fivérek azt hiszik, hogy ha jól élnek, akkor jó életük lesz. Isten tartozik nekik egy sima életúttal, hisz nagyon erősen igyekeznek megfelelni az elvárásoknak. Mi történik tehát akkor, ha valaki idősebb testvérként él, és hirtelen elkezd rosszul menni a sora? Aki úgy érzi, hogy megfelel saját erkölcsi mércéjének, ilyenkor megharagszik Istenre. Azt fogja mondani, hogy nem ezt érdemelte, hisz mindent beleadott, hogy decens módon éljen. És mi történik akkor, ha elkezd rosszul menni a sora, de tudja, hogy nem felelt meg saját erkölcsi elvárásainak? Akkor elkezd magára dühöngeni, öngyűlölettel és fájdalommal telik meg, ha pedig legyőzik a rossz körülmények, ám nem tudja eldönteni, elég jó volt-e, akkor a két véglet közt fog ingadozni, gyűlölöm őt, és gyűlölöm magamat. Az idősebb testvérek azért képtelenek feldolgozni a szenvedést, mert erkölcsösségük eredménycentrikus. Nem azért törekszenek a jóságra, mert örömüket lelik a jó cselekedetekben, hanem számító módon a környezetük irányítására igyekeznek. Elizabeth Elio felidéz egy apokrif történetet, amely nincs benne a Bibliában. A történetben Jézus megmutatja az eredményorientált önzőség és a szeretetből fakadó hűségnek a különbségét, de ezt egy rövid dal után. Maradjanak továbbra is velünk!

Kedves Mária Rádió hallgatók, tehát egy apokrif történetet olvasok be fel, amely történetben Jézus megmutatja az önzőség és a szeretetből fakadó hűség különbségét. Egy nap Jézus így szólt tanítványaihoz, tehát ez az apokrif történet nincs benne a Szentírásban. Egy nap Jézus így szólt a tanítványaihoz: szeretném, ha hoznátok nekem egy követ. A tanítványok elkezdtek keresgélni. A praktikus gondolkozású Péter a lehető legkisebb követ választotta. Végül is Jézus nem mondta meg, milyen méretű követ kér, gondolta, úgyhogy berakott a zsebébe egy kavicsot. Jézus ekkor azt mondta: kövessetek engem. Elindultak. Dél körül Jézus mindenkit leültetett, keze egyetlen intésére minden kő kenyérré vált. Ebédeljünk, mondta. Péter pillanatok alatt megette a kenyerét, később Jézus megint kért egy követ a tanítványoktól. Péter megint próbált ravasz lenni, keresett egy kisebb fajta sziklát és a hátára vette. Nehéz volt, alig tudott lépni vele. Legyen már vacsora, mondta Jézusnak, de Jézus így szólt: kövessetek engem. Útnak indultak, Péter alig bírta tartani a többiekkel a lépést. Vacsora időben Jézus egy folyóhoz vezette őket. Most mindenki dobja be a követ, mondta. Bedobták, aztán így szólt: kövessetek engem. És elindult. Péterék döbbenten nézték. Jézus sóhajtott: emlékeztek, mit mondtam? Kinek kértem azt a követ? Ha nem számítunk arra, mint Péter, hogy megfizetődik a jóságunk, nem fog összezavarni és feldühíteni, ha ez mégsem történik meg. Ha azt gondoljuk, hogy jósággal ki lehet érdemelni a jó életet Istentől, akkor meg fog emészteni a harag, hiszen az életünk sosem megy úgy, ahogy szeretnénk. Állandósul az az érzés, hogy többet érdemlünk, mint amennyit kapunk. Mindig lesz valaki, akinek jobban megy, és ezért mindig piszkálni fog bennünket a kérdés: miért ő és miért nem én, azok után, amit tettem? Ez a neheztelés belőlünk fakad, mi tehetünk róla? Nem a másik ember boldogulása okozza, hanem saját erőfeszítésünk, hogy a teljesítményünkkel kontrolláljuk az életünket. A belső harag áradat még nem tesz gyilkossá, de elsodorhatja a lábunk alól a talajt. Azt is láttuk, hogy a nagyobbik fiú erős felsőbb rendűségi tudattal rendelkezik. Hangsúlyozza, mennyivel tisztább erkölcsiséggel bír, mint az, aki prostituáltakhoz jár. Tehát az öccsét már nem is nevezi testvérének, lekicsinylően veti oda: ez a fiad. Az idősebb testvér önképe arra épül, hogy szorgalmas, erkölcsös, az elit klubba tartozik, okos, megvan a magához való esze, és így tovább. Felsőbbrendűnek érzi magát azokhoz képest, akik nem rendelkeznek ilyen tulajdonságokkal. Folyton összehasonlítja magát másokkal, mert így tud meggyőződni önnön fontosságáról. A rasszizmus és az osztálytudat ennek az önmegváltó mesterkedésnek egy-egy formája. Ez a viszonyulás akkor aztán különösen elmérgesedik, amikor az idősebb testvérek a vallásosságuk miatt tartják többre magukat másoknál. Ha egy csoport tagjai azt gondolják, hogy tanhűségükért, Isten tiszteletükért, erkölcsösségükért Isten jobban kedveli őket másoknál, akkor a máshogyan működő csoportokkal szemben ellenségessé válhatnak. Önigazultságukat elrejtik a szlogen mögött, hogy ők Isten ellenségeivel harcolnak. Ha az ő szemüvegükön átnézzük a világot, könnyen megokolhatóvá válik az igazság nevében a gyűlölet és az elnyomás. Ahogy Richard Lovelace írta: az az ember, aki nem biztos abban, hogy Isten teljesen függetlenül vallásos teljesítményétől szereti és elfogadja őt Jézusban, tudatalatt gyökeresen bizonytalan. Bizonytalanság a büszkeségében, igazság a heves és védekező hangoztatásában, mások kritizálásában nyilvánul meg. Gyűlöletet táplál más kultúrák, rasszok iránt, így igyekszik visszanyerni magabiztosságát és kiadni a visszafojtott haragot. Az idősebb testvérek önigazultságából
nem csak rasszizmus és osztályok, hanem az egyén szintjén ítélkező, megbocsátani képtelen lelkiség származik. A példázatban a báty nem tudja megbocsátani, hogy az öccse gyengítette a család társadalmi státusát, megbecstelenítette a család nevét, elvett a vagyonból. Ki emeli, hogy a kisebbik fiú prostituáltakhoz járt, míg ő otthon tisztán élt? Én ilyesmit soha nem tennék, mondja magában. Tehát a keserűsége fogjul ejti, mivel nem látja, hogy ő is a bűnösök közösségének tagja. Nem tudsz megbocsátani, ha nagyobbnak hiszed magad a másiknál. Kedves Mária Rádió hallgatók, ha olykor elvesztjük az önuralmunkat, és látunk valakit, akivel ugyanezt történik, meg tudunk bocsátani neki, mert nem tudjuk, nem vagyunk jobbak nála. Hogy rúlhatnám fel neki, ha én is éppen ilyen nyomorult vagyok? Valami ilyesmit gondolunk. De az idősebb testvérek bűnössége és Istennel szembeni ellenérzése az önuralom és az erkölcsösség rétegei alatt a mélyben rejtőzik. Ezért aztán könnyen érzik magukat jobbnak bárkinél. Ha látnak egy hazudós vagy házasságtörő embert vagy valakit, aki nem imádkozik, egyszerűen lenézik. Ha valaki a lenézettek közül megmerészeli bántani őket, akkor az idősebb testvérek úgy érzik, makulátlan maga viseletük miatt joguk van mélységesen felháborodni és szüntelenül emlékeztetni az elkövetőt hibájára. Ez a helyzet hasonlíthat arra, amikor egy házaspár egyik tagja nem iszik, a másik viszont alkoholista. Az alkohol problémás ember folyamatosan csalódást okoz a családjának, méghozzá a lehető legdrámaibb módokon. A házastársában pedig a sok átélt szenvedéstől hatalmas önsajnálat és erős önigazultság alakulhat ki. Az alkoholistát a társa folyton kimenti, és mégis folytonon fejére olvassa bűneit. Emiatt az alkoholista egyre jobban gyűlöli magát, és ettől még inkább iszik. Tehát magába rántó pusztító örvény ez. Ahhoz, hogy fenntartsa önmagáról alkotott képét, az idősebb fiúnak lehet, hogy szüksége van egy széthulló életű öcsre, akit kritizálhat. Az idősebb önelégültsége még akadályozhatja is a fiatalabbat problémái elismerésében és a változásban. Amikor a fiatalabb testvér felhagy a tagadással, és az apja szeretettel fogadja, a báty dühötten ismeri fel, hogy összezavarodott a dolgok eddigi rendje. Ha a báty ismerné saját szívét, így szólna: épp olyan önző vagyok, és éppen annyi bánatot okozok apámnak, mint az öcsém. Csak én máshogyan. Nem érezhetem magamat felsőbbrendűnek nála. És akkor meg lenne a szabadsága arra, hogy épp úgy megbocsásson az öccsének, mint az apjuk. De az idősebbik fiúk képtelenek így látni magukat. Saját maguknak eszkabálnak börtönt. Innen folytatjuk majd, kedves Mária Rádió hallgatók. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamil János szerzetes műsorát hallják.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Kedves Mária Rádió hallgatók, kedves testvérek, a gyógyító jelenlét műsorban ismét elmélkedünk, társakat keresünk a kereszthordozásban. Társakat keresünk nem csak a szenvedés, de az élet minden helyzetében is példaképekre van szükségünk ahhoz, hogy felnőjünk, ahhoz, hogy élni tudjuk az életet, hogy felelősséget vállaljunk. Szükségünk van példaképekre. Szükségünk van anyai, atyai példaképekre, mindannyiunk számára. Márton Áram püspök azt mondja, hogy őseink erényeit és bűneit is örököltük. Mit öröklünk a hitben, egymástól, a családban? Milyen példaképünk van? Hogyan tudunk valakinek a példája nyomán élni? Amikor zsigereinkbe hordozzuk a küldetést, az életet, a génjeinkben átörököljük atyáink erényeit és bűneit. Milyen erényekre van szükség a hitben, amelyek átöröklődnek? A sejtjeink nem felejtenek. Megjegyzik a fájdalmat, és megjegyzik a bizalmat is. Most a nagybőjtben Cirenei Simon a példaképünk. Márk evangéliumában hallottuk, olvashatjuk, kényszerítettek egy arra menő embert, Cirenei Simont. Alexander és Rufus apját, aki a mezőről jött, hogy vigye Jézus keresztjét. Ennyit tudunk Simonról, ennyit mond a Szentírás, hogy vigye Jézus keresztjét. Egy édesapa, akinek a két fiának a neve is megmarad a Szentírásban. Valószínű, hogy a közösség, amelynek az evangélium íródott, ismerte ezt a két fiút, kinek az édesapja a Cirenei Simon volt. Az ő cselekedetéből, az ő jelenlétéből hit fakad, és ez a hit tovább adódik. Mennyire fontos továbbadni a hitet? Mennyire fontos megélni a hitet, megélni az Isten kapcsolatot nem önmagunk számára, nem egy jó érzés kérdése a hit, nem azért hiszek Istenben, nem azért keresem az Istent, nem azért teszek jót, hogy jól érezzem magam. Ezt megteszik mások is. Cirenei Simont, ami kitünteti, megkülönbözteti a másik embertől, az a Krisztussal való kapcsolata, amely átöröklődik lélekben a fiaira, és egy közösség tagjaivá válnak. Micsoda érzelmi intelligencia, ami átöröklődik, átadódik atyáról fiúra száll. Valahol megszokott állni ez a kapcsolat. Nem öröklődnek át a hitnek a kegyelmei. Mert talán nem elég meggyőződéssel éljük meg, nem tudjuk átadni a pillanatot, az Istennel való találkozás pillanatát gyermekeinknek. Nézzük meg Simonnak a nagyságát, vagy még jobban Isten kegyelmének a csodáját Cirenei Simon életében. Egy mezőről hazajövő emberről van szó, aki dolgozik. Nem zsidó, nem hívő ember, egy idegen, egy kívülálló, aki saját képességei szerint család fenntartó, és azért végzi a dolgát, hogy fenntartja a családját. Még nem tudja, hogy kivel fog találkozni. Annyit tudunk a Szentírásból, hogy kényszerítik a római katonák, hogy vigye a keresztet, a szégyenfát, egy halálra ítéltnek a megszégyenítő útjánba vegyen részt, beszennyezze a saját becsületét, egy ezer idegen segítve. Nagyon sokszor úgy éljük meg, hogy ezer idegen az Isten. Nagyon távoli. Fényévnyire van tőlünk az Isten. Idegen. Különösen az az Isten idegen, aki úgy akar közel kerülni hozzánk, hogy vállalja a fájdalmat, a szenvedést szeretetből. És akkor beenged az életébe egy idegent. Számára nem idegen, Isten számára nem vagyunk idegenek, de külső szemlélőként két idegen találkozása a kereszthordozásban. A szenvedő Istenember, és a viszolygó, visszautasító ember, aki fél az ismeretlentől, fél az idegentől, fél a megszégyenítéstől, de ugyanakkor egy külső megszálló állami katonai hatalom erősebb félelmet kelt benne. Tehát kényszerítve van, és engedelmeskedik a kényszernek. Nincsen belső meggyőződés, nincsen latolgatás, csak egy ösztönös ellenállás. Egy vérrel, sárral, mocsokkal összevegyült szenvedő embernek a társává kell szegődni. Szép arra gondolni, hogy Jézus, amikor Simont mellé rendelik, akkor nem visszautasítja. Nem mondja azt, hogy hát, ha nem szívesen csinálod, köszönöm szépen, nem kérek belőle. Nagyon sokszor emberi kapcsolatainkban sok ajándéktól, emberi értelembe vett találkozás ajándékától azért esünk el, mert elvárásaink vannak a segítővel kapcsolatban. Ha segít, akkor őszintén, tiszta szívből tegye, ne legyenek mögötte érdekek. Tehát fel kell nőni a feladathoz. Lehet, hogy valaki, aki életünkben segített rajtunk, kezdetben csak érdekből segített, vagy félelemből, vagy valamilyen fel nem dolgozott fájdalomból. És Jézus nem mondja azt, hogy most nem kérem, majd gyere vissza, hogyha azonosultál a feladattal, hogyha jó szívvel csinálod, hogyha megvizsgálod a motivációidat. A lényeg a jelenlét, ott van, hogy kényszerítik, de ott van. A vállához kötik a keresztet, és viszi Jézus keresztjét. És ebben a vállalásban változik meg. Válik a kereszthordozó Isten társává Simon. És válik példaképpé, mint édesapa, mint munkás ember, mint olyan ember, aki képes változni. Nem marad meg a maga félelmében, iszonyában, nem viszonyog már, hanem viszi a keresztet. És akaratlanul is a megváltó szeretet részévé válik. Isten, Jézus Krisztus a keresztúton Simont abban a megtiszteltetésben részesíti, hogy az életének részévé teszi. És itt van a megváltás, itt van a kegyelem, amikor fölismerjük azt, hogy Isten az ő életének a részévé akar tenni bennünket. Nem azért, mert megérdemeljük, nem azért, mert úgy éreztük, hogy ez így jó nekünk, vagy meggyőződéseink vannak. Ez mindig a szerető félnek a kezdeményezése. Ha valaki azt mondja, hogy meghívlak az életembe, legyél az életem része, az nem az én kezdeményezésem, annak a kezdeményezése, aki szeretetből így döntött. És Jézus így dönt, fájdalma közepette, hogy megengedi az embernek azt, hogy annyira elgyengüljön, hogy lehetősége legyen az embernek segíteni. Lehetősége van Cirenei Simonnak segíteni Jézust. Nem akarja minden erejét összeszedve egyedül megoldani a problémát. Ő vállalta a kereszthalált, de ebben a vállalásban benne volt Mária könnye, édesanyja szeretete, benne volt Veronika vigasztaló jelenléte, és benne van nem csak együttérző, hanem cselekvő szeretetnek a jelenléte Simon részéről. És valahol ezen az úton, ezekben a lépésekben megváltozik ez az ember. Megszűnik a kényszer, megszűnik a félelem, és társává szegődik Jézusnak. Egészen közel kerül hozzá. Talán vigyáznia kellett, és nem sikerült neki. Talán megszúrta Jézus fején levő tövis koszorú, tövis korona, Simon fejét is, vagy arcát. De Jézus arcába nézve felerősödik benne a gondoskodó szeretet, a segítő jelenlét, és egyszerűen leveszi Jézus válláról a terhet. Isten atyai szeretetének a földi, emberi, fizikai megnyilvánulása a keresztúton. Az anyai, női gyöngétség szeretetét megtestesíti Mária és Veronika a keresztúton. Az atyai gondoskodás szeretetét megvalósítja, megtestesíti Cirenei Simon a kereszthordozásban, ahogy leveszi válláról a terhet. A bűnök terhét. És Jézus új erőre kap. Megdöbbentő arra gondolnunk, hogyha fölvállaljuk valaki elesettségét, valakinek a válláról levesszük a terhet segítő jelenlétünkkel, akkor az történik, amire nem számítottunk. Megváltozik a világ, lehetővé válik a megváltás. Nem hal meg Jézus kimerülten a keresztúton, hanem a kereszt halál szeretetét vállalja. De ennek része van, ebben része van Simonnak, akit Isten kiválasztott. Valahányszor segítünk valakinek a válláról levenni a terhet, vagy megkönnyíteni annak hordozását, úgy, ahogy Simon eszköze volt az Isten szeretetének, eszköze marad. Mi is eszközök maradunk, és megvalósulhat a megváltásnak a titka a szenvedő ember életébe. Jézus, amire tanít bennünket, az elfogadás, a feltétel nélküli elfogadás. Nem az, hogy megvárom, amíg majd meggondolja magát Simon, hanem a találkozásban, a szenvedésben, a két tekintet találkozásában alakul át az ember, amikor Isten tekintete találkozik az ember tekintetével, átalakítja az embert. Átalakítja emberibbé, jobbá, együttőrzébbé teszi. És ez történik a keresztúton Cirenei Simonnal. Szavak nélkül, előre kényszerből, utána talán együttérzésből, sajnálatból, és aztán szeretetből viseli a terhet. És ez a lelkében átalakult ember átadja a találkozásnak a kegyelmét. A Szentírás tanúsága szerint ugye valószínű, hogy a fiai az első keresztény közösség tagjai voltak Krisztus föltámadása után. Megengedte Simon Istennek, hogy átformálja, átalakítsa a lelkét a szenvedés által. Megengedte az Isten. Valahol legbelül megengedte Simon is az Istennek. Hogy milyen nehéz mások szenvedésében részt venni, kényszerből. Az csak azt tudja, aki ezt megtapasztalta. Nem szoktunk szenvedést kérni a családban, nincsen ez rendelésre. És nagyon nehéz, sokszor a családtagok részére is, hogy átalakuljon ez a kapcsolat. És mennyire fontos az, hogy akkor, amikor mi vagyunk a kereszthordozók, akkor elfogadjuk azoknak a segítségét is, akiknek nehezére esik, hogy rajtunk segítsen. Nekünk nehezünkre esik, hogy elfogadjuk a segítséget. Különösen akkor, amikor tehetetlenek vagyunk. Mégis elfogadni azt a segítséget, ami nem úgy érkezik, ahogy mi elképzeltük, és nem visszautasítani, ahogy Jézus sem utasítja vissza Simon kényszerítő, hatalomból fakadó segítségét, hanem türelmes hozzá, és megvárja, míg ez a találkozás átalakítja az életét. Mindannyiunk életében, minden család életében vannak szenvedés történetek, vannak pillanatok, amelyeket nagyon nehezen fogadunk el, de amelyek által mindannyian változunk. Változik a segítő, változik a segített. Megtanuljuk elfogadni a segítséget akkor is, ha kezdetben nem tiszta szívből fakad, vagy legalábbis ez a mi megélésünk, úgy éljük meg. Vannak olyan szakemberek, akár az orvoslásban is, testi-lelki gyógyításban, akik nagyon jól értenek a szakmájukhoz. Például jó sebészek. De valahogy nehéz kifejezni nekük. Nincsen meg ez a kifejezés formájuk. Nem tudják verbálisan vagy nonverbálisan kifejezni az együttérzésüket. Ettől még jó szakemberek. Nehéz egy ilyen embertől elfogadni a segítséget. De meg kell tanulnunk elfogadni. Hogyan tudom átadni én magam az Istennel való találkozásnak a nehézségét, szépségét és örömét, ha nem élem meg, ha nem vagyok jelen, ha elmenekülök? Jézus nem száll le a keresztről, ott marad. Majd leveszik is, édesanyja ölébe teszik. Cirány Simon lehet, hogy kezdetben szeretett volna menekülni, de nem menekül el, ott marad. Tevékeny cselekvő szeretetben. És ez a példa vonzó. Átöröklődik. Nem csak a génekben, hanem a lelki életben is. Cirány Simon találkozása az Istennel meghatározza családja életét is. Küzdő, egyszerű, hétköznapi életet élő emberként, találkozva a másik ember szenvedésével, át tudom-e örökíteni az együttérző, cselekvő szeretet génállományát? Hiszek-e abban, hogy a lelki mélységekben átöröklődnek, a következő nemzedékekben átöröklődik az önzetlen jóság, átöröklődik az Isten tapasztalat, bár egyelőre még gépekkel nem kimutatható. A megmagyarázhatatlan gyógyulási folyamatok már igen. Cirány Simon együttérző szeretetének a mértéke azonnal nem kimutatható. Mégis a példa, a jelenlét, az, amit megtestesít maga Simon, az atyai gondoskodásnak a jelenléte, mely leveszi a terhet Jézus válláról, az maradandó, átörökítendő, és meg is

örökölte. Istentől is lehet örökölni jóságot, együttérző szeretetet, ha megtanulunk megmaradni szenvedő embertársaink keresztútján. Isten a jóságát, szeretetét, megváltó szeretetének gyümölcsét nem csak vér által, nem csak a szülők átadott szeretete által adja át nekünk, hanem van egy lelki születés, amit Szent János apostol úgy fogalmaz meg, hogy nem férfi akaratából született, hanem vízből és szent lélekből. Isten lelke, mely átalakítja Simonnak a lelkét, és egyúttal részesévé válik a Szent Háromságos Egyisten szerető életének. A szenvedő fiú, a gondoskodó atya, és a megszentelő Szentlélek, mely átörökíti Jézus együttérző szeretetét a segítő emberbe. És ez az átöröklődés folytatódik több generáción át. Nekem van-e mit örökbe adni? Van-e, amit örököljenek tőlem azok, akikkel találkozom? Van-e lelki, isteni örökségem? Vagy még sincs? Van, csak nem tudatos. Valahányszor jót teszek, valahányszor leveszem a másik ember válláról a terhet, ha nem is önszántamból, ha nem is jámbor motivációból, talán külső kényszerből, talán félelemből, mégis az én életemben is megtörténik a csoda, hogy átkezd öröklődni Isten jósága egyszer életemben, aztán mások életében. És ami először kényszerből született, félelemből fakadt, egyszer csak átalakul. Átalakul és átalakít az Isten. Nem csak engem, a segítő Simont, az édesapát, a konkrét segítő szeretetnek az emberét, mert hogy nem elég csak lelkiekben segíteni nagyon sokszor, hanem konkrétan át kell venni a másik ember nehézségét, fájdalmát, keresztjét. Le kell venni a válláról. És megteszi ezt Simon is. Ez a cselekvő szeretet átalakítja őt. Segítővé válik. Ez az ő igazi öröksége fiai számára. Átörökölt jóságaink, cselekvő szeretetünk mentén alakulunk át mi is, és alakul át körülöttünk a világ, talán észrevétlenül, nem hangosan, nem lármázva, nem tüntetve, hanem csendesen, a lelkünk mélyén, valahol ott legbelül. Nem baj az, ha legelőr, akkor, amikor kezdődik ez a történet az Istennel, vagy a segítésben a szenvedőkkel, nem mindig azonnali lelkesedésből kezdődik. Isten nem utasítja vissza. Isten elfogadja a félelemből, kényszerből kapott szeretetet is. Ha segítő vagyok, legyek türelmes önmagammal. Megtanulok majd együtt érezni is, de idő kell hozzá. Ha segített vagyok, ne legyek válogatós, ne legyenek pretencióim,

0: követeléseim, hogy majd akkor segítesz, hogyha úgy érzem, hogy elég együttérző vagy. Isten, aki együtt érez velem, küldhet olyan embert hozzám, aki nem annyira együttérző, de amit csinál, azt jól csinálja, jól teszi. Megemeli a keresztet, leveszi a vállamról. És ebben a szeretett cselekedetben nem csak én változom, hanem az én kereszthordozásom által változik a másik ember is. Lehet, hogy erre van kiválasztva az én keresztutam. Változzunk és változtassunk. Jobban mondva, változzon a lelkünk, engedjük meg Istennek, hogy változtasson rajtunk, hogy formáljon bennünket. És a mi megélt szeretet kapcsolataink, a mi megélt küzdelmeink, szenvedéseink által megéljük azt is, hogy a velünk való találkozás által mások is formálódnak, átalakulnak, Krisztusivá válnak, átöröklődik a krisztusi szeretet csodája lélektől lélekig. Cirenei Simon csodája. Isten csodája Cirenei Simon életében. Segítő, segített. Gyógyító, gyógyított. Simonná, segítőtársá, útitársá válni. Nem szégyen. Hogy mit öröklünk, mit örökítünk át az isteni szeretetből. Az mindennapi döntéseink mentén születik meg. Naponta döntenünk kell a segítő lépés mellett. Naponta meg kell engednünk, hogy Isten lelke, a tekintete, a tövisei, a verejtéke, a szótlan hálája átalakítson bennünket. Higgyük el, ha kereszthordozónak választott ki bennünket az Isten, akkor át is alakít. Felnevünk hozzá, és át tudjuk örökíteni az Isten szeretet jóságát szeretett kapcsolatainkban. Adja Isten, hogy így legyen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Mindörökké. Amen.
1: Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliános szerzetes műsorát hallották.
2: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 11 óra.

Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok. A háttérben hallható az audiencia, hiszen kapcsolódtunk mi is az EVTN katolikus televízió jóvoltából a pápai audienciához. Közvetítés van ismét a Szent Péter térről. 14. Leó pápának egy újabb szerdai audienciáját fogjuk közvetíteni. Ebben a hónapban az utolsó, hiszen júliusban a Szentatya nem tart katekézist. Köszönjük szépen az EVTN televíziónak, hogy lehetővé tette az, hogy bekapcsolódhassunk mi is, akik képekben is szeretnék követni, akár az EVTN YouTube csatornáján, vagy a vatikáni rádió csatornáján követheti az audienciát, láthatja, milyen sokan vannak a téren. Szentatya hamarosan megérkezik a helyszínre. Lélekben készüljünk fel, hallgassuk meg a Szentatya szavait.

Kedves testvérek, velem együtt hallgathattuk a Boldogasszony anyánk kezdetű csodálatos himnuszt. Még egyszer a Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya templom 20 éves Szálve Regina kórusa énekelt Cétót Zoltán vezényletével. Igen, szívet melengető volt ezt a csodálatos régi magyar gyönyörű szűzanya himnuszt hallgatni a Szent Péter téren.

0: Ezekben a pillanatokban pedig egy spanyol keresztény éneket, feltámadott, alleluja kezdetű éneket hallgathattuk meg, és kezdetét is veszi az audiencia.
1: Introducendola con il segno della
0: croce, a keresztvetés jelével és liturgiai köszöntéssel kezdjük is a mai audienciát. Fogadjuk a Szent Atya szavait és áldását hívő lélekkel, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Békesség veletek és a te lelkeddel.
1: Dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi.
0: Evangélium Szent Pál apostolnak, a korintusiaknak írt első leveleiből. Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként a tagjai. Ám az egyházban Isten némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat tanítóvá tett. Adott csodatévő hatalmat, gyógyító erőt, segítő készséget, kormányzó képességet, különféle nyelvadományt.
2: De la première lettre de Saint Paul l'apôtre aux Corinthiens. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres.
0: Et tous les membres. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test, így Krisztus is.
2: Vous êtes le corps du Christ. Et chacun.
0: Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben egy testté lettünk a keresztséggel. Ez az Isten igéje.
3: A reading from the first letter of Saint Paul to the Corinthians. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. Now you are the body of Christ, and individually members of it. The word of the Lord.
4: Lesung aus dem ersten Korintherbrief. Brüder und Schwestern,
0: Szent Pál apostolnak tehát a korintusiaknak írt első leveléből halljuk a szavakat, mai tanítás. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test, így Krisztus is. Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus!
5: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, aun siendo muchos, no forman más que un solo cuerpo. Así también Cristo. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada cual uno de sus miembros. Palabra de Dios.
6: Kínai
0: nyelven is meghallgathatjuk a Szent Pál levelét, korintusiakhoz írt első levelet. A test ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test, így Krisztus is. Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként a tagjai.
4: Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, forma um só corpo. Assim também acontece com Cristo. Vós, todos juntos, sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros desse corpo. Palavra do Senhor.
6: قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنطس. وكما أن الجسد
0: واحد تهات كورنتوسياكنك írt első levelének mai üzenete, a test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test, így Krisztus is. Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai. Ez az Isten igéje.
7: Z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami. Oto Słowo Boże.
8: Cari fratelli e sorelle.
0: Kedves testvéreim.
8: Benvenuti.
0: Jó napot kívánok, és Isten hozott mindenkit.
8: Proseguiamo.
0: Folytatjuk a második vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekéziseket. Ma különösen a Sacrosanctum Concilium konstitúcióról, amely a liturgiáról szól. Amikor Szent Ágoston az újonnan megkeresztelkedetteknek szeretné elmagyarázni Krisztus testének misztériumát, azt a Szent Páli szakaszt idézi, amelyet az imént hallottunk. Ti Krisztus teste vagytok. Egyenként pedig a tagjai, és hozzáteszi még, a ti misztériumotokat veszitek, és az ámen szóval válaszoltok arra, amik vagytok. Ámen, és ez a válaszotok olyan, mintha az aláírásotok lenne. Azt mondják nektek Krisztus teste, és ti így válaszoltok, ámen. Legyetek tehát Krisztus testének tagjai, hogy az ámenetek igaz legyen. Legyetek azok, akiket láttok, és fogadjátok el azt, amik vagytok. Miután felidézte Jézus az utolsó vacsora emlékét, a liturgiai konstitúció az oltári szentség kapcsán éppen ezekkel az ágostani szavakkal szól hozzánk. A keresztények számára ugyanis az Úr asztalánál való részvétel azt jelenti, hogy Isten igéje formálja őket, az Úr testének asztalánál erőt merítenek, hálát adunk Istennek. Azáltal, hogy befogadjuk őt az igéjében és az oltári szentségben, azzá válunk, amit kapunk. Azzá a testé válunk, amelynek fejét a feltámadt Krisztus alkotja, aki az Atya jobbján ül, és aki helyet készít számunkra a mennyekben. Az oltári szentség így a jövőbeni Isten országának szentsége. Ez az út, és ez az a kenyér, amely a mennyei hazába vezet minket, egészen addig a boldog napig, amikor Isten mindenben minden lesz. A Szent Misére összegyűlt hívek az áldozatot nem csupán a pap keze által, hanem vele egyesülve ajánlják fel Istennek. Ebből a szempontból az oltári szentség a keresztények lelki áldozatának egy formája, mivel az Istenhez való és egymás közötti egység útját jelenti. A szertartáson való részvétel révén a hívek megtanulják, hogy felajánlják magukat, és napról napra Krisztus által feloldódjanak az Istennel és egymással való egységben. Így Krisztusba olvasztva minket, az oltári szentség megtanít minket arra, hogy Jézus életét tegyük magunkévá, amelyet az önzetlen önátadás jellemez. Ez az ajándék bevezet minket az egység dinamikájába, amely hatékony ellenszert nyújt a megosztottságot szító erők ellen, amelyek mai világunkat aláássák, közösségeinket, családjainkat, szívünket megtörik. Kedves testvéreim, amikor részt veszünk a Szent Misén, arra kaptunk meghívást, hogy meghallgassuk Isten igéjét, és vegyünk magunkhoz az Úr testét az ő asztalánál, ahol ő maga ajánlja fel magát a kenyér színe alatt. A Szent Misei két része, vagyis az ige liturgia és az eukarisztikus liturgia olyan szorosan összekapcsolódik egymással, hogy egyetlen Isten tiszteleti cselekményt alkotnak. Ami az ige liturgiát illeti, emlékeznünk kell arra, hogy nem csupán a Szentírásról szóló intellektuális tudást kapunk belőle, hanem élő és hatékony igét Istentől, amelyet Isten mindenkinek és egyúttal mindegyikünknek egyesével is címzett, és amely az eukarisztikus kenyérrel együtt táplál és erősít minket, és átvezet a bűn romlásából a Krisztusban való új életre. Az eukarisztia megnyitja előttünk a Szentírás megértését, ahogyan a Szentírás is megvilágítja és magyarázza az oltári szentség misztériumát. A második vatikáni zsinat arra szólított fel, hogy szélesebb körben terjesszük a Biblia kincseit, hogy a hívők számára bőségesebben kínáljuk Isten igéjét. A liturgikus reform ezt a kérést olyan kincsé alakította, amely összegyűjti az összes bibliai olvasmányt és a Szent Mise olvasmányait is. Ezt a gazdagságot az élő hagyomány legtisztább forrásából merítették, amely ötvözi a hagyományhoz való hűséget a jogos fejlődés iránti nyitottsággal. A liturgiáról szóló második fejezet kezdete tele van utalásokkal a nagy hagyományra, amely az egyházatyáktól egészen a mai napig vezet hozzánk. Idézem, megváltunk az utolsó vacsorán, azon az éjszakán, amikor elárultatott, létrehozta a testének és vérének eukarisztikus áldozatát, hogy a kereszt áldozatát az évszázadok során visszatéréséig megörökítse, és így szerette mennyasszonyának az egyháznak halála és feltámadása emlékét bízza. A szeretet szentsége, az egység jele, a szeretet köteléke, a húsvéti lakoma, amelyben Krisztust befogadjuk, a lélek kegyelemmel telik meg, és megkapjuk a jövő dicsőségének zálogát. Kedves testvéreim, merítsünk hittel ebből az isteni élet forrásából, és hagyjuk, hogy átalakítson minket ez a misztérium, amelyet a Szent Misében ünneplünk.

0: Très bien, père. Les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère
1: apostolique. Francia nyelven köszöntik most a Szent Atyát, és rövidesen hallani fogjuk az előbbi tanítás francia nyelvű összefoglalóját.
0: Lui, le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici à présent un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs,
1: kedves testvéreim,
0: poursuivons notre catéchèse
1: folytatjuk tehát a második vatikáni zsinat liturgiáról szóló konstitúciójának elemzését. A keresztények számára a Szentmisén való részvétel azt jelenti, hogy hagyjuk magunkat átformálni Isten igéje által. Az Úr testének asztalánál pedig megerősödünk és hálát adunk Istennek. A kapott ige élő és hatékony szó, amelyet Isten mindenkinek együtt és egyesével is címzett. Ez az ige, amely az oltári szentségi Krisztussal együtt táplál minket és átvezet a bűn romlásából az új életbe Krisztusban. Az oltári szentség a keresztények szám szellemi áldozatának egyik formája. Amikor részt veszünk tehát a Szent Misén, napról napra egységbe kerülünk Istennel és egymással is. Megtanuljuk utánozni Krisztus életmódját, amely önmaga önzetlen átadását jelenti. Az utolsó vacsora alkalmával Jézus létrehozta az oltári szentséget, megalapította az oltári szentséget, az évszázadokon át egészen visszatéréséig megörökítse a kereszt áldozatát, és szeretett mennyasszonyának, az egyháznak, egyházra bízza halálának és feltámadásának emlékét. Merítsünk erőt ebből a forrásból, az oltári szentségből, a Szent Mise részvételből, és hagyjuk, hogy átalakítson minket ez a misztérium, amit ünneplünk. Szent Atya üdvözli a francia ajkú zarándokokat.
2: Fratelli e sorelle,
1: kedves testvéreim,
2: possiamo trovare nell'Eucaristia
1: az oltári szentségben keresztény nép egységét kapjuk meg, amely ahhoz szükséges, hogy elterjedjen családjainkban és közösségeinkben a szereteten alapuló egység, és megszűnjenek a konfliktusok. Isten áldjon benneteket!
0: Je salue cordialement les pèlerins de langue française venus de Belgique, du Cameroun et de France. Frères et sœurs, puissions-nous trouver dans l'Eucharistie source de l'unité
1: que chrétien az oltári szentségből a keresztények közötti egységre, hogy megvalósuljon a szeretetteljes egyetértés családjainkban, közösségeinkben, amelyet oly gyakran konfliktusok sújtanak.
3: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter.
1: Mint Péter utódáért, mindannyian.
3: At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin.
1: Végén, most is, mint mindig, elénekeljük együtt a mi atyánk imádságát latinul, kapcsolódjunk be mi is imádságos lélekkel. A Szent Atya megáldja azokat a tárgyakat, szent tárgyakat, amelyeket magukkal hoztak az zarándokok. Szent Atya áldása természetesen kiterjed mindazokra, akik a szavakat hallgatják, különösen a betegekre és idősekre és a gyermekekre.
2: Today we consider the celebration of the Eucharist
1: as presented by the Constitution on the Liturgy. Tehát folytatjuk a Sacrosanctum Concilium tanítását a liturgiáról.
2: The second chapter of the document as a sacrament of love, a sign of unity,
1: a szeretet,
2: a bond of charity,
1: az egység,
2: a Paschal banquet,
1: szentsége, tehát az oltári szentség, amely megtölti Isten kegyelmével elménket és lelkünket. A dokumentum kiemeli, hogy a Szentmisében a résztvevők aktívan vegyenek részt, ne csak nézők legyünk, hanem igyekezzünk egyesülni Krisztussal, felajánlani magunkat, átadni magunkat Krisztusnak. Amikor pedig részt veszünk az oltári szentségi liturgiában, vagyis magunkhoz vesszük Krisztus testét, hagyjuk, hogy az átalakítson minket. Az átalakítás a Szentmise mind a két részére érvényes, amelyek elválaszthatatlanok egymástól. Az ige liturgiája és az eukarisztia liturgiája két elválaszthatatlan rész, amely táplál minket, erőt ad nekünk, és átalakítja egész életünket.
2: This morning, all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience.
1: Köszöntöm az angol ajkú zarándokokat és látogatókat, akik ma a Szentpéter térre érkeztek Angliából, Svédországból, Afrikából, Indonéziából, Szingapúrból, Dél-Koreából, Kanadából és természetesen az Egyesült Amerikai Egyesült Államokból.
2: Upon all of you and
1: Isten áldását kérem mindannyiótokra és családotokra is. Krisztus békéje szálljon rátok, Isten áldjon meg titeket.
4: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die Konzilskonstitution Sacrosanctum Concilium über die Liturgie behandelt im zweiten Kapitel das Geheimnis der Eucharistie.
1: In der Feier der Heiligen a Szentmise ünneplése során a keresztényeknek Isten igéje által át kell alakulniuk, és az Úr asztalánál a résztvevők erőt meríthetnek Istenből. Azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy hálát is kell adnunk Istennek, és fel kell ajánlanunk önmagunkat és életünket is Istennek.
4: Der heilige Augustinus lehrt über dieses Geheimnis des Glaubens.
1: Szent Ágoston is erről tanított minket, amikor azt írta, ha tehát Krisztus teste és tagjai vagytok, akkor titkotok az Úr asztalára helyeztetik. Fogadjátok el, legyetek az, amit láttok, és fogadjátok el, amik vagytok.
4: Der heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
2: Cari fratelli e sorelle, oggi nella solennità della Natività di San Giovanni Battista,
1: kedves testvérek, a mai napon fogadjuk meg, fogadjuk el a felhívást arra, hogy térjünk meg Krisztusban, egyesüljünk Isten bárányával, és készítsük mi is az Úr útjait, hogy az egész világ higgyen a megváltó Krisztusban.
4: Pápst Leo XIV. Sagte, Liebe Brüder und Schwestern,
1: a mai napon keresztelő Szent János ünnepe van. Fogadjuk meg tehát keresztelő Szent János felhívását, és térjünk meg mi is Krisztusba. Ismerjük el Isten bárányát, aki elveszi a világ bűneit, és kövessük példáját, már Szent keresztelő Szent János példáját, és készítsük el mi is az Úr útját a világban, hogy mindenki higgyen a megváltó Krisztusban.
5: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto
1: hívek nevében köszöntik most a Szentatyát,
5: por sus intenciones de pastor de toda la iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
1: Queridos hermanos y hermanas,
2: retomamos hoy el ciclo de catequesis dedicadas a los documentos del Concilio Vaticano II.
1: Tanításunkat tehát
2: sobre la Constitución Sacrosanctum
1: Concilium zsinati konstitúcióról, amely a liturgia elemeiről szól.
2: Este texto conciliar invita a los cristianos a que sean instruidos
1: con arra hív fel minket, hogy fogadjuk magunkba Isten igéjét, és merítsünk erőt az Úr asztalánál, majd pedig adjunk hálát Istennek.
2: Nos convertimos en aquello que hemos recibido.
1: Az oltári szentségben
2: de esta forma,
1: átalakulunk.
2: La Eucaristía es anticipo del sacramento del reino que
1: az Eucaristía szentsége
2: az
1: eljövendő Isteni országának üzenetét hozza el számunkra. Váljunk mi is hasonlatossá Krisztushoz, aki életét adta értünk. A Szent Mise tanító része pedig az ige liturgiája, szintén nagyon fontos, hiszen átvezethet minket a bűnből az új életbe Krisztusban. Fogadjuk el az isteni élet e forrását, amelyet a Szent Mise nyújt számunkra, az ige liturgiáját és az oltári szentséget. Szeretettel köszöntöm a spanyol ajkú zarándokokat és híveket itt a téren.
2: Recibamos con fe los sacramentos y pidamos al Señor.
1: Vegyük magunkhoz hittel a szentségeket, és kérjük az Urat, hogy az oltári szentségben és az Úr igéjében formálja át életünket, és tegye hasonlatossá Krisztushoz, hogy minden nap gyümölcsöket hozhassunk, és előmozdítsuk az egységet és a szeretetet a világban. Isten áldja a spanyol ajkú híveket. Köszönöm szépen!
6: 圣父教宗将中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座霞服，并特别降服儿童、老人和受苦的人。 教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姐妹们，我们继续关于梵蒂冈第二届大公会议文献的系列要理讲授。今天我们醒思礼仪宪章中有关感恩圣祭的庆典。 该文献的第二章描述这一至圣的奥迹为仁爱的圣事，统一的象征，爱德的联系，愉悦的宴会。在此，基督以自己为食物，心灵充满恩宠，赐给我们将来荣福的保证。
1: Fogadjuk el azt a meghívást, amelyet az Istentől kapunk, és legyünk méltók rá, hogy Krisztus testének tagjai lehessünk, hiszen közösségben is, a Szentmisén résztvevő hívek közösségében is, de minket egyessével is erre hív meg az Isten.
6: 领受 无主圣体的滋养。事实上，组成弥撒的两个部分，即圣道礼与圣祭礼，彼此严密地结合在一起，形成一个圣体。兄弟姐妹们，当我们凭着丰盛的天主性的生命的源泉中滋取养分，滋取养分时，让我们所庆祝的奥迹能够转化我们。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。
2: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese.
1: Szent Atya, üdvözli most a kínai nyelvű híveket, ajkú híveket, kedves testvéreim, az oltári szentség, az út kenyere, amely az égi hazába vezet minket.
6: 我向讲中文的人们致以诚挚的问候。亲爱的弟兄姐妹们，感恩圣祭是天路行粮，引领我们抵达天乡。我衷心地降服你们。

0: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe fiel afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final dessa audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. A partir do Concílio Vaticano II, refletimos hoje sobre o mistério eucarístico. Instruídos pela palavra e saciados à missa do Senhor,
1: a realidade de uma missa constitui
0: um único ato de culto. Os cristãos
1: tolham
0: seu corpo do qual Cristo é a cabeça.
1: Ki arra buzdított minket, hogy legyünk azok, amit látunk, és fogadjuk el, amik vagyunk. Vagyis egyesüljünk Krisztussal, legyünk Krisztus testének tagjai.
0: Oferece pelas suas mãos o sacrifício. Além disso, o desejo do concílio de um maior contato com a riqueza bíblica realizou-se com o lecionário.
1: Isten igéje a tanító részben és az oltári szentség alakítsa át egész életünket és vezessen át minket a bűnből az új életbe Krisztusban. Aktívan vegyünk részt a szentmisében, ajánljuk fel önmagunkat, kövessük Krisztus életmódját, aki értünk adta.
2: Saluto con affetto tutti i pellegrini di lingua portoghese.
1: Szeretettel köszöntöm a portugál ajkú
2: szarándokokat. San José do Rio Preto e sacerdote di Sorocaba.
1: Különösen két csoportot emelt itt ki a Szent Atya. Kedves testvéreim,
2: a tutti voi vorrei raccomandare di
1: arra szeretnélek kérni benneteket, hogy ne hanyagoljátok el a szentmisére való felkészülést. Vegyetek részt gyakran a Szent Jónás szentségében is. Készüljetek a szentmisére, Krisztus testének magunkhoz vételére.
0: Saúdo com carinho todos os peregrinos de língua portuguesa.
1: Ne hallgassatok a sok zajra, amely világunkban megakadályozza, hogy meghalljuk Isten igéjét.
0: Queridos irmãos e irmãs, gostaria de aconselhar a todos que não descuideis da preparação para a missa. Interiormente, através da confissão frequente e à nossa volta, silenciando os ruídos que nos impedem de ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor vos abençoe.

Nos, születésének ünnepe van most, ő készítette elő Krisztus útját, és segítsen meg mindannyiótokat abban, hogy legyünk mi is Isten országának hirdetői a világban mindenhol.

maradt el ma sem a tapsvihar a Szentpéter téren. Köszönjük szépen az EVTN katolikus televíziónak a segítségét a közvetítésben. Kedves hallgatók, rövid időre búcsúzunk, hiszen déli 12 órától imádkozni fogunk az úrangyala imát, majd a zsolozsmából a napközi imaórát. További jó rádiózást kívánunk minnyájuknak. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót, az Erdélyi Mária Rádió Sepsi Szent Györgyi stúdiójából jelentkezünk, imára hívjuk Önöket. A déli úrangyala imát, majd ezt követően a zsolozsmából a napközi imaórát imádkozzuk. A mikrofonnál
1: Igyártó Mária
0: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, az imákat felajánljuk Önökért, hálattelt szívvel, minden adományozóért, önkéntesért, de minden betegért imádkozunk, és természetesen a vizsgázó diákokért. Ha tehetik, tartsanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szent Lélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ime az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanításai és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Oldsd el minden viszálytűzét, szüntesd a rossz vágyak hevét. A testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Alleluja. Szememet hozzád emelem, hozzád, aki a mennyben élsz.
1: Amint a szolga szeme gazdája kezére figyel, s a szolgáló szeme úrnője kezére.
0: Mi úgy tekintünk Urunkra, Istenünkre, amíg csak meg nem könyörül rajtunk.
1: Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, mert torkig vagyunk a gyalázattal.
0: Túlságosan megtelt a lelkünk, a duslakodók gúnyolódásával, a kevélyek gyalázkodásával.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ha nem lett volna az Úr velünk, vallja meg most Izrael. Ha nem lett volna az Úr velünk, amikor ránk támadtak az emberek,
0: akkor elevenen nyeltek volna el. Úgy fellángolt haragjuk ellenünk.
1: Talán elárasztott volna minket a víz, elsodort volna a zuhatag. A tajtékozó hullámok elsodortak volna.
0: De áldott az Úr, aki nem adott minket foguk martalékául.
1: Megmenekültünk, mint a madár, a vadászok hálójából.
0: A vadászháló szétszakadt, és mi megmenekültünk.
1: Az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen.
0: Aki az Úrban bízik, akár a Sion hegy, megmarad örökre rendületlenül.
1: Jeruzsálemet hegyek övezik, így karolja körül népét az Úr, most is mindörökké.
0: Nem maradhat a gonoszság uralma az igazak örökségén, nehogy az igaz is gonoszságra nyújtsa ki kezét.
1: Tégy jót, Uram, a jókkal és az igaz szívűekkel.
0: Aki pedig rossz útra hajlik, juttassa az Úr a gonosztevők sorsára. Békesség Izraelnek!
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Alleluja!
1: Ezt mondja az Úr, aki már anyám méhétől fogva a szolgájává lett, a nemzetek világosságává tettelek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig.
0: Az Úr hívott meg, mielőtt még megszülettem.
1: Anyám méhétől fogva a nevemen szólított.
0: Könyörögjünk, Istenünk, te azért támasztottad keresztelő Szent Jánost, hogy népét előkészítse Krisztus Urunk méltó fogadására. Add meg egyházadnak a lelki örömök ajándékát, és vezess minnyájunkat az üdvösség és a béke útjára. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, hamarosan a Déli Magazinnal jelentkezünk. Akik a önökkel imádkoztak,
1: Igyártó Mária
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: magazin a Mária Rádióban. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, 2026. június 24-e van. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. A mikrofonnál
1: Igyártó Mária
0: és Görgényi Tünde.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat, hamarosan hírekkel jelentkezünk, műsorismertetőket hallhatnak, átnézzük a nap hőmérsékleti értékeit, rövid időjárás jelentéssel is jelentkezünk, majd meghallgatjuk a nap evangéliumát ismétlésben Hosszú Norbert sepsiszentgyörgyi segédlelkész tolmácsolásában.
0: Adásunk második felében pedig, amint már megszokhatták, utolsó szerda lévén a perc, ami számít, elsősegély nyújtásról tart nekünk, hát egy ilyen tájékoztatót, felkészítőt mondjam így, Bajcsi István mentős asszisztens, majd az adásunk végén egy műsorismertetőt hallhatnak, és a kedves hallgatók figyelmébe ajánlom, hogy egy órakor kezdődik is a Szent Mise, melyet Csesztohovából fogunk közvetíteni az ott lévő zarándokokkal és Majoros Attilánk kollégánkkal is.
1: Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek!

0: Kedves hallgatók, 12 óra és 14 perc a pontos idő. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Előadás és könyvbemutató Sepsiszentgyörgyön.
1: Önazonosság kívül-belül címmel holnap délután 5 órától a Sepsiszentgyörgyi Libriem könyvudvarban két különböző utat bejárt alkotót és előadót ismerhetnek meg. Todorovics Rea író, előadó, közösségépítő Budapestről érkezik, Szász Andorkó Enikő Erdélyből hozza a tapasztalatait. Az esemény központi témája a belső és külső önazonosság összhangja. Szász Andorkó Enikő előadásának címe Stílus, önkifejezés, önbizalom. Mert a változást nem elég megélni, megmutatni is kell. Hogyan tegyük ezt stílusosan?
0: 6 órától Todorovics Rea Találd meg magadban Istent című könyvbemutatója és előadása Isten nem fizeti ki a villanyszámládat című könyve kapcsán. Az előadás előtt és után lehetőség van a könyvudvarban a könyv megvásárlására és dedikálására. Érdemes időben biztosítani a helyeket, a férőhelyek száma korlátozott. Belépő díja 75 lej. Sokadalom kézdivásárhelyen.
1: Színes programokkal bővelkedik a közelgő hétvége kézdivásárhelyen, ahol június 26 és 28-a között zajlik a nyár egyik legizgalmasabb közösségi eseménye, a Sokadalom, amely ismét megtölti a város zenével, színekkel és felejthetetlen pillanatokkal. Látványos koncertekkel, színvonalas kulturális programokkal, kézműves vásárral, incsiklandó gasztronómiai különlegességekkel, családi és gyermekprogramokkal várja a látogatókat a céhes város szívében szervezett ünnepi forgatag. A részletes program a Városnapok Facebook oldalán, illetve a www.kézdi.ru oldalon olvasható. Mió Barada Székelyudvarhelyen.
0: Június 26 és 28-a között a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánián 3 napos lelki gyakorlatot tart Mió Barada horvát misszionárius, melynek témája Mária, Jézus anyja és a mi édesanyánk. Érdeklődni és jelentkezni a következő telefonszámon lehet 0745 289 306. Megismétlem a telefonszámot 0745 289 306. Kiállítás megnyitó atyában.
1: Szombaton déli 12 órakor a Hargita megyei atyhában, a Kakasülő galériában megnyílik Vincefi László Korpusz című festészeti kiállítása. A tárlatot Szuszámi Zsuzsanna művészettörténész, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa és Köllő Gábor nyárádremetei katolikus plébános értékeli. Csíkszeredai és Csíksomlyói Élet a lélekben ima csoportok találkozója.
0: Július 4-én délután 14:30 és este 7 óra között a csíkszeredai Szent Ágoston templomban tartják a Csíksomlyói és Csíkszeredai Élet a lélekben ima csoportok találkozóját. A programban szerepel rózsafüzér elmélkedés, tanúságtétel, ima szolgálat, szentségimádás és ünnepi szentmise. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Erdélyi gyermekre vágyok lelki gyakorlata Kolozsváron.
1: Második alkalommal kerül megrendezésre Kolozsváron a Manréza Lelkiségi Központban a gyermekre vágyok lelki gyakorlata július 24 és 26-a között. Szeretettel hívják és várják azon párok jelentkezését, akiknek még nincs gyermeke, valamint legalább egy éve hordozzák a nehezített fogantatás keresztjét. A lelki gyakorlaton nem csak lelki vigaszt, hanem szakmai tanácsokat is igyekszenek nyújtani több elismert szakember bevonásával. További részleteket az erdélyi gyermekre vágyok kukac@gmail.com e-mail címen keresztül lehet kapni. Márton Áron zarándoklat.
0: Mártonáron zarándoklatot szerveznek lelki kísérőkkel július 6-a és 11-e között, Csinod és az Egyeskő között három védkápolna útvonalán. A többnapos túra útvonala 75 km hegyi ösvényeken, hátizsákkal, sátorral változó időjárásban. Lesznek meredek emelkedők és nehéz pillanatok. Mindez mély és maradandó élményt kínál minden zarándoknak, különösen édesapák és fiak számára. Néhány közösen megtett kilométer, egy tábortűz melletti beszélgetés, egy közösen elmondott ima, vagy egy nehéz emelkedő leküzdése sokszor többet ad, mint hónapok hétköznapi együttléte. Szentmise, közös imádság, sátorozás, testvéri közösség és a Székelyhegyek csendje várja a résztvevőket. További információ a 0743 626 262, illetve a 0744 542 008-as telefonszámon. Még egyszer a telefonszámok 0743 626 262, illetve 0744 542 008. Egyházmegyei családos tábor Erdőthegyen.
1: Szeretettel várják a kisgyermekes és nagyobb gyermekeket nevelő családokat a Szatmári Római Katolikus Püspökség egyházmegyei családos táborába augusztus 10 és 13-a között. Ez a néhány nap lehetőséget ad arra, hogy kiszakadjanak a mindennapok rohanásából, újra egymásra hangolódjanak és közösségben éljék meg hitüket. A szülőket kapcsolatépítő és kézműves műhelyek, a családokat közös programok, a gyermekeket pedig kézműves és élményfoglalkozások várják. A programok között szerepel szentmise, közös ima, kapcsolatépítő műhely, őrtiszműves foglalkozás, kosárfonás és agyagozás, íjászati bemutató és foglalkozás. Jelentkezni a vi@erksatumare.ru vagy a 0740 115 464-es telefonszámon lehet július 20-áig. A telefonszámot megismétlem: 0740 115 464.
0: Végezetül pedig röviden az időjárásról. A szakemberek újabb tájékoztatást adtak ki a hőségről és magas hőkomfort érzetről, amely ma este 9 óráig érvényes. Ezen időszak alatt az ország nagy részén kánikula várható, a nappali csúcsértékek 24 és 34 Celsius fok között alakulnak, legalacsonyabb értékeket a medencékben és a viharos területeken mérik. Legmagasabb hőmérsékletre az ország északnyugati és déli részein kell lehet számítani. A hőkomfort érzet pedig továbbra is rendkívüli és rendkívül megterhelő lesz a szervezet számára. Ezzel párhuzamosan ma szintén sárga riasztást van a felhőszakadásokra a hegyvidéki területeken, különösen Hunyad és Kovászna megyében, valamint Kolozs, Fehér, Krassoszörény, Mehedinc, Gorzs, Völcsa, Szeben, Brassó, Árgyes, Dömbovica, Prahova, Buzău, Vráncsa, Bákó, Nyámc és Hargita megye, illetve Maros megye hegyvidéki részein.
1: És nézzük át, hogy ma délben 12 órakor milyen hőmérsékleti értékeket mértek Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. A legmagasabb 30 fokot Aradról jelentették, ezt követi Nagyvárad 29 fokkal, 28 fokot mértek Temesváron, Szatmárnémetiben, Máramaros-szigeten, 27 fokot jelentettek Besztercéről, Désről, Déváról, Gyulafehérvárról, Nagybányáról.
0: 26 fokot mértek Kézdivásárhelyen, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Nagysármáson, Nagyszebenben, itt Sepsiszentgyörgyön, Tordán és Zilahon. 25 fokot mértek Baróton, Brassóban, Csíkszeredában, Fogarason, és 25 fok volt Resicabányán, és Székelyudvarhelyen is. 24 fokot mértek Dicsőszentmártonban, Maroshévízen, és 23 fok volt Gyergyóalfaluban.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket! Friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk.
0: Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült. Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örült vele mindenki. A 8. napon jöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket. Atya nevéről Zakariásnak akarták hívni, de anyja ellenezte. Nem, János legyen a neve. Azok megjegyezték, hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának. Érdeklődtek erre atyától, hogyan akarja őt nevezni. Atya írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá. János a neve. Erre mindnyájan meglepődtek. Neki pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve. Szólni kezdett, és magasztalta Istent. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdeában meg az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla, elgondolkodva mondta, mi lesz ebből a gyermekből, hiszen nyilván az Úr van vele. A gyermek pedig növekedett, lélekben erősödött, és mindaddig a pusztában élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan fel nem lépett. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, ma egy gyermeknek a születéséről hallhattunk az evangéliumi szakaszunkban. Első pillantásra úgy tűnhet, hogy ez csupán egy örömteli családi esemény, egy idős házaspárnak végre gyermeke születik. De Isten igéje mindig mélyebbre vezet bennünket. Mert itt nem csupán egy gyermek érkezik a világba, hanem Isten hűsége tör be az emberi történelembe. Erzsébet és Zakariás hosszú éveken át hordozta a beteljesületlen vágy fájdalmát. Imádkoztak, reméltek, vártak. Aztán talán eljött az a pont, amikor már nem is mertek remélni. S hányszor van így az ember? Egy idő után már nem kérünk, mert félünk az újabb csalódástól. Nem remélünk, mert a remény túl fájdalmasnak tűnhet. És éppen ekkor lép közbe Isten. Az evangélium egyik legmélyebb üzenete az, hogy Isten nem az emberi lehetőségek határain belül működik, amikor mi azt mondjuk már késő, Isten akkor kezd el, és akkor kezdi el a művét. Amikor mi lezárunk egy történetet, ő új fejezetet nyit számunkra. És maga a gyermek neve sem véletlen. Nem Zakariás lesz, nem a családi hagyomány folytatódik, hanem a neve János, ami azt jelenti Isten kegyelmes. Mint az egész élete egyetlen üzenete lenne. Nem az emberi érdem, nem a vérségi kapcsolat, nem a hagyomány az első, hanem a kegyelem. Milyen nehéz ezt elfogadnunk. Mi szeretjük azt hinni, hogy mindent kiérdemlünk, sikerünket, üdvösségünket, másoknak a szeretetét. Isten azonban újra és újra azt mondja, előbb szeretlek, mint ahogy megérdemelnéd. Előbb irgalmazok, mint ahogy kérnéd. Előbb megáldalak, mint ahogy felfognád. János születése, a kegyelem születése az emberi szívekben. De van még egy megrendítő mozzanat. Zakariás hosszú hónapokon át néma marad, nem beszélhet. Az angyal szava előtt kételkedett, ezért hallgatásra ítéltetett. Milyen különös pedagógiája van az Istennek. Mi általában azt gondoljuk, hogy a hit az mindig beszédből születik, pedig sokszor a hit a csendből születik. Vannak igazságok, amelyeket csak akkor hallunk meg, amikor minden más hang elnémul bennünk és körülöttünk. Zakariásnak meg kellett tanulnia hallgatni, hogy végre meghallja Istent. Talán nekünk is ez az egyik legnagyobb hiányunk. Körülöttünk folyamatos a zaj, telefonok, hírek, vélemények, viták, félelmek. Annyi hang szól hozzánk, hogy már nem halljuk az egyetlen hangot, amely életet adhat a mi számunkra. Isten gyakran nem a viharban érkezik, nem a földrengésben, nem a hangoskodásban, hanem a csendben. És amikor Zakariás végre engedelmeskedik Istennek, megnyílik a szája. És az első szava nem a panaszé, nem önigazolás, nem sérelem, hanem a dicséret. Aki valóban találkozott Istennel, annak a szívében előbb-utóbb megszületik a hála. Nem azért, mert minden tökéletes lett, hanem mert felismeri, hogy Isten a tökéletlenség közepette is jelen van. A körülállók pedig ezt kérdezik, mi lesz ebből a gyermekből? És ez a kérdés túlmutat Jánoson. Valójában minden emberről szól. Mi lesz ebből a gyermekből? Mi lesz ebből az életből? Mi lesz abból a fiatalból, aki keresi önmagát? Mi lesz abból az idős emberből, aki már azt hiszi, hogy minden véget ért? Mi lesz abból a megtört szívből, amely már nem tud szeretni? Isten válasza mindig ugyanaz, sokkal több, mint amit most látni lehet. Az ember csak a jelent látja, Isten a hivatást látja. Az ember a gyengeséget, Isten a kegyelmet. Az ember a múltat, Isten a jövőt. János még csecsemő, de Isten már prófétát lát benne. A puszta hangját hallja benne, a messiás előfutárát szemléli benne, és ugyanez igaz ránk is. Isten nem azt nézi, hogy ma hol tartunk, hanem azt, hogy mivé válhatunk az ő szeretetében. Ezért a mai evangélium legmélyebb örömhíre talán az, nem a mi terveink a legfontosabbak, hanem Isten álma rólunk. És amikor életünk látszólag mentővé válik, amikor imáink válasz nélkül maradnak, amikor hosszú csend vesz körül bennünket, akkor sem feledjük. Isten már munkálkodik bennünk és általunk. Lehet, hogy még nem látjuk a gyümölcsét, lehet, hogy még csak a várakozás idejében élünk, de az Úr kezében nincs elvesztett idő, nincs hiába való könnyű, nincs értelmetlen szenvedés, a kegyelem már úton van. Ahogyan egykor János megszületett az emberi lehetetlenségből, úgy születhet meg bennünk is az új remény, az új hit és az új élet. Látjuk, hogy elromlott világunkban a keresztény élet néha keresztelő János pusztájához hasonlít, és így nagyon kevesen vesznek erről tudomást. Kevesekhez jut el a sürgető felszólítás, hogy Isten országának építésében minden megkeresztelt emberre szükség van. Tudd meg, hogy rád is szüksége van Istennek, nem csak rám, s rátok. Nem adhatjuk fel az ige hirdetést. Meg kell élnünk Isten parancsait és törvényeit. És mindannyian meglátjuk, hogy boldog emberek leszünk. A mai élet körülményei között is szükség van keresztelő Jánoséhoz hasonló hivatásból fakadó magatartásra. Szükség van arra, hogy úgy mutassunk rá Krisztusra, mint az életünk értelmére. Azt az üzenetet közvetítve, hogy íme, őt hallgassátok, mert neki számunkra is van mondani valója, van útmutatása, és csak arra van szükség, hogy mindez halló fülekre és befogadó szívekre találjon. Láthatjuk, testvéreim, Gábor angyal vitte hírül a jeruzsálemi templomban papi szolgálatot teljesítő Zakariásnak, hogy fia születik, aki az Isten prófétája, követe lesz, aki majd visszavezeti a bűnöseket az igazság útjára, és előkészíti a népet az Úr eljövetelére. De ő nem hitte, ezért büntetésből megnémult mindaddig, amíg meg nem született János. Az Isten keresztelő Szent Jánost arra rendelte, hogy az emberiséget felkészítse a messiás fogadására. Az Úr Jézus szerint keresztelő János nem ingó nátszál és nem lágy ruhába öltözött ember, hanem szilárd jellem. Már élete külsőségei is hirdetik, hogy ő nem olyan ember, aki megváltozott körülmények között véleményét is megváltoztatná. Sem a megváltóba vetett hitében nem inog meg, sem Heródes udvarához nem alkalmazkodott, hanem ő szilárd jellem maradt. Igen, testvéreim, keresztelő János a legnagyobb ember, mert küldetése felülmúlt minden más emberi küldetést. óriási sikereket ért el ige hirdetésével. A nép tódult hozzá, ezt tanúsítja Szent Márk írása is, kivonult hozzá egész Júdea és Jeruzsálem minden lakója. Nagyon népszerű volt, a nép életmódja miatt becsülte. Prófétának tartották, és az is volt. Ő a pusztába kiáltó szó, az előkészítésre szóló felhívást Izaiás szavaival teszi. Hivatása, hogy felébressze az alvó, lanyha és közömbös lelkeket. Készítsétek az Úr útját, mert Isten valóban meglátogatja az ő népét, és akkor minden ember meglátja az Isten üdvösségét. Ma is eljött Isten közénk, hogy meglátogasson, ugyanúgy, ahogyan mindennapjaitokban meglátogat, szerény, egyszerű, kicsiny otthonainkba, lelkünknek a hajlékába. Igéjével és testével akarja táplálni éhező lelkünket. Szent Jánosra nem szépen alkalmazható Izaiás próféta szava és az ószövetségi olvasmányból, amelyet a prófétai hivatásról mond. Az Úr hívott meg, mielőtt még megszülettem. Atyám méhétől fogva emlékezetében éle nevem. A nemzetek világosságává teszlek, hogy üdvösségem eljusson a föld végső határáig. Mindezek olyan prófétai szavak, amelyek a keresztelő Jánosban beteljesedtek. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Őt hallgassátok. Nekünk is ez a felhívásunk minden nap keresztény életünkben. Tanúságot tenni Krisztusról, és örömhírét, az ő jelenlétét hirdetni egészen a föld végső határáig.
1: Kedves hallgatók, az elmúlt percekben a nap evangéliumát hallgattuk ismétlésben Hosszú Norbert Csepsi Szentgyörgyi segédlelkész tolmácsolásában. Köszönjük az atyának a hozzáfűzött szép gondolatait, és amint hallottuk, Isten nem az emberi lehetőségeken belül munkálkodik, hanem amikor mi lezárunk egy fejezetet, ő akkor kezd munkálkodni, akkor adja a segítségét, és hitünk a csendből születik, ahogy Isten is a csendben érkezik. A pontos idő 12 óra és 38 perc, mi az Erdélyi Mária Rádió Sepsi Szentgyörgyi stúdiójából jelentkezünk. Köszöntjük azokat a hallgatóinkat, akik később kapcsolódtak adásunkba, és most kezdetét veszi a nap előkészített témája, vagyis a perc, ami számít. Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek!
2: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a perc, amely a perc, ami számít című adásunkban, ahol az első segély nyújtásról beszélgetünk. Mai meghívott vendégünk Bajcsi István, mentős asszisztens, a Máltai Szeretett Szolgálat önkéntese. Isten hozott, köszönöm, hogy ismét itt vagy.
3: Csütörtök a Jézus Krisztus.
2: Kedves István, az elmúlt alkalommal arról beszéltünk, hogy mit tegyünk, amikor egy sérültet találunk, akár otthon, akár valahol az erdőbe, bárhol, hogy felmérjük a helyszínt, felhívjuk a 112-t. Mit kell tudni még akkor, amikor ott vagyok a helyszínen? Bár a múlt adásban említettél olyanokat, hogy ha idegen test van, én úgy elképzeltem, azt is mondtad, hogy ugye meg kell nyomni itt az arcon, a hüvelykújnál, most ellenőrizd rá, hogy megtanultam-e a leckét, hogy a záró izom, hogyha begörcsöl, akkor ne sérüljünk mi magunk is. De hogyha az az idegen test nem látszik, vagy az mindig látszik, mikor így belenézünk valakinek a szájába? Vagy hogy kell ezt? Én nem tudom elképzelni.
3: Nem, idegen test nem mindig látszik, vagyis idegen testnek veszük mindazt a tárgyakat, bármi lehet, ami születésünktől fogva nincs ott. Ez kisgyerekeknél játék, rágógumi, étel, protézis, bármi lehet.
2: Protézis? Azt le lehet nyelni?
3: Hát igen, nem megfelelően van rögzítve, ragasztva, akkor igen.
2: Júj.
3: Van esély.
2: De. Hát az elég veszélyes. Na jó, akkor...
3: Nem csak ez, hanem ennél veszélyesebb is van.
2: Igen?
3: Persze, például egy rágógumi, egy pénz érme. Mert a rágógumi az meleg és képlékeny, és ha légútba bekerül, az simán felveszi a légútnak a formáját. Vagy a pénz érme, hogyha pont a légút csövéde úgy laposan az átappan, akkor egyáltalán mellette levegő nem is tud sebe, se kimenni.
2: Akkor ilyen esetben, na mi a teendő? Mert ugye a kisgyerekek elég sokszor pillanatok alatt felvesznek egy pénzét.
3: Akármi, ami egyszer kezükbe kerül, befolyam, hogy evel érzékelik még a világot egyelőre. Na most itt az első lépés az, hogy én bemegyek egy terembe, vagy bemegyek bárhova, és látok egy úgymond egy tikkadozó szemét, aki akár az asztal mellett féden nyert, rosszul nyert, és az első lépésünk az, hogy ilyen tikkadozó, furdokló embert biztosok, hogy köhögjön. Mert van az ember testnek egy ilyen reflex, hogy felköhögi. Ez kisgyerekeknél nagyon jól látszik, hogyha megtikkadnak, valami simán felüklendez és felköhögik. Ez nagyon jól működik nálik.
2: Ilyenkor, mikor valaki félrenyelt, vagy hát félrenyelt.
3: Igen, simán az ételt félrenyelte.
2: Így elpirul, vagy elsáppad, vagy ezek számítanak?
3: Eleinte még nem, hál' Istennek. Nem, ez akkor kezd majd elszíneződni a bőre, úgymond, cianotikussal válni, elilúni, amikor nem jut elég oxigén a szervezetbe, amikor a légút annyira el van záródva.
2: Akkor károsul, gondolom a...
3: Hát akkor majd hosszú távon fog károsodni egy-két szerv, de nekünk az első lépésünk az, hogy ha megtikkad, lássuk, hogy félre nyert, ne kezdjük egyből fizikailag bantani, úgymond, ez aljárban mondom itt, hanem biztosuk ad, hogy köhögjön. Ha lássuk azt, hogy a köhögés folyamán nem jön fel az idegen teste, akkor van úgymond két manőver, az interskapulális ütés, hogy Heimlich-féle manőver, de nem az idegen szó, mondom, megint nem ez a lényeg, hanem a manővereknek az elsajátítása. Ez azt jelenti, hogy az illető mellé állunk oldalra, mindegy, hogy jó vagy bal oldal, ez teljesen mindegy, egyik kezünkkel benyúlunk a hónyna alatt, megtámasztjuk a mellkasát, mivel ilyenkor már úgymond kezd elgyengülni, már nem tudja tartani az illető magát. És a második kezünkkel 5 becsületes nagy ütést mérünk a két lapocka közé. És ezt azért mondtam, hogy becsületes nagyot, én egyszer láttam egy ilyen, hogy kisgyereknél végezte egy orvos, és becsületesen oda
2: sózott,
3: úgy oda sózott, hogy azt is mondtam, hogy na most lesz a nagy baj a gyerekben, most fog valami nagyobb baj történni, és nem. És hál' Istennek kijött az idegen teste. Elég nagyot.
2: Tehát
3: határozott és jó nagyot. És a két lapocka közé, úgymond.
2: És ez miért?
3: Ez azért, mert az ütés hatására van esély arra, hogy az idegen test eltávozzon a légútból, feljöjjön a légútból.
2: Értem. De nem mindegy, hogy én hol fogom meg.
3: A mellkastot azért támasztom meg, mert hogyha kezd elájulni, elveszíteni az erejét, akkor onnantól én magam felé tudom húzni, és leengedni a főde, hogy ne üsse meg magát.
2: Jaj, tehát van ennek is egy logikus magyarázata.
3: Igen, igen. És még ennél az az érdekesség, hogy ugye mekkora esély van az, hogy a sérült mi fizikailag mindig kisebb legyen, mint én.
2: Jaj.
3: De mi van akkor, hogyha én itt a 70 kilómmal elkapok egy 110 kilós embert?
2: Nem nézhetem, hogy
3: hát túl súlyos, akkor nem tudok rajta segíteni, hanem ilyenkor igyekezzek. Azt szoktuk mondani, az esélynyújtás egy kreatív tevékenység. Mivel én megtanultam a képzéseken szabályokat, protokollokat, eljárásokat, de a környezetből kell mindig inspirálódni, hogy ezt hogyan kell elvégezni. Most egy túlsúlyos embert, aki túlsúlyos, nem megsételkodok senki, hanem az esélynyújtásnál, hogy a személynél nagyobb fizikumú személy.
2: Igen.
3: Nagyobb testsúlya rendelkezik. Masszívabb, tehát magasabb akár, magasságról is beszélgethetünk, hogy magasabb jóval.
2: Azt hát akkor is.
3: Akkor is. A lényeg akkor ültessem le egy székre, vagy akár ültessem földre. Mert akkor nekem könnyebb vele dolgoznom. És ha elgyengül is, nem esik le.
2: Értem. Jó, és akkor még mit kell tudni? Itt említetted ezt a Heimlich manővert.
3: Igen, a Heimlich manőver az az, amikor ötször én hátba üttem, úgymond baráti hátba vetegetésbe vettem részt. Hogy
2: nem egyszer, ötször?
3: Ötször kell, igen, ötször. Jó, ez ötször, azt szoktuk képzésre mondani, hogy ez ötször, de hogyha másikra, aki jött az idegen test, még azt a halmat nem kell ráhúzni.
2: Értem.
3: Nem az ötös szám a...
2: Nem az ötös szám a lényeg, hanem
3: az, hogy eltalálja az idegen test. Ha ötször én hátba ütögettem, és nem tart az idegen test, akkor jön az, hogy én háta mögé kerülök, megkeresem a köldökit.
2: Háta mögül?
3: Megölelem, hátulom. Mint ha valakit szeretgetni és megölelni.
2: Igen.
3: Megkeresem a köldökit, és megkeresem a szegcsontot. Ez az a csont rész, ahol a boldák találkoznak. Boldák találkozási pontot. És ebből a szakasznak a közepére ökölbe szorított kézzel megölelem, és úgymond magam felé, de nem vízszintesen, nem függőlesen, hanem ilyen 45 fokos szögbe meghúzom. Ez azt jelenti, hogy a mellkasnak az alsó felét összehúzom, és ez ad egy löketet ahhoz, hogy felfelé úgymond az idegen test távozzon.
2: Hát ha nem sikerült az egyik, akkor próbálom a másikkal?
3: Igen. És ezt is ötször végezhetem el. És ha most se ütközik az idegen test, akkor ugyanúgy visszatérek az öt hátba vetegetéshez,
2: Többszöri próbálkozással.
3: Persze, lehet többször is próbálkozni.
2: De mondjuk ez a jobbik eset, amikor látom, hogy fuldoklik, de ha már eszméletét vesztette, talán később találok rá, vagy akármi lehet.
3: Igen.
2: Akkor amíg én hívom a 112-t, az nem fog segíteni, nem? Ha már valaki eszméletét vesztette. Tudok én valamit tenni ilyen esetben?
3: Itt nem is az eszméletvesztés a legnagyobb kérdés, hanem a légzés.
2: Jaj!
3: Mert ha nincs légzés, akkor ott semmi nincs. Az elsegély nyújtásban a pulzus mérés, a pulzus tapintásról nem beszélünk.
2: Nem?
3: Azért, mert ilyenkor úgymond a segítő személynek az adrenalin akkor a löketet ad, hogy a saját ujjaiból, sokszor a saját nyakába érzi a saját pulzusát.
2: Jaj.
3: És még egy olyan személy, akinek a szíve lassabban is vár, vagy talán lehet, hogy nem is vár, akkor a pulzus tapogatás teljesen fölösleges, időhúzás. Ez itt a légzés az, ami a laikusoknak szembe tűnő, hogy emelkedik a mellkas, vagy nem emelkedik a mellkas. Sokkal könnyebb ebből kiindulni, mint a szakembernek az, aki már kicsit nyugodtabb, már tudja, hogy hol kell tapintani, mennyit kell tapintani, sokkal egyszerűbb. A laikusoknak mellkas emelkedés, emelkedett vagy nem emelkedett, egyszerű kiindulni belőle.
2: Jó, ha nem emelkedett?
3: Ha nem emelkedett a mellkas, az azt jelenti, hogy keringés leállása van, leállt a szív is.
2: Igen, ezt a múlt adásban is mondtad.
3: Mivel a szív és a tüdő ez együtt dolgozik. Ha leáll az egyik, légstoppot csinál, akkor le fog állni a szív is. Ha szívstoppot csinál, akkor le fog állni a légzése is. És akkor kezdjük el az újraélesztés, a mellkas kompressziót.
2: De ezt laikusként neki szabad fogni, vagy?
3: Igen, persze.
2: Még akkor is, hogyha talán teljesen tudatlanul, vagy hogy kell, hogy legyen egy minimális tudás, vagy egy minimális alap?
3: Itt nagyon minimális dolgok kellene neki, csak azt kell tudjam, hogy hogyan kell kimérjem, hol teszem a kezemet, a mellkasnak egy halmadára kell összenyomjuk a mellkast, mindig fix talajon, a földön és a mellkas közepén. És ezt 30-szor kell a mellkas lenyomjam. Ez a mellkas kompresszió.
2: Pontos-e, hogy a kezemet ott teszem, vagy
3: nem? Egyik kezünk a másikra tesszük, a kezünk úgymond 90 fokos szöget zárjon be a mellkasra, és mindig egyenes nyújtott könnyékkel végezzük az újraélesztést. Letérjepeltünk melléje, föléje hajolunk, átteszünk a kezünket. Ennek a pontos kimérési pontja az úgy, hogy megint a szegcsontot keressük meg az egyik kezünkkel, és a másikkal a két kúszcsont közti gödröcskét. Ez pont a nyakunk a gége alatt található, ez a kicsi gödröcske.
2: Igen.
3: És ezt a szakaszt elosszuk két egyenlő része, és pont a közepén van a nyomópont, a mellkas kompressziónak a pontja. Ott található a szív. A szív az középen található, csak annyi van egy kicsi csücske, ami kinyúlik balra. És ezért nagyon sok ember azt hiszi, hogy a szíve balkész felől van. A szívinfarktusnak és a fájdalma is inkább bal felé sugároznak ki, egy bizonyos része, de a szív az pont középen van.
2: Jó, és ha megvan ez a kompresszió, említetted 30-szor.
3: 30-szor kell a mellkas lenyomjam, és utána jön kettő darab mesterséges befúvás. Ez azt jelenti, hogy a fejet megint hiperextenzióba tettük, hogy a mutatásnál beszéljük, hátra billentjük. Az egyik kezünkkel befújjuk az órát.
2: Az ő órát,
3: az igen. Az ő órát, igen. És a mi szájunkat az ő szájára helyezzük, és teljes tüdővel befújunk.
2: De kell-e valami zsebkendőt tenni, vagy valamit elővigyázni?
3: Ajánlatos, mert azt kell tudni, hogy ha egy emberen akarok én segíteni, az első szabály az, hogy védjem magamat.
2: Igen.
3: Ugyanígy, mivel az ő szájat fallom be, nyálon keresztül elkaphatok különböző betegségeket. Igen, amennyiben lehet, próbáljam védeni magamat, de már a patikákban, és interneten is beszerezhető, vannak spéci ilyen maszkok, ami egy nagyon kicsik, akkor mindegy kulcsot össze van csomagolva, egy kicsi szűrő van a közepén, ezeken rajz van, nem kell orvosi tudomány hozzá, rajz van, hogy hogyan kell ráhelyezni, hogyan kell befogni, és lehet használni. És kétszer fújok be a mellkasba. Egy másodpercig tart a befúvás, és szájon keresztül végezzük a befúvást, és az órot be kell fogni, mivel a száj és az óröveg össze van kötve, és lehet, ami levegőt a szájon befújjuk, az óró fog távozni. Ezért fújjuk be az órot.
2: És miután van ez a két befújás,
3: utána térünk vissza megint a 30-as mellkas kompresszióra.
2: A fejet ugyanúgy hagyom hiperextenzióba?
3: Hagyhatom én bárhogy, mert az is el fog mozdulni.
2: Igen?
3: Nem áll meg úgy.
2: Jaj.
3: Mert egy eszméletlen személy, úgy szoktuk
2: nem
3: mi a képzéseken úgy szoktuk példázni, mint a leányoknak a régi rongybaba. Hogy akárhova teszem a rongybabának a kezét, lábát, az mindig más felé fog mozogni. Na, egy eszméletlen ember is ilyen. Nagyobb lesz a súlya, nehezebben kezelhető, nehezebben dolgozható.
2: Mert így elernyed?
3: Elernyed, igen. Ja. Főleg, akinek már nincs keringése, az kész, az effektív fizikailag, úgymond maga, mint test, a halálnál van.
2: Halál közeli állapot, így mondhatjuk?
3: A lélek a halál közeli állapot a testnek, már mi vagy a szív nem működik, az már halál állapot a testnek.
2: Értem, tehát ilyenkor nem hívom a 112-t?
3: Hívom én a 112-t, igen, mert én el kell mondjam, hogy egy olyan személyhez hívom, akinek már nincs légzése.
2: Jós, amíg én...
3: Amíg ők jönnek, addig igen. Én ezt a manővert végzem.
2: Értem.
3: Mert ez nagyon fontos. Itt minél hamarabb el kell kezdeni az újélesztéses műveleteket. Mert azt tudni kell, hogy az agy, ha nem kap 3 percen belül oxigént, elindul a klinikai halál az agynak, és az testnek is. És 10 perc után kezd beállni a testnek a biológiai halála. És ha nem kap az agy oxigént, és ha vissza is indul a szív, hál' Istennek, ha visszaindul, az agyon adhatnak károsodások.
2: Igen, de itt amúgy is a lényeg, befogás. Hogy a életben maradjon. De akkor az elmúlt adásban is említetted, hogy ha hívom a 112-t, kérhetek segítséget.
3: Igen,
2: tehát ilyen esetben,
3: van,
2: hogy esetleg engem irányítsanak.
3: Irányítson a medikális kódon átod.

0: Hányan szemét ismer, aki bódotörést kihevelt az életében, és hányat, aki egy szívleállás kihevelt. Na, ja. A statisztika teljesen két nagy...
1: Igen, égés
0: szám. Szám.
1: Így van.
0: Viccesen szoktam megjelenni, hogy annál több, hogy az illető nem jut be a mennyek országába, annál nagyobb baja nem lehet. Ebbe az állapotba, keringés leállásnál, mert ott már nincs élet, fizikai élet effektív.
1: Tehát én ilyenkor nem azt nézem, hogy jaj, nehogy valami kicsi baja legyen, hanem nincs, hogy életbe, hogy visszahozzam az életbe.
0: Így van. Nekünk elsegi nyújtónak a prioritás az életfenntartása.
1: Értem.
0: Mert itt akkor a későbbi témánál, amikor balesetekről beszélünk, akkor be fog jönni, hogy jó, de hogyha feltételezem én azt, hogy gerinc sérült, akkor mi van? Akkor is az életfenntartás a prioritás. Az, hogy majd visszaindul a szív, hogy le fogja bénulni, vagy nem, ez egy másodlagos helyzet. Erről mi még laikusok nem tudunk mondani semmit sem.
1: Visszatérek még arra, amikor említetted, ugye, hogyha valami a szájába van.
0: Egy idegen test, igen.
1: Egy idegen test. Mondtad a Heimlich-féle manővert.
0: Igen, nyitás kapulális ütés.
1: Azt nem jegyeztem meg, bocsánat, de azt mondtad, nem az elnevezés.
0: Nem az idegen szó, a lényeg, igen, hanem a cselekedet, igen, a tette.
1: Viszont, amikor bemutattad a doboznak a tartalmát, ha netalán egy autóbaleset van, és ott van a doboz az autóban, mondtad a Güdel-pipát, beszélj arról, hogy ha ilyen van kézügyben, akkor azt hogyan kell használni?
0: Ennek a szerepe az, hogy a nyelvet lenyomja, igen, és a légutak szabaddá tétele. Ez egy ilyen meghajlított íves műanyag forma, színekkel van ellátva, minden szív egy méretet jelent. Ez az újszülöttől egész az időskorig, a testsúlyhoz viszonyítjuk. Ennek van egy kimérési pontja, amit ha valaki rákeres az interneten, akkor látható, mert a száj szélétől a fülcimpáig kell lemérni, hogy kinek mekkora kell.
1: De ezt mikor használjuk, ha valami idegen test van, vagy ha
0: nem,
1: csak a légúti?
0: Eszméletlen állapotban lehet ezt használni,
1: értem,
0: mert ezt én ledugom egészen a torkáig megy le, és ez lenyomja a nyelvet, hogy a fejed nekem hiperextenzióba tegyem. És a rá is, és ez egy olyan masszív, kemény műanyag, hogy ennek a belseje üreges. Hogyha az illetőnek a valami októl fogva sokkal bármi alapján a ragizmok összehúzódnak, akkor ennek a közepe úgyis átjárhatóságot biztosítsa a légzésnek, vagy akár
1: tehát
0: az
1: nem tudja elharapni.
0: Nem, ez egy nagyon masszív műanyag. És nagyon finoman le van dolgozva, hogy nem álltok én a nyálkártyát, nem sétem meg vele, vagy ilyesmi, nem. Nincs ebben gond. Csak annyi, hogy az esélyes dobozokban általában egy méret szokott lenni, egy zöld vagy egy citromsárga, piros méret szokott lenni. Nincs egy ilyen, nincs benne az összes méret.
1: És ez eszméletlen?
0: Csak eszméletlen, mert egy eszméletinél névő személy nem fogja megengedni azt a tolkan ledugt.
1: Jaj, értem.
0: Ellenkezni fog egy csöppet.
1: Értem.
0: Na most itt az idegen testnél átérhetünk akár egy újszülöttnek a... Mert egy újszülöttnek is lehet idegen tárgya
1: szájába. Mit keres a kezében? Most én azt kérdezem.
0: nem úgy mit keres, hanem egy újszülötteti szoptatás után az anyuka leteszi, és ő visszaöklendezhet tejet, és attól is felléphet egy fulladás egy újszülöttnél.
1: Jó, s mit tegyen az anyuka? Mert szerintem aki első gyermeke, hát minimum bepánikol.
0: Igen, na most...
1: Én is azt tenném, valószínű.
0: A régi szakirodalmak itt nagyon drasztikus megoldást ajánlottak. Bokától lábat felemelni, fejjel lefelé csüng a gyermek, kettőt bepalolni a fenekébe, a sír, nincs vele baj, kész. Akkor azt jelenti, hogy a tüdő jól működik, rendben van. Na, ez egy drasztikus megoldás, de hatékony is volt ez mindig.
1: Hát nyilván, hogy maradjon életben, itt most igen, nem a finomkodásról van szó.
0: Itt azt szoktuk mi mindig javasolni, mondani, hogy a gyereket fektessék hasra, az alkalra, az alkarunkra, úgyhogy a mutatói és a nagyujjunkkal megtámasztjuk az arcát két felől, a száját két felől, de legyen úgy, mint egy ilyen V alakban vannak az ujjunk, és két felől az állat megtartsuk, és enyhén egy kicsit fejjel lefelé engedjük, hogy a fizikai törvények is működjenek, és neki már óvatosan megüssük a hátát, hogy az tudjon eltávolodni az idegen test. Általában újszülötteknél az általában folyadék szokott lenni nagyjából. Anyatej, tejpor, nyál, ez attól függ. De szoktam én képzéseknél kismamáknál mondani, hogy lehet, hogy én akkor nem fogom ezt nézni, hanem saját gyermekem, és beforom a száját, odát, és kiszippantom belőle. Kicsit drasztikus, amit én mondok, lehet, hogy...
1: De itt az életről van szó, igen, tehát itt most igen, nem finomkodni kell ilyen esetben, hanem említetted, hogy kismamáknak is tartotok ilyen képzéseket? Tehát van ilyen...
0: Különösebben csak kismamáknak nem, de az anyagban vannak bele ilyen gyerekek, meg újszülöttekre való témák, és akkor mindig ezt kihangsúlyozunk, és elmondjuk mindig. De már volt egyszer egy példa, hogy egy hölgy vezetett egy ilyen 9 hónap alatt, most nem tudnak a képzésnek, hogy mondjak,

0: szülésavró felkészülés. És akkor hívtak meg, és akkor tartottunk. Csak kisgyerekeknek az ő témáztunk.
1: Tehát azt jelenti, hogy ha téged meghívnak, tartasz ilyen képzéseket akár közösségeknek is, vagy...
0: Ez mondjuk úgy születezik, hogy nem képzés, csak egy előadás.
1: Nem, hanem hogyha valaki szeretne, mit tudom én, tanítóknak az iskolába, vagy...
0: Persze.
1: Tehát akkor lehet.
0: Ja, persze.
1: És hol lehet elérni?
0: Ahogy az időm engedi, mert ez a legnagyobb gond, hogy nincs fizikai időm mindenre.
1: És hol lehet elérni téged, vagy hogy működnek ezek a képzések, vagy hát milyen menetrend szerint?
0: Menetrend szerint így maga az iskolákban már ki van alakulva, tizenvalahány éve iskolákból a diákoknak.
1: Itt Sepsiszentgyörgyön,
0: igen,
1: gondolom.
0: Szentgyörgyön, igen, Szentgyörgyön, őt iskolában van szerződésünk, vagyis partnerságunk, ott már van egy felelős tanács, hogy minden szeptembertől már gyűjti a diákokat, a 9-10-eseket, hogy ki akar képzést tartani. Ezzel működik az elsőséges csoport a Márta keretén belül.
1: Értem.
0: És akkor így a pedagógusok közt megy inkább ez a hálózat, vagy cégek keresik meg a szervezetet, hogy mert cégeknél kötelező, hogy egy személy, minimum megvan, hogy hány személy után kell legyen egy képzett személy. Most akár ide a rádióba is bejöhet a kérdés, hogyha valaki akar.
1: Is. A Mártai Szeretett Szolgálat honlapján van-e valami elérhetőség?
0: Csak kimondott elsőséges képzés elérhetőség nincs, hanem maga a szervezetnek az elérhetősége
1: van. Odaírhatnak.
0: Persze, odaírhatnak, igen. www.martes.ro ez a honlap. De ez egy egész országos, meg kell keresni a Szentgyörgyöt, és akkor, vagy akár, ha valaki olyan, aki már a rádióban beír, hogy szeretne itt, hát amennyiben lehet Szentgyörgyön, mert nehéz nekem az elutazás időhiány miatt, akkor igen, összeszedünk egy csoportot, és akkor...
1: Értem. Nagyon szépen köszönöm, ismét lejárt a műsoridő. Köszönöm, hogy a kedves hallgatók is velünk tartottak. Azt kívánjuk, hogy minél kevesebbszer kelljen ilyen manővereket, vagy ilyen...
0: Képzések.
1: Hát a képzés az fontos.
0: Az fontos, csak én azt szoktam mondani, hogy a képzések, hogy ez az a tudás, az a tudás, de sok kell belőle, csak ne kelljen használni soha.
1: No, úgy legyen, ezt kívánom a kedves hallgatóknak is, és nyilván neked kitartást, és jó munkát kívánok. Köszönöm,
0: köszönöm
1: hogy
0: szépen.
1: Itt voltál, kedves hallgatók. Bajcsi István mentős asszisztenssel beszélgettünk a Perc, ami számít adásunk keretén belül. És további jó rádiózást kívánunk, így Igyártó Mária nevében is. Hamarosan kapcsoljuk Csesztohovát, ahonnan majd szentmisét fogunk közvetíteni. Dicsértessék Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Szentmisét közvetítünk a Csesztohovai templom kegykápolnájából, keresztelő Szent János ünnepén. A Szentmisét bemutatja excellenciás és nagyméltóságú Kovács Gergely érsek. Ő mondja majd a szentbeszédet is. A kántori szolgálatot pedig Pálmai Árpád látja el. Amint tudják, a Fekete Madonna zarándokvonaton utazó zarándokok ide érkeztek, itt vannak, ugye már hírt adtunk róluk, a tegnapi napon is szentmisét közvetítettünk, a mai ünnepi szentmiséjüket is tudjuk közvetíteni. Meghívom a kedves hallgatókat, hogy kapcsolódjanak be, hozzák ide szívük szándékát. Kérjük együtt keresztelő Szent János, valamint a boldogságos Szűz Mária közbenjárását.

Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen mutathassuk be ezt az ünnepi szentmise áldozatot. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, égen nagy védkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

Könyörögjünk! Istenünk, te azért támasztottad keresztelő Szent Jánost, hogy népét előkészítse Krisztus Urunk méltó fogadására. Add meg egyházadnak a lelki örömök ajándékát, és vezess mindnyájunkat az üdvösség és a béke útjára. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,

Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Halljátok szigetek, és figyeljetek távoli népek. Az Úr hívott meg, mielőtt még születtem, anyám méhétől fogva emlékezetében él nevem. Számat éles karthoz tette hasonlóvá, kezének árnyékával oltalmazott engem. Olyanná tett, mint a kiválasztott nyíl, és tegezébe rejtett engem, és ezt mondta: a szolgám vagy Izrael, benned fogok megdicsőülni. De én azt gondoltam, hiába fáradoztam, haszontalanul tékozoltam erőmet. Ám igaz ügyem az Úr előtt van, és munkám Istenem előtt. És most ezt mondja az Úr, aki már anyám méhétől fogva szolgájává tett, hogy visszavezessem hozzá Jákobot, és Izraelt köréje gyűjtsem. Így lettem becses az Úr szemében, és Istenem lett az erőm, aki ezt mondotta: kevés az, hogy a szolgám légy, s fölemeld Jákob törzseit, és visszatérítsd Izrael maradékát. A nemzetek világosságává teszlek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig. Ez az Isten igéje.

Szentlecke az apostolok cselekedeteiből. Amikor Pál apostol a pizídiai Antiochiába érkezett, a zsinagógában szólásra emelkedett. Kezével csendet parancsolt, és beszélni kezdett. Isten Dávidot támasztotta királyul. Róla így nyilatkozott. Rátaláltam Dávidra, Izáj fiára, a szívem szerint való férfiúra. Ő majd teljesíti minden szándékomat. Ígéretéhez híven az ő utódai közül támasztotta Isten Izrael számára a megváltót, Jézust. Az ő érkezése előtt János Izrael egész népének a bűnbánat keresztségét hirdette. Amikor János befejezte küldetését, így szólt. Nem az vagyok, akinek engem hisztek, de íme itt jön már az, akinek a saruját sem vagyok méltó leoldani. Férfiak, testvérek, Ábrahám nemzetségének fiai, és ti istenfélők, az üdvösség híre nekünk szól. Ez az Isten igéje. Istennek legyen.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeke szült. Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örültek velem. A 8. napon jöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket. Atya nevéről Zakariásnak akarták hívni, de anyja ellenezte. Nem, János legyen a neve. Azok megjegyezték, hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának. Érdeklődtek erre atyától, hogyan akarja őt nevezni. Atya írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá. János a neve. Erre mindnyájan meglepődtek. Neki megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve. Szólni kezdett, és magasztalta Istent. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdea, meg az egész hegyvidék erről az eseményről beszélt. Aki csak hallott róla, elgondolkodva mondta, mi lesz ebből a gyermekből? Hiszen nyilván az Úr van vele. A gyermek pedig növekedett, lélekben erősödött, és mindaddig a pusztában élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan fel nem lépett. Ezek az evangélium igéi.
1: Amen.

0: Krisztusban szeretett testvéreim, kedves zarándok társak és kedves délvidéki és erdélyi hívek, akik a Mária Rádió által kapcsolódnak be ebbe a Szent Misébe. Különleges kegyelem számunkra, hogy itt a Csesztohovai kegykápolnában mutathatjuk be ezt a Szent Misét. Zarándokokként jöttünk. Márpedig ez azt jelenti, hogy egy zarándok úton van. Elindul valahonnan, hogy közelebb kerüljön Istenhez. És a mai napon olyan szép egybeesés, hogy a szűzanyával együtt keresztelő Szent János példájára is tekinthetünk. A mai ünnep arra emlékeztet bennünket, hogy még mielőtt mi elindultunk volna Isten felé, Isten már elindult felénk. Izaiás próféta szavai pontosan erről beszélnek az első olvasmányban. Az Úr már anyám méhében meghívott. Keresztelő Szent János egész életének a titka ebben rejlik. Mielőtt bármit tett volna, mielőtt prédikált volna, mielőtt a Jordán partján megjelent volna, Isten már kiválasztotta őt. Nem a saját tervét valósította meg, hanem küldetést kapott, és azt teljesítette. Az egyház kevés szentnek ünnepli a születésnapját. Haláluk napján, égi születésnapjukon emlékezünk meg róluk. Keresztelő Szent János azok közé tartozik, akiknek a születésnapját is megünnepeljük, mert már születésétől kezdve Isten tervének része volt, élete első pillanatától Krisztusra mutatott. Talán nekünk, zarándokoknak is ezt kell újra felfedeznünk. Nem véletlenül születtünk magyarnak, lengyelnek vagy bármely más nép fiának. Nem véletlenül kaptuk a hit ajándékát. És nem véletlenül vagyunk ma itt. Itt akartunk lenni. Isten mindannyiunk életére gondolt, és mindannyiunknak adott küldetést. Adott királyi méltóságot, ahogy tegnap Rizsbiboros is fogalmazott. És a Szentleckében Szent Pál apostol ezt emeli ki, amikor összefoglalja nagyon röviden Izrael történetét, eljut egészen keresztelő Szent János alakjához is. Miért? Azért, mert János az utolsó ószövetségi és az első újszövetségi próféta híd. Nem önmagára mutat, hanem Krisztusra. Jól tudja, hogy nem ő a fény, hanem csak tanúskodik a világosságról. És milyen ritka erény ez. A világ ma arra tanít bennünket, hogy magunkat tegyük a középpontba. Mi vagyunk a fontosak. Nekünk kell érvényesülni. Keresztelő Szent János viszont azt mondja, neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem. Nem elveszíti önmagát, hanem éppen így találja meg önmagát. Mert az ember akkor lesz igazán nagy, amikor Isten tervének a szolgálatába áll. Ezért is aktuális számunkra keresztelő Szent János alakja itt, a fényes hegyen. A szűzanya és a keresztelő között mély lelki rokonság van. Mindketten ugyanazt teszik, nem magukra irányítják a figyelmet, hanem Jézus Krisztusra. És ez a fekete madonna titka is. Az zarándokok nem azért jönnek ide, a Csíksomjóra, Mária Pócsra, bármelyik Mária kegyhelyre, mert a szűzanya önmagára akarja vonni a tekintetet. Éppen ellenkezőleg, ő mindig fiára mutat. Ahogyan keresztelő Szent János mondta, íme az Isten báránya, úgy mondja Mária is mindannyiunknak, tegyetek meg mindent, amit mond nektek. Az evangéliumban hallottuk, János születésekor az emberek csodálkozva kérdezték egymást, mi lesz ebből a gyermekből? És a válasz ott áll mindjárt a következő mondatban, az Úr keze volt vele. Az Úr keze volt vele. Végső soron ez a legfontosabb kérdés, nem csak Jánosról, hanem rólunk is. Mi lesz egyházunkból? Mi lesz népünkből? Mi lesz családjainkból? Mi lesz az én életemből? És a keresztény ember válasza ugyanaz ma is. Nem a saját erőnk, nem a mi ügyességünk tart meg bennünket, hanem az Úr keze. Az a kéz, amely vezette keresztelő Jánost. Az a kéz, amely megtartotta népünket, népeinket a történelem viharaiban. Az a kéz, amely ma is vezet minket zarándok utunkon. Kedves jó zarándok társaim, amikor ma este itt a kápolnában, az Apelen együtt mondjuk legalább lélekben lengyel testvéreinkkel, hogy melletted állok, emlékezem, virrasztok, csúvám, kérjük keresztelő Szent János közben járását is. Tanítson bennünket arra, hogy életünkkel ne önmagunkra mutassunk, hanem ahogyan a szűzanya teszi, Jézus Krisztusra. És soha ne szűnjük meg kérni a szűzanyát, hogy ajánljon minket is Szent Fiának, mutasson be minket Szent Fiának, vezessen minket mindig Szent Fiához. Amen. Valljuk meg közösen hitünket. Hiszek egy Istenben, az ő egyszülött fiában, amikorunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapnak föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyház, szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test és az élet. Testvéreim, keresztelő Szent János születését ünnepelve kérjük mennyei atyánktól, hogy Krisztus előhírnökének tanítására figyeljünk és példáját kövessük.
1: Add, Urunk, hogy híveid igaz hittel és bűnbánó lélekkel járják azt az utat, amelyre keresztelő Szent János is buzdította a népet.
2: Támasz buzgó és bátor ige hirdetőket, hogy szavuk nyomán a nemzetek felismerik Jézusban az Isten bárányát, aki elveszi a világ bűneit.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
4: Ne engedd, hogy széltől leengedett nátszám módjára eltérjünk az igazságtól, vagy a kényelmes élet kedvéért elhanyagoljuk önmagunk fegyelmezését.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
5: Tégy minket alázatossá, hogy ne a magunk dicsőségét hajhásszuk, hanem Krisztustól, az Isten fiától tegyünk tanúságot a világban.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
6: Add, hogy szavainkkal és jó példánkkal Krisztushoz vezessük embertársainkat, ahogyan keresztelő János is Krisztushoz küldte az ő tanítványait.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk Istenünk, te az idők teljességében keresztelő Szent János által utat készítettél nekünk Szent Fiathoz, és Fiad által magadhoz. Add, hogy mindig az evangélium útján járjunk, és embertársainkat is elvezessük te hozzád, Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára.
0: Mindenható Istenünk, oltárodat adományainkkal halmozzuk el, hogy méltóképpen ünnepeljük keresztelő Szent János születését, aki a világ üdvözítőjéről megjövendölte, hogy hamarosan eljön, és rá is mutatott, amikor eljött Urunk Jézus Krisztus, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
2: Amen.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik, a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Hová és elhalljuk föltámadásodat, amit el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk.
2: És eldurunk egy házat sorsát az egész világon, te tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, a helyi főpásztorral, Vencel püspökkel, és az egész papsággal együtt.
3: Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, keresztelő Szent Jánossal, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus.

Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hajlékom vagyok, hanem csak ezt szólóan mond, és megtudod az embernek.
2: Kedves testvérek, az áldozás rendje ugyanúgy fog történni, mint ahogy tegnap a bazilikában. Középen képezünk egy folyosót, egymással szembefordulunk. Az atyák így fognak végigmenni, és fognak áldoztatni. Nagyon szépen kérem, aki megáldozott, adja át a helyét annak, aki még nem áldozott, hogy oda tudjon állni.

Könyörögjünk! Mennyei atyánk, megerősödtünk fiadnak, az Isten bárányának lakomáján. Ott, hogy egy házat keresztelő Szent János születését ünnepelve új örömre keljen, és Krisztusban felismerje újjászületésének szerzőjét, akinek érkezését a keresztelő előre hirdette, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr

0: A szent mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen

Ésének ünnepén szentmisét közvetítettünk a Csesztohovai templom kegykápolnájából. A szentmisét bemutatta és szentbeszédet mondott excellenciás és főtisztelendő dr. Kovács Gergely érsek, a kántori szolgálatot Pálmai Árpád látta el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Tovább kísérhetjük majd a zarándokokat a holnapi napon. A Krakóba fognak majd érkezni.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Csíksomlyó stúdió mikrofonjánál Holtján Szabó Hunor köszönti Önöket. Önök a Kárló Akutisz által összegyűjtött Mária jelenések című műsort hallják. Műsorom célja, hogy megismertessem, illetve bemutassam Önöknek, hogy ki volt Kárló Akutisz és az ő általa összegyűjtött Mária jelenéseket a világ minden tájáról. A múlt alkalommal a portugáliai Arcos de Valdevezi, illetve a názáréi Mária jelenéseket mutattam be Önöknek, illetve ismertettem a kedves hallgatókkal. A mai alkalommal pedig, ha már a portugáliai utunkat befejeztük, akkor hajozzunk a portugálok szomszédaihoz Brazíliába. Ma a brazíliai Mária jelenések közül egy ilyen alkalmat hoztam el Önöknek. Kedves hallgatóink, most egy nagyon szép éneket fogunk meghallgatni, Szent Anya üdvözlégy címmel.

Köszönöm a szép éneket. Ez a jelenés Brazíliában történt, Pesqueirában, 1936-ban. 1936. augusztus 6-án Arthur Teixeira arra kérte lányát, Maria da Luz-t, valamint Maria da Conceição-t, hogy menjenek el egy közeli helyre ricinus magot gyűjteni. A két lány engedelmeskedett, és útközben a múlt üldöztetéseiről és veszélyeiről beszélgettek. Egy ponton Maria da Luz megkérdezte társát, mit tennél, ha a Lampió éppen most jelenne meg előttünk? Maria da Conceição azonnal így válaszolt, a mi asszonyunk majd mutat nekünk utat, hogy a bandita ne ártson nekünk. Ahogy a hegyek felé nézett, hirtelen megdöbbent. A hegytetőn, mintha egy asszony alakját látta volna, karján egy kisgyermekkel, aki kezével intett neki. Izgatottan felkiáltott, nézd azt az alakot. Maria da Luz is odafordult, és ő is meglátta a gyönyörű asszonyt a gyermekkel a karján. Néhány pillanatig egyikük sem mert megszólalni, talán még mindig a banditáktól való félelem miatt. Ám amikor félelmük alább hagyott, észrevették, milyen szépséges az asszony és milyen elbűvülő a gyermek, akit a karján tartott. Az asszony szabad kezével hívogató mozdulatokat tett feléjük, a lányok rémülten hazarohantak, még kosarukat is ott felejtették. Annyira kimerültek voltak, hogy édesanyjuk kérdéseire először válaszolni sem tudtak. Később töredezett mondatokban mégis elmesélték, mit láttak. Anyjuk bár felkeltette érdeklődését a történet, végül csak ennyit mondott. Ez csak a ti képzelődésetek, most inkább gyertek ebédelni. Amikor Arthur Teixeira hazaért, felesége megterítette az asztalt, de a két lány nem jelent meg. Arthur érdeklődésére az anyja elmesélte a történteket. A lányok eközben a ház padlásán ültek, és a jelenésről beszélgettek. Milyen gyönyörű volt az az asszony, és hogyan hívta őket. Egyre erősebb vágyat éreztek, hogy visszamenjenek arra a helyre, és közelebbről is láthassák. Arthur meghallotta beszélgetésüket, és rendre akarta utasítani őket, de felesége kérlelte, menjen el a lányokkal arra a helyre, hát ha valóban rejtőzik ott valaki. Kazakéssel felszerelkezve a lányokat követve, elindult a hegy felé. A bozótos és tüskés sziklák között utat kellett vágnia magának a szikve-szikve makambira növények között. A terep nehéz és veszélyes volt. Mintegy 20 percnyi kapaszkodás után még nem érte el a csúcsot, amikor meglepetten meghallotta a két lány hangját, akik újongva mutatták neki a helyet, ahol az alak megjelent. A lányok akadálytalanul rohantak át a tüskés bokrokon és sziklákon, ruhájuk mégsem szakadt el, Arthur még jobban elcsodálkozott ezen. Gondosan átvizsgálta a környék szikláit és barlangjait, de semmiféle nyomát nem találta az asszonynak. A lányok újra és újra megmutatták neki a helyet, de ő semmit sem látott. Végül meggyőződve arról, hogy a gyermekek képzelődnek, azt mondta nekik, kérdezzék meg az alakot, ki ő. Ki vagy? Kérdezte Maria da Luz. Az asszony így válaszolt, én vagyok a kegyelem. Mit keres itt, asszonyom? Kérdezte újra a lány. Azért jöttem, hogy figyelmeztesselek benneteket. Három büntetés fogja sújtani a világot Isten részéről. Mondjátok meg az embereknek, hogy imádkozzanak és tartsanak bűnbánatot. A jelenés szavai mélyen megrázták őket, csendben értek haza és mindent elmeséltek Duna autának. Rövid időn belül az egész környék tudomást szerzett az eseményről. Az emberek özönleni kezdtek a jelenés helyére. A két lány naponta felment a hegyre imádkozni. Minden délután rózsafűzért imádkoztak, és elénekelték a szűzanya zsolozsmáját. Voltak, akik őszinte hittel érkeztek, másokat csupán a kíváncsiság vezetett. A hír gyorsan elterjedt az egész vidéken, és zarándokok sokasága indult útnak, hogy a szűzanya közbenjárását kérje. A harmadik napon többen kijelentették, hogy csak akkor hisznek a jelenésben, ha az egész tömeg számára látható jelet kapnak. A lányok szomorúan kérték a szűzanyát, adjon jelet, hogy mindenki elhiggye, nem hazudnak. Megteszem, válaszolta az alak. Másnap, augusztus 10-én hajnalban a lányok ismét felkeresték kedves helyüket, amint odaértek, a jelenés egy sziklára mutatott, amelyből víz fakadt. A sziklán egy kis mélyedés volt, repedések nélkül, tele tiszta vízzel. A szűzanya ezt mondta, betegségek gyógyítására van.
A két lány örömmel futott haza, hogy elmesélje a történetet. Az egész család és sok más ember azonnal a helyszínre siettek, a sziklán fehér nyomokat és egy asszony, valamint egy kisgyermek lábnyomait találták megkövülve. Amikor megkérdezték a jelenést, azt válaszolta, hogy az egyik lábnyom az övé, a másik pedig a fiáé. A csodás forrás híre még gyorsabban terjedt, és a hívek mindenfelől érkeztek erre a szent helyre. Pesqueira plébánosa, Manuel Márquez atya is értesült az eseményekről, és elrendelte, hogy a lányokat vigyék a püspöki palotába kihallgatásra. A későbbi vizsgálat során a jelenéseket követő pap részletesen lejegyezte mindazt, amit látott és hallott. Elmondása szerint a lányok egyszerűek, mélyen vallásosak és őszinték voltak. Kihallgatásuk során ugyanazt mondták el, minden ellentmondás nélkül. A pap kérésére újra megkérdezték az asszonyt, mi a neved. A válasz így hangzott, a kegyelmek anyja. A pap latinul és németül is kérdéseket tett fel, amelyeket a lányok nem értettek, hiszen nem ismerték ezeket a nyelveket, mégis pontos válaszokat közvetítettek portugálul. A kérdések között szerepelt, te vagy az isteni kegyelem anyja? Igen. Te vagy megváltónk anyja? Igen. Azt akarod, hogy ez a hely a tiszteletet helye legyen? Igen. Meg lesz büntetve Brazília Istentől? Igen. Miért jöttél ide? Jézus küldött engem. Mit kell tenni a büntetések elkerülésére? Imádságot és bűnbánatot kell mutatni. Nagy üldözés éri majd az egyházat? Igen. Mi ennek a víznek a jelentése? Jel, amelyet én küldtem. Gyógyít ez a víz? Azokat, akik hisznek, igen. Ekkor a két lány felkiáltott, nézzétek, megállt bennünket, és keresztet vettek. A jelenések folytatódtak, a forrásvize tovább fakadt, és számos rendkívüli gyógyulás történt. A zarándoklatok egyre gyakoribbá váltak, amikor a rendőrség lerombolta a forrás köré épített kerítést, a víz elapadt. Miután Arthur Teixeira újra felépítette, a víz ismét előtört. A szüzeny ekkor ezt mondta, legyetek türelmesek, ezek azok a dolgok, amelyek Istentől származnak. A jelenések üzenetei között szerepelt a kommunizmus braziliai terjedésének veszélye és véres üldözések lehetősége is, hasonlóan a spanyol polgárháború eseményeihez. A szüzanya egyetlen gyógymódot ajánlott, az imádságot és a bűnbánatot. 1966-ban a Vatikán hitelesnek ismerte el a Pesqueirai jelenést. Ezek az események a Római Katolikus Egyház által hivatalosan elismert 5 brazil Mária jelenés közé tartoznak. Kedves hallgatóink, most ismét egy nagyon szép éneket fogunk meghallgatni, Boldog asszony anyánk címmel.

Köszönöm a szép éneket. Kedves hallgatóink, most saját gondolataimat osztanám meg önökkel. Ismét megüthette fülünket egy büntetés jövendőlés a szüzanya részéről, mely egy véres háborúra utal. Bizonyára emlékeznek, hogy a fatimai jelenésnél mit mondott a szüzanya. Ez a háború véget fog érni, de ha az emberek nem hagyják abba Isten megbántását, egy még rosszabb háború kezdődik 11. Pius pápa idején. Amikor egy ismeretlen fény világítja meg az éjszakát, az jel lesz arra, hogy Isten megbünteti a világot bűneiért, háborúval, éhénységgel és az egyház üldözésével. Tehát kétszer is kiemeli ezt a szűzanya, így a múltba visszatekintve világos számunkra, főleg a név említésével is, hogy a II. Világháborúra, illetve a Szovjetunió elsöprő, igazságtalan és kizsigerelő, istentelen vallás ellenes uralma az, amiről itt szó van. Ugyanis 11. Pius pápa 1939-ben halt meg, abban az évben, amikor elkezdődött a II. Világháború, illetve az ismeretlen fény talán a szörnyű atombomba feltalálására és használatára utal. Illetve az egyház üldözésének beteljesítője biztosan a szovjet hatalom. Igen, találó párhuzam az akkor ide sajnos a mai emberrel szemben is a Krisztus előtti 6.-7. Században élő ószövetségi zsidók, ugyanis Jeremiás próféta Isten szava által megjövendölte Jeruzsálem, illetve egész Júdea elfoglalását a babiloni birodalom által. De mivel a zsidók nem hittek Jeremiásnak, és így az Isten büntető szavának sem, valamint lázadoztak a babiloni fennhatósággal szemben, hiába mondta Jeremiás, hogy ne tegyék, így még nagyobb büntetésre került sor Krisztus előtt 587-ben a második deportálás alkalmával, amikor ugyanis több mint 200 000 zsidót hurcoltak el otthonaikból idegen földre a jól ismert babiloni fogságba. Vagyis a helyzet akkor is és most is ugyanaz volt. Az emberek eltértek Istentől, bűnös életet éltek, Isten pedig egy kisebb büntetéssel akarta helyreállítani az embereket, hogy visszatérjenek hozzá. De azok nem hittek, még jobban ellene fordultak, így egy nagyobb büntetésben lett részük, vagyis a babiloni fennhatóság helyett a babiloni fogság lett, és egy nagy háború helyett egy másik is, ami azt követte és nagyobb volt annál, valamint a Szovjetunió borzalmas politikája is tetézte mindezt. De a Szovjetunió bármennyire is vallás ellenes volt. Hál' Istennek szüleink, nagyszüleink kitartottak hitükben, és mi itt vagyunk. Az apostolok cselekedeteiben olvasunk egy az ilyen esetekre vigasztaló történetet, amikor ugyanis az apostolok a zsidó főtanács elé kerültek, mert hirdették az evangéliumot. Pontosan szeretnék idézni, így az apostolok cselekedetei 5. fejezetének 27-től 42. verséig olvasom. Elővezették hát, és a főtanács elé állították őket. A főpap kérdőre vonta őket. Szigorúan megparancsoltuk nektek, hogy ne tanítsatok abban a névben, és lám, egész Jeruzsálem tele van tanításotokkal. Ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. Péter és az apostolok így válaszoltak. Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit keresztfára feszítve megöltetek. Isten jobbjára emelte, fejedelemmé és megváltóvá, hogy megtérítse Izraelt és megbocsássa bűneit. Mi ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk, és a Szentlélek is, akit az Isten megadott azoknak, akik engedelmeskedtek neki. Ennek hallatára haragra gerjedtek, és meg akarták őket ölni. De felállt a főtanácsban egy Gamáliel nevű farizeus, aki az egész nép előtt tiszteletben állt, és törvénytudó volt. Egy kis időre kiküldte az embereket, majd beszédet intézett a többiekhez. Itt jön a lényeges rész. Izraelita férfiak, szólt hozzájuk. Fontoljátok meg jól, mit akartok ezekkel az emberekkel tenni. Mert nemrégiben föllépett Teudás, sokra tartotta magát, és vagy 400 férfi mellé szegődött. De megölték, azokat pedig, akik hittek benne, szétszórták és megsemmisítették. Utána a népszámlálás idején a galileai Júdás állt elő, és megnyerte magának a népet. Ő is elpusztult, és akik követték, azok szétszórottak. Ezért most azt mondom nektek, hagyjátok békében ezeket az embereket, és engedjétek őket szabadon. Ha ez az elgondolás vagy mozgalom emberektől származik, magától felbomlik.
De ha Istentől van, nem tudjátok szétoszlatni őket, és úgy látszana, mintha Istennel szállnátok szembe. Elfogadták az érvelést, behívatták az apostolokat és megvesszőztették őket, aztán rájuk parancsoltak, hogy Jézus nevében ne beszéljenek, és szabadon engedték őket. Boldogan távoztak a főtanácsból, mert méltók lettek rá, hogy Jézus nevéért gyalázatot szenvedjenek, továbbra is minden nap tanítottak a templomban, a házakban hirdették, hogy Jézus a Krisztus. Így tehát ez a mi vigaszunk és megerősítésünk, hogy Isten jóságos kegyelme, szeretete és gondviselése mindig rajtunk van. Szent Pál szavaival zárnám gondolataimat, az Isten szeretőknek minden a javukra válik.

Kedves hallgatóink, sajnos a mai műsoridőnkbe ennyi fért bele. Az elmúlt percekben ismertettem önökkel a brazíliai Pesqueira Mária jelenést. A következő alkalommal pedig folytatjuk majd brazíliai utunkat a Mária jelenések megismerése terén. Köszönöm megtisztelő figyelmüket és hogy velem tartottak. A Csíksomi stúdió mikrofonjánál Oltán Szabó Hunor önkéntest és a Carlo Acutis által összegyűjtött Mária jelenések című műsort hallották. Kérem hallgassák nagy szeretettel és tisztelettel a Szent Ferenc által írt idén 801 éves naphimnuszt. Nagyon szép délutánt kívánok kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Folytatjuk tovább Eliászibbal, itt hagytuk abban a Nehemiás könyvében. Érdekes megfigyelni, hogy ki volt a kapunak az építője, és azt olvastuk, hogy fölkelt Eliászib a főpap és a papok, és építeni kezdték a juhok kapuját. Tehát a főpap és a papok építették. Az Úr Jézus Krisztus az igazi főpap. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy olyan főpap, aki maga magát áldozta fel. Az Ószövetségben a főpapok nem magukat áldozták fel, hanem bárányt, áldozati állatot vittek áldozatul, de Krisztus önmagát, mert ő bárány is. Nem véletlen, hogy a főpap és a papok építették ezt. A főpapnak a neve azt jelenti magyarul, hogy Isten visszahoz, Isten újra helyreállít. Hát ez az, amit végzett az Úr Jézus Krisztusban Isten. Visszahoz. Újra visszahozza az eltévedt bárányt, az eltévedt embert. Újból visszahozza és az Isten dicsőségét, az Isten méltóságát újból helyreállítja előttünk is. És mondhat, hadd szóljak a másik kapuról is, aztán majd egy kicsit visszatérünk ide a juhok kapujához is, csak ahhoz, hogy ezt még jobban megértsük, még valamit meg kell tudnunk a másik kapuról. A másik volt a halak kapuja. Az embereket a halakhoz is gyakran hasonlítja az ige. Amikor az a csodálatos halfogás történt, és Péter megdöbbent, leborult Jézus Krisztus lábaihoz, és azt mondta, hogy eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Uram, akkor az Úr azt mondta neki, többek között azt művelem, hogy embereket halász, embereket, és pedig milyen embereket, milyen halakat halászon? Hol vannak ezek az emberek? Tehát Ezekiel proféta könyve 4. 47. fejezetét el lehet olvasni, 8-as, 10-es vers sorait, és itt egy tengerről van szó, amiben korábban nem voltak bőséggel halak, sőt egyáltalán nem volt élet, mert annak a tengernek a vize beteg volt, halott volt. És melyik ez a tenger? Világos. A partján van Engedi és Eneglaim, vagyis ez a holt tenger. Ha Jeruzsálemtől indulunk le, a víznek a folyása éppen így megy, hogy minden folyóvíz belemegy a Jordánba, aztán a holt tengerbe. És ez a víz is, amiről itt ír, a templomból fakad. Csak amikor a templomból fakadó víz bement ebbe a folyóba, akkor gyógyult meg a víz. A holt tenger akkor keletkezett, amikor Isten elsüllyesztette Szodomát, Gomorát és a környező városokat, és nem csak elsüllyesztette, hanem az égből tüzes kénköves eső hullott, és ebben a tengerben ma sincs élet, azért holt tenger. De ez nagyon jól jelképezi az emberiséget, a népeket, az égig hatottak a bűneik, és szellemileg ítélet alatt vagyunk, nagyon mélyre süllyedtünk, holtengernek a szintje mélyen a tenger szintje alatt van több száz méterrel. Tehát remény nélküli volt az emberiség, különösen a pogányok. És ahogy mondja az ige, Isten nélkül valók voltatok, Izrael társaságától idegenek, az ígéret szövetségétől távol valók, reménységetek nem volt. Ilyenek voltak a népek. És egyszer folyóvíz jött ki az oltártól. És ha az elejét elolvasok itt, az Ezekiel 47-ben elindult egy vízfolyam. Az csak halvány előkép, amikor a katona átütötte az Úr Jézus testét, és akkor az oldalából víz és vér folyt ki. Szellemi értelemben élet fakadt belőle, és onnan indult el a víz, az életnek a vize, az élet. És amikor Jézus Krisztusról az örömhír, a keresztnek a beszéde, úgy van a Szentírásban, hogy keresztről való beszéd, de igaz értelemben nem a keresztről szól, hanem a keresztnek a beszéde, tehát maga a kereszt beszél. Jézus Krisztus áldozatának a beszéde, amikor eljutott a népek közé ebbe a holt tengerbe, ebbe a bűnmocsárba, ebbe a mélyre süllyedt emberiség közé, és akkor halak támadtak, élet támadt a pogányok között is. És itt szeretnék még egy kicsit visszakanyarodni a juhok kapujához, de a bárányok a szárazföldön legelnek, a halak a vízben vannak, tehát a szárazföld a Szentírásban mindig Izraelnek a jelképe. A tenger, a vizek mindig a népeknek a jelképe. Izrael úgy gondolkodott, hogy csak övék az üdvösség.
el se tudták képzelni, hogy másoké is, pedig az Ószövetség írt róla, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Írt róla az Ószövetség, hogy azért választotta ki az Úr a zsidó népet, és amikor Ábrahámot elhívta, már akkor megmondta, hogy benned és a te magodban megáldatnak a föld minden nemzetségei. Csak Jézus Krisztus után lett nyilvánvaló, amikor az igazi mag, Krisztus eljött, hogy üdve tényleg a föld végéig terjed, a lenézett nemzetekig, a pogányokig is. Tehát az életvize bele áradt, és bőséggel termettek halak. Odaálltak a halászok, kivetették a hálót, kimentették azokat, akik Krisztusban az életet találták meg. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Biztos.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor megvagytok hívva a megtérésre, arra buzdítalak benneteket, kicsi gyermekek, hogy ajánljátok fel nekem imáitokat, szenvedéseiteket és könnyeiteket a szívek megtéréséért, amelyek távol vannak fiam Jézus szívétől. Kicsi gyermekek, imádkozzatok velem, mert Isten nélkül nincs jövőtök, sem örök életetek. Szeretlek benneteket, de nélkületek nem tudok nektek segíteni. Ezért mondjatok igent Istennek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. március 25-ei üzenetet hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagyváradon és Vétel körzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióból a mikrofonnál Vidikán Lokodi Tündét hallják. Elérkezett az ima szándékok fogadásának az ideje, várom hívásaikat a következő telefonszámokon 0259 420 555, valamint 0359 420 555, SMS számunk 0758 420 555-ös. A mai napon az irgalmasság rózsafűzérét felajánljuk hálából mindenért, és kérve az Úr irgalmát, segítségért, minden kedves hallgatóért, minden betegért, a vizsgázó fiatalokért, a zarándokokért, családunk minden egyes tagjáért. Érkeztek üzenetek a rózsafűzért felajánlom unokám sikeres vizsgájáért. Köszönöm a csíksomjóiak közreműködését. Nem tudom pontosan miről van szó. A mai rózsafűzért és szentmisét felajánlom, hogy gyógyítson meg a szűzanya, hogy ne legyen szükség a műtétre. Fiam testi-lelki jólétéért, írta egy édesanya. Minden elhangzott imád, szentmisét felajánlok, elhunyt szeretteimért, minden rokonomért adjon a Jóisten örök boldogságot nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Udvarhelyről érkezett az üzenet. Az imád felajánlom minden ellenségemért, gúnyolóimért, hitetlenekért. Hallgasd meg, Uram, és nyisd meg elméjüket az igazságra. A rózsafűzért felajánlom fiamért, céljaiért, új munkahelyen való jó teljesítésért, lányom családjáért, férjemért, valamint a problémák megoldásáért. Ezt a rózsafűzért és az összes imád felajánlom testi és lelki gyógyulásomért, bűneim bocsánatáért, Mária Rádió fennmaradásáért és a szüleim gyógyulásáért, Lajos Svájcból, egy mindennapos hallgató. Köszönjük szépen, hogy a messze távolban is velünk van, és imádkozhatunk együtt. Én is emlékezek egy évvel ezzel az irgalmasság rózsafűzérével Deák Józsika lelkéről, akit a Jóisten 12 éve szólított el fiatalon, az irgalmas Isten nyugtassa békében az édesapjával és az édesanyjával együtt a kontomáci temetőben. Nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében, emlékük legyen áldott, nyugalmas, csendes. Imádkozik értük egy állandó hallgató, Erzsébet Gyimesből, köszönjük szépen. Felajánlom a rózsafűzért a magam és családom betegeinek gyógyulásáért, elhunyt szeretteim lelki üdvéért, lelki békénkért, segítő kegyelemért, békességért a családokban és a világban, a Szentlélek kiáradásáért mindannyiunkra, Isten akaratában való megnyugvásért és fontos szándékokért, írta egy édesanyja. A rózsafűzért felajánlom gyermekeimért, fiam sikeres vizsgájáért és egy párkapcsolat helyreállásáért. Gyermekeinkért, az élőhit kegyelméért, és hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint, kéri az imát egy édesanyja. A mai imákat felajánlom édesanyám lelki üdvéért, a család többi halottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat, nekik Isten fizesse hidegségről, írja egy kedves hallgató. Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom a hálából a kapott kegyelmekért, bűneim bocsánatáért, továbbá lábam gyógyulásáért, fontos szándékért, a gonosz távozásáért. Kérem az Úr irgalmát a továbbiakban is, elhunyt szeretteimért nyugodjanak békében, és az elhangzott kérésekért is, valamint anyagi gondjaim jöjjenek rendbe, írja kedves hallgató. A mai imád felajánlom a ma két hete Enikő testvéremért, akit ebben az órában kísértünk utolsó földi útjára, nyugodjon békében, hiányzik nagyon. Az összes imád felajánlom drága gyermekem súlyos betegségéből való gyógyulásáért, a többi családtagom minden egyes
többi családtagomért. Uram, kérlek, tekints ránk és hallgasd meg imánkat. Menyem lábának a gyógyulásáért, áldásért a munkájára, oltalomért kérem a Szent Rózsafűzér imáját. Lássuk, van-e hallgató a vonalban? Nem telefonál senki, várom a hallgatókat, hívjanak, mondják el ima szándékukat. Közben érkeznek még az SMS-ek, a rózsafűzért felajánlom gyógyulásért, egészségért, a gonosz távozásáért. Csíksomjói segítő Szűzanya, takarjon be védő palástjával minket. A rózsafűzért felajánlom Vas Lehel édesanyjáért, Vas Csilláért, halálának első évfordulója alkalmából. A jó Isten nyugtassa békében és jutalmazza őt az örök boldogság, az örök boldogsággal, imádkozik érte Anna néni ülkéből. Köszönjük, Anna néni, hogy velünk van. Felajánlom ezt a rózsafűzért minden beteg gyógyulásáért, Péter írta Szovátáról. A rózsafűzért, egészségért, békességért, unokám zarándoklatáért, férjem örök nyugalmáért ajánlom fel. Köszönöm szépen, írja.

Lányom és családja egészségéért és hogy kapjon a képesítésének megfelelő munkát, unokáink jó tanulásáért ajánlom fel a rózsafűzért. Kérem a Szent Szűzanya segítő kegyelmét, oltalmát fiam nehéz munkahelyi gondjaiért, anyagi áldásért, a munkájára, egészségéért. Az édesanyja kéri az imát. Köszönjük szépen! A rózsafűzérrel Isten áldását kérem gyerekeimre, egészségünkre és egész életünkre, a halottaim békés nyugalmáért és egy fontos szándékért köszönöm.

Telefonáló az nincs, de üzenetek érkeznek. Felajánlom az irgalmasság rózsafűzérét hálából minden kapott kegyelemért, a családomért, a bűneink bocsánatáért, gyermekem testi-lelki gyógyulásáért. Jézus nevében szabaduljon meg minden rossztól, Jézuson bízom benned. A mai rózsafűzért kisfiam sikeres abszolváló vizsgájáért szeretném felajánlani, Jézuson bízom benned, egy aggódó anyuka. Márkusz gyógyulásáért, jó orvosi eredményéért, a daganatos betegségből, az ő egészségért kérem a Szent Rózsafűzért. A rózsafűzért önökkel imádkozom, felajánlom fájdalmaim enyhüléséért, családi békéért, Csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával, és a közös halottainkért adjon a Jóisten örök nyugodalmat, s az örök világosság fényeskedjék nekik. Drága jó Istenem, segíts meg a családomat, adj egészséget a családunkba, gyermekeimet óvd meg minden rossztól, és adj segítőt.

dolgozó nagyfiamért, munkatársaiért és munkaadójukért, hogy tisztességesen segítőkészen tudja nekik biztosítani mindennapra a munkát, és hogy tisztességesen kifizesse őket. Édes Jézusom, vigyázz rájuk, óvd meg őket minden bajtól. Köszönöm szépen egy szerető és aggódó édesanyja Székelyudvarhelyről. Szűzanyám, segítsd a fiamat, áldott napot, írj egy névtelen hallgató. A rózsafüzért felajánlón fontos szándékért köszönöm szépen.

Dimesből én is felajánlom az egész napi rózsafűzért a szűzanyának, a tiszteletére, és kérem a Jóisten áldását a magyar nemzetre kérjük, a szent lelket adjon mindenkinek alázatosságot a szívébe, és megköszönöm a szűzanyának és szent fiának, Jézusnak a sok kegyelmet, amit megadott minden nap. Jézuson bízom benned, írja Erzsébet. Imád kérek, hogy kislányom és barátja szerencsésen érkezzenek meg, sokat utaznak, mindig óvd meg, szűzanyánk, őket mindenhol. A drága gyermekem ma ünnepli szülinapját, a szűzanya vigyázzon rá, és családjára Isten éltesse sokáig. Köszönöm. Az irgalmasság rózsafűzért felajánlom unokám sikeres vizsgájáért, a fiam és családjáért, a lányom és családjáért, a férjem és magamért, a gonosz távozásáért, a beteg lánytestvérem és az ő lányáért, a Mária Rádió fennmaradásáért és összes dolgozókért, halottaimért és a világ békéért.

A ma elhangzó imákat felajánlom zenész Dobos János név és születésnapja emlékére. A Jóisten adjon csendes pihenést édesanyámmal, s a testvéremmel együtt dánfalvi temetőben nyugosznak, értük imádkozik Erzsébet. Enikő gyógyulásáért kérem az imát. Szeretnék imát kérni békéért a szeretteim szívébe, és megtérésünkért.

Nincs senki a vonalban, és sikerült felolvasni minden üzenetet, úgyhogy biztatom a kedves hallgatókat, még van egy perc, ha valaki szeretne még telefonálni, akkor várom a hívását, ha pedig úgy gondolja, hogy nem szeretné ezt hangosan elmondani, akkor még van egy icipici idő arra, hogy lélekben ezt vigyük a Jóisten elé, kérjük a szüzanya közbenjárását, és helyezzünk oda minden olyan szándékot, ami most elhangzott a mai napon, vagy azokat is, akik nem sikerült ma elmondják, vagy nem tudták esetleg megfogalmazni. Most akkor egy néhány pillanatban próbáljuk ezt oda tenni, oda vinni a Jóisten elé. Imádkozzunk együtt.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
1: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk tartottak, hogy velünk együtt imádkoztak. Megköszönöm Szűcs Timeának is, hogy velem tartott, és öröm volt ma is együtt imádkozni. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. További áldott szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzunk Önöktől. A viszonthallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Brassóban, a Fekete Templomnál, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.
1: A csíksomlyói férfi térden álló rózsafűzér ima közösség szeretettel és testvéri bizalommal hív minden keresztény elkötelezettségű fiút és férfit szombaton, június 27-én, 8 óra 30-kor a csíksomlyói Kálváriához, a Jézus hágóhoz, egy szervezett kalákára.
2: Gyertek, és tisztítsuk meg közösen a Jézus hágót, amire szükség van: lapát, ásó, csákány, gerebje, láncfűrész és minden egyéb hasznos eszköz, amely segítheti a munkát. A kaláka után 12 órától egy közös szentmisén veszünk részt a csíksomlyói hegy tetején lévő Szálvátor kápolnánál.
1: Találkozzunk szombaton, június 27-én, 8 óra 30-kor a csíksomlyói borvíznél, a Barátok feredőjénél. Légy bátor, légy férfi, várunk szeretettel. Tegyük rendbe együtt a szent helyünket.

Jézusom, járj a hit hirdetőkkel, akik a te örömhíredet akarják hirdetni. Tápláld, vezesd és erősítsd őket. Segítsd őket, hogy türelmesek legyenek. Bátorítsd őket, amikor csalódás éri őket. Vezesd őket az általad kívánt úton. Jézusom, szeretlek téged, és tudom, hogy te előbb szerettél. Ismersz engem, tetteimet és minden gondolatomat. Tudod, hogy irántad való szeretetből tesszük, hirdessük az örömhírt. Kérlek, segíts, hogy hűséges tanítványod lehessek földi életem utolsó pillanatáig, hogy soha le ne térjek utadról, és másokat is rá tudjak vezetni erre az útra. Segíts, hogy tudjak misszionáriusa lenni a pohár víznek, a darab kenyérnek, a sebbe öntött olajnak, a szívedből kifolyó áldozati vérnek. Formáld a szívemet a te szíved után. Fogd meg a kezem és vezess engem. Segíts, ó életem ura, hogy ne hiába éljek itt a földön. Segíts, ó napjaim ura, hogy ne legyek fele barátom terhére. Segíts, ó óráim ura, hogy ne legyek önmagamhoz láncolva. Segíts, ó lelkem ura, hogy ne hiányozzam onnan, ahol szükség van rám. Uram, szívemből köszönöm neked, hogy reám bíztad a híveket, és én lehettem köztük magvető, hogy kicsirázzék bennük a jövő. Most hálát adok minden sikerért, s minden kudarcért, ami néha ért, mert nem hagyod, hogy elbízzam magam, de szárnyat adsz, hogy küzdjek boldogan. Ó, nem kívánok tőled semmi bért, csak dolgozhassak még országodért. S lelkemnek most csak egy nagy vágya van, hogy te öleld meg őket általam. Azért van síró, hogy vigasztald, az éhező, hogy teríts neki asztalt. Azért van seb, hogy bekösse kezed, vak elhagyott azért van, hogy vezest. Azért van annyi árva üldözött, hogy oltalmat nyerjen a te karjaid között. Azért roskadnak mások lábai, hogy terhüket te segíts hordani. Az irgalmat kínok fakasztják, mélység felett van csak a magasság. Hogyha más gyötrődik, szenved, azért van, hogy te befogad szívedbe boldogan. Megmutattad néha legalább, hogy lelked által enyhült, szépült a világ. Vagy tán kezedtől támad foltra folt, ott is, ahol eddig minden tiszta volt. Mi vagy? Vigasznak szántak, menedéknek, oszlopnak, szárnynak. Valahol rég, siess, kerest. Ki van jelölve a helyed? Csak ott leszel az, aminek Isten szánt, másként céltalan lesz az életed. S a sors ekéje bármi mélyen szánt, mag leszel, mely kőre esett. Elkallódott levél leszel, mely a címzethez nem jut el, gyógyszer, mely kárba veszett, mit sohasem kap meg a beteg. Rúd leszel, de zászlótalan, kalász leszel, de magtalan. Cserép, melyben nem virít virág, s nem veszi hasznát sem az ég, sem a világ. De hall csak, hangzik Jézus hívó hangja, ki jön még ma szent aratásomba?
Fehér a táj, vár az aratókra. Ki lesz ki a sok kévét behordja? Hangosan szól, téged hív a mester. Fogadd el, s a leggazdagabb ember leszel, csak mondd boldogan, örömmel. Itt vagyok én, Uram, engem küldj el. Amen.

Kedves Mária Rádió hallgatók, egy történet szerint egy metróállomáson összeesik egy ember. Bámészkodók veszik körül, és valaki a tömegből mondja, egy férfi. Majd megszólal egy másik, ez egy pap. Majd odaforakodik egy harmadik, elkiáltja magát, mentőt, gyorsan, ez a mi papunk. Kedves Mária Rádió hallgatók, az emberek különféleképpen szemlélik a papot. Sokak számára a pap egy ember, akinek furcsa mestersége van. Különös helyen dolgozik, másként öltözködik, másként viselkedik. Mások a papban naféle temető bácsit látnak, és gyermekeket jesztenek vele. Vannak, akik a papban egy álmodozót látnak, aki nem él igazán a földön, a realitások talaján, és különös hobbija van, imádság, templom, bőjt. Csak kevesen vannak olyanok, akik tisztában vannak a pap hivatásával, méltóságával, küldetésével és szolgálatával. Az új szövetség papja több, mint proféta. A pap nem csak Isten üzenetét tolmácsolja, hanem naponta bemutatja a kereszt áldozatát a szent misében. Köt és oldoz, megbocsát. Mindezt Istentől kapott hatalommal teszi, és ezért a pap mindenképpen hitelt érdemel. A pap a bűnös ember számára terhet jelent, mert a pap megpróbálja eltemetni a régi embert a bűneivel együtt, és ki akarja formálni az új embert, ahogyan Pál apostol is fogalmaz. A pap úgy jelenik meg az emberek előtt, mint Krisztus. A papi élet keresztjével a vállán, hogy megváltást közvetítsen, úgy jelenik meg akár a sebész, akinek az a dolga, hogy kivágja az emberből azt, ami rossz és beteg. Aquinói Szent Tamás szerint a pap az isteni mester munkatársa, és magában hordozza az örök főpapnak a képmását. A papi hivatásról azt mondja a zsidókhoz írt levél, senki sem mondhatja magának ezt a tisztséget, csak az, akit Isten hív, mint egykor Áront. A pap sorsát illetőleg Szent Pál apostol mondja, látványossággal szolgálunk a világnak, angyaloknak és embereknek egyaránt. A világ ki is használja ezt a látványosságot, és keményen ítél a papról. Sajnos ezt tesszük mi. A papság a legősibb foglalkozás, és nem pedig a prostitúció hangzott el nemrég egy Párizsban székelő ateista szervezett konferenciáján. És ebben a rossz májú megállapításban viszont nagy igazság rejlik, mert bárhol is jelenjen meg a történelem folyamán a társadalomnak akár a legkisebb sejtje, a pap ott van. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy rövid vers után folytatni fogjuk ismét a gondolatmenetünket a papságról, a papi hivatásról.

Jézusom, miért van az, hogy mind gyakrabban jut eszembe, hogy végeredményben ez a te dolgod, a te ügyed, a te vállalkozásod? Minek izgassam túlságosan magam miatta? Milyen ravasz kísértés? Mikor döbbenek végre rá, hogy nincs különbség a te ügyed és az én ügyem között? Mert te bennünk akarsz dolgozni tovább. Velünk azonosultál sikerben, sikertelenségben. Egész életeddel, egész áldozatoddal. Mikor értem meg teljesen, hogy ez a kérdés lényege, hogy valóban egészen te vagyok én? Uram, egyedül csak te vagy a mindenem. Minden érted van, tedd velem, amit akarsz. Vezess, amerre akarod. Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Jézusom, ön akaratomból, szeretetedért hű akarok maradni hozzád, és mindent megtenni, amit bölcsességed én rólam határozott. Adj bátorságot, Uram, adj szeretetet, Uram, most, ebben a pillanatban. Jézusom, a tied vagyok. Bízom szavadban, hivatásomban. Ne engedd, hogy elcsükkedjek. Jézusom, neked szentelt szívemet zárd a tiédbe. Ott akarok lakni. Szíved által akarok szeretni. Ott akarok élni ismeretlenül a világ előtt, egyedül általad ismerve. A mai nap, Uram, csak egy nap. Milyen rövid idő. És ennek a napnak a szomorúságát, szenvedéseit, örömeit neked ajánlom, Uram. Történjék minden, amint te akarod. Ma a kereszten, holnap a mennyben. És tudom, hogy nem vagyok magam, mert Isten van bennem. Nem magamé vagyok, hisz mindennek a szolgája vagyok. Nem magamnak vagyok, mert az egyház jegyese vagyok. Nem magamért vagyok, mert Isten közvetítője vagyok. Nem magamtól vagyok, a semmiből. Mi vagy hát? Semmi és minden, ó pap.

Kedves Mária Rádió hallgatók, folytatnám tovább a papról szóló emlékedésünket, a papságról, a hivatásról, egy gyönyörű szép vers után. Ha van papod, feltehetjük a kérdést, hogyan becsülöd meg azt, vagy őt? Szokták mondani, hogy amilyen a pap, olyanok a hívek is. Ez menthetetlenül igaz, de fordítva is az. Minden közösségnek olyan papja van, amilyet megérdemel. És hogy miért érdemel meg, az attól függ, mit látnak a papban. Mennyire értékelik a munkáját, hogyan fogadják, hogyan segítik, mennyit imádkoznak érte. Ha a papot nem segítik, nem imádkoznak érte, nem becsülik, akkor a pap magára marad az élet terhének a hordozásában. Elkeseredik és saját személyének gyengeségébe bukik bele. Végül engedjék meg, hogy néhány szóban úgy beszéljek a papról, ahogy azt maga a pap látja. 1957-ben Hruscsov megígérte a szovjeteknek, hogy rövidesen megmutatja a televízió képernyőjén Szovjetunió utolsó papját. De más láttunk, vagy más láttak az utolsó pap helyett az utolsó párt titkárt. És keményen fogalmaznak egymásról, sajnos gyakran a papok is, hogy jó fiú, de a hívek magatartását is eléggé jól ismerjük, és ezt nem kell részleteznem. Engedjétek meg, kedves Mária Rádió hallgatók, hogy rendhagyó legyek, és most úgy beszéljek a papról, ahogy azt tényleg egy pap látja. Minden egyházközség területén lakik egy ember, akinek nincs családja. Mert a hívek közösségének a nagy családját érzi a magáénak. Egy ember, aki az édesanyja öléből karjába veszi az embert, és csak a sír szélén bocsátja el. Egy ember, aki megáldja és megszenteli a bölcsőt, a nászt, a haldokló ágyát és a koporsót. Egy ember, akitől a gyermekek egy kicsit félnek, de mégis rajongóan veszik őt körül. Egy ember, akit atyának szólítanak még azok is, akik őt nem ismerik, és azelőtt sohasem találkoztak vele. Egy ember, akinek a lábánál emberek sírják el a szívnek legrejtettebb titkait, és ejtik el titkos könnyeiket. Egy ember, aki küldetésénél fogva meggyógyít minden olyan fájdalmat és betegséget, amely a lelket és a testet sújtja. Egy ember, akit felkeres gazdag és szegény egyaránt. A gazdag azért, hogy nála felejtse titkos adományát. A szegény azért, hogy azt elvegye, anélkül, hogy azért szégyenkeznie kellene. Egy ember, aki egyetlen társadalmi réteghez sem tartozik, mégis mindenkié. Származása legtöbbször szerény, de nagy az a műveltség, amit a szeretet ideológiája sugall neki. Egy ember, aki sokat tud, jogábannál sokat kimondani. Szavai a magasból jönnek, mert maga az Isten az, aki inspirálja őt. És az evangélium, ez a legfőbb könyve, ez az ő legfontosabb munkaeszköze. Ez mindig a keze ügyében van, ott van a szemében, szavában, főleg a szívében. Egy jó pap maga a jó hír, vagyis az evangélium. Kedves Mária Rádió hallgatók, hallgassanak meg ismét egy gyönyörű szép verset, majd azután pedig folytatni fogjuk gondolatmenetünket újra.

Hall csak. Hangzik Jézus hívó hangja. Ki jön még ma szent aratásomba? Fehér a táj, vár az aratókra, ki lesz ki a sok kévét behordja. Hangosan szól, téged hív a mester. Fogadd el, s a leggazdagabb ember leszel, csak mondd boldogan, örömmel. Itt vagyok én, Uram, engem küldj el. Miért nem maradtok? Miért nem gyűl a kéve? Miért nem látom az aratók hadát? Induljatok el, addig, míg nem késő. Mert hogyha elszáll, többé vissza nem jő, rá szívetek is, mint hiába vár. Fel a munkára, akarjon a szív, aki akar, az soha el nem csügged, az igazán jó, és igazán hív. Induljatok, mert érett a vetéstek, senki ne üljön most már tétlen. Veletek leszek, és én megsegítlek. A világban most annyi a hitványság, és annyi a bűn, mint a tenger ár, a közönösség az egekig ér fel, az elhintett mag aratásra vár. A szívünk csendes, tiszta belsejében megérti, s teszi az Úrnak szavát. Urunk, köszönjük isteni felséged, amellyel megáldottad a vetést, és adtál nekünk igaz békességet, s az elhintett mag ím kalázba ért. Urunk, már gyűlnek, épülnek a kévék, a szívek mélyén élni kezd a hit. Ad nekünk lelked tiszta melegségét, hogy kalászokból épüljön a híd, amely összeköt minket országoddal, s ha azon egyszer elindulunk majd, adj nekünk rajta igaz dicsőséget. Ad nekünk a te igaz szereteted. Amen.

Kedves Mária Rádió hallgatók, igen, folytatjuk a gondolatmenetünket a papságról még egy picit. Hát azt mondtuk, ott maradtunk el, hogy az evangélium az ő legfőbb könyve. Ez az ő legfontosabb munkaeszköze. Ez mindig a keze ügyében van, ott van a szemében, a szavában, főleg a szívében. Egy jó pap maga a jó hír, vagyis az örömhír, maga az evangélium. Életének legfontosabb részét az oltár mellett tölti, ahol mindig minden ragyogóan tiszta és fehér, ahol mindig mindenki ünneplőben van, és angyalok asszisztálnak neki. Emberek között él és megtanítja őket arra a tudásra, amelyet a diadalmas világnézet, vagyis a keresztény hit sugall neki. A könyvei között él, mert a könyv az egyedül élő emberek igazi barátja. Gyakran látják a papot imádkozni, olyan fönséges himnuszokat mond, melyeket szenteknek sugalt az ég. Íme a pap élete. Lassan megőszül és elfárad. Kezei reszketnek, amikor magasba emeli a kelyhet. Csengéséből már veszít a hangja, és már csak halkan tölti be a szentélyt, de még visszhangra talál a hívek lelkében. Aztán ő is meghal. Egy közönséges sírkereszt jelzi örök nyugodalmának helyét a temetőben. Őt is elfelejtik az emberek. Lelke az örök nyugalom országába költözik, ahol már életében is gyakran tartózkodott. Míg élt, magasztos hivatást töltött be. Örök igazságok hirdetője volt. Egy szem volt a hosszú láncban, és az elkövetkező nemzedékre értékes örökséget hagyott. Egy hitet, egy erkölcsöt, egy Istent. Ecce sacerdos, íme a pap, egy ember, akit Isten rendelt. Miért rendelte őt Isten? Ezt nem tudni, hanem érezni kell. Szent Ágostont szájtátva hallgatták a hívek. Sokszor 6 órán át is beszélt. Egy alkalommal a folyó partján sétált, ahol asszonyok fehérítették a vásznat, és így szóltak a szenthez. Szépen beszélsz, atyám, nagyon szépen. Az utolsó prédikációd is nagyon szép volt. Nem, mit jegyeztetek meg belőle? Kérdi a szent. Nem értettünk belőle sokat, atyám, egy dolgot azonban tudunk. Amit a pap hirdet, az olyan, mint a víz, amely keresztül hat a vásznon, és az megtisztul. Kedves Mária Rádió hallgatók, ti sem várjatok egyebet a paptól, csak azt, hogy megtisztuljatok abban a kegyelmi áradatban, amelyet Jézus Krisztus rendeléséből és hatalmából ő zúdít rejátok.

A pap vasárnap esti imája. Uram, ma este egyedül vagyok. A templomban lassan elült a zaj, mindenki hazatért. Én is hazajöttem egyedül. Íme előtted állok, Uram, egyedül. Terhes a csönd, és nehéz a magány. A testem éppen olyan, mint másé, két kezem van a kemény munkára, s a szívem szeretet után vágyik. De én mindezt neked adtam, mert szükséged volt rám. Mindent neked adtam, de ma minden nehéz. Nehéz neked megőrizni a testet, amely ma más testnek kínálná fel magát. Nehéz mindenkit szeretni, és önmagamnak senkit meg nem tartani. Nehéz melegen megfogni egy kezet anélkül, hogy azt önmagamnak örökre megtartanám. Nehéz felébreszteni a szeretetet, és mégis teljesen csak a tiéd maradni. Nehéz mindenkinek minden lenni, és önmagam számára csak semmi és senki. Nehéz olyannak lenni, mint a többiek, és a többiek közt mégis más maradni. Nehéz mindig csak adni, és soha nem kapni senkitől semmit. Nehéz mindig máshoz közeledni, ha nem közeledik felém soha senki. Nehéz mindig mások bűnét, terhét hordani, amikor nemet mondani nem szabad soha. Nehéz örökké mások titkát őrizni, ha a magunkét nem oszthatjuk meg soha senkivel. Nehéz mindig mást bátorítani, segíteni, ha mi magunk soha nem lassíthatjuk le a lépteinket. Nehéz mindig a gyöngéket támogatni, ha önmagunk senki vállára nem támaszkodhatunk. Nehéz egyedül lenni. Egyedül mindenki előtt. Egyedül a világ színe előtt. A szenvedés előtt, a halál előtt és a bűn előtt. Nem vagy egyedül, fiam. Én veled vagyok. Mert én te vagyok. Szükségem volt a te emberségedre, hogy megtestesülésemet és megváltásomat tovább folytathassam. Öröktől fogva választottalak, mert szükségem van rád. Szükségem van a kezedre, hogy továbbra is áldhassak. Szükségem van az ajkadra, hogy tanításomat hirdethessem. Szükségem van a testedre, hogy szenvedjek továbbra is. Szükségem van a szívedre, hogy szerethessek továbbra is.

Uram, ma este, amikor már minden csöndes, és csak a szívemben érzem a magány keserű marását, amikor az emberek gondja emészti lelkemet, és én képtelen vagyok kielégíteni őket, amikor az egész világ nyomorúsága és bűne nehezedik a vállamra teljes súlyával, újra igent mondok neked. Nem könnyű kacagással, hanem csöndes, alázatos, tudatos elhatározással. Színed előtt egyedül, Uram, a békés esti csöndben.

Kedves Máder Rádió hallgatók, egy gyönyörű szép vers után nézzük meg, hogy egyik illető hogyan fogalmazta meg, hogy milyen az, amikor mindenkinek a kedvére tenni nehéz, sőt, szinte lehetetlen, és így van ez a papoknál is, akit bármit csinálnak, valakinek biztosan nem felel meg. Ugyanis, ha a szokottnál 10 perccel hosszabban prédikál, akkor bőbeszédű. Ha hangosabban prédikál, akkor ordibál. Ha normálisan beszél, akkor az ember nem ért semmit. Ha saját autója van, akkor világias beállítottságú. Ha viszont nincs autója, akkor nem halad a korral. Ha az egyházközség tagjait látogatja, akkor szimatul. Ha családokat látogat, akkor soha sincs otthon. Ha otthon van, akkor nem látogat családot. Ha pénzről beszél, akkor pénz sóvár. Ha a templom javára gyűjt, akkor kihúzza az emberek zsebéből a pénzt. Ha nem rendez ünnepséget, akkor semmi nem történik. Ha ünnepséget szervez, akkor nem tud nyugton maradni. Ha gyomtatása alapos, akkor lassan gyomtat. Ha gyorsan gyomtat, akkor nem jó pap. Ha a szentmisét pontosan kezdi, akkor siet az órája. Ha később kezd valamit, akkor feltartja a híveket. Ha a templomot renováltatja, akkor feleslegesen szórja pénzt. Ha nem építkezik, akkor hagy mindent tönkre menni. Ha fiatal, akkor nincs tapasztalata. Ha idős, akkor már menjen nyugdíjba. És ha meghal, akkor nincs, aki pótolja. Tehát, kedves Mári Rádió hallgatók, nehéz mindenkinek a kedvére tenni, sőt, szinte lehetetlen. És bár ez így van leginkább a papoknál, akármit csinálnak, valakinek biztosan nem felel meg. És végezetül imádkozzanak a papokért, imádkozzunk a papi hivatásokért, imádkozzunk azért, hogy valóban az Úr küldjön munkásokat aratásába, hogy jó papok legyünk, hogy jó papok lehessenek, hogy valóban Isten üzenetét, szeretetét, örömhírét tudják minden egyes hívő ember szívébe és lelkébe besugalni nagy-nagy szeretettel, és fogadjanak búcsúzásképpen még egy gyönyörű szép verset, Hevele Ibrének a verse, az Én papom című vers.

Az én jó papom, egy kedves öreg ember, küszködik sok bajjal és sok szenvedéssel. Néha, mikor rám néz, hit van a szemében, meg-megsimogat ő Isten szent nevében. Az én jó papamat Krisztus küldte ide, élő szeretetre, lelki küzdelemre. Tudom, hogy ha bánt is, a javamra teszi, úgy szeretnék hozzá emberséges lenni. Az én papomról már apám, anyám mondta, a kezüket egyszer szemtől összefonta.

az én életem is áldásaként érett. Ő nyújtotta nekem a szent keresztséget. Az én papom, ha majd kinn a temetőben, szent földé változik lent az anyaföldben. Tudom, hogy elel vár látogató szóra. Fentről is virág hull lenti koporsóra. Az én papomnak, ha kimegyek majd hozzá, gyertyát gyújtok, sírját tegyen világossá, melyben örök álmát próbálja aludni. Ezt a gyertyalángot ne hagyd kialudni. Az én papom még áll krisztusi őrhelyén. Reszkető kezével szentostyát nyújt felé. De ha majd ráborul egyszer a nagy álom, közösen mondjuk, hogy Isten téged áldjon.

Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. Számomra ez Jézus alapirányultsága felénk, hogy őneki fontos az, hogy mi van velem, aki az én javamat akarja, azt akarja, hogy be tudjam fogadni a szeretetet, aki ő maga. Arra vágyik, hogy ez átjárjon engem, és megszülessen bennem valami olyan szabadság, amiben már benne van az az öröm, hogy élek, hogy beleélek, és ebben pedig ott van az is, hogy ezt szeretném megosztani minél több emberrel. Ezt tapasztalom meg, valahányszor emberekkel kezdek el beszélgetni. Azt élem meg, hogy jönnek az emberek, és nagyon hamar ott vagyunk a lényegnél, valahol az életük értelmének a keresésénél, a kérdéseiknél, az őszinte hiteles kérdéseiknél, és hogy minden egyes pillanat, amikor ott vagyunk, az egy nagy-nagy lehetőség, hogy felismerjék, hogy az Isten már valahol jelen van és dolgozik bennük, és hogy az a több, amit az Isten ígér, hogy Jézus Krisztus kimondja, hogy azt akarom, hogy életed legyen, bőségben legyen, az ott van már, és hogy ott körzünk e körül. És hogy ennek az öröme van ott minden egyes beszélgetésnél. És mikor véget ér a beszélgetés, mindegy, hogy honnan indultunk, valami megváltozik a másik arcában, az arcán. Több remény, több öröm, békesség jelenik meg. Számomra ezt jelenti Jézusnak ez az ígérete.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Tibor atya köszönti önöket, a Jézus szíve tiszteletét folytatjuk, és egy olyan látószöget nézzünk meg, hogy az ember Krisztus, ez egy kicsit olyan dogmatikus téma lesz, én dogmatikus szempontból nézzük át. A mester látását úgy lehetne jellemezni, hogy a végtelenből néz a végesbe. És hogyan lát? Hát az emberekben testvért lát, másodszor az emberekben vándort lát és áld. Tehát az emberekben testvért lát, mindenki Isten képe és az Isten fia. Megalkotta tehát az Úristen az embert a föld agyagából, arcára lehelte az élet leheletét és élő lényé lett az ember. Maga a lélek tesz tanúságot a lelkünkben, hogy Isten fiai vagyunk, ha pedig fiai, akkor örökösei is. Örökösei Istennek, Krisztusnak pedig társ örökösei. Ezt olvashatjuk a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezet 16-17. Vers soraiban. Mindenki az örök haza várományosa. János 12. fejezet 32-es versében így olvashatjuk, én pedig, ha fölmagasztalnak a földről, mindent magamhoz vonzok. Tehát az emberekben testvért lát Krisztus, az ember Krisztus. Másodszor, ahogy mondottuk, az emberekben vándort lát és áld. Ezért tanítja ezt az isteni igét, a II. Korintusi levél 5. fejezet 6.-7. vers sorai. Idézem, ezért tölt el a bizalom, hiszen tudjuk, hogy míg vándorként élünk a testben, távol járunk az Úrtól. A hitben élünk ugyanis, nem a szemlélésben. Ezért mondja magáról, hogy íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. És azon a napon majd megtudjátok, hogy én atyámban vagyok, ti pedig én bennem és én ti bennetek. Ez az előre törő embert részvétel látó mester szemszöge. Így útitársnak látja magát az ember testvérek között. Megnéztük az ember Krisztus látószögét, nézzük meg most az érzés világát. Csak annyit mondunk, hogy elnézést, örvend, szomorkodik és sír. Mit tár ez elénk? Tehát a népen könyörülő érzés világát. Például síratja Lázárt, itt azt olvassuk, hogy Jézus könnyekre fakadt. Síratja Szent Városát. Azt olvashatjuk, hogy a Szentírásban, hogy mikor közelebb ért és megpillantotta a várost, sírva fakadt. Tehát a népen könyörülő érzés világa. Továbbá az elesetteket magához vonzó szeretete. Pétert visszafogadja, és az egyház fejévé teszi. Étkezés után Jézus megkérdezte Simon Pétert, Simon János fia, jobban szeretsz, mint ezek? Igen, Uram, felelte, te tudod, hogy szeretlek. Erre így szólt, legeltes bárányaimat. Majd harmadszor is megkérdezte Simon János fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is kérdezte, hogy szeretsz engem, és csak annyit mondott, Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ismét azt mondta, legeltesd juhaimat. Tehát ő minden bűnbánót visszafogad, azt olvashatjuk a János 20. fejezet 23. versében, hogy akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyert, akinek pedig megtartjátok, az bűnben marad. Tehát érzés hullámait a lélek szeretet indítja. Az ember Krisztus szenvedő szíve. Szenved a mester. Tehát a mester előtt tárult a jövőképe, ezért világos és a ránehezedő a kereszt terhe, de mit mutat nekünk a Getsemáni kert? A jövőt látó és szenvedő szívet. Ezt úgy írja le a Szentírás a Lukács 22.42 versében, hogy aztán mint egy kőhajításnyira tovább ment és térdre borulva így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet. De ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd. Ezt az emberi természetből vezeti le az értelem. Tehát
mit hozott mit mutatott a Getsemáni kert? A jövőt látó és szenvedő szívet, másodszor pedig a jövőt vállaló áldozatos szívet. A jövőt jelezve így írja a Szentírás, hogy verejtéke, mint meg annyi vércsepp hullott a földre. Ezt a szenvedés napjának készséges viselésében látja az ember, és miért mindez? Azért, mert szeret. Nézzük meg az ember Krisztust és az elesett embert. A szellemi élet csatájában többször sebesült és elesett az ember. És mit tesz vele a mester? Először temeti a bánkódó múltját, másodszor pedig feltárja számára az örök élet kapuját. Tehát temeti a múltat. Nincs többé múlt. Izaiásnál olvashatjuk az első fejezet 18. versében, ha bűneitek olyan is, mint a skarlát, fehérek lesztek, mint a hó. És ha olyan vörösek is, mint a bíbor, fehérek lesznek, mint a gyapjú. Leveszi rólunk gonoszságainkat, és a tenger mélyére veti minden bűnünket. De van visszaszerzett Isten fiúság, tehát nincs többé múlt, és van visszaszerzett Isten fiúság, ugye ez a tékozló fiú története példázza legjobban. Tehát feltárja számára az örök élet kapuját. A Zsoltárokban olvashatjuk, hogy táruljatok fel hatalmas kapuk, táruljatok fel örök kapuk, hadd vonuljon be a dicsőség királya. Valóra váltja az égi messiás. Aki szeret engem, megtartja tanításomat, atyám is szeretni fogja őt, hozzámegyünk és benne fogunk lakni. Tehát az elesett új erőre kap és győzelmes lesz. Nézzük meg az ember Krisztust és a mennyei atyát. Az isteni szeretet egyszülöttjét küldi a földre. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesze, ha nem örökké éljen. Hogyan fűződik hozzá az ember életige? Örök fia az égi atyának, és örök hódolója az atya akaratának. Ezért olvassuk, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. És ezért halljuk, hogy én nem magamtól beszéltem, hanem az atya, aki küldött engem. Ő parancsolta meg, hogy mit mondjak, és mit hirdessek. És én tudom, hogy az ő parancsa az örök élet. Amit tehát hirdetek, úgy hirdetem, amint az atya mondta nekem. És ez az igazság. János 14. fejezet 10. versében olvashatjuk, nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem? A tanítást, amit hirdetek nektek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Az ember Krisztus és az örök otthon. Az egész igazság az, hogy az atyától jöttem és a világba léptem. Most elhagyom a világot és az atyához megyek. Olvashatjuk János 16. fejezet 28-as versében. És ebből mi következik? Az, hogy ő szeretetből jött, szeretettel magához fűz, és szeretettel magával visz. Hát nézzük meg akkor, mit jelent az, hogy szeretetből jött. Tehát küldetésből. Mert Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Készséges vállalással, hogy én megdicsőítettelek a földön téged. A művet, amelynek elvégzését rám bíztad, véghez vittem. Most dicsőíts meg engem, atyám. Magadnál azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad, mielőtt a világ lett. Tehát szeretetből jött, most akkor nézzük meg, hogy mit jelent, hogy szeretettel magához fűz. Tehát hívogat. Szóval, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és megvagytok terhelve, én felüdítelek titeket. Tehát szóval hívogat, de hívogat áldozattal. Én pedig, ha fölmagasztalnak a földről, mindent magamhoz vonzok. Harmadszor pedig ugye szeretettel magával visz. Azt mondja, hogy az úton így járjunk, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem jut az atyához, csak én általam. Vele célba futunk, azt olvashatjuk, hogy rövid idő még, és a világ nem lát engem többé. De ti láttok engem, mert én élek, és ti is élni fogtok. Tehát
hát így együtt élünk vele. Azon a napon megtudjátok, hogy én atyámban vagyok, ti pedig én bennem, és én ti bennetek. Hogyan járjuk mi az Isten tervezte életútat? Vajon vannak-e olyan állomáshelyek, ahol megpihenhet és erőt vehet a föld zarándoka? A család szerető szívének dobbanásánál az édesanyai szív mindig megbocsátó, az édesatyai szív mindig erőt sugárzó, a testvéri szív mindig együtt dobbanó. Az isteni mester szívének a szereteténél tegyünk egy hódolatos látogatást, hol érzem ezt? Az Isten háza csendes szentélyében. Itt jelen van az isteni mester, mert az örök mécs jelképezi. A lélek háza legrejtettebb szentélyében, hiszen ti az élő Isten temploma vagytok, amint Isten mondja, közöttük lakom és közöttük járok, Istenük leszek ők meg az én népem. Ide beleszáll, és itt beszél a mester, hogy mondom nektek, nem iszom a szőlő terméséből addig a napig, amíg el nem jön Isten országa. Aztán kenyeret vett kezébe, hálát adott, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta nekik, ez az én testem, melyet értetek adok, ezt cselekedjétek az emlékezetemre. És végül az örök otthonban. Itt velünk él az égi atya, de azon a napon megtudjátok, hogy én atyámban vagyok, ti pedig én bennem, én meg ti bennetek.

Kedves Mária Rádió hallgatók, a Szent Szív kis liturgiájából, az ünnepnek a liturgiájából úgy lehetne értékes tételeket levezetni, hogy a gyakran ismételt és a szív gondolatát visszhangzó szövegek értelmét az Úr Jézus Szent Szívére és ezzel kapcsolatban a mi szívünk dobbanására értelmezzük. Tehát tegyünk egy pár ilyen kísérletet. Mi a Szent Szív gondolata? Zsoltárokban olvashatjuk, hogy megmarad az Úr terve mindörökre, szíve ajándéka nemzedékről nemzedékre, és megmenti a haláltól lelküket, és éhínség idején is táplálja őket. Alapjában azt kell gondolnunk, a szeretet, a Krisztus ember szeretete sugallja a Szent Szív érzés hullámait. És mire tör ezután ez a szeretet? Hogy kiszabadítson a lélek halálból. Az Isten az élet. Az élet a szeretet. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. Ezért Istenből csak szeretet árad. Ezt mutatja a természet, a teremtés, minden jóság, igazság és szépség szórásával. Ezt mutatja az elesett ember szabadítási terve, az írás első lapjain, a Szentírásban olvashatjuk, hogy Teremtés könyve 3. fejezet 15. versében, hogy ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, ivadékod és ivadéka közé, az széttiporja fejedet, te pedig sarka után leselkedel. És ezt mutatja ez az igazság. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesse, hanem örökké éljen. Nem szabad elfeledni, hogy a bárány az áldozat, hogy az embernyáj az égi atya aklába kerüljön. Péter első levelében olvashatjuk, hiszen tudjátok, hogy nem múlandó dolog ezüst vagy arany váltott meg öröklött értéktelen életmódotokból, hanem a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak drága vére. Mire tör a szeretet? Először is azt beszéltük most, hogy kiszabadítson a lélek halálból, másodszor pedig tápláljon a lélek éhségben. Tehát az isteni szív együtt dobban az emberi szívvel. Ezek az emberi szívek lélek éhséget mutatnak, és ennek érzése mellett eledelt nyújt a szenvedőknek. Még a földi kenyér után éhezőkre is ezt mondja, sajnálom a népet. Már harmad napra kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Nem akarom étlen hazaküldeni őket, hogy ki ne dőljenek az úton. A lélek éhezőknek pedig kenyeret ígér, hogy bizony mondom nektek, nem Mózes adott kenyeret az égből, hanem atyám adja az igazi mennyei kenyeret. Végül valóságos eledelt ad, és a Szentlélek bírásával az Isten fiává teszi a föld emberét. Mindannak azonban, aki befogadta, hatalmat adott, hogy Isten fiává legyen. Mit gondolt tehát az isteni mester? Annak a szeretete szülte igazságnak megvalósítását, hozza vissza az Úr lelkéhez az eltávolodó embert. A liturgia az örömről zeng. Mintha azt mondaná, hogy örvendjetek az Úrban szüntelen. Újra csak azt mondom, örvendjetek. De a Szent Szív felteszi a kérdést az ember, hogy minek örüljön az ember, amikor a Szent Szívet meghallja, vagy akár ünnepli. Minek örüljön? Az isteni szeretet áramlásában élünk. Ez legyen az örömünk oka. A föld lakói az isteni szeretet birtoklói. Érte jött az Úr egyszülöttje. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesze, hanem örökké éljen. Ezt adta az isteni szív szeretete.
megalázkodó szeretettel szeret. Ha tehát én az Úr és a Mester megmostam lábatokat, nektek is mosnotok kell egymás lábát. Az isteni szeretet birtoklói az élet boldogai. Még azok is boldogok, akik szenvednek és küzdenek. Máté 5. fejezet 10. versében olvashatjuk, boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. És még inkább boldogok, akik az isteni mesterrel élnek. Galatákhoz írt levél 2. fejezet 20. versében olvashatjuk, élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem. Az isteni szeretethez sodródnak az emberek. És ez kell legyen a boldogságunk kiteljesülése. És ebben a birtoklás után van két mozzanat. Az első az egész életen át történő sodródás az Úr felé. Ez a gyakorlatban törtető munka és áldozatos kegyelmi élet, tehát mozgás és fejlődés. A második az élet céljánál a szent szívhez érkezés. Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja, hozzám megyünk és benne fogunk lakni. Ez célba futásnak mondható, de ebben a lényeg nem a helyrajzi gondolkodás, hanem az élethivatásnak, az egyéni fejlődésnek a kibontakozása. Ez pedig annyit jelent, a szerető emberi szív egyesül az Isten ember szívével. De ha ez az élet kiteljesülése a szent szív ajándéka, akkor már az élet úton is boldog lehet ennek az életnek a biztos várományosa. Kedves Mári Rádió hallgatók, innen fogjuk majd folytatni, és megnézzük, hogy mit adott az Úr nekünk a Mester szent szívén keresztül. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtesajai László. Keddi adásunk témái: Leó pápa az ENSZ világélelmezési programjának végrehajtó bizottságához. Szolidaritást. A Szent Atya a gyerekek nyári táborához. Isten a szemünkbe néz, és nem a mobiliára. Leó pápa az ENSZ világélelmezési programjának végrehajtó bizottságához. Szolidaritást. Június 22-én hétfőn délután 14. Leó pápa az ENSZ római székhelyű világélelmezési programjának végrehajtó bizottságát kereste fel évi közgyűlésén, amelyen beszédet mondott és arra kérte a világ kormányait és népeit, hogy újítsák meg és erősítsék meg elkötelezettségüket, növeljék az éhség és annak kiváltó okai leküzdésére szánt erőforrásaikat, és szüntessék meg azokat az akadályokat, amelyek meggátolják, hogy a segélyek eljussanak a rászorulókhoz. Beszéde kezdetén a Szent Atya megköszönte a meghívást, hogy részt vegyen az ENSZ világélelmezési programjának végrehajtó bizottsága éves gyűlésén, és beszéddel forduljon az éves közgyűléshez. Köszöntötte a résztvevőket, akik elkötelezettek a vészhelyzetekben, az életmentés és az élelmiszer segélynyújtás terén a konfliktusok és természeti katasztrófák idején.
1: Dedicated to saving lives in emergency situations and providing food assistance amid conflicts and natural disasters.
0: Intézményük elkötelezettsége mélyen összhangban van a katolikus egyház küldetésével, amely az emberi méltóság fenntartására és a testvériség előmozdítására irányul, összhangban az evangéliumi felhívással, hogy szeressük a fele barátjainkat. Együtt osztozunk az éhség és az alultápláltság elleni küzdelem sürgető feladatában, miközben kezeljük a mögötte strukturális okokat. Ahhoz, hogy ezt a feladatot hatékonyan elvégezzük, meg kell vizsgálnunk az előttünk álló kihívásokat, azok háttérokait és a tartós megoldásokat vetető utat. Napjainkban a válságok elszigetelt eseményekből tartós valóságokká fejlődtek, amelyeket elhúzódó konfliktusok, krónikus élelmiszerbizonytalanság, gazdasági kockázat és növekvő éghajlati sebezhetőség jellemez. Ez alapvető kérdés vet fel. A globális rend melyik alakzata képes ilyen körülményeket előidézni, reprodukálni és néha normalizálni? A kérdés már nem korlátozódik a beavatkozás módjára, ehelyett kiterjed annak megértésére, hogy a rendszer miért produkálja folyamatosan ugyanazokat a problémákat, amelyeket aztán korrigálni kénytelen. A nemzetközi rend egyre széttöredezettebbé válik, részben a multilaterális rendszer válsága miatt. Ahogy nemrégiben a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikában megjegyeztem, a népek közös sorsának és a globális közjónak az eszméjét védő intézmények meggyengülni látszanak. Hivatkozott a pápa nemrég megjelent dokumentumára. A hiteles együttműködés fenntartására alkalmas közös etikai horizont hiányában a nemzetközi rendszer a multilateralizmustól egy rendezetten és konfliktusos multipolarizmus felé haladt, ahol bizalmatlanság uralkodik. Ennek eredményeként az államok egyre inkább a biztonságra, a gazdasági növekedésre és a belső stabilitásra fordították erőforrásaikat, figyelmen kívül hagyva el kérdések és a multilaterális együttműködés közötti szoros kapcsolatot. Ez a tendencia egy figyelemre méltó paradoxon tár fel. A példátlan globális termelési kapacitás a rendkívül sebezhető, folyamatosan bővülő zónákkal együtt létezik. Ugyanazok az erők, amelyek a gazdasági növekedés serkentik, gyakran súlyosbítja a kirekesztést és a marginalizálódást. Míg az emberi szenvedés enyhítését elvileg széles körben létfontosságúnak tartják, a humanitárius kérdések egyre inkább ki vannak téve annak a veszélynek, hogy a nemzetközi prioritások háttérbe szorulnak. Pontosan ebben a szakadékban az elvi elismerés és a gyakorlati prioritások között a szolidaritás fokozatos bürokratizálódásának, az emberi élet csendes árucikké válásának vagyunk tanúi, szögezte le a pápa. Egyrészt a humanitárius fellépést egyre inkább bürokratikus eljárások terhelik, amelyek késleltethetik a rászorulók megsegítését. Másrészt az alapvető javakhoz, így az élelmiszerekhez való hozzáférést túl gyakran befolyásolják gazdasági vagy stratégiai megfontolások. Ennek eredményeként azok, akik nem termelnek számszerűsíthető értéket, azt kockáztatják, hogy láthatatlanná válnak. Ez a kettős dinamika komoly etikai kihívás jelent. Az emberi személy már nem kerül szisztematikusan a nemzetközi cselekvés középpontjába.
1: The human person is no longer consistently placed.
0: Ebben az összefüggésben fontos felismerni, hogy míg a segély és fejlesztési terveket bonyolult és érthetetlen politikai döntések, félrevezető ideológiai víziók vagy leküzdhetetlen vám akadályok akadályozzák, a fegyvereket nem. Idézte a Szentatya Ferenc pápa beszédét 2016. júniusából, amit a római Faust-székház hasonló ülésen mondott. Valójában a konfliktusokat könnyebb feltüzelni, mint az embereket etetni. Ez a valóság nem csak a működési hiányosságokat tükrözi, hanem a politikai és erkölcsi prioritások alapvető egyensúly hiányát is, állapította meg Leó pápa. A következmények messze túlmutatnak a közvetlen érintetteken. Azon túl, hogy humanitárius probléma, az éhség aláássa a társadalmi kohéziót, növeli a konfliktusok kockázatát és erősíti a kényszer migrációt. Továbbá aláássa az államok és társadalmak azon képességét, hogy ellenálló intézményeket építsenek ki, hatékony oktatást biztosítsanak és előmozdítsák a fenntartható gazdasági fejlődést. Ezzel fenntartja a törékenység ördögi körét, amely végső soron a tágabb nemzetközi közösségre is hatással van, szólt a pápa a FAO közgyűléséhez. Ebből a szempontból egyértelmű, hogy a humanitárius fellépés nem idegen a nemzetközi rendtől. Inkább a globális közösség felelősségét tükrözi a szolidaritás erősítésében, a kirekesztés elleni küzdelemben és minden ember Istentől kapott méltóságának elismerésében. A válságkezelésen túl tehát a nemzetközi intézmény a közös felelősség elvét testesítik meg és megerősítik, hogy a nemzetközi közösséget egyesíti a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő iránti törődés. Ebben az értelemben a világélelmezési program több mint egy politikai, gazdasági vagy technikai szereplő, a nemzetközi szolidaritás konkrét megjelenése.
1: It is a concrete expression of international solidarity.
0: Valójában ott, ahol a nemzeti intézmények visszavonulnak és a közösségi hálózatok felbomlanak, jelenléte segít megakadályozni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlan összeomlásba fulladjanak. Emiatt elengedhetetlen a többoldalú együttműködés iránti megújult elkötelezettség. Az egyre inkább széttöredezettebb és multipoláris világban egyetlen állam sem képes egyedül kezelni a globális kihívásokat. A tartós béke és a fenntartható átfogó emberi fejlődés csak mindenki részvételével lehetséges, amelyet a közjóra irányuló hiteles nemzetközi párbeszéd és együttműködés ösztönöz. Egy ilyen megközelítéshez szilárd politikai akaratra van szükség, amely képes túllépni a rövid távlatokon és képes befektetni a globális közjavakba. Ez a cél csak a hatékony politikák konvergenciájával és a beavatkozások összehangolt és szinergikus végrehajtásával érhető el. A testvéri harmóniában együtt haladása buzdításnak kell vezérelvé válnia, utalt Leó pápa saját tavalyi beszédére, amikor meglátogatta a FAO római székházát. Ebben a szellemben a pápa arra kéri a világ kormányait és népeit, hogy újítsák meg és erősítsék meg elkötelezettségüket, növeljék az éhség és annak kiváltó okainak leküzdésére szánt erőforrásaikat, és szüntessék meg azokat az akadályokat, amelyek meggátolják, hogy a segélyek eljussanak a rászorulókhoz. Ugyanakkor ennek a támogatásnak meg kell erősítenie az egyházzal és a civil társadalommal való együttműködést is. mindezen szereplő kapacitásainak együttes megerősítése megsokszorozza kollektív hatékonyságunkat az éhség elleni küzdelemben, mutatott rá a Szentatya. A felhívás hatékony végrehajtása csökkenteni kell a felesleges bürokráciát, hogy az átláthatóság és az elszámoltathatóság az embereket szolgálja, ne pedig akadályozza a segítségnyújtást. Azokban a helyzetekben, ahol a kormányok nem rendelkeznek hatékony területi ellenőrzéssel, vagy ahol a humanitárius hozzáférés korlátozott, a megbízható helyi partnerek nélkülözhetetlenné válnak. A katolikus egyház plébániákon, egyházmegyéken, Caritas csoportokon,
1: the Catholic Church through parishes, dioceses, Caritas agencies and other faith-based initiatives,
0: és más hitalapú kezdeményezéseken keresztül gyakran eléri a kiszolgáltatott lakosságot olyan területeken, amelyekhez a nemzetközi szereplők nem férhetnek hozzá. Ezért arra buzdítja a pápa a világ élelmezési programot és partnereit, hogy továbbra is támogassák ezeket az erőfeszítéseket. Ugyanilyen fontos ellenállni az alapvető emberi szükségletek áruvá válásának. A víz, az élelmiszer és az egészségügyi ellátás nem rendelhető alá piaci megfontolásoknak vagy geopolitikai érdekeknek. A megfelelő élelmiszerhez való hozzáférés alapvető emberi jog, amely minden ember méltóságában gyökerezik. Ennek a szükségletnek a kielégítése nem csak a szenvedés enyhítését szolgálja, hanem a geopolitikai instabilitás mögötte sokainak kezelését is. Valójában az élelmezés biztonság a globális és átfogó biztonság alapvető eleme. E tekintetben dicséretes, hogy a vészhelyzeti reagálási műveletek mellett a világ élelmezési program kiterjeszti munkáját az azonnali segélyen túl a hosszú távú kezdeményezésekre, például az iskolás gyermekek étkezését biztosító programokra. Ezek a beruházások erősítik az oktatást, az emberi fejlődést és a társadalmi ellenálló képességet, tükrözve az emberi fejlődés átfogó jövőképét, amely elősegíti az egész ember méltóságát, lehetőségét és jólétét. Tehát nem csak egy ügynökség hatékonysága forog kockán, hanem magának a nemzetközi együttműködésnek a hitelessége is.
1: Credibility of international cooperation itself,
0: sürgeti a Szentatya. Szervezető bizonyítja, hogy lehetséges egy megújult út, ehhez azonban elszántságra van szükség, hogy egyszerűsítsük azt, ami túl bonyolultá vált, hogy rangsoroljuk a lényegeset, és biztosítsuk, hogy egyetlen személyről se feledkezzünk meg. Ez az elkötelezettség ugyanis abban a felismerésben gyökerezik, hogy minden ember rendelkezik vereszületett és elidegeníthetetlen méltósággal, amely a körülményektől, feltételektől vagy társadalmi státusztól függetlenül érintetlen marad. Isten feltétel nélküli és határtalan szeretetében gyökerező méltóság végtelennek nevezhető, mivel semmi sem csökkentheti, törölheti el vagy tagadhatja meg értékét, idézett a pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából. Pontosan ez az igazság.

0: Leó pápa a gyerekek nyári táborához. Isten a szemünkbe néz, és nem a mobiljára. Hétfőn délelőtt Leó pápa, mielőtt felkereste az ENSZ római világélelmezési székházát, a hatodik pál alában találkozott 200 gyermekkel, akik a Vatikánban zajló Estate Ragazzi nyári táboron vesznek részt, és válaszolt néhány résztvevő kérdésére. Figyelmeztetett az új technológiák kockázataira, és így intett: tanuljuk meg, hogy ne függjünk a technológiától, és tanuljunk meg gondolkodni. Amikor Olaszországban, Perúban, az USA-ban a GPS-t használtam volt, amikor rossz útra vitt, és elakadtam. Hogyan tudunk elszakadni a képernyőtől? Hangzott a gyerekek első kérdése. Válaszként a pápa gyorsan megállapította, hogy most senkinek nincs a kezében mobiltelefon. A technológia nagyon jó lehet, és sok mindenben szükségünk van rá, de amikor együtt vagyunk, nem szükséges, hogy mindig a kezünkben tartsuk.
1: Non è necessario avere in mano.
0: Mennyire boldogok vagyunk, amikor időnként nem vagyunk hozzákötve. Ez lenne az elsődleges dolog. Aztán nagyon fontos barátságokat kötni, összejönni, együtt játszani, talán még együtt is tanulni. De mint emberek, és nem mint számítógép vagy technorobot. Emberek vagyunk, emberek. És a másokkal való kapcsolat nagyon fontos. Aztán a családokban nem elég, hogy együtt vagyunk, hogy mindenki ott van, ha közben mindenki a mobiliát nézi. Tanuljuk meg párbeszédet folytatni, beszélgetni, jól kijönni a másikkal, együtt játszani, sőt, együtt imádkozni is, mert bár a Biblia és néhány ima rajta is van a telefonunkon, Isten azonban nem a telefonunkat akarja nézni. Isten a szívünket, az életünket akarja látni. Ezért sokkal fontosabb megszabadulni ezektől a dolgoktól, amelyek önmagukban szórakoztatóak, hasznosak, szépek lehetnek, de sokkal fontosabb, hogy fejlesztjük emberségünket a barátság, a beszélgetés útján, és mindazon dolgokon keresztül, amelyeket ezekben a hónapokban itt teszünk. A másik dolog inkább már a nagyobb gyermekeknek szól, hogy figyeljünk a mechanizmusra, amely egyfajta függőséget ad, amelyet szándékosan a telefonjainkon lévő alkalmazások telepítenek a programokba. Megpróbálnak függővé tenni minket ettől a technológiától. Ezért gyakran nagyon hasznos lenne, ha határokat szabnánk, például azt mondanánk: egy bizonyos óra után már nem nézek a telefonomra.
1: Dopo un certo ora non guardo più il telefonino.
0: Bizonyos időpontokban inkább a családommal beszélgetek, megpróbáljuk együtt tölteni az időt. Szóval azt hiszem, hogy ezek a dolgok segítenek majd egy kicsit elszakadni. Nem vagyok mindnyájan egy kábelhez kötve, ugye? Szólt a pápa. Emberek vagyunk. Éljünk és gyarapítsuk ezt az emberi dimenziót, vagyis életünk spirituális részét. Istent keressük imában, együtt keressük Istent a családban, egy kicsit szabadabban éljünk ettől a technológiától való függőségtől. A második kérdés a pápa utazásaira kérdezett rá, mivel az idei nyári tábor témája 80 nap alatt a világ körül, amely egy képzeletbeli utazásra viszi a gyerekeket. Válaszként a pápa gyerekkor a térkép olvasására utalt, mert már gyerekek mindannyian megtanultak úti térképeket olvasni. És ha innen Rómából Nápolyba, vagy Rómából Tivoliba kell mennünk, mielőtt elindultunk volna, megtanultuk, megnéztük a térképet, láttuk, melyik a legjobb út. Ma mindannyian beépítettük a GPS-t az autókba, a telefonunkba, és aztán indulunk. Így hát életemben többször is, velem is megtörtént itt Olaszországban és más európai országban, aztán Perúban, sőt még az Egyesült Államokban is, hogy bekapcsoltam a GPS-t, és rossz útra vitt, elakadtam, és nem tudtam így elérni úti célomat. Ezért ajánlja a pápa, hogy rendelkezzünk a kritikus gondolkodás képességével, hogy tudjuk, merre tartunk az életben, utazás közben, bármi másban. Tanulj jól, buzdított, használd az Istentől kapott képességet. Nincs szükségem telefonra, ha működik az agyam. Igen, segíthet nekem, információkat adhat, de az is fontos, hogy jól felkészüljek az utazásra. Aki felkészülten útnak indul, még a út közben történik is valami, mindig talál egy megoldást. Mert Isten csodálatos képességet adott nekünk az eszünkkel, az agyunkkal.
1: Dio ci ha dato una capacità meravigliosa.
0: Ezért kell inkább azt használni, válaszolta Leó pápa a Vatikánban zajló Estate Ragazzi nyári tábor részvevő

fiatalok kérdéseire. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ferenc Emessét hallják. Ima szándékaikat fogadom a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös számon, illetve a Mária Rádió oldalán keresztül elküldhetik írott formában is kéréseiket, szándékaikat. Hát imádkozunk, kedves hallgatók, azokért, a személyekért, emberekért, különösképpen, akik ebben az óriási hőségben, kánikulában kint dolgoznak, akár milyen területen is. Imádkozzunk értük, hogy bírják ezt a meleget, és mindazokért, akik most olyan térségekben élnek, ahol még nagyobb a hőség, mint akár itt körülöttünk. Imádkozzunk betegeinkért, időseinkért, papjainkért, papi és szerzetesi hivatásokért, és minden kedves hallgató egyéni szándékáért. Közben felolvasok néhány üzenetet. Imád kérek Adrián sikeres érettségi vizsgájáért, szüleimért, férjem és magam egészségéért, testvéreimért, barátaimért. A rózsafűzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, gonosz távozásáért családunkból és a környezetünkből is egy fontos szándékra. Kórházban levőkért kérem az imákat, a Jóisten adjon neki kitartást a hitben, sok türelmet a keresztjük hordozásában. Imád kérek a fiamért, aki külföldön dolgozik, jó munkahelye van, csak egy nagy hibája, hogy honvágya van, pedig kint szeretne dolgozni. Ezt a rózsafűzért testvéremért ajánlom föl, hogy ne romoljon az állapota, édesanyám egészségért, hogy gyógyuljon meg, édesapámért, testi-lelki egészségért. Haló, haló!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké,
1: Ezt szent olvasót felajánlom a szűzanyának és az őszenciának, az idáig való kapott kegyelmekért. Kérem továbbra is az ő segítségét, és az idegenben élő gyermekemért, az ő családjáért, hogy a szűzanyú jövők, hogy borítsa szent palács alá, mindig hosszú úton vannak, hogy jója még a Jóisten beszédő bajtó. És a hozzám tartozó halottakért, a gonosz távozásáért, és önökért, a Mária Rádióért, a betegekért, és világbékéért. Nagyon szépen köszönöm. Dicsitessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük a hívását, maradjon velünk az imában. Közben jelezném a kedves hallgatóknak, hogy ahogy az szerdánként lenni szokott, önökkel fogjuk végezni a mai rózsafűzért, ugye dicsőséges rózsafűzért imádkozunk, majd az ima szendékfogadás után lehet telefonálni, hogyha szeretnének egy-egy tizedet elmondani.

Kedves hallgatók, üresek a vonalak, lehet most telefonálni, be lehet jutni, úgyhogy bátorítom önöket, amennyiben szeretnének imát kérni, tárcsázzanak bennünket.

0: Halló, halló!
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökjön.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökjön.
1: Kérlek szépen egy imát. Az önök, amiért most vizsgázik, most lesznek a vizsgájuk. Most van a vizsgájuk, tönteket a fesztiváljuk. Hogy sikerüljön neki, kérem a jó Istent, hogy segítsen rajtam, hogy sikerüljön az unokának, és aki Sável Viviennek, és aki szomszéd kislánynak is, az Marosvásárhelyen van. Na, ennyit kérek. A Mária Rádió szívizé a lelkemben, mert csak én ezt hallgatom, csak becsuktam az ajtót, mert legyen, hogy tessék hallgatni. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és mindig, mert én csak ezt hallgatom.
0: Köszönjük a hívását, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.

0: Halló, halló!
1: Halló, dicsérte szép a Jézus Krisztus.
0: Mindenki emel.
1: Barózsa Fűzért felajánlom emességért és családjáért, felajánlom egészségért, békességért, unokáimért, fiamért, férjem lábának gyógyulásaért, élő és elhúnyt lelki testvéreimért, élő és elhúnyt szeretteimért, már így a rádióért, halló közösségemért, különösen a betegekért, és az Úr Anna néniért, és az Úr óvjon mindenkit ebben a nagy kánikulában. Dicsérte szépen Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük a hívását, imádkozzunk együtt.

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom a testi lelki gyógyulásomért, a gonosz távozásáért, főleg a látásom javulásáért, a Lőrinc családért, Pintér család, Cservit család, Jagus család, a Mária Rádió munkatársaért, önkéntesséért, és a világ békéért. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönöm, köszönjük a hívását. Maradjon velünk, imádkozzunk együtt. Haló, haló. Haló, köszöntöm a kedves hallgatót. Haló, itt a Mária Rádió. Haló, haló.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: A rózsafűzét, a szemmiség felajánlom a Mária Rádió összezogatójáért, és a bannondott imákért, a levény úr gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, a család békességért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a lábom gyógyulásáért, az egész halottaimért, a testvéreimért és a férjemért, a drága gyermekem nyugalmáért, az örök világosság fényeskedjék nekik, a drága Úr Jézuskámnak a drága szent nevébe. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Halló, halló.
1: Halló. Halló.
0: Hallgatjuk, tessék mondani.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelben.
1: Szeretettel köszöntöm Önöket, és ezt a rózsafüzést felajánlom testi lelki gyógyulásért, bűneim bacsánatáért, halottaim lelke üdvéért, és minden emberért, hogy béka legyen a világban. Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelben.

Úgy látom, üresek a vonalak, ezért lezárom az ima szándékfogadás műsor idejét, és újból mondom, hogy ha szeretnének egy-egy tizedet elmondani a mai dicsőséges rózsafüzérből, akkor hívják a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös számot.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdemeiből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön le a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Miután ki vagy a mennyekbe, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Gonosztól, amen. Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled áldott vagy az asszonyok között, és áldott a tanítványnak gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között,
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, de vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, kivált azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmadra. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, tegyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe félvét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe félvét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe félvét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe félvét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe félvét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe félvét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe félvét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe félvét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe félvét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe félvét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, te vagy világ megmentője, ajánlj minket szent fiadnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hőimái gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Istenünk, te áronpüspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása is példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel a misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Rózsafüzér királynője, könyörög érettünk, s csíksomjói segítő Szűz Mária, könyörög érettünk, Mária Rádió királynője, könyörög érettünk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Megköszönöm a kedves hallgatóknak, hogy együtt imádkoztak velem, velünk. Ne menjenek sehová, hiszen 6 órától a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János templomból közvetítünk búcsú szentmisét. Ha tehetik, tartsanak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Uram irgalmaz.
1: Uram irgalmaz.
0: Krisztus kegyelmez.
1: Krisztus kegyelmez.
0: Uram irgalmaz.
1: Uram irgalmaz.
0: Krisztus hallgass minket.
1: Krisztus hallgass minket.
0: Krisztus hallgass meg minket.
1: Krisztus hallgass meg minket.
0: Mennyei Atya Isten.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Szentlélek Úr Isten.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Szent Háromság egy Isten.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az örök Atya fiának szíve.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve Isten szent temploma.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden erény mélysége.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden szív királya és középpontja.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsességnek és tudománynak összes kincsei megvannak.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedve telt.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, az örök halmok kívánsága.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmú szív.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, az élet és szentség forrása.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat.

0: nekünk.
1: Jézus szíve benned remélők üdvössége.
0: Irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve benned kimúlók reménysége.
0: Irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége.
0: Irgalmaz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmez nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmaz nekünk.
1: Szelíd és alázatos szívű Jézus.
0: Alakíts szívünket a te szíved szerint.
1: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és mindam a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt, és adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók! Búcsús szentmisét közvetítünk a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János templomból, melyet Kálmán Peregrin, a Pesti Ferences rendi templom igazgatója mutat be, a kántori szolgálatot Bakos László kántor látja el. Hívjuk kedves hallgatókat, hogy lélekben kapcsolódjanak be a búcsús szentmisébe.

Jó dolog az, ha egy egyházközség életében a templom búcsú ünnepe egyfajta oszlopa a liturgikus évnek, és hogy ez így van, itt is mutatja, hogy milyen sokan vagyunk itt együtt, hogy többek bekapcsolódnak a Mária Rádió közvetítése által imádságunkba, de megtapasztaltam akkor is, amikor néhány nappal ezelőtt már Pesten mondták a templomunkban többek, hogy ők is hazajönnek erre a búcsúi misére. Azért, hogy a szívünk valóban ünnepi énektől áradhasson, Isten dicséretében mondjunk búcsút bűneinknek, és engedjük azt, hogy Isten a szeretet kötelékeivel kapcsoljon magához bennünket. Tartsunk ehhez bűnbánatot. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem gondolattal, a szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én igen nagy védkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és szinteket testvéreim, hogy imádkoztatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz.

Olvasmány Ízaiás próféta könyvéből. Halljátok, szigetek, és figyeljetek, távoli népek! Az Úr hívott meg, mielőtt még születtem, anyám méhétől fogva emlékezetében él nevem. Számat éles karthoz tette hasonlóvá, kezének árnyékával oltalmazott engem. Olyanná tett, mint a kiválasztott nyíl, és tegezébe rejtett engem, és ezt mondta: a szolgám vagy, Izrael, benned fogok megdicsőülni. De én azt gondoltam, hiába fáradoztam, haszontalanul tékozoltam erőmet. Ám igaz ügyem az Úr előtt van, és munkám Istenem előtt. És most ezt mondja az Úr, aki már anyám méhétől fogva szolgájává tett, hogy visszavezessem hozzá Jákobot, és Izraelt köréje gyűjtsem. Így lettem becses az Úr szemében, és Istenem lett az erőm, aki ezt mondotta: kevés az, hogy a szolgám légy, s fölemeld Jákob törzseit, és visszatéríts Izrael maradékát. A nemzetek világosságává teszlek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig. Ez az Isten igéje.

szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Amikor Pál apostol a pizidiai Antiókiába érkezett, a zsinagógában szólásra emelkedett. Kezével csendet parancsolt, és beszélni kezdett. Isten Dávidot támasztotta királyul. Róla így nyilatkozott. Rátaláltam Dávidra, Izáj fiára, a szívem szerint való férfira. Ő majd teljesíti minden szándékomat. Ígéretéhez híven az ő utódai közül támasztotta Isten Izrael számára a megváltott Jézust. Az ő érkezése előtt János Izrael egész népének a bűnbánat kerességét hirdette. Amikor János befejezte küldetését, így szólt. Nem az vagyok, akinek engem hisztek, de íme, jön már az, akinek a saruját sem vagyok méltó leoldani. Férfiak, testvérek, Ábrahám nemzetségének fiai, és ti istenfélők. Az üdvösség híre nekünk szól. Ez az Isten igéje.

Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült. Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örült vele mindenki. A 8. napon jöttek, hogy körülmetéjék a gyermeket. Atya nevéről Zakariásnak akarták hívni, de anyja ellenezte. Nem, János legyen a neve. Azok megjegyezték, hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának. Érdeklődtek erre atyától, hogyan akarja őt nevezni. Atya írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá, János a neve. Erre mindnyájan meglepődtek. Neki pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve, szólni kezdett, és magasztalta Isten. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdában, meg az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla, elgondolkodva mondta, mi lesz ebből a gyermekből, hiszen nyilván az Úr van vele. A gyermek pedig növekedett, lélekben erősödött, és mindaddig a pusztában élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan fel nem lépett.

0: Főtisztelendő atyák, Krisztusban kedves testvérek! Egy egyházközséget és templomot, annak a lelkiségét mindig meghatározhatja a védőszentjének az alakja. És amikor klasszikus templomokat építettek a régiek, úgy, mint itt is, az oltárképnek a programjában kiemelték azt, amit fontosnak tartanak a helyi közösség számára, a szentnek, a védőszentnek az életéből, a titkából fölragyogtatni, megjegyezni. Éppen ezért emeljük föl mi is most tekintetünket erre az oltárképre. Keresztelő Szent Jánost látjuk, aki a Szent Márk evangéliuma szerint kivonult egész Izrael, mint egy új exódusba kezdett, hogy lemossa a vétkeit. Hozzájuk társult Jézus is, de Jézus nem azért, hogy bűneit lemossa, hanem miként a képen látszik, hogy a keresztelő azzal a vízzel, azokkal a bűnökkel, amelyeket a víz lemosott, ráterhelje, hogy ő hordozza értünk. Valójában ez a keresztelési jelenet már előképe a kereszthalálnak, ahol Jézus torkáig hatoltak a vizek, ahol meghalt értünk. Előképe, hiszen itt is az Atya szava hallatszik, ez az én szeretett fiam, és a lélek galamb képében reászál, ott pedig majd egy ember fogja a százados azt mondani, hogy ez valóban Isten fia volt, mint egy a föld felől visszhangozza az Atya felé ezt a szózatot, és kinyilvánul Márk evangéliumában Isten dicsősége a kereszten. Úgy, ahogy a keresztelési jelenetnél is ugyanezt történik. És ennek a képnek ott az egyik szegletében ott van a bárány. A bárány, hiszen a keresztelő rámutatott Jézusra János evangéliumában, íme az Isten báránya. Az Ószövetségben az ember adott bárányt, állatot Istennek áldozati adományként. Most Isten adja a fiút bárányként az ember számára. Az Atya elénk siet, hogy a vele való húsvéti és megváltói közösség által beléphessünk Isten országába. A mi sebeinket ő hordozta. És ez a bárány jelenik meg itt, megdicsőültem már a szembemiséző oltáron is. Ezzel is jelzi, ez a számomra nagyon kedves oltárforma, hogy az egyház szegletköve, alapköve, Krisztus áldozata, abból épül újjá minden egyes szentmise áldozatban az egyház, abban erősödik meg, és az adja az egyház létének alapját. Igen, ott látjuk ezt is, de ott látjuk már magyarázva az oltár két oldalán a két szobrot, az óegyházét és az új egyházét. Az óegyházét, pontosabban az Ószövetségét, amelyet összeköt a keresztelő alakja az új szövetség egyházával. Szent Máté evangéliuma nagyon szépen állítja elénk, hogy minden Krisztusban teljesedik be az Ószövetségből. És Szent Ágoston is olyan szépen tanítja, hogy Zakariás a keresztelő születése előtt elnémul a szó, hogy azután megszólalhasson az örök ige, akire a keresztelő mutat rá. Az Ószövetség áldozata az igazságosságnak a műve volt Istennek megadni az őt kijáró, neki illő tiszteletet. Az új szövetség áldozatához ehhez Krisztus áldozata társul, aki nem csupán igazságosságból, hanem szeretetből adja életét értünk, és ajánlja életét az Atyának a kereszten, hogy mi az ő áldozatához társulva szeretet áldozatként adjuk oda létünket, életünket, mint igazi áldozati adományt Istennek, ő általa, ő vele és ő benne. Ehhez a képciklushoz még ott látjuk a szűzanya a győzelmes immakuláta ábrázolását a tabernákulum felett. Jellegzetes módon a korabeli jezsuita kép alkotásnak a kultuszképe a győzelmes immakuláta, ahol ott látjuk Máriát és a gyermeket. Szent Lukács evangéliuma milyen szépen fonja össze az anyának és a gyermeknek a titkát, hogy valóságos emberként született. Előkerült ez aztán a protestáns hitvitákban is, amikor Káldi György azt mondta Károli Gáspárnak, Szűz Mária az ő magva által rontotta meg a kígyó fejét, Krisztus ő maga által, noha Máriának magva volt. Ezt a kölcsönös együttműködést és egységet mutatja ez a kép, ahol a főszereplő a gyermek Jézus, az értünk emberré lett Krisztus, aki győz, diadalmaskodik a gonosz felett, Máriának a gyermekeként, és így, ilyen módon Mária is, mint egy legyőzi gyermekével a gonosz fejét. Mária ugyanakkor az egyháznak is a képe, mert ahogy Mária világra szülte és a történelemben elérhetővé tette Krisztust, úgy az egyház, mint anyaszent egyház, minden egyes szentmisében világra szüli, elérhetővé teszi Krisztust. Mária anyai szerepét az egyház viszi tovább, anyaszent egyházként tárja elénk az eukarisztiát. Kedves testvérek, vagy 25 évvel ezelőtt történt a pesti templomunkban, hogy egy protestáns asszonynak azt mondták a katolikus ismerősei, jöjjön el a pesti ferencesekhez, és mert ott egy híres szónok lesz. Rábeszélték többszörösen, el is ment, hogy meg fogja hallgatni az ige hirdetést, de úgy számított, hogy az a misén kívül lesz. Beült az első padba, körülvették őt emberek, megszólalt a csengő, és észrevette, hogy kezdődik a szent mise. Nagyon mérges lett, hogy kiszúrtak vele. És nagyon nehezen viselte. Míg nem elérkeztek az átváltoztatáshoz, és amikor azt hallotta, hogy ez az én testem, és ez az én vérem, amikor fölmutatták a kenyeret és a bort, azt mondta, hogy valami olyan kötelék alakult ki benne az eukarisztiával, ami számára megmagyarázhatatlan és elmondhatatlan. Elővette a katekizmust. 3 éven át otthon tanulmányozta, majd amikor kérte, hogy katolizálhasson, akkor elment a gyülekezetébe, és azt mondta az ottaniaknak, hogy nem elhagylak titeket, hanem megtaláltam azt, amiben beteljesedik az, amit tőletek tanultam. A templomban, az eukarisztikus közösségben teljesedik be minden. Ide vonulunk ki mi magunk is, és leszünk része ennek a nagy mennyei látomásnak. Minden egyes misére jövésünk olyan, mint egy exódus, mint egy kivonulás. Beérkezünk a templomba, szentelt vízzel hintjük meg magunkat, emlékezve keresztségünkre, hogy bűneinket lemosta az Isten kegyelme, hogy az egyház, mint keresztelő János, rámutatott az örök életre, de nem csak rámutatott, hanem mint szőlővesszőt a szőlőtőbe, a keresztség szentségével Krisztusban elültetett bennünket, hogy a keresztség által megkezdett örök életünk van. Ezért is olyan fontos, hogy minden gyermeket megkereszteljünk. Ezért olyan fontos, hogy akiknél hiányzik a bérmálás, vagy az eukarisztia szentsége, mint a keresztség szentségnek a beteljesedése, pótolják azt, akár időskorban is. Az egyház folytatja a keresztelő János tevékenységét és hivatását. Keresztel, rámutat Krisztusra. Rámutat Krisztusra, mint az Isten bárányára, aki magára veszi a bűneinket, akire ráterhelhetjük minden gondunkat, bajunkat és tragédiánkat, és ő szívesen veszi ezt. Az egyház rámutat, hogy ő az Isten báránya. És az egyház szolgálatában mi magunk is megkapjuk a Szent Lelket, hiszen minden egyes áldozás egy pünkösdi esemény, amikor Krisztus testének, vérének vételén keresztül a lelket leheli belénk, miként ezt tette a kereszten. Kedves testvérek, valahányszor ebbe a templomba jövünk, ebbe a titokba nyerünk beavatást és meghívást. Nem külső szemlélőként vagyunk itt jelen, hanem ennek a nagy oltárfalnak a részeseiként, olyan emberekként, akik szemléljük és köszönjük az egyháznak ezt a keresztelő jánosi hivatását, és akik engedjük bevonni magunkat az eukarisztia és a szentségek titkába, hogy utána mi magunk is ugyanilyen keresztelő jánosként tudjunk rámutatni Jézusra, embertestvéreinknek a világban. Amen.
1: Hiszek egy Istenben,
2: mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az egyszülött fiában, a mi Urunkban,
3: aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek Szentlélekben,
2: hiszen a katolikus
3: Anya Szentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
4: Testvéreim, keresztelő Szent János születését ünnepelve, kérjük mennyei atyánktól, hogy Krisztus első hírnökének tanítására figyeljünk és példáját kövessük.
5: Add, Urunk, hogy híveid igaz hittel és bűnbánó lélekkel járják azt az utat, amelyre keresztelő Szent János is buzdította népét.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
5: Támasz buzgó és bátor ige hirdetőket, hogy szavuk nyomán a nemzetek felismerjék Jézusban az Isten bárányát, aki elveszi a világ bűneit. Ne engedd, hogy széltől lengetett nátszál módjára eltérjünk az igazságtól, vagy a kényelmes élet kedvéért elhanyagoljuk önmagunk fegyelmezését.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
5: Tégy minket alázatossá, hogy ne a magunk dicsőségét hajhásszuk, hanem Krisztusról, az Isten fiáról tegyünk tanúságot a világban.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
5: Add, hogy szavainkkal és jó példánkkal Krisztushoz vezessük embertársainkat, ahogyan keresztelő János is Krisztushoz küldte az ő tanítványait.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
4: Istenünk, te az idők teljességében keresztelő Szent János által utat készítettél nekünk Szent Fiadhoz és Fiad által magadhoz. Hadd, hogy mindig az evangélium útján járjunk, és embertársainkat is elvezessük te hozzád, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Imádkozzatok, testvérek, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, s néped gyűjtesz magad köré szüntelem, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk te át, Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámad, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket, neked szentelt, örök áldozattá, hogy elnyeressük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, keresztelő Szent Jánossal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Gergely főpásztorunkat, László segédpüspökét, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljes is kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, mondd magadhoz irgalmasan, a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
4: Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint a dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagan részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztad el minden jóval a világot.

0: te azt mondottad apostolaidnak, békességet vagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, csajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval, és meggyógyulsz.
2: Corpus Christi custodiat mengit.

0: Kedves testvérek, szívből adunk hálát a mindenható Istennek a mai szép ünnepért. Keresztelő Szent János példája és tanítása irányítsa mindannyiunk tekintetét az Isten bárányára, aki elveszi a világ bűneit. Szeretettel és hálával köszönjük meg dr. Kálmán Peregrin Ferences atyának az elmúlt napokban is a ma elhangzott lelket emelő beszédét. Prédikáció alatt azt éreztem, hogy a Jóisten simogatja a mi lelkünket, babusgatja. Peregrin atya Budapestről érkezett hozzánk, a Pesti Ferences Rendház házfőnöke és templomigazgatója. A Magyar Katolikus Egyház neki köszönheti, hogy Mátraverebély Szentkút nemzeti kegyhelye olyan méltó színvonalon fogadja a zarándokokat, mint az ausztriai Máriacell, a horvátországi Mária Bistrica, vagy a lengyelországi Częstochowa Mária kegyhelyek. Külön öröm számunkra, hogy Peregrin atya oroszegyi gyökerekkel is kötődik hozzánk, erdélyi magyarokhoz, székelyekhez. Köszönjük a jelenlévő paptestvéreknek a közös ünneplést és az együtt végzett szentmisét, a gyóntató atyáknak is hálásak, köszönjük a szentségi szolgálatukat, hogy általa lehetőséget biztosítottak a lelki tisztulásra. Szeretettel köszöntjük a más plébániákról közénk érkezett kedves testvéreket is. Köszönjük a kántor úr, az énekkar és minden segítő énekzenei szolgálatát, amellyel szebbé, fenségesebbé tették a mai liturgiánkat. A szkóla tagjainak is hálásak vagyunk a gyönyörűségért, amit a hangjuk által megtapasztaltunk. Köszönjük az akulitusok és a minisztránsok oltár körüli hűséges szolgálatát. Köszönet illeti a sekrestést, valamint a templomtakarítókat és díszítőket, akiknek munkája nyomán templomunk tiszta is, méltó pompában tündököl. A konyhásoknak is köszönjük a munkát, hogy terített asztallal várnak bennünket. És köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit is, köszönjük az Erdély Mária Rádiónak, hogy a héten tőlünk közvetíti a szentmiséket. Végül, de nem utolsó sorban köszönjük a kedves testvéreknek, a plébániánk híveinek, hogy valahányszor megtörítjük templomunk lelki asztalát, oly sokan és oly nagy szeretettel ülik az körül, és örömmel kapcsolódnak be közösségi lelki programjainkba. Minden kedves testvérünknek áldott szép estét és nyugodalmas jó éjszakát kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves testvére, a búcsúnyerés feltétele a bűneinktől való teljes elszakadás és a Szentatya szándékára való imádság, amit majd elvégzünk. Előtte azonban egy rövid csendet tartunk, hogy Isten elé tárjuk a bűnnek azt a sebét bennünk, amire ezt a búcsúnyerés kegyelmét kérjük, vagy éppen azt a megholtunkat, akiért ezt felajánljuk. Imádkozzunk a Szentatya szándékára. Hiszek egy Istenben.
2: Mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, szüzeletes Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megkeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását, életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki
2: a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Szűz Mária, magyarok nagyasszonya,
2: könyörülj érettünk.
1: Kedves testvérek, ennek a búcsú ünnepnek a gyümölcseként ismerjük fel az egyház keresztelő Jánosi hivatását, aki rámutat a bárányra a szentsége kiszolgáltatásával és az ige beteljesítésével. Ismerjük fel, hogy mi is az egyház tagjai vagyunk, akiknek rá kell mutatni Krisztusra, a bűnök bocsánatára, az értünk áldozatul adott szeretet áldozatra embertársaink számára. Fogadjátok ehhez Isten áldását.

Kedves hallgatók, búcsú szentmisét közvetítettünk a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János templomból, melyet Kálmán Peregrin, a pesti ferences rendi templom igazgatója mutatott be, a kántori szolgálatot Bakos László látta el. Köszönjük kedves hallgatóinknak, hogy velünk tartottak, most pedig így a végéhez érve egy esti műsor ismertetőt hadd mondjak még el. Hamarosan esti mesét hallhatnak, majd a zsolozsma esti dicséretet végezzük. Ezt követően minden napunk ajándék Istentől címmel egy rövid gondolatot hallhatnak, majd 8 órától Szatmáról közvetítünk szentségimádást. Ezt követi kiáltás ima a nemzetért 9-től, majd 4:10-től a béke rózsa füzelét imádkozzuk. 21 óra 25 perctől meghallgatjuk című műsorunkat hallhatják, majd a kompletóriumot végezzük. 22 óra 35 perctől pedig a Fészek meleg című műsort hallhatják. Ismétlésben, utána pedig egy zenés-verses összeállítást. Holnap csütörtökön reggel 8 órától Krasznabéltekről közvetítünk szentmisét, majd déli 12 órától Krakkóból és délután 6 órától szintén a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János templomból.

Kedves gyerekek, Márkász Lívia vagyok, és ma este a Dolgoz Macska című mesét mondom el nektek. Volt egyszer egy szegény legény, ehhez a szegény legényhez férhez ment egy gazdag leány. Hanem mielőtt megesküdtek volna, a leány kikötötte, hogy ő ugyan semmit sem dolgozik. Úgyis van elég, amiből megélnek. De ez még nem volt elég. Még azt is megfogadtatta a legénnyel, hogy soha meg nem veri. Jól van, a szegény legény mindenbe beleegyezett. Ő maga járt erdőre, mezőre. Dolgozott, kínlódott, hullatta a véres verejtéket, az ifjú asszony pedig otthon ült. Mikor nem ült, járta a falut. Békukintott ide is, oda is, tereferélt a többi asszonnyal. Teltek, múltak a napok, elteltek hetek, hónapok. Hallgatott a szegény legény, nem verte meg a feleségét, hanem egyszer mégiscsak megsokalta a felesége restségét, s reggel, mikor kiment a mezőre, azt mondja a macskának. Hallod-e te, macska, amíg én a mezőn járok, szépen kisepred a házat, főz vacsorát, még egy orsó fonalat is fony, mert különben úgy megverlek, hogy halálod napjáig megemlegeted. Hallja az asszony ezt a beszédet, nem szól semmit, csak gondolja magába, az én uram bizonyosan megbolondult. Hogyha a macska hallotta-e, nem-e, amit a gazdája mondott, az bizony én nem tudom, de azt éppen úgy láttam, mint ma, hogy ott feküdt a góc alatt, csöndesen szundikált, s rá sem nézett a gazdájára. Hát aztán úgy legyen, mondta ismét a gazda, dolgozz, macska, mert különben így meg úgy. De már ezt az asszony sem állotta meg szó nélkül, mondja. Ó, hallja-e ugyan bizony, mit beszél ilyen bolondságokat, hiszen az a macska nem érti a kelmet beszédit. De így, de úgy pattogott a gazda, akár érti, akár nem, megtegye, amit parancsoltam, mert nekem nincs más, akinek parancsoljak. Azzal elment a gazda, az asszony otthon maradt, a macska pedig szundikált tovább. Egyszer úgy délfelé mondja az asszony a macskának, dolgozz, macska, mert megver az uram. De bizony a macska meg se mozdult. Hát jól van, gondolta magába, téged vernek meg, nem engem. S azzal elment hazulról, bekukintott ide s oda, este volt, mire hazakerült. Bezzeg, hogy a macska sem a házat ki nem seperte, sem a vacsorát meg nem főzte, sem egy orsó fonalat nem font. Jő a gazda haza, látja, hogy a macska nem dolgozott semmit. Hé, uram teremtőm, még megmérgelődik, fogja a macskát, ráköti a felesége hátára, elé a szíjos torcs, ütni kezdi amúgy magyarosan. Nyávogott a macska keservesen, sírt, bőgött az asszony még keservesebben. Összetette kezét, s úgy könyörgött az urának. Ó, lelkem, uram, jámbor uram, ne bántsa többet a macskát, hiszen az nem tud dolgozni. Nem-e? Kiabálta a gazda. Hát akkor felfogadod-e, hogy dolgozol helyette? Dolgozom, dolgozom, fogadkozott az asszony, csak ne üsse többet a macskát. De az asszony egyet gondolt, hazaszaladt az apja házához, s nagy sírva elpanaszolta, hogy az ura milyen cudarul megverte a macskát az ő hátán. Elmondja azt is, hogy mit fogadott. Azt mondja az apja, bizony, ha felfogadtad, édes lányom, hogy dolgozzol a macska helyett, csak dolgozzál is, mert különben a macska holnap is megverődik. Azzal elkergette a lányát, hogy menjen haza az urához, ott van az ő helye. Hanem úgy látszik, hogy a verés nem fogott még az asszonyon, mert másnap megint minden dolgot a macskára hagyott. Az igaz, hogy az ura, amikor elment, most is a macskának hagyta meg. Dolgozz, macska, mert különben rútul jársz. Hazajött este a gazda, hát megint semmi sem dolgozott a macska. Bizony, ha nem dolgozott, fel is kötötte az asszony hátára, s úgy elvert a szíjos torral, hogy szegény macska nagy kinyában a körmét is belevágta az asszony hátába. Futott az asszony panaszra az apja házához, de az apja meg sem hallgatta, úgy visszakergette. Harmadnap reggel mondja ismét a gazda a macskának, no macska, kisepred a házat, megfőzöd a vacsorát, egy orsó fonalat is fony, mert különben meg is verődöl.
Úgy látszik, a macska most már értette a gazda beszédjét, mert ahogy meghallotta a hangját, ilyetében mindjárt kiszaladt a házból. No, de nem is kellett, hogy dolgozzék. Elvégezte a fiatalasszony helyette mindent, kiseperte a házat, vizet hozott a kutról, tüzet tett, fölvetette a konyhát, s főzött olyan vacsorát, hogy még a király is megnyalta volna utána a száját. Aközben telefont nem is egy orsót, hanem hármat, azám, azért lett olyan serény egyszerre, mert sajnálta szegény macskát, sajnálta erősen. Ugye ti is így gondoljátok, hogy a macskát sajnálta, s nem a maga hátát? Már akár így, akár úgy, mire a gazda hazajött, fel volt az asztal terítve, párolgott a jó meleg étel. Leültek mind a ketten az asztalhoz, ettek, ittak, jókedvűve kerekedtek. Úgy bizony a macska többet nem verődött meg, s az ifjú asszonyból olyan gazdasszony lett, hogy nem volt párja 7 puszta határba. Aki nem hiszi, járjon utána. A mesének vége. Jó éjszakát, gyerekek!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Hogy könnyült szívvel csodatetteidnek hírét zengék most hódoló szolgáid, János, szent hírnök, szennyeit tisztítsd le bűnös ajkaknak!
1: Angyal jött égből, magasságos küldött, s hírt adott rólad a nemes Atyának, életed útját, nevedet, jövődet, jóslata zengte.
0: Ő az ígéret szavait nem hitte, néma lett szóra, elakadt beszéde, ám születésed megnyitotta zárát tétova szónak.
1: Még anyamében rejtőzködtél mélyen, s érezted már ott, közelít királyod. Így a két áldott anya titka tárult érdemed által.
0: A háromságot, kit egek dicsérnek, bánkódó szívvel leborulva kérjük, nézz kegyes szemmel, megbocsátó jóság, nézz híveidre. Amen. Föllépett egy ember, az Isten küldte, s János volt a neve. Uram, a te hajlékodban ki lakhat? A te szent hegyeden ki pihenhet?
1: Aki fedhetetlenül él és helyesen cselekszik, akinek őszinte szíve gondolatja.
0: Aki álnokságot nem terjeszt nyelvével, fele barátjának nem okoz ártalmat, és embertársára nem szór gyalázkodást.
1: Aki a gonoszt semminek sem nézi, ám becsüli az Isten félő embert.
0: Aki nem szeg esküt, akkor sem, ha kárt val, nem kölcsönzi pénzét uzsorakamatra, s nem fogad el vesztegetést ártatlan ellen.
1: Aki így cselekszik, soha meg nem inog.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Fölépett egy ember, az Isten küldte, s János volt a neve.
1: Azért jött, hogy tanúságot tegyen az igazságról. Boldog ember, aki az Urat féli, akinek öröme telik az Úr félelmében.
0: Hatalmas lesz annak ivadéka a földön, mert áldást élvez az igazak nemzetsége.
1: Házát jólét és gazdagság tölti be, és igazsága örökre megmarad.
0: Az igaz úgy világít, mint fény a sötétben. Jóságos ő, irgalmas és igazságos.
1: Boldog, aki szívesen ad kölcsön, aki a törvény szerint intézi dolgait, mert szilárdan áll mindörökké.
0: Örök emlékezete marad az igaznak, rossz hírtől nem kell félnie.
1: Szíve nyugodt, mert az Úrban bízik, szíve erős, nem ismer félelmet, míg ellenségei szégyenben maradnak.
0: Bőséges adományt oszt a szegényeknek, igazsága megmarad örökre, feje dicsőségesen felemelkedik.
1: Látja ezt a gonosz, és bosszankodik, fogát csikorgatja, és magát emészti. A bűnösök vágya szerte foszlik.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Azért jött, hogy tanúságot tegyen az igazságról. János égő és világító lámpa volt, nagy és csodálatos minden műved, mindenható Urunk Istenünk.
1: Hűségesek és igazak útjaid, nemzetek királya.
0: Ki ne félne, tisztelne téged, Urunk, ki ne dicsérné nevedet.
1: Egyedül csak te vagy a szent, eljön minden nemzet és színed elé borul. mert nyilvánvalóvá lett, ahogyan ítéltél.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: János égő és világító lámpa volt.
1: Ígéretéhez híven, Dávid utódai közül támasztotta Isten Izraelnek megváltóul Jézust. Föllépése előtt János a bűnbánat kerességét hirdette Izrael egész népének. Amikor János teljesítette küldetését, kijelentette: nem az vagyok, akinek véltek, de már a nyomomban van, akinek arra sem vagyok méltó, hogy a lábán a saruját megoldjam.
0: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit.
1: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit.
0: Utánam jön egy férfi, aki előbb volt, mint én.
1: Egyengessétek ösvényeit.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit.
0: A gyermek, aki született nekünk, prófétánál is nagyobb. Ő az, akiről az üdvözítő mondta: asszonyok szülöttei közt nem született nagyobb Keresztelő Jánosnál. Magasztalja lelkem az Urat, és szíve molyong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta a lázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával. A kevékedőket széjjel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt. Megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A gyermek, aki született nekünk, prófétánál is nagyobb. Ő az, akiről az üdvözítő mondta: asszonyok szülöttei közt nem született nagyobb Keresztelő Jánosnál. Keresztelő Szent Jánost Isten arra választotta ki, hogy Krisztus közelgő országát hirdesse az embereknek. Örvendezve kérjük Istenünket, vezéreld, Urunk, lépteinket a békesség útjára.
1: Te már anyja mélyében hívtad Jánost, hogy előkészítse fiad útját, hív minket is, hogy kövessük az Urat úgy, amint ő járt előtte.
0: Vezéreld, Urunk, lépteinket a békesség útjára. Amint megadtad a keresztelőnek, hogy felismeri az Isten bárányát, add, hogy egyházat tanúságot tegyen róla a világ előtt, és így felismerjék őt a mai kor emberei is. Vezéreld, Urunk, lépteinket a békesség útjára.
1: Te úgy akartad, hogy prófétát kisebbedjék, Krisztus pedig növekedjék. Taníts minket a szolgálat szellemére, hogy ezáltal te nyilvánulj meg bennünk.
0: Vezéreld, Urunk, lépteinket a békesség útjára. Te keresztelő Szent János vértanúságában is az igazságot akartad bizonyítani. Add, hogy állandóan tanúságot tegyünk az igazságról. Vezéreld, Urunk, lépteinket a békesség útjára.
1: Emlékezzél meg mindazokról, akik eltávoztak ebből a világból, helyezd őket a világosság és a béke országába.
0: Vezéreld, Urunk, lépteinket a békesség útjára. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, te azért támasztottad keresztelő Szent Jánost, hogy néped előkészítse Krisztus Urunk méltó fogadására. Add meg egyházadnak a lelki örömök ajándékát, és vezess mindannyiunkat az üdvösség és a béke útjára. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
2: Hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okoz.

szentek legyetek. Ha mi keresztények mind úgy élnénk, ahogyan kellene, akkor a pogányok jobban ámulnának, mint a csodák láttán, mondta aranyszájú Szent János.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmáry Meti Szentlélek templomból, ahonnan szentmisét közvetítünk, melyet a plébánia fiatalja és gyermekei vezetnek, és Istvánfi Szilárd atya vezetésével. Hívjuk Önöket, kapcsolódjanak be ebbe a szentségimádásba, hódoljunk a legszentebb oltári szentség előtt, és imádkozzunk együtt. Thank you.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Szeretett Mária Rádió hallgatók, hívjuk és várjuk Önöket, imádkozzunk együtt, egyházközségünk és a világon élő minden gyermekért, fiatalért. Ez a hónap Jézus szíve hónapja, amely szívbe ajánljuk a gyermeki lelkületű kicsinyeket, családjainkat, szeretteinket, fiataljainkat. A kisgyermekek most tanulnak ilyenkor, pici korukban beszélni, kezükkel keresztet vetni, megfogni valamit, érinteni. Milyen fontos lenne, ha gyermekek számára a szülők is beleoltanák a mennyei Atya iránti kicsiny szeretetet. Ha kiskezüket imára tudnák kulcsolni, ha ezt látnák a felnőttektől, ha azok a kis lábak a templomok küszöbét újra és újra átlépnék. Imádkozzunk a fiataljainkért. Sokat tanulnak. Bizony mostanság, s ezekben a hónapokban sokszor számot adnak tudásukról, vizsgáznak, és ez a sok világi tudomány mellett bizony fontos, hogy a hitükben is jártasak legyenek. Várjuk őket mindig ide az Úr közelébe, és kérjük mindig a Szent Lelket, juttassa eszükbe a megtanult leckét. Tudásukról jó felelettel, jó bizonyítványt tudjanak nyújtani. Az elémádkozott részre most közösen válaszoljuk: Urunk, segítsd őket! Hála neked, Uram, hogy segítetted megszületni a gyermekeket, és meghívtad őket az örök életre.
2: Urunk, segítsd őket!
0: Hála azokért a gyermekekért, akik megtapasztalhatják az édesapák szerető gondoskodását.
2: Urunk, segítsd őket!
0: Hála azokért a gyermekekért, akik megtapasztalhatják az édesanyák odaadó szeretetét.
2: Urunk, segítsd őket!
0: Hála azokért a gyermekekért, akiknek nevelésében a nagymamák és a nagyapák is segíthetnek.
2: Urunk, segítsd őket!
0: Hála azokért a gyermekekért, akiknek egészséget adtál, hogy szolgáljanak neked.
2: Urunk, segítsd őket!
0: Hála azokért a gyermekekért, akiknek, Urunk, lábat adtál, hogy a jó úton járjanak.
2: Urunk, segítsd őket!
0: Hála azokért a gyermekekért, akiknek játékot, tiszta ruhát és sok jót adtál, hogy jól érezzék magukat.
2: Urunk, segítsd őket!
0: Hála azokért a gyermekekért, akiknek szívet adtál, hogy mindannak, amit tőled kaptak, örülni tudjanak.
2: Urunk, segítsd őket!
0: Hála azokért a gyermekekért is, akik elveszítették szüleiket, vagy nehéz sorsban élnek.
2: Urunk, segítsd őket!
0: Add, Uram, hogy fiataljaink mindig a jó úton járjanak.
2: Urunk, segítsd őket!
0: Add, hogy jól tanuljanak, és a tanulás idejét mindig jól fel tudják használni.
2: Urunk, segítsd őket!
0: Add, hogy fontosnak tartsák a vasárnapi szentmisén való részvételt.
2: Urunk, segítsd őket!
0: Add, hogy szívesen jöjjenek a templomba téged meglátogatni.
2: Urunk, segítsd őket!
0: Add, hogy kerüljék a bűnt és a bűnre vivő alkalmakat.
2: Urunk, segítsd őket!
0: Add, hogy a szenvedélybetegségek ne fertőzzék meg az életüket.
2: Urunk, segítsd őket!
0: Add, hogy fontosnak tartsák a szülői ház szeretetét, és szüleiket tiszteljék és szeressék.
2: Urunk, segítsd őket!
0: Add, hogy felelősséggel készüljenek az életre.
2: Urunk, segítsd őket!
0: Urunk, hallgass meg könyörgésünket, és kiáltásunk jusson eléd. Könyörögjünk. Világosítsa meg gyermekeink és fiataljaink szívét a vigasztaló Szentlélek, aki tőled származik, Istenünk, és tanítsa meg őket minden igazságra, amint Szent Fiad azt mondja.

jövőtünk. Bár nem látunk úgy, mint a barátainkat, mégis hisszük, hogy jelen vagy az oltári szentségben, és szeretsz minket. Olyan nehéz most elcsendesednünk, mert a fejünkben ezer dolgok pörögnek. A barátaink, a vakáció, a játék, a holnapi tervek. Kérlek, segíts lecsendesíteni a gondolatainkat, és vedd el belőlünk a pörgést. Nem kell most nagy szavakat mondanunk, csak itt akarunk lenni veled. Úgy nézünk rád, mint a legjobb barátunkra. Kérlek, formáld szívünket ebben a csendben. Te tudod, mi foglalkoztat, miért vagyunk boldogok, és mi az, ami néha elszomorít. Kérlek, taníts meg bízni benned. Amikor félünk, légy az erőnk. Amikor hibázunk, segíts újra kezdeni. Amikor örülünk, taníts hálát adni. Köszönöm, hogy meghallgatod imáinkat, még akkor is, amikor nem találjuk a megfelelő szavakat. Szeretünk Jézusunk, és szeretnénk, hogy egyre közelebb kerüljünk hozzád. Amen.

atyánk, köszönjük neked a vakációt. Köszönjük, hogy véget ért a tanév, és magunk mögött hagyhatjuk a korai ébredéseket, a dolgozatokat és a leckéket. Köszönjük a szabadságot és a pihenés lehetőségét. Kérünk, áld meg ezt a nyarat. Vigyázz ránk, a családunkra és a barátainkra, bárhol is járunk. A strandokon, a táborokban, a kirándulásokon vagy az utazások alatt. Óvj meg minket a balesetektől és a bajtól. Kérlek, segíts, hogy ez a nyár ne csak semmit tevésen és a képernyők előtti üléssel teljen el, hanem valódi feltöltődés legyen a lelkünknek és a testünknek is. Adj jó ötleteket, hogy okosan használjuk fel az időnket. Mutasd meg, hogyan lehetünk a családunk segítségére otthon, és adj alkalmat arra, hogy jót tehessünk másokkal. Adj sok vidámságot, jó beszélgetéseket és felejthetetlen élményeket. És ne engedd, hogy elfelejtsünk téged a hosszú vakációban. Maradj velünk a nyári napokon is. Amen.

Mennyei atyám, köszönöm neked templomunkat és közösségünket. Köszönöm, hogy ide tartozhatok, és nem kell egyedül járnom a hit útján. Köszönöm mindazokat, akik türelemmel tanítanak minket. Kérlek, áld meg ifi csapatunkat is. Segíts, hogy igazi családként működjünk, ahol figyelünk egymásra, és ahol nincsenek kiközösítések vagy csúfolódások. Add, hogy a plébániánk, a csoportunk olyan hely legyen, ahová mindenki örömmel jön, mert szeretetet és elfogadást talál. Mutasd meg, én hogyan tudok segíteni. Adj nekem lelkesedést, hogy részt vegyek a közös programokon, a szentmiségen, az énekpróbákon. Úrunk Jézus Krisztus, te azt mondtad, ahol ketten, hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük. Jézus, légy jelen köztünk jóságoddal és szereteteddel, hogy ne uralkodjék rajtunk a széthúzás. Tedd erőssé a kapcsolatainkat, hogy a mi közösségünk a te szeretetedet hirdesse a világban. Amen.

Mennyei atyánk, köszönjük neked a hazánkat, a földet, ahol élhetünk, a nyelvünket, amit beszélhetünk, és a kultúránkat. Köszönjük a gyönyörű tájakat, a történelmünket, és mindazokat, az embereket, akik előttünk építették ezt az országot. Kérünk, áld meg városunkat és minden lakóját. Adj a vezetőinknek bölcsességet és jó szívet, hogy békességben és igazságosan irányítsanak bennünket. Segíts az itt élő embereknek, hogy megértsék egymást, és mindig az összefogás vezesse őket. Kérünk, mutasd meg, hogyan lehetünk hasznos tagjai hazánknak, már most gyerekként is. Segíts, hogy büszkék legyünk a származásunkra, óvjuk a természetet, tiszteljük a törvényeket, és a tanulásunkkal a jövőt építsük. Óvd meg ezt az országot a bajtól, és add, hogy békében élhessünk. Amen.

Ma eljöttem este hozzád imádkozni, igaz barátokért. Te alkottál minket, és tudod, hogy senki sem szeret egyedül lenni. Kérlek, segíts, hogy igaz barátokra találjunk életünkben. Olyan társakat keressünk, akik elfogadnak, olyannak, amilyenek vagyunk, akikkel nagyokat lehet nevetni, és akik nem beszélnek ki a hátunk mögött. Drága Istenünk, az életünkben döntéseket is kell hoznunk. Te látod, hogy néha milyen csábító a rosszat, vagy a könnyebb utat választani, csak azért, hogy a többiek menőnek tartsanak, vagy hogy megúszunk egy kellemetlen helyzetet. Kérlek, adj nekünk éber lelki ismeretet. Segíts, hogy mindig megérezzük, mi az, ami igaz, ami őszinte és ami jó. Ne engedd, hogy a csorda szellem vagy a hirtelen harag irányítson. Adj nekünk belső erőt és gerincet, hogy akkor is a helyes utat válasszuk, amikor az nehezebb. Segíts, hogy a döntéseinkkel ne bántsunk meg másokat, és olyan tetteink legyenek, amikre büszkén tudunk visszagondolni a nap végén. Kérlek, alakítsd a mi szívünket. Segíts, hogy igaz, hűséges és bátor barátok legyünk. Olyanok, akik kiállnak a másikért, ha bántják, akik meg tudják tartani a titkokat, és akik segítenek, ha baj van. Köszönjük, hogy figyelmesen meghallgatsz. Amen.

Köszönjük neked, hogy a világon minden nap oly sok templomban mutatják be a Szentmisét. Köszönjük, hogy van egy hely és egy idő, ahol megtalálhatunk és teljesen rád figyelhetünk. Kérünk Istenünk ad, hogy minél kevesebb templomot zárjanak be, vagy romboljanak le szerte a világon. Kérünk, adj erőt és lelkesedést a lelki atyáknak, akik a misét vezetik. Segíts a hittanároknak, a minisztránsoknak és a zenészeknek is, hogy szívvel, lélekkel szolgáljanak. Kérlek, vonz magadhoz minél több embert a templomokba, különösen a fiatalokat és az osztálytársainkat, barátainkat. Nyisd meg a szívüket, hogy ők is megérezzék, milyen jó veled találkozni. Segíts nekünk is, hogy minden szentmisére tiszta szívvel és örömmel érkezzünk, és hálásak legyünk azért, hogy itt lehetünk. Amen.

Úr Jézus, te sokszor elvonultál a csendbe, hogy beszélgess a mennyei atyával. Tudtad, hogy az ima ad igazán erőt a mindennapokhoz. Te vársz ránk mindig, és szeretnél velünk időt tölteni. Sajnáljuk, hogy a napjaink sokszor annyira zsúfoltak voltak, hogy pont rád nem maradt időnk. Elrepültek az órák a tanulással, a hobbiainkkal, a barátainkkal, vagy a telefonunk nyomkodásával. Kérlek, segíts, hogy tudatosabbak legyünk. Adj nekünk vágyat arra, hogy minden nap megálljunk egy kicsit, és rád figyeljünk. Taníts meg arra, hogy az ima ne csak egy gyorsan letudott feladat legyen, hanem egy jó beszélgetés veled. Sajnáljuk, hogy sokszor csak akkor jutsz eszünkbe, ha bajban vagyunk, vagy ha valami fontosat kérünk tőled. Segíts megértenünk, hogy az ima nem egy kötelező feladat, hanem egy lehetőség, hogy megosszuk veled az örömünket, a bánatunkat és a titkainkat. Mutasd meg nekünk, hogy az imában találhatunk igazi megnyugvást a suli és a mindennapok pörgése után. Adj nekünk kitartást, hogy minden nap szakítsunk időt a csendre, és ne csak mi beszéljünk, hanem meg tudjunk hallani téged is. Amen.

Jézusom, te mindenedet odaadtad nekünk, az életedet, a szeretetedet és a békédet. Mi is szeretnénk megtanulni tőled az igazi odaajándékozás örömét. Te látod, hogy sokszor ragaszkodunk a dolgainkhoz, néha sajnáljuk az időnket a segítségnyújtásra. Segíts észrevennünk, mit tudunk odaadni másoknak. Taníts meg megosztani a javainkat azokkal, akiknek kevesebb jutott. Segíts, hogy oda tudjuk ajándékozni a figyelmünket egy magányos játszótársnak, a segítségünket a szüleinknek, vagy a türelmünket a testvérünknek. Jézusom, most, amikor előtted térdelünk, szeretnénk neked adni mindazt, amink van. Neked adjuk örömeinket és pihenésünket, neked adjuk sikereinket és kudarcainkat, mosolyainkat és könnyeinket. Taníts jóságra, türelemre és szeretetre. Áld meg családjainkat, közösségünket és egész világunkat. Add, hogy béke legyen az emberek között, és hogy minden gyermek érezhesse a te szeretetedet. Maradj velünk, Jézusom, ma és életünk minden napján. Amen.

Istenem, te látsz minket gyermekeket minden pillanatban. Ismered a hibáinkat, de azt is tudod, hogy legbelül nagyon szeretnénk jó emberek lenni. Be kell vallanunk, hogy ez nem mindig sikerül. Néha lusták vagyunk, visszabeszélünk a szüleinknek, bántó megjegyzéseket teszünk másokra, vagy egyszerűen csak hagyjuk, hogy elragadjon az indulat. Kérlek, adj nekünk erőt és belső tartást ebben a vakációban. Segíts, hogy tiszta szívvel őszintén tudjunk élni. Fékezd meg a nyelvünket, amikor csúnya vagy bántó szavak hagynánk el a szánkat. Taníts meg uralkodni az indulatainkon, és adj bátorságot, hogy elnézést kérjünk, ha hibáztunk. Köszönjük, hogy bízol bennünk, és sohasem mondasz le rólunk. Amen.

0: Azt hiszem, hogy sok ezer imádkozó szívvel együtt a mai estén hálát adhatunk, és hálát kell is adnunk ezért az odaadásért, amit plébániánk gyermekei, fiataljai, hívei, családjai megtesznek újra és újra, hogy a világ minden részén eljusson az Isten dicsőítése. Nem is lehet itt már újabb szavakat, mélyebbeket mondani, hiszen az imákban, az énekekben, a dallamokban mindannyian lassan együvé kovácsolódunk, együvé tartozunk, holott nagyon különbözőek vagyunk, sokszor nagyon másképp látunk dolgokat ebben a földi életben, Uram. De Te vagy az, aki összekötöd a szíveinket, összehozod a különféle gyermekeket, indítod a szülők, nagyszülők, családtagok lelkét, mozgatod a gitárosok kezét, dalra fakasztod híveink hangját, hogy Téged dicsőítsenek. Ezért vagyunk itt, Urunk. És a Mária Rádión keresztül sokfelé eljuthat ez a dicsőítés, ez a hálaadás, ez az együvé tartozás. Te kötsz össze minket, Urunk. Úgy, mint ahogy a pókhálót megszövi a pók, Te összeszövöd szívünket, összekötöd bennünk azt, ami együvé tartozik. Hála neked ezért, Urunk. Gyermekekért imádkoztunk, imádkozunk most is, újra és újra. Ezért a gyermek Jézus litániáját közösen elhozzuk eléd, Istenünk. Fogadd el ezt, mint összetett kezünknek, kicsiny markunknak, szívünknek legszebb ajándékát. Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szentlélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Kisded Jézus, hallgass minket. Kisded Jézus, hallgass minket. Kisded Jézus, hallgass meg minket.
1: Kisded Jézus, hallgass meg minket.
0: Ó, Kisded Jézus, az örök atyának fia, kinek dicsőségében osztozol, irgalmazd nekünk. Ó, Kisded Jézus, ki a Szentlélektől fogantál, akivel együtt az égen és a földön magasztaltatol,
1: irgalmazd nekünk.
0: Ó, Kisded Jézus, ki Szűz Máriától születtél és a világ megváltója lettél,
1: irgalmazd nekünk.
0: Ó, Kisded Jézus, kit az angyalok hirdettek, és a pásztorok a jászolban fölkerestek.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Ó, Kisded Jézus, kihez napkeletről a bölcsek jöttek, és téged Istennek elismertek.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Ó, Kisded Jézus, kit a templomban bemutattak, s ha bár Isten fia voltál, kiváltottak.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Ó, Kisded Jézus, ki Heródes elől Egyiptomban menekültél,
1: irgalmazz nekünk.
0: Ó, Kisded Jézus, ki Názáretbe visszatértél, s kegyelemben és bölcsességben növekedtél.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Ó, Kisded Jézus, ki a törvénynek eleget téve 12 éves korodban templomba fölmentél.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Ó, Kisded Jézus, ki a templomban az írástudókat bölcsességeddel bámulatba ejtetted.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Ó, Kisded Jézus, kit az angyalok imádnak, és mégis engedelmes voltál Józsefnek és Máriának.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Légy irgalmas, kegyelmezz nekünk, ó Kisded. méltó haragottól ments meg minket, ó kisded Jézus. Az örök kárhozattól ments meg minket, ó kisded Jézus. Minden bűntől ments meg minket, ó kisded Jézus. A sátán incselkedésétől ments meg minket, ó kisded Jézus. A tisztátalanság szellemétől
1: ments meg minket, ó kisded Jézus.
0: Szent születésed és jöveteled által
1: ments meg minket, ó kisded Jézus.
0: Mi gyermekeid leborulunk, hallgass meg minket, Jézusunk. Hogy buzgón imádkozzunk, hallgass meg minket, Jézusunk. Hogy minden bűntől irtózzunk,
1: hallgass meg minket, Jézusunk.
0: Hogy szorgalmasan tanuljunk,
1: hallgass meg minket, Jézusunk.
0: Hogy mindenkor szót fogadjunk,
1: hallgass meg minket, Jézusunk.
0: Hogy tisztaságban maradjunk,
1: hallgass meg minket, Jézusunk.
0: Hogy szeretettel elteljünk,
1: hallgass meg minket, Jézusunk.
0: Hogy boldog halált nyerjünk,
1: hallgass meg minket, Jézusunk.
0: Hogy téged örökké lássunk,
1: hallgass meg minket, Jézusunk.
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk. Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
0: Könyörögjünk, ó Jézus, ki, hogy bennünket a bűntől megválts, gyermekké lettél és szegényes istálóban, közénk születtél, add, hogy buzgó követésed által végtelen szeretetedet viszonozzuk, s résztvevén a keresztedben, részt vehessünk egykor dicsőségedben is, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Áldott legyen az Isten.
1: Áldott legyen az Isten.
0: Áldott legyen az ő szent neve.
1: Áldott legyen az ő szent neve.
0: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
1: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
0: Áldott legyen Jézus szent neve.
1: Áldott legyen Jézus szent neve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
1: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
0: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
1: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
0: Áldott legyen Jézus drága szent vére.
1: Áldott legyen Jézus drága szent vére.
0: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
1: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
0: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
1: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
0: Áldott legyen Mária szent és szeplőtelen fogantatása.
1: Áldott legyen Mária szent és szeplőtelen fogantatása.
0: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
1: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
0: Áldott legyen Mária dicsőséges mennybe vétele.
1: Áldott legyen Mária dicsőséges mennybe vétele.
0: Áldott legyen Szent József Mária tiszta jegyese.
1: Áldott legyen Szent József Mária tiszta jegyese.
0: Áldott legyen az Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
1: Áldott legyen az Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.

Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk a Szatmárnémeti Szentlélek templomból Istvánffy Szilárd atya, a plébániai gyermekei és fiataljai vezetésével. Köszönjük, hogy velünk tartottak, hogy együtt imádhattuk, együtt hódolhattunk a legszentebb oltári szentség előtt. További áldott szép estét kívánva mindenkinek, búcsúzom a helyszínről, Szücs Timaját hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, a következő közel 20 percben a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallhatják a magyar nemzetért.

0: az Atya, a Fiú, Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.
2: Nyújts ki mennyből, ó szent anyánk, kezedet,

0: Mindenható teremtő atyám, mindenség atya, kéréssel fordulunk hozzád. Add meg a magyarságnak, gyermekeidnek a tisztánlátás képességét, hogy megláthassuk azt, amit szemeink eddig még nem láthattak. Add meg a tisztán hallás képességét, hogy meghallhassuk hívásodat, hogy hallhassuk szavadat és az angyali seregek szavát, és hogy ne csak azt halljuk meg, amit szeretnénk, hanem azt is meghalljuk, ami az úton tart minket. Add meg, atyánk, a tisztán érzékelés képességét, hogy tisztán érzékelhessük szándékaidat, hogy tisztán érezhessük akaratodat, tisztán érezhessük vágyaidat, hogy érezhessük őseink szeretetét, és add meg nekünk a bölcsességet, hogy mindig úgy cselekedjünk, ahogy az a magyarságnak a legjobb. És ha a magyarságnak megvan a tisztán látása, tisztán hallása és a tisztán érzékelése, akkor pedig adj nekünk tiszta szívet és végtelen szeretetet, mely által az emberiség felemelkedhet, hogy a Föld a béke és a szeretet paradicsomává váljon. Köszönjük és hálát adunk, hogy meghallgatott kéréseinket. Amen.
1: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony az örök ige szülő anyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Amen.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
2: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
9: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe,
10: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
11: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
10: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
10: Amen.
12: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szentpapi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiat, Jézus szent emlékét. Igének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

Szent Háromságnak első személye, Atya Isten dicsőséges persége, mind e széles világnak teremtője, tekints rám ilyen veszett szegényre. Ments és vezess ki, Uram, a sok vészből, viselj gondot rólam, te árvád felől, ne szakadjak el tőled, Istenemtől, segély, kiáltok csak hozzád egyedül. Veszed fejemnek, mert oly állapotja, mint hajónak itt elvert tengerhabja, nincs senki vezére, kormány tartója, a sok vész közt csak az egyisten ója. Reménytelen mindeneknél életem, látván vesztem, örül sok ellenségem, csóválván fejeket csúfolnak engem, barátim is mind idegenek tőlem. Gondod nincs rám, mert mindenik azt tudja, hogy eddig is éltem, ki-ki csodája, ennek úgymond, amint vagyon ő dolga, lehetetlen, hogy senki szabadítsa. De mind ennyi sok háborúimban is, érzi lelkem, hogy reménység kívül is, csodaképpen még kimentesz végre is, noha nem látom most egy csepp módját is. Azért én lelkem érzette sok jódat, ne halogasd meg szabadításodat, mert ha elveszek is, Uram, mi hasznod, azzal ugyan nem öregbül hatalmod. De ha megmentesz, e jók következnek, egyik ez, hogy mind holtomig dicsérlek, másik meg ez, hogy azok is megtérnek, kik segedelmedről kétségbe estek. Terjeszt ki hát fényes orcád világát, szárazd azzal szemeim nedves voltát, mert csak te fényed siralmat száraszthat, búból menthet, jóra mindent fordíthat. Nabukodonozort hét esztendőre vivéd ismét királyi felségére, megszámván szemedet vetét szegényre, azért tekints rám is éveszetre. Kiért? Velem együtt földi kerekség, dicsért téged, ó mennyei nagy felség, veszendőnek ki vagy igazi segítség, dicsőségeddel rakva mind föld, s mind ég. A Szent Háromságnak, kinek imádkoznak Jézus második személye, régi vitézeknek, roppant seregeknek győzhetetlen Istene, te hozzád kiáltok, ki katonád vagyok, vígy kérlek vitézségre. Régenten Dávidot, jó mellül a pásztort, vidd királyi felségre, midőn Góliáttal, a nagy óriással megvívva szemtől szembe, kit reménység ellen csodálatos képpen adál neki kezébe. Jó Makkabeusnak, Jeftének, Sámsonnak, Gedeonnak, Juditnak eszet, bátorságot adál, diadalmot, hogy vitézül járnának, midőn benned bízván hadnagyságod után szerencsét próbálnak. Most is vitézeknek te vagy bátor szívek, kik veled dicsekednek, de a kevélyeknek, kik mással kérkednek, csak szégyen vallás helyek, mert kit te nem segítsz, szíve esze elvész, hátat ad ellenségnek. Te nagy nevedben én is most, Istenem, kötöttem fel szabjámat, sok jó szerencsét várok csak te tőled, s vitézlő sok szép jókat, mert nem fizetését, sem gazdag prédáit járom tudod utamat, hanem szent nevedért, s a szép tisztességért, kiben megkisebbítél, noha nem méltatlan, mert rót és számtalan bűnömért rám gerjedtél. De kérlek, felejtsd el undok vétkeimet, lám, már eléggé vertél. Te vagy szárkopjám, te vagy éles szabjám, jó lovam hamarsága, elmémnek vezére, karjaim ereje, én szívem bátorsága. Bízván szent nevedbe megyek, örvendezve bátran káromlóidra.
csak teré áthagytam életemet, uram, valamely helyen járok. Bátorságot, eszet, sok jó szerencséket, csak jó voltodból várok. Orcámról töröld el szépítéségekkel szégyent, kit meg is vallok. Hogy vidám orcával, szép háladással én felmagasztaljalak. E széles világnak téged hadnagyomnak örömmel kiáltsalak. Vérrel festett szabját kit adsz olyanoknak, kik zászlód alatt járnak. Szent Háromságnak harmadik személye. Szerelemnek Isten szerint gerjesztője, a jó házasságnak ki vagy bölcs szerzője, szívek szentelője. Szentlélek, Úristen, te ki jókat osztasz, megkeseredteket örömmel látogatsz. Félelmes szíveket bátorsággal áldasz, síralmast vigasztalsz. Régi szentek házasságát te szerzetted, az én szívemet is csak te ébresztetted. Egy árva szép szűzhöz mostan gerjesztetted, érnemezt engedted, könyörgök te neked, hogy szentelj meg engem, tulajdon templomot, hogy lehessen lelkem. Szeplő nélkül tiszta legyen én életem, lakozzál te bennem. Add meg azt is társul, én nekem boldogul, akit mostan kérek tőled, én uramtól, hadd vehessek búcsút immár bánataimtól, legyek víg ezentúl. Áldj meg mindkettőnket igaz szerelemmel, jó épp egészséggel és szent félelemmel, kétség és versengés közülünk vesszen el, éljünk csendességgel. Te regulád szerint, hogy igazán éljél, hozzánk tartozókkal imádjuk dicsérvén, téged vigasztaló Szentlélek, Úristen, mindörökké. Amen.

Kedves Mária Rádió hallgatók, ez a kérdés bizonyára sok más hívő embernek a lelkében is felvetődött már, hogy miért Szent Háromság Isten, és miért nem Szent Végtelenség? Miért egyszerűsítjük le az Istent? Nem primitív emberi elképzelés ez? De hogyan lehet hármas elnézést, az a végtelen Isten, akiben együtt van minden. Nem csak a hatalom, hanem a tudás, szeretet, akarat, erő, színek, formák, fantázia, humor, játékosság. Hiszen fel sem lehet sorolni, nincsenek rá szavaink, nincs fantáziánk, hogy milyen is lehet az Isten. Tehát röviden és egyszerűen a Szent Háromság problémája. És azért is beszélek erről szívesen, mert egyfelől tudom, hogy sok más embernek is a problémája ez. És nem csak annak, aki nem katolikus keresztény vallású, hanem más egyének számára is. És ilyenkor alkalom ez arra, hogy a mai nap a tematikus napon, hogy foglaljuk egybe, egységbe az Atya szeretetét, és az Atya szeretetét jelentő, úgymond karácsony, a fiú megváltó munkáját jelentő nagypéntek húsvét, és a Szentlélek kiáradására emlékeztető pünkös nagyisteni ajándékait, mert így jelenti ki magát a nagy keresztény ünnepekben Isten, mint Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök Isten. Tehát valóban ez a szó, hogy ilyen formában, hogy Szent Háromság, nem fordul elő a Szentírásban. Ezt már mondottam a mai katekézisünkben is. De a lényeg annál inkább. A Szent Háromság félreértésre adott sokszor okot, és elnézést, ezért volt a történelem folyamán olyan sok vita, olyan sok gúny oka éppen a Szent Háromságnak a problémája. Hiszen a gondolkodó elme már rögtön azon is fennakad, hogyha az Isten egy, akkor hogyan lehet mégis három? Ha pedig három, akkor meg miért lehet egy? Sok mindenféle módon, képekkel, hasonlatokkal próbálták már ezt megmagyarázni, érthetőbbé tenni. Sokan azt mondták, hogy gondoljunk a vízre. Akár mint víz, akár mint gőz, akár mint jég alakjában vizsgáljuk, tehát egymástól három igazán nagyon különböző megnyilatkozási formájában, a lényegen ez semmit nem változtat, hiszen mindenképpen, ahogy a kémiában a periódikus táblázatban jelölni szoktuk, H2O marad. És én is szoktam mondani, még plébánosi státusomban a bérmálkozóknak, hogy a gyerekek számára ki egy férfi, hát édesapa, és ki egy asszony, ki az asszony számára férj, és a ti számotokra ki lehet az a férfi? Hát mondjuk az például, hogy Sándor bácsi. Tehát megint háromféleképpen, tehát többféleképpen az az egy férfi ugyanaz. Édesapa, férj és Sándor bácsi. Tehát valahogy ilyen formán van az egy Istenben is ez a háromság, hogy ugyanarról az egy Istenről beszélünk, akár Atyáról, akár Jézusról, akár a Szentlélekről van szó. Tehát nem tudom konkrétabban érzékeltetni és megértetni veletek, kedves Mária rádió hallgatók, de hát az Atya, Fiú, Szentlélek azt jelenti, hogy háromszor is ugyanaz az egy Isten. Tehát azt mondtam, hogy valahogy így, de azért mondtam, hogy valahogy így, mert valójában azért mégsem így. Mert ezek a képek és minden más egyéb hasonlat és magyarázgatás tulajdonképpen nem magyarázza meg előttünk Isten lényének és létének a titkát, hanem csak inkább rámutat magára a titokra. Elnézést. Ezzel a szóval, hogy Szent Háromság,
elsősorban is azt a hitünket valljuk meg, hogy az Isten nem valami, hanem valaki. Tehát nem a gondviselés, hanem a gondviselő. Nem az örökké valóság, hanem az örökké való. Tehát nem a világot fenntartó természeti törvény, hanem annak alkotója. Nem erkölcsi világrend, hanem annak ura. Tehát nem személytelen hatalom, hanem egy hatalmas személyiség. Éppen úgy külön önálló személy, mint ahogyan te meg én különálló személyek vagyunk, de annyira magasabb rendű módon személy az Isten, amennyire egészen más, és annyira sokkal több, mint az emberi személy, hogy csak ilyen dadogva tudunk róla beszélni többes számban, hogy Atya, Fiú és Szentlélek. És ez egyáltalán nem leszűkítése, egyáltalán nem megszegényítése az Isten lényének, sőt éppen az ő lényének azt a mérhetetlen gazdagságát, azt a végtelenségét is, mégis önmagában való teljességét érzékelteti, amit emberi szavakkal egyszerűen nem lehet kifejezni és érzékeltetni, amit emberi értelemmel nem lehet felfogni. Lehet, hogy logikai abszurdum, de ez a Szent Háromság az egy Istenben éppen annak körül írása, hogy fölötte áll minden emberi gondolatnak és elképzelésnek. Kedves Mária Rádió hallgatók, soha ne felejtsük el, hogy az Isten Isten, mi pedig emberek vagyunk. És örülnünk kell annak, hogy számunkra ilyen megfoghatatlan és kikutathatatlan az Istennek a lénye. És nem is tudnánk, azt hiszem, hinni olyan Istenben, akit minden tekintetben meg tudnánk érteni, akit a mi emberi logikánk kategóriái közé be tudnánk fogni. Hiszen ez azt jelenteni, hogy fölébe kerekedtem, birtokba vettem, sőt kiderülne, hogy én magam csináltam, mi csináltuk. Tehát a mi fantáziánkkal alakítottuk ki. Tehát Istennek a lényege, a léte, az mindig misztérium marad, és az ő lénye körüli misztériumot még az ő önmagáról adott kijelentése sem oszlatja el, hanem inkább kibontja. Igen, magát a misztériumot bontja ki és részletezi, amikor ő önmagát így jelenti ki a Szentírás szavain keresztül, hogy Atya, Fiú és Szentlélek. Ugyanezt a misztériumot fejezi ki az ige is, mint például, hogy ezt mondja a magasságos és fenséges, aki örökké létezik, hogy magasságban és fenségben lakozom, de a megrontott és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosnak a lelkét, és megelevenítsem a megtörtnek a szívét. Hát ezt próbáljuk meg egy picit részletezni, mert benne van az egész Szent Háromság. Tehát azt mondja, hogy magasságban és szentségben lakik az Isten. Tehát magasságban természetesen nem helyileg kell ezt így elgondolni, hanem minőségileg magasan. Azt jelenti ez, hogy fölötte mindennek, ami van, tehát az Isten nem egy darabja ennek a világnak, hanem rajta kívül és fölötte álló hatalom. És szentségben azt mondja, tehát abszolút tökéletes tisztaságban, olyan fényben, aminek nincsen árnyéka, olyan hozzáférhetetlen világosságban, ami a számunkra teljességgel megközelíthetetlen. Olyan lényegi távolságban, ami nem hidalható át sem gondolattal, sem érzéssel, sem fantáziával, sem akarattal, sem a leghatalmasabb távcsővel. Istennek ezt a mindenek fölött uralkodó dicsőségét, titokzatosságát fejezi ki ez a szó, hogy Atya. De a titokzatosságot még csak növeli az, hogy ugyanez az Atya nem csak a magasságban és a szentségben lakozik valahol fölöttünk, hanem ugyanakkor a megrontottal és az alázatos szívű emberrel is. Tehát nem csak fölöttünk van valahol, hanem egész velünk is van olyan valóságosan, mint egy barát, testvér. Tehát az, aki egészen fölötte van az emberi életnek, ugyanakkor egészen benne is van az emberi életben.
Annyira, hogy részt vesz az életünkben, szolidáris velünk, a bánatunkban, szomorúságunkban, mellénk áll küzdelmeinkben, leül velünk együtt az ebédlő asztalunkhoz, magához veszi a bűneinket, velünk jön a halálunkba, és mindezt olyan valóságosan és olyan természetesen, ahogyan kézzel fogható formában szinte megmutatta ezt a názáreti Jézusnak a személyében, aki tényleg végig élt egy egész emberi életet itt közöttünk, a születéstől a halálig. Tehát annak a magasságos és szentséges Istennek ezt az életre halálra vállaló szolidaritását fejezi ki ez a szó, hogy fiú, vagyis Jézus Krisztus. És hogy még nagyobb legyen a titokzatosság, ugyanez az Isten nem csak a fölöttünk lévő szféra titokzatosságában, nem csak a velünk való sors közösségben akar élni, hanem ugyanakkor bennünk is. Tehát valahol a lelkünkben, valahol a szívünkben, ahogyan ő mondja, hogy megelevenítsem az alázatosnak a lelkét, a megtörtnek a szívét. Tehát ez a magasságos és felséges Isten benne akar lenni a mozdulatainkban, benne akar hatni a szívünkbe, a gondolatainkba, cselekedeteinkbe, szeretetünkbe, az imádságunkban, a szolgálatunkban, az orvosi, a mérnöki, a háziasszonyi, a gyári munkási munkásságunkban, benne akar lenni a művészi alkotásunkban, mint ihlető és mozgató erő, mint megelevenítő és jóra vezérlő és tisztogató égi hatalom. Istennek ez a bennünk élő és bennünket éltető titokzatossága az, amit úgy nevezünk, hogy Szentlélek. És íme ez a teljes Szent Háromságnak a titka. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy rövid, szép dal után folytatni fogjuk.

Szeretettel köszöntöm újra kedves Mária Rádió hallgatókat. Tehát ez volt a teljes Szent Háromságnak a titka. Ugyanaz az Isten fölöttem, mellettem és bennem. Ugyanaz az Isten a magasságban és mégis a mélységben, távol és mégis közel, elérhetetlenül és mégis bennem. Elképzelhetetlen és mégis megtapasztalható valóságban, megközelíthetetlenségben és mégis a legszorosabb életközösségben velem. Valahogy olyan formán, mint a mérhetetlen távolságban ragyogó nap, amely a maga sugarával eléri a földet, és ragyogó világosságával és életadó melegségével betölti a szobát. Ezt a dinamikus feszültséget fejezi ki az Atya, Fiú, Szentlélek hármassága az egy igaz Istenben. De mindennél világosabban mondja ezt ő maga, amikor azt mondja, hogy magasságban és szentségben lakozom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosaknak a lelkét, és megelevenítsem a megtörteknek a szívét. Már most, kedves Mária Rádió hallgatók, nagyon jól tudom, hogy ezekkel a magyarázatokkal egyáltalán nem magyaráztam meg Isten lényének a titkát, sőt, éppen az a veszély fenyeget mindig, hogy a mindenáron való megmagyarázási szándékkal elracionalizáljuk és fogalmi képletté degradáljuk a magunk számára az ő élő valóságát. Hiszen a lényeg az Istenben éppen az, hogy ő nem beszédtéma, hanem beszélgető társ. Tehát igazán megismerni az Istent nem a róla való beszélgetéssel lehet, hanem a vele való személyes életközösségben. Az ő beszélgetésemben ismerhető meg az ő velem való együttlétében, és az én vele való igazi titka. Kiszámítani őt, mint egy matematikai képletet, kikövetkeztetni, mint egy kísérleti eredményt nem lehet, nem tudjuk. De ha igazán hittel nyújtom ki feléje a kezem, megérinthetem, mint annak idején az a vérfolyásos asszony megérintette Jézusnak a ruháját, és meggyógyult tőle. És hogyha igazán hittel hallgatok bele az ő szavába a Szentírásban, meghallom a hangját. És hogyha igazán alázatos szívvel engedelmeskedem neki, megérzem magamban az erejét. Hát hadd mondjam el nektek, kedves Mária Rádió hallgatók, hogy mindig olyankor tapasztaljuk meg legjobban Istennek az élő valóságát, amikor egészen őszintén beszélgetünk vele. Amikor, elnézést, kiöntöm előtte a szívem, amikor kezébe adom az életemet, hogy engem is megelevenítsen, ahogy mondja, amikor rábízom a sorsomat, hogy legyen úgy, ahogy ő akarja. És mindig olyankor tapasztaljuk meg legjobban az Istennek az élő valóságát, amikor én is ugyanazt a mozdulatot teszem valaki felé, amit ő tesz én felém. Tehát lehajolok egy másik megtört szívűhöz, vagy alázatos lélekhez, és vállalom a vele való szolidaritást, és részt veszek az örömében, vagy a fájdalmában, és megpróbálom átengedni magamon az Istennek a jóságát, szeretetét, könyörületességét, afelé a másik ember felé, valami konkrét, segítő szeretetben. Tehát amikor tettekben megvalósul bennem valaki iránt a krisztusi mozdulat. Még csak annyit hadd fűzzek hozzá, amit talán nem is kellene, hogy most különösen nagyon jó alkalom kínálkozik erre a mi számunkra. Nem kell különösebben ecsetelni, hiszen mindnyájunknak a szíve tele van részvéttel sok száz és ezrek iránt, akik sokszor nagy katasztrofális helyzetbe kerülnek, látjuk a televízióban is. De a hétköznapjainkban is van alkalmunk arra, hogy megpróbáljuk gyakorolni ezt a lehajlást. A környezetünkben biztos vannak ilyen emberek, hogy megérezzék a mi bajba jutott testvéreink, hogy szolidáris vele
az én közösségem, a te közösséged, ahol vagy éppen, a te plébániád, érezzék azt, hogy nincsenek egyedül, és hogy részt veszünk a bánatukban, nehézségeikben, és igyekszünk átengedni magunkon feléjük Istennek a segítő készségét és szeretetét. Próbáljuk nem az intellektus tárgyilagos kíváncsiságával, hanem a kegyelemre és segítségre váró lélek alázatával fordulni az Isten felé, és próbáljunk igazán segítő jó akarattal elindulni a másik ember felé. Akkor majd nem akadunk el érthetetlen problémákon, hanem boldogan imádjuk majd azt az Istent, akit a sorsunkat vállaló Jézusban úgy ismertünk meg, mint segítő édesatyánkat, a mennyei magasságban a bennünk élő Szent Lelke által. Kedves Mária Rádió hallgatók, az Isten fia által szólt hozzánk. A fiú által, aki tőle jött, aki mondhatta magáról, hogy senki se ismeri az atyát, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. És ki is nyilatkoztatta. Nem csak szavakkal, hanem cselekedetekkel. Önmagán keresztül bemutatta Istent, az isteni titkok világát. A fiú mutatott már az Istenből valami bensőt, az ő kapcsolatán keresztül az atyával. Hogy ő mindent az atyától kap, nem mond semmit, csak amit az atya mond neki, hogy mindennapi kenyere az atyának az akarata, hogy megtegye, és az atya akaratán keresztül, amit megtett, hogy a szeretetét nyilvánította ki

ott el hozzánk, hogy gyertek. Helyet készítettem nektek. Mondanám, hogy gyertek, ha nem volna ott hely számotokra is.

Örök talány, hozzá nem érhet fel. Bármi bölcs az emberi értelem, de hozzánk hajol ő kegyelmesen, Szent Háromságának egységében. Megnyilvánulnak rejtett titkai, megvilágítja azt az igaz hit. Hit fényében felragyog valója, Atya-fiú lélek kapcsolata. Egységének szeretete árad a teremtett végtelen világra. Az Atya terve valósul fiában, s áldott a lélek munkálkodása.

Köszönöm Istenem az édesanyámat, amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó, áldó szeretettel, értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. Áldott teste, lelke, csak érettem fárad. Köszönöm Istenem az édesanyámat. Köszönöm a lelkét, melyből reggel este imádság száll hozzád, gyermekéért esdve. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban. Itt e földön senki sem szerethet jobban. Köszönöm a szemét, melyből jóság árad. Istenem, köszönöm az édesanyámat. Te tudod, Istenem, milyen sok az árva, aki oltalmadat, vigaszodat várja. Leborulva kérlek, gondod legyen rájuk, hiszen szegényeknek nincsen édes anyjuk. Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel. Nagy-nagy bánatokat takard el, temesd el. Áld meg édesanyám járását, kelését, áld meg könny hullatását, áld meg szenvedését, áld meg imádságát, melyben el nem fárad, áld meg két kezeddel az édesanyámat. Halld meg, jó Istenem, legbuzgóbb imámat. Köszönöm.

Az édesanyánk nevét ejtjük ki először. És ez a szó, hogy mama, a legtöbbször előforduló szó a gyermekkorunknak a szótárában. És ez a szó, hogy édesanyám, ez volt az utolsó szó sok fronton haldokló katona szótárában is. Még a haldokló öregek is életük utolsó perceiben a szülői házat keresik, és az édesanyja biztonságot nyújtó kezei után nyúlnak. Nem véletlen, hogy az anyai szeretettől volt átfűtve maga Jézus Krisztus is, aki halálában és legnagyobb kínjában az ő édesanyja felé fordul. És a mai világ ebből a szent szóból, hogy édesanyja, ebből a fogalomból is csúfot űzött. A magasztos édes anyai hivatást a társadalmi gépezet megviselt csavarjává alacsonyította le. Valamikor még az úton álló rablók szíve is megenyhült az édesanyja szó hallatára és emlékére. Ma már sok magát becsületesnek mondó emberben nem sem vált ki különösebb érzést, hogy vénasszony, öregasszony, vénbaszorkán, hogy ne mondjak egyebet. A nihilizmus és az élet, amely kimerül a vegetálásban és az állati ösztönöknek a kielégítésében, nem csak Istentől fosztotta meg a világot, hanem a legnemesebb emberi érzéstől, az édesanyák szeretetétől is. És nem csoda, két kőtáblát összetörtek. A 10 parancsolatot kijátszák. Cinikusan beszélnek róla, sokan nem is ismerik, hogy ilyen is van, hogy apádat és anyádat tiszteljed. És kapóra jöttek ezen a téren is az új bibliáknak a megfogalmazói, Marx, Engels, Freud. Ezek halomnyi papírra a tintának tengerét fogyasztották el az ideológiájuk érdekében. De a több 10 millió betűből egyetlen tolvonás nem jutott erre a 4 betűből álló szóra, hogy mama. Teli zsúfolt és elhanyagolt árvaházak, utcagyerekek, huligánok, szétvert családi szentélyekből összetevődő kockák alkotják a világ legdrasztikusabb horrorfilmjét, amelyet nem színészek elevenítenek meg, hanem a mai társadalom élő tagjai, amelyet nem a fehér vásznon vetítenek, hanem egy kétségbeesett világ éli meg a maga szomorú valóságában. Ha mindaz, ami a mai világban történik a társadalomban, a családokban, a fiatalok életében, föl egészen a szülői és édesanyai tiszteletet illetően, ha mindez megbotránkoztat, az azt jelenti, hogy van bennünk keresztény érzület, és a világ még nincs teljesen elveszve. És kérdezzük meg, mit jelent ez a szó édesanyja a számunkra? A normális felelet mindent. Mindezt a mindent nem lehet az évnek egy napján, nők napján vagy anyák napján egy szál virággal, verssel, csokoládéval elintézni és kiegyenlíteni. Nézz rá egy újszülöttre, és észre kell venned, hogy ez a legtehetetlenebb a világon. Az édesanyja érdeméből lesz belőle ember. Az első szót életünkben ajkáról lestük el, az első imát tőle tanultuk, az első lépésre ő segített. Ő indított az élet útjára az ő aggódásával és szeretetével. Sokat tudunk az apákról, a munkájáról, verejtékéről. Reggel elmegy, elmennek az édesanyák is. De hazatérve ők azok, akik asztalt terítenek, mosnak, takarítanak, dolgoznak, és igyekeznek belőlünk hasznos embert nevelni a társadalomnak. Ha nem sikerül, talán megáll az ő szeretetük, jó tanácsuk, hitük, bizalmuk, aggodalmuk? Nem. Sokan Szent Mónikák közülük, akik egy életet aggódnak és sírnak át csak azért, mert gyermekeik vannak, szeretik őket, aggódnak értük, együtt éreznek velük, és a jó számára akarják megtartani őket, aggódnak azért a boldogságért, amely olyan törékeny, és a gyermekek olyan felelőtlenül bánnak vele.
és nem jó gyerek az, aki édesanyjából keserű szavakat vált ki. Ilyen szavakat, hogy a sírba teszel, fiam, megeszed az egészségemet, lányom. Ilyen szavakat a kétségbe esett anyai, nagy anyai szeretet tud szülni csupán. És a kétségbe esett fájdalommal teli léleknek az akkordjai pendülnek meg. Valaki azt mondta volt egyszer, hogy éveket kellene éjjel-nappal átaludni megszakítás nélkül az édesanyáknak, csupán azért, hogy bepótolják az álmatlan éjszakákat, amelyeket gyermekeikért áldoztak fel. És semmi sem visszataszítóbb, mint egy elégedetlen gyerek, követelőző, pénzt, divatot hajhászó, de semmi áldozatot nem vállaló gyerek. Már mondtam ezt a példázatot valamelyik műsoromban, hogy egy arab gyerek, amikor bemegy az édesanyjának a szobájába, leveti a cipőjét, mert az a hely szent. Ők pogányok, mi keresztények vagyunk. És ennek a szokásnak figyelmeztetnie kellene a mai gyermekeket arra, hogy ne vigyék haza mindazt a durvaságot és gátlástalanságot, amit az utcán szednek össze. Kiméljék meg szüleiket felelőtlen igényeikkel. Hol a keresztény társadalom felelőssége? Mi lesz azokkal, akik cinikusan kijátszák a vallásos nevelést és a hittant? Mi lesz azzal a világgal, ahol nem érdemes gyermeket szülni? Fiatalok, akik most hallgattok, holnap szülők lesztek, és leteszik a cekket nektek is ma holnap a gyermekeitek. És mi lesz, ha a ti életeteket, magatartásotokat játsszák majd vissza? Hogy fog esni majd nektek a szív fájdalma, hálátlanság érzése, az aggódás könnyei, a mellőzés, a kitaszítottság, a csúságulás? Van egy mondás, aki szelet vett, vihart aratt. És az anyák napja ne legyen csupán egy nap, amikor virágot adunk, csokoládét, verset mondunk, legyen lelkiismeret vizsgálat napja. Köszönet azok számára, akiknek képtelenek vagyunk megköszönni mindazt, amit értünk tettek. Imádság akkor is, ha már nincsenek köztünk. Ha ezt nem tesszük, akkor elnyel bennünket az a cinikus világ, amely már úgy is tönkretett mindent a környezetünkben. A szentmisében és szentmisékben, imádságainkban kérjük Isten áldását az édesanyákra. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy gyönyörű szép vers után folytatni fogjuk a gondolatainkat. Fogadják nagy szeretettel.

legáldottabb kéz a földön, a te kezed, jó anyám. Rettentő semmi mélyén álltam, közelgő létem hajnalán. A te két kezed volt a mentőm, s a fényes földre helyezett. Add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Ez a kéz áldja szenteli meg a napnak étkét, italát. Ez a kéz vállalt életére gyilkos robotban rabikát. Ez tette értünk nappalokká a nyugalmi perceket. Add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Hányszor ügyelt rám ágyam mellett, ha éj sötétbe dőlt a föld, hányszor csordult a bánat könnye, amit szememről letörölt. Hányszor ölelt a szent kebelre, mely csupa-csupa szeretet. Add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Ha megkondult az est harangja, keresztvetésre tanított, felmutatott a csillagokra, úgy magyarázta, ki van ott. Vasárnaponként kora reggel a kis templomba vezetett. Add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Lábam alól, ha néha-néha el is tévedt az igaz út, ujjaid rögtön megmutatták, látod, a vétek szörnyű rút. Ne hidd, anyám, ne hidd, hogy egykor feledni bírnám ezeket. Add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Ó, hogy így drága két kezeddel, soká vezess még, adja ég. Ha csókot merek adni rája, tudjam, hogy lelkem tiszta még. Tudtam, hogy egy más, szebb hazában a szent jövendő nem veszett. Add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. A legáldottabb kéz a földön a te két kezed, jó anyám. Mindenki áldja közeledben, hát én hogy is ne áldanám. Tudom, megáldja Istenünk is az örök jóság s a szeretet. Némán, nagy, forró áhítattal csókolom meg a kezedet.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves Máre Rádió hallgatókat. Folytatnám tovább a gondolatmenetet, és pedig ugyanazzal, amivel kezdtem, hogy a május, a virágos hónap, sokan a legszebb évszaknak tartják. De tudjuk, hogy a katolikus egyház is mindig a legszebbet ajándékozta a szűzanyának, és ez a szép hónap a szűzanya, a Mária áltatosságoknak a hónapja. Máriára emlékezünk, hozzáfohászkodunk. Neked ajánljuk, szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát. Ezer nyelv híven zengi ma, ó, üdvözlégy Mária! Hát a Mária iránti tisztelet nem egy jámbor szentimentalizmus, hanem egy őszinte vonzódás mindahhoz, ami ebben az életben szent, ideális és tiszta. És jól mondja Szent Bernát, magának az Istennek is szüksége volt erre a szépségre, vagyis Máriára. Máriáról nagyon könnyen siklik a gondolat a női nem felé, az édesanyja fogalom felé, hiszen Isten minden nőnek Máriáéhoz hasonló méltóságot és hivatást szánt. És minden asszony hivatása ugyanaz, életet adni, nevelni, szeretni, tűrni, szenvedni, örülni és sírni. Az egyházban is nagy szerepük van. Az asszonyok képesek a legjobban hordozni az életszentséget. És ezek a női nevek, mint például Felicitas, Perpétua, Ágota, Ágnes, Cecília, Anasztázia, a jelentésükben mindegytől egyik erényeket, megvalósított életprogramokat rejtenek magukban. Életükben azt élték meg, amiről elnevezték őket. Kedves Mária Rádió hallgatók, senkinek sem tetszenek a gusztustalan képekkel, feliratokkal telefirkált falak, kerítések, hirdetőtáblák. Még gusztustalanabbak ezek a reklámok akkor, ha a női nem, a szépség, méltóság áruba bocsátását szorgalmazzák. Régen azt mondták a franciák, hogy minél dekoltáltabb egy nő, annál inkább veszít az üdeségéből. A női nemet érintő legtöbb közmondás a nők megalázottságáról szól. Szájjal dicsérnek bennetek a férfiak, és tetteikkel állandóan megaláznak benneteket, mondja Seneca. Az egyik gondolkodó, Papini, a női nem súlyos felelősségét hangsúlyozza akkor, amikor azt mondja, hogy asszonyok, azok, akik gyűlöletet szítanak, akik vérfürdőt rendeznek, akik népeket írtanak, ezek mind a ti gyermekeitek. Ti tápláltátok őket. Ti öltöztettétek őket. És a modern kor szinte visszataszítja az édesanyát, a nőt abba a kiszolgáltatottságba, amelyben a barbár világban éltek, mivel a nő birtoklás és élvezeti cikkeknek a tárgya lett. Egyik alkalommal a régészek egy barbár ember gazdasági leltárára bukkantak, és ezt a töredéket tartalmazza, idézem, hogy van egy ekém, két ökröm, egy halászhálom, egy kemény kőbaltám, egy asszonyom és egy kunyhom. Régen a rómaiak ősei Szabin nőket raboltak maguknak, mert köztük nem akadt. Mi lesz ebből a világból, ha kivesz az igazi női, édesanyai méltóság? És a II. Vatikáni zsinat egyik dokumentuma így figyelmezteti a mai világot. Eljön majd az óra, és már el is jött, amikor a társadalom a nőknek akkora befolyást enged meg, amilyen a történelemben még sohasem volt. Egy rohamosan változó világban a nők sokat tehetnek az elesett emberiség felemelése érdekében. Eddig az idézet. Kedves Mária Rádió hallgatók, ez csak azoknak fog sikerülni, akik a Szentírásból ismerik meg a nők Istentől kiszabott hivatását, és akik Mária életpéldáján keresztül próbálják megbecsülni női hivatásukat, az édesanyai hivatásukat. A szűzanya összes erénye és méltósága a májusi litániában van összefoglalva, és jó lenne, ha minden nő, minden édesanyja erről elmélkedne ebben a hónapban.
úgy kellene imádkozzunk, hogy Jézusunk ebben a csendes májusi estén arra kérünk, hogy legyünk igazi férfiak, és köszöntsük fel az anyákat, feleségeinket, a leendő anyáinkat, leendő édesanyákat, lányainkat. Neked is adott a gondviselő Isten anyát, édesanyát. Amikor Názáret kis otthonába az angyal jött és bejelentette, anya leszel. A szűzanya nem menekült bébi tablettás boltba, nem menekült orvosok kezébe, hogy doktor úr segítsen, nem kell a gyermek. Nem, hanem azt mondta az ég küldöttének, legyen meg az atya akarata. Jézusunk azon a hideg betlehemi éjszaka mély fölemelően széppé változott, amikor édesanyád a karjába ölelt, bepójált, jászolba fektetett, odahajlott szegényes szalmaágyat fölé és altatóda duldolt. Máskor meg örömkönnyeket sírt. Jézusunk, milyen szép volt az az út, amikor édesanyád bemutatott a templomba és felajánlott az atyának. Milyen nagy tanítást adtál Jézusunk, amikor édesanyáddal és nevelő atyáddal együtt elmentél 12 évesként a templomba, és ott maradtál. Kerestek mindenütt, és végül megtaláltak a templomban, és idézzük vissza, mit mondtál a kérdező szülőnek. Nem tudjátok, hogy atyám házában kell lennem? Kedves Mária Rádió hallgatók, azt a gyermeket, aki szereti a templomot, nem kell keresni. És valljuk be őszintén, hogy egyre kevesebb kezd ezekből a gyerekekből lenni. A többieket sem keresik, mert ma a szülők este kényelmesen elhelyezkednek a tévé előtt, aztán amikor kioltják a tévét, nyugodtan ágyba dőlnek. Nem érzik a felelősséget, hogy a nagylányunk, a nagyfiunk vajon hol van. Éjfél is elmúlt, és még nincs ide haza. Jézusunk, milyen jó volt a kánai mennyegzőn teljesíteni édesanyád kérését, amikor bejelentette, hogy nincs borunk, és a gyermeki szeretet, az anyai kérés találkoztak. És az anyai szeretet és a gyermeki szeretet csodát tett, a víz borrá változott. Milyen megnyugvás volt Jézusunk számodra, amikor a Golgota felé vezető úton találkoztál édesanyáddal. Nem tudtatok szólni csak annyit, hogy anyám, édesanyám, fiam, édesfiam. Jézusunk, te már hazamentél mennyei atyádhoz, amikor levették a keresztről a te áldott szent testedet. Az anyai szív ölében tartotta, és ekkor a Golgota Názáretté változott, mert édesanyád kimondta, hogy legyen meg az Isten akarata. Kedves Mária Rádió hallgatók, nekünk is van édesanyánk, vagy volt. A legtöbbünk talán már haza is kísérte ide az édesanyját. De, kedves Mária Rádió hallgatók, lélekben álljunk meg a sírjuk fölött, és így imádkozzunk, hogy köszönjük élő és meghalt édesanyáinknak, hogy jó anyák voltatok és vagytok. Jézusunk, áld meg édesanyáinkat, leendő anyáinkat, akik hazamentek, azokat fogad be örökké valóságodba, jutalmazd meg önmagaddal, add kegyelmedet, hogy minden édesanya, minden leendő édesanya legyen a te anyád azáltal, hogy Isten igéjét hallgatják, elfogadják és megélik. Ezzel a gondolattal kell köszöntse minden férfi a feleségét, legyetek jók, legyetek szép lelkű anyák, és együtt imádkozzunk a lányainkért és az ifjúságért. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy rövid szép vers után folytatni fogjuk gondolatunkat. Fogadják nagy-nagy szeretettel. Egy arc, mely sosem vész feledésbe, számtalanszor ködlik a múltból elibém, mert ő az anyám volt. Emlékszem, mennyit játszottunk édes önfeledten. Sírt, kacagott, örült velem, mert ő az anyám volt. Búsult, ha éppen arra volt okom,
becézgetett, ha fájt a torkom, mert ő az anyám volt. Az ő nevét mondtam ki először, s hívogatom most is, ha bánat baj ér, mert ő az anyám volt. Mi mindent köszönhetek neki, életet, szeretetet, melegséget, ifjúságom, gyermekkorom minden örömét, s mindezt önzetlenül, nem várt hálát, köszönetet, arra sem számított, hogy egyszer visszafizetek. Értem, s másokért élt. Ez volt a hite, az élete, és engem is erre tanított. Ezt hagyta örökül is rám, nem pénzt, sem hírnevet, ennél sokkal többet. Hitet, becsületet. Megtanított másokért élni, két végén gyertyaként égni, és ezzel tett gazdaggá engemet. Ilyen volt ő, az anyám, akit szeretek, sosem feledek, mert ő az én anyám.

Egy gyönyörű szép vers után újra köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Valaki egyszer úgy fogalmazott, hogy anyákat adjatok, és én megváltoztatom a világot. Gyermekeket adjatok, és engedjétek, hogy Isten akarata terve szerint neveljék, és ezen a földön mennyországot építünk. A kérdésünk az, kedves Mária Rádió hallgatók, hogy a világ ezt az igazságot elfogadta? Nem. A Betlehem örök tanú, hogy az anyát utcára lökték, nem fogadták be, és ma sem fogadják be. Hány anyát látunk, akiket oltárhoz vezettek, ma a törvényszéken ítélet előtt állnak, anyákat látunk, akiket megsemmisítenek anyai méltóságukban, amikor családok életéből kitaszítják, mert egy másik lépett a helyébe. Ha azt a sóhajt, azt a könnyet összegyűjtenénk, amit az anyák hullattak, tengernyi nyadság keletkezne belőle. Ma a gyerekeket készen viszik a pusztító gonosz kezébe, és meg sem születhet, mert az anyák teremtő méhében megsemmisítik. Pedig azt a szülőknek, hatalomnak, orvosoknak tudniuk kell, hogy ahány gyermek életet elpusztítanak, annyi gyermeket a teremtő Isten kezéből tépnek ki. Isten teremtő kezéből folyik a vér erre a földre, és ez a testvérgyilkosság egyszer bosszúért kiállt fel az égbe. Adjátok vissza anyáinknak szívébe, életébe az igent, és akkor igent szülnek, gyermekeket, és akkor megújul a föld színe. Azóta van a családban, a társadalomban, az ifjúság körében annyi tragédia, amióta az anyákat elrabolták a bölcső mellől. Odalökték a munkapad mellé, és kihirdettek egy bizonyos dolgot. De a nőket nem erre a földre kellett volna lerántani, hanem hagyni, hogy keressék meg a szüzanyát, a nagy eszményképüket, és együtt formálják újra a szüzanyával együtt a föld színét.

Beszélj, édesanyám. A szavad a szív zenéje, szívedből szeretet és élet szakad. Nappalodik a szenvedélyek éje, meleg sugárként ömlik szét szavad. Buzdíts a jóra, óvj a küzdelemben. Szeretni, hinni, óvaníts meg engem. Szívedbe Isten lelke költözött, áldott vagy te az asszonyok között. Ragyogjon arcod, és ne sírj miattam. Bár most levert és bús vagyok, lesz még idő, ne félj, midőn dicsőség övezi majd a büszke homlokot. Te csak szeress, ne legyen semmi gondod. Vigasz legyen szavad, bár fedve mondod, és drága könnyeiddel öntözöd. Áldott vagy az asszonyok között. Te szíved az, ami téged fölmagasztal. Virágok nyílnak lábaid nyomán. Termő rügyet bocsát a sziklapad, amerre jársz, mint égi látomány. S hol szebb virágok tiszta üdve támad, te odaszállsz. Kivívtad koronádat. Körülötted minden fénybe öltözött. Áldott vagy te az asszonyok között. Üdvözlégy, jó anyám, kegyelemmel teljes, szívedhez járul boldogan a fiad. Szívem remeg, mert üdvössége teljes, szívem zokog, de az öröm miatt. Ó, mert áldás nő az áldás helyén, áldott vagyok, méhed gyümölcse én. Áldott vagy te az asszonyok között. Kimegyek a temetőbe, rózsacsokorral a kezembe. Megállok a sírhantodnál, és szólítalak, édesanyám. Könnyem hull a sírodra, kezemmel a fejfádat fogva. Eljöttem hát, édesanyám, hogy köszöntselek. Illatozó szép rózsákkal, szívem telve fájdalommal. Mert ez a nap csak nekem oly szomorú, más mindenkinek oly boldog. Kinek él az édesanyja? Mert hogy én már nem láthatlak, eltakar a néma sírhant. Két kezemmel fogom fejfát, és sírva köszöntelek, drága édesanyám.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotánál a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet, légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk, Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút éjhomályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki szent lélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Amen.
0: Szárnyával védve takargat, nem kell félned az éjjeli rémtől. Aki a fölséges oltalmában lakik, a mindenható árnyékában pihen.
1: Ezt mondja az Úrnak, te vagy menedékem és erősségem. Istenem, benned bízom.
0: Megmentő téged a vadászok tőrétől és a gonosz beszédtől.
1: Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedéket találsz.
0: Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem kell félned az éjjeli rémtől.
1: A nappal szárnyaló nyíltól, a sötétben ólálkodó ragálytól, a fényes nappal pusztító dögvésztől.
0: Essenek el bár ezren oldaladon és tízezren jobbod felől. Nem érhet téged semmi bántódás.
1: Saját szemeddel láthatod majd, látni fogod a bűnösök bűnhődését.
0: Mert az Úr a te védelmező várad, a magasságbelit választottad oltalmadul.
1: Így nem ér semmi baj, otthonodhoz nem közelíthet semmi csapás.
0: Mert megparancsolja angyalainak, hogy őrizzenek minden utadon.
1: Tenyerükön fognak hordozni, hogy kőbe ne üsd lábadat.
0: Áspis kígyón és viperán lépdelsz, kígyót és oroszlánt eltiporsz.
1: Hűséges hozzám azért megmentem, oltalmazom, mert nevemet ismeri.
0: Ha kiált hozzám, meghallgatom, minden szükségben közel vagyok hozzá. Megszabadítom és dicsőséget szerzek neki.
1: Hosszú élettel áldom meg, és megmutatom neki üdvösségemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Szárnyával védve takargat, nem kell félned az éjjeli rémtől.
1: Látni fogják az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a nap fényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén.
0: Könyörögjünk. Látogass meg, kérünk Istenünk, ezt a hajlékot, és az ellenség minden cselvetését messze üszd tőle. Szent angyalaid lakjanak benne, akik minket békében őriznek, és áldásod legyen rajtunk mindig, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
2: Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője, könyörgésünket ne vesd meg szükségünk idején, hanem oltalmaz meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

0: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
1: A család a jövő útja.
2: A család a jövő útja.
1: Egy újabb adás a Mária Rádióban a családi élet örömeiről, nehézségeiről, Fészek meleg címmel.
2: Gondolatok, tanúságtétel.

Szeretettel köszöntjük a hallgatókat a Fészek Meleg mai adásában. A mikrofonnál a műsor szerkesztője Kertész Tibor, a Családpásztor evangelizációs szolgálat munkatársa. Ebben a műsorban nem kész válaszokat szeretnénk adni, hanem olyan kérdéseket feltenni, amelyek közelebb visznek a lényeghez. Ma három nagy témát járunk körül. Mit jelent Jézus tanítványának lenni? Hogyan válik az evangélium élő valósággá a családban? És milyen felelősséget hordoz a szülőség, nem csak emberileg, hanem hitben is? Maradjanak velünk is, engedjék meg maguknak ezt az időt. Elcsendesedésre, felismerésekre, belső rendeződésre.

Egy alapvető kérdéssel indulunk, mit jelent valójában Jézus tanítványának lenni? Nem elméletben, nem címkeként, hanem a mindennapok döntéseiben. Jézus tanítványának lenni nem csak azt jelenti, hogy hiszel benne, nem azt, hogy vasárnaponként elmész a templomba, és még csak nem is azt, hogy kívülről ismered a Szentírást. Inkább azt jelenti, hogy engedelmes vagy mindig. Ahogy Jézus mondja, ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ezt olvashatjuk János evangéliumában, a 8. fejezetben, a 31-32. Versekben. És ez valóban egy erős mondat. Egy teljes életutat rajzol elénk 4 lépésben. Az első lépés, megtartani Krisztus szavát. Nem csak olvasni, nem csak idézgetni, hanem engedelmeskedni neki. Újra és újra, napról napra, helyzetenként. A tanítványság nem egy kampány, nem egy lelkesedésre épülő fellángolás, hanem egy kitartó, hűséges út. A tanítvány az, aki nem csak hallgatja az igét, hanem meg is cselekszi azt. Még akkor is, hogyha az kényelmetlen. Még akkor is, ha mást diktálna a világ, vagy az érzelmeit. A második lépés az, hogy engedelmességből fakad az igaz tanítványság. Sokan összetévesztik a lelki érettséget a Biblia ismerettel, pedig nem az a kérdés, mennyit tudsz, hanem az, hogy mit gyakorolsz. Jézus nem azt mondta, aki ismeri az igémet, az a tanítványom, hanem azt mondta, hogy aki megtartja. A Szentírás csak annyira lesz életed igazsága, amennyire engeded, hogy átformáljon. A többi csak információ marad. A harmadik lépés az igazság Isten igéje, és ez táplálja a lelkedet. Ahogy a kenyér a testet, úgy táplálják a Szentírásban olvasottak a belső világunkat. Az ige olyan, mint a mindennapi manna a pusztában. Ha nem veszed magadhoz rendszeresen, éhen halsz. Nem véletlen, hogy Jézus maga is így válaszolt a kísértőnek, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. A szellemi növekedés nem automatikus, az engedelmességgel válik éltetővé. És végül a negyedik lépés, az igazság szabaddá tesz. Szerintem ez a legcsodálatosabb ígéret. Jézus azt mondja, minél inkább követed az igazságot, annál inkább meg fogsz szabadulni. Szabad leszel mások véleményétől. Szabad leszel a múltad árnyaitól, szabad leszel a szégyentől, a megfelelni akarástól, a bűntudattól, a belső görcsöktől. Nem egyik napról a másikra, nem hirtelen, de lépésről lépésre. Ahogy Szent Pál apostol is fogalmaz a korintusiaknak írt 2. levelében, fedetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét, és mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át, dicsőségről dicsőségre. És ez az út a tanítványság útja. Nem tökéletességet vár, hanem elköteleződést. Nem hibátlanságot, hanem engedelmességet. Talán van a Bibliában egy ige, amit ismersz, de még nem élted meg, nem tetted meg. Nem azért, mert nem érted, hanem mert nehéz. Lehet, hogy van egy döntés, amit már rég tudsz, hogy meg kellene hoznod, de még mindig hallogatod. Lehet, hogy van benned egy múltbeli seb, egy bűntudat, amit már Isten elengedett, de te még cipeled. Jézus most nem azt kérdezi, mennyit tudsz rólam, azt kérdezi, hogy készen állsz-e követni engem ma is, ott, ahol vagy. És ha igen, akkor ezt is megígéri, hogy az igazság szabaddá tesz. Nem csak tanítani akar, hanem
felszabadítani, nem csak formálni, hanem hazavinni az Atyához. Egy csendes percetben gondolkodj el, mi az a kis lépés, amit ma megtehetsz engedelmességből? Mit jelent ma számodra tanítványnak lenni? A tanítványság útja nem látványos, nem gyors és nem hibátlan, de egy dolog biztos, hogy nem marad hatás nélkül. Mert ahol engedelmesség születik, ott lassan szabadság is fakad. Jegyezzük meg ezt a gondolatot a továbbiakban is, ahogyan tovább haladunk, mert a következő részben azt néznénk meg, hogy hogyan válik mindez testi és életi.

Ha valaki azt kérdezné, hogyan lehetne egyszerű szavakkal elmondani, mi is az a családegyház, lehet, hogy csak ennyit válaszolnék, az evangélium otthoni arca. Az a hely, ahol nem csak hirdetik, hanem meg is élik Isten igéjét. Ahol a házasság szentsége nem csupán egykori esküvői emlék, hanem naponta megélt valóság. Ahol a szülők tanúságtevő életével formálódik a gyermek, és a gyermek is formálja a szülőt. Aranyszájú Szent János egyik tanításában ezt mondta, a jól képzett házastársak elzárják az utat a válás előtt. Mindent örömmel tesznek, és így gyermekeiket az erényekre nevelhetik. A gyermek a híd szerepét tölti be a szülők között, így mindhárman egy testté válnak, és egy kis egyházat alkotnak. Hogyan lehetne mindezt a mindennapok nyelvére lefordítani? Hogyan válik élővé, valóságossá a családegyház fogalma, nem csak vasárnap, hanem a szürke hétköznapokon is? A válasz négy egyszerű, mégis nagyon mély értelmű fogalomra épül. Közösség, liturgia, tanúságtétel és szolgálat. És ez a négy fogalom nem idegen a templom világától, de éppen annyira otthonra találhat a konyhában, az előszobában, vagy a nappalinkban is. Elsőként a közösség. A család mint koinónia, vagyis egység, amely nem alakul ki magától. Mert hogy dolgozni kell rajta, meg kell állni, időt kell szánni a másikra, el kell engedni a rohanást. Mert csak akkor mélyül el igazán a család egysége, ha nem csak egymás mellett élünk, hanem egymás felé is. Ha nem csak háztartási, hanem házastársi beszélgetéseink vannak. Ma, amikor annyi házaspár él párhuzamos valóságban, egymás mellett, de nem együtt, különösen fontos, hogy újra felfedezzük, a szeretet nem automatikus. Időt kér, odafigyelést, és újra meg újra választást. A házastársi szeretet nem magától értetődő. Meg kell harcolni érte. Nem érzés, hanem döntés. És ezt a döntést meg kell erősíteni a csendes figyelemben, a mély beszélgetésekben, az egymásban való újra felfedezésben. A második kulcs szó a tanúságtétel. Egyszerűbben szólva, osszuk meg, ami a szívünkben van. Egy-egy gondolat, amit reggel olvastunk az evangéliumból. Egy mondat, ami szíven ütött a templomban. Egy rövid ima, amit aznap reggel mondtunk. Mind-mind lehet tanúságtétel. És nem kell teológusnak lenni ehhez, elég, ha csak őszinték vagyunk. A családi tanúságtétel nem hangos szónoklat, hanem hiteles jelenlét. A közös reggeli imádság. Az esti keresztvetés. Egy mosoly. Egy bocsánatkérés. Egy szeretlek, amikor nem is számít rá a másik. A harmadik a liturgia. Furcsa szó lehet otthon ez a nappaliban. Pedig valójában minden családnak megvan a maga kis szertartása. Reggeli kávé illat, esti

összebújás, közös vacsora, pénteki palacsinta, vasárnapi szent mise. A liturgia ugyanis nem csak a templom falai között történik, a családi rítusok is szentek, akkor is, ha egyszerűek. Ha minden reggel együtt kezdjük a napot egy köszönéssel, ha van egy közös vacsora, amit nem rohanunk el, ha ünnepeljük a névnapokat, a házassági évfordulókat, ha meggyújtjuk az adventi koszorú gyertyáit. Ezek mind az isteni szeretet látható, megélhető jelei lesznek, nem csak számunkra, hanem a gyermekeink számára is. És végül a szolgálat. Ez talán a legnagyobb kihívás. A szeretetből fakadó szolgálat, amit nem kényszerből teszünk, hanem ajándékként adjuk egymásnak. Ez az a szemlélet, amelyben nem a másik hibáira fókuszálunk, hanem arra, hogy mire van most szüksége, hol tudok neki segíteni, miben tudnám megkönnyíteni az ő napját. És ami talán a legfontosabb, tanítsuk erre a gyermekeinket is. Ne nőjenek bele abba a világba, ahol az egyik szülő a munkában ég ki, a másik a háztartásban fárad el, és a gyerekek csak elszenvedői mindennek, vagy esetleg haszonélvezői. Mutassunk példát az önként vállalt szolgálatból, a szeretetből végzett munkából, mert így formálódik bennük is az ajándékozott élet logikája. Éppen ezért akár napi rendszerességgel, amolyan esti lelkiismeret vizsgálatként is feltehetjük a kérdést, hogyan élhetem meg én ma, az én családomban ezt a négy dolgot: közösséget, tanúságtételt, liturgiát és szolgálatot. Melyik az a terület, amelyre ma kifejezetten hívást érzek? Hol kellene újra kapcsolódnom a páromhoz? Hol tudnám megszólítani jobban a gyerekeimet? Hol tudnék csendesebben, szeretetteljesebben jelen lenni? Talán elég egyetlen új, tudatos gesztus. Egy köszönöm, egy bocsáss meg, egy szeretlek. És már is elkezd élni bennünk a családegyház. Otthon? Most? Még ma?

Gyakran halljuk, a gyerekeknek kötelességük van a szüleik iránt, de kevesebbszer tesszük fel a kérdést, hogy vajon a szülőknek milyen kötelességeik vannak a gyermekeikkel szemben. Modern világunkban ez talán furcsán hangzik, pedig a keresztény hagyomány és az emberi tapasztalat egyaránt azt tanítja, szülőnek lenni nem pusztán jog, hanem elsősorban felelősség. Olyan küldetés, amely, ahogyan a Szentírás mondja, a mennyei atya alakját hordozza. Nem a kontrollról vagy az elvárásokról szól, hanem arról, hogy hűségesen szeretjük, tanítjuk, kísérjük a gyermekeinket. És igen, példát adunk. A szeretet példáját, az igazság példáját, az életre nevelés példáját. Az Ószövetség és az egyház története is világosan tanítja, a szülők feladata, hogy hitre és hitben neveljék gyermekeiket. Nem elég megkeresztelni őket, ott kell lenni mellettük az első imáknál, az első szentmiséken, a továbbiakon is, a hit első kérdéseinél. Mert a gyermek nem magától érti meg Isten szeretetét, ezt a szülők szeretetéből tanulja meg. A keresztény szülő ugyanakkor nem csak hitre, hanem emberségre is nevel. A gyermeke nem csak kis keresztény lesz, hanem felnövő ember, aki a világban él majd, felelősséggel és másokkal közösségben. Ezért kell neki példát adnunk az őszintességből, a hűségből, a megbízhatóságból, a másik ember iránti tiszteletből. Ha megnézzük az első éveket, már ott elkezdődik a nevelés. Együtt mondott imák, esti mese, együtt végzett feladatok. Hitünk első tapasztalata abból az élményből ered, hogy létezik valaki, akit Istennek nevezünk. Nem látjuk őt, de szólunk hozzá az imádságban, az egyszerű, gyerekek számára is érthető, ugyanakkor valóságos imában. És aztán jön az iskoláskor, a hitoktatás, a hittan, ahol már konkrét formát ölt a hitre nevelés. A gyerekek beíratása a hittanra nem jelenti a szülők visszalépését. Sok szülő szeretné, ha a gyermeke keresztény nevelésben részesülne, miközben saját hitük problematikus. Nem érzik, hogy hitükről tanúságot tehetnének. Hogyan érhetnénk el, hogy áldozatot hozzon a gyerek, amit ez esetben a hittanórákon való rendszeres részvétel jelent, ha mi magunk nem vagyunk meggyőződve annak a fontosságáról, és több helyet biztosítunk a sportnak, a zenének és mindenféle külön óráknak. Hogyan kérhetnénk a gyermekünktől, hogy készüljön az első áldozásra, ha nem teszünk erőfeszítéseket azért, hogy rendszeresen részt vehessen a szentmisén? Hogyan remélhetnénk azt, hogy később is elhiszi a szentmise életadó, akkor, hogyha a szülei számára az az utolsó dolgok között szerepel? És aztán elérkezünk a kamaszkorhoz, ami sok szülőnek a legnehezebb időszak. A gyerek már nem akarja, hogy a szülő megmondja a tutit. Már nem biztos, hogy jönni akar a misére. Kérdez, vitatkozik, nemet mond. De éppen ez az időszak a legnagyobb lehetőség, mert ilyenkor kell megmutatni, hogy a hit nem külsőség, hanem belső valóság. Hogy a szeretet nem zsarolás, hanem hűség. Hogy a szabadság nem azt jelenti, bármit lehet, hanem azt, hogy lehet jót választani. A szülőnek nem az a feladata, hogy minden helyett döntést hozzon, hanem hogy segítse a gyereket abban, hogy maga döntsön helyesen. És ehhez szükség van arra, hogy kimondjuk az igazságot, akkor is, hogyha fáj, akkor is, ha nem népszerű, akkor is, ha ellenállást vált ki, mert a gyereknek bármilyen életkorban is van, szüksége van a határokra, az igaz szóra, a szeretettel kimondott nemekre. De itt még nincs vége. A szülő példát ad az egész életével, házasságával, munkához való hozzáállásával, beszédével, viselkedésével,
És talán itt van a legnagyobb kihívás, hogy ne prédikáljunk, hanem éljük, eléjük, amit tanítunk. A keresztény szülő nem tökéletes ember, de igazi. Hibázhat, de bocsánatot kér. Elcsúszhat, de újra kezd. A gyermek előtt ugyanis nem a hibátlan tökéletesség a hiteles, hanem az őszinte küzdelem, a szeretetteljes kitartás. A nevelés nem csak célokról szól, hanem az útról is. És ezen az úton nem vagyunk egyedül, mert a szülői hivatásban maga Isten van jelen. Ő az, aki megerősít, aki bátorít, aki újrakezdést ad, és aki a gyerekeinket is szeretné hazavárni önmagához.

Ahogy a mai adásunk végére érünk, vigyük magunkkal ezt a három kérdést. Mit jelent számomra ma Krisztus tanítványának lenni? Hogyan éljük meg a hitünket az otthonunkban, a családegyházban? Milyen példát adok azoknak, akik rám vannak bízva, a gyerekeimnek? A mai műsorunkkal is az volt a cél, hogy teret kapjon az Isten, hogy ő maga szólíthasson meg bennünket. Köszönjük, hogy velünk tartottak, legyen áldott a napjuk, az otthonuk, és az út, amelyen járnak. Kertész Tibort, a Családpásztor evangelizációs szolgálat munkatársát, a Fészek Meleg Rádió műsor szerkesztőjét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Meg szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelyek hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
1: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
2: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
0: A Jóisten fizesse vissza a százszorosan eddigi adományaikat.
1: És azokat is, amelyeket a jövőben juttatnak el hozzánk.
3: Azért, hogy a Mária Rádió továbbra is egy fénysugár lehessen mindannyiunk lelkének.

Turmezei Erzsébet, ha nem teszek semmit sem. Most nem sietek. Most nem rohanok. Most nem tervezek. Most nem akarok. Most nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugszom, most elpihenek. Békén, szabadon, mint gyenge gyerek. És nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. S míg ölel a fény, és ölel a csend, és árad belém, és újját teremt, míg nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Új gyümölcs terem, másoknak terem, érik csendesen erő, győzelem, ha nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeress.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Az eukarisztia hatékony ellenszere a világunkat aláásó megosztottságnak. Szent Ágoston földi maradványainak átvitele Szardíniába és onnan Páviába. Az erekjék története. Leó pápa katekézise. Az eukarisztia hatékony ellenszere a világunkat aláásó megosztottságnak. 14. Leó pápa a szerdai általános audiencián folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát, a Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúció alapján. Hittel merítsünk az isteni életnek ebből a forrásából, és hagyjuk, hogy átalakítson minket a misztérium, amelyet ünneplünk, buzdított a Szentatya, aki a Szentmise két része, az ige liturgia és az eukarisztia egymást kiegészítő jelentőségéről beszélt.
1: Quando Sant'Agostino vuole spiegare ai nuovi battezzati il mistero del corpo di Cristo,
0: amikor Szent Ágoston az újonnan megkereszteltetteknek Krisztus misztikus testét akarta elmagyarázni, Szent Pálnak a korintusiakhoz írt leveléből merített. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. Majd hozzátette, ez a ti misztériumotok, amit kaptok. Erre ámennel válaszoltok, mint ahogy ámennel feleltek arra, hogy Krisztus teste. Rögtön azután, hogy felidézi Jézus utolsó vacsoráját, a liturgikus konstitúció ilyen ágostonos felhangokkal beszél az eukarisztiáról. A keresztények számára az Úr asztalához járulni azt jelenti, hogy tanulnak Isten igéjéből, erőt merítenek az Úr testének terített asztaláról, és hálát adnak Istennek. Igéjében és az eukarisztiában megkapva Krisztus testét, azzá válunk, amit kapunk. Azzá a testé válunk, amelynek feje a feltámadt Krisztus, aki az Atya jobbján ül, és helyet készít nekünk a mennyben. Az eukarisztia így az eljövendő ország szentsége. Az úti kenyér, mely az égi haza felé vezet minket, egészen addig a boldog napig, amikor Isten lesz minden mindenben.
1: L'assemblea liturgica offre il sacrificio non solo per le mani del sacerdote, ma anche unita a lui.
0: A liturgiára összegyűlt közösség a szeplőtelen áldozatot nem csak a pap keze által, hanem vele együtt ajánlja föl, és önmagát is, egyé válva Istennel és egymás között a közvetítő Krisztus segítségével. Krisztussal egyesülve az eukarisztia megtanítja magának az Úr Jézusnak az életvitelét, melyet az önátadás jellemez. Ez az ajándék az egység dinamikájába vezet be minket, ami hathatós ellenszere a gerjedő megosztottságnak, ami alássa világunkat, közösségeinket, családunkat, szívünket. Leó pápa így folytatta katekézisét. Amikor részt veszünk az eukarisztián, hallgassuk meg Isten szavát, és táplálkozzunk az Úr asztalánál, ahol ő maga ajánlja föl magát az atyának. A Szentmise két része, az ige liturgiája és az eukarisztia liturgiája oly szorosan kapcsolódik egymáshoz, hogy egy Isten tiszteleti cselekményt alkot. Ami az igét illeti, nem pusztán a Szentírás intellektuális tudásának elsajátításáról van szó, hanem arról, hogy megkapjuk élő és ható szavát, amelyet Isten minden időben valamennyiünkhöz intéz. Azt a szót, ami táplál az eukarisztikus kenyérrel együtt, és ami a bűn hanyatlásából új életre vezet minket Krisztusban.
1: Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha chiesto di aprire più largamente i tesori della Bibbia.
0: A második vatikáni zsinat azt kérte, hogy szélesebb körben nyissuk meg a Biblia kincseit az emberek előtt, hogy a hívek bőségesebben részesüljenek Isten igéjének asztalából. A liturgikus reform ezért hozta létre a lekcionáriumot, mely tartalmazza a liturgikus olvasmányokat. Ez az élő hagyomány legtisztább forrásából merít, ami összehangolja a hagyományhoz való hűséget a törvényes fejlődés iránti nyitással. Leó pápa ezután felolvasott a liturgikus konstitúcióból. Üdvözítőnk az utolsó vacsora alkalmával, azon az éjszakán, melyen elárultatott, megalapította testének és vérének eukarisztikus áldozatát, hogy így a kereszt áldozatát a századokon át eljöveteléig megörökítse, és így szeretet jegyesére az egyházra bízza halálának és föltámadásának emlékezetét, az irgalom szentségét, az egység jelét, a szeretet kötelékét, mint húsvéti lakomát, melyen Krisztust vesszük magunkhoz, lelkünket kegyelem tölti el, s a jövendő dicsőség záloga nekünk adatik. Kedves testvérek, hittel merítsünk az isteni életnek ebből a forrásából, és hagyjuk, hogy átalakítson minket a misztérium, amelyet ünneplünk, buzdított végül katekézisében 14. Leó pápa.
2: Szent Ágoston földi maradványainak átvitele Szardíniába és onnan Páviába. 14. Leó pápa június 20-án szombaton lelkipásztori látogatást tett a lombardiai Pavia városában és a San Pietro in Ciel d'Or bazilikában Szent Ágoston sírjelőt imádkozott, mint hogy a 8. századtól kezdve ott őrzik a nagy püspök és egyházdoktor földi maradványait. De hogy is került az észak-afrikai Hippo városából éppen Páviába Szent Ágoston erekéje? Kérdezzük és válaszolunk a szent viszontagságos történetére. Ahogy életében zarándok Peregrinus volt Sanctus Aurelius, úgy holtában is az maradt. Pontosan tudjuk, hogy Szent Ágoston 430. augusztus 28-án halt meg az afrikai Hippo városa püspöki székhelyén, épp akkor, amikor a várost minden oldalról ostromolták a betolakuló vandálok. Nevük közismert volt az egész római birodalomban, így sok püspök számos tanítmánya volt jelen a halálánál, majd temetésén is. A Szent István vértanú diákonusról nevezett püspöki székesegyházában temették el, ahol évtizedeken át ünnepelte a szent misztériumokat, és nagy hittel, erővel hirdette Isten igéjét. A vandálok ostroma még majd egy éven át tartott, többek között éppen azért, hogy a híres szent testét megkaparintsák, de a gondviselést ezt nem engedte, így a vandálok végül visszavonultak, elhagyták a bevehetetlen falakat. Bonifácius gróf, Hippo városának rendíthetetlen védelmezője, még 2 évig őrizte a várost és a szent sírját, majd 432-ben elhagyta Hippót és visszatért Rómába. Bonifác távozása után Hippó lakói abban reménykedve, hogy megérkezik a sokat ígért segítség Konstantinápolyból, illetve Rómából, egy ideig még fenntartották védelmi vonalaikat. Mikor azonban a segítség nem érkezett meg, és a betolakolók újabb komoly fenyegetés jelentettek, a polgárok nagy többsége végül arra a fájdalmas döntésre jutott, hogy önként elhagyja hazáját, és máshol keres menedéket. Ilyen körülmények között Héraklejosz, Hippo új püspöke, más püspökök, Ágoston rendi szerzetesek és a helyi papság tanácsára úgy döntött, hogy biztos helyre juttatják a szent erekéit és értékes könyvtárát, benne a felbecsületetlen értékű levelekkel és kéziratokkal, amelyeket nagyobb részt gyors írók rögzítettek Szent Ágoston beszédei alatt. Végül Szardínia szigetét választották menedékül az ilyen nagy kincs számára, ám nem ismert megbízható dokumentum, amelyből teljes bizonyossága megállapítható lenne a Szent Doktor erekéi átvitelének az éve. Más források, többek közt Beda Venerabilis arról tudósítanak, hogy Szent Ágoston erekéi továbbra is Észak-Afrikában maradtak volna, és csak az iszlám hódítás kényszerítette a helyi egyházat a translációra, az erekék átvitelére. A Szár-sziget déli részének Kajári városa fogadta be a szentestét, és építette tiszteletére ott egy kápolnát. Mint hogy a hódító iszlám egyre inkább terjeszkedett, eljött az idő, amikor már Szardíniában sem volt biztonságban, így tovább kellett vándorolnia a 700-as évek elején. A 8. század első felében járunk. A szaracénok második erőszakos mediterrán betörési hullámának idején. Ekkoriban Liutprand, a longobárdok 17. királya egy átgondolt tervet szült az egész itáliai félsziget egyesítésére az ő uralma alatt. Az eredetileg ariánus keresztény hitű longobárdok, akik pedig tagadták Krisztus eredeti istenségét, ekkora már rég katolikus hitet értek, miután 568-ban betörtek Itáliába, éppen a Pannoniai provincia a mai Magyarország felől. Közben ariánusként súlyos harcokat folytattak a latin katolikusokkal és a Ravenna székhelyű bizánci exarchátussal. Liutprand a katolicizmus bajnokának szerepében önmagát Christianus ac Catholicus Princeps, keresztény és katolikus herceg névvel illette. Tény, hogy segítette Róma püspökét igaz határozott politikai célokkal. Ebbe a nagy koncepcióba illeszkedik a szándéka, hogy vallási és politikai súlyának hangsúlyozására megszerezze a Longobárd királyság fővárosa Pavia számára az adott korban legtekintélyesebbnek tartott Szent Ágoston erekéjét. A Rómának súlyát Szent Péter erekéjé jelentik, Páviáét pedig éppen Szent Ágoston erekéjé képviselték volna. Mindez persze nem csak politikai szándék volt, hanem lelki buzgalom is, és nem csekély mértékben anyagi áldozat, mert hogy Liutprandnak sokat kellett fizetnie súlyos aranyakat a szaracénoknak. Liutprand kortársa az angliai tiszteletre méltó Béda, aki a De Temporum Ratione Liber című művében írja, Liutprand megtudván, hogy a szaracénok kifosztották Szardíniát, és meggyaláztak azokat a helyeket, ahova Szent Ágoston püspök csontjait egykor átvitték, elküldte az embereit, hogy visszaszerezzék azokat. Ezért nagy összegű aranyat fizetett, majd Ticinumba, ez Pavia latin neve, szállította, és ott helyezte el a nagy atyának kiáró tisztelettel. Ez az angol földön született híradás megerősíti, hogy Liutprand grandiózus vállalkozásának a híre gyorsan elterjedt távoli területekre, így a távoli Angliába is. Meglepő viszont, hogy egy ilyen jelentős eseményt a kereszténység számára abban az időben, amelyben egy király, egy püspök és egy szent holtteste szerepelt, nem jegyeztek fel ünnepi forrásokban, amelyek a longobárd királyhoz kíséretéhez és az említett vállalkozás színhelyéül szolgáló területekhez közel álltak. A korabeli források még azt sem említik, hogy hová helyezték. A temetkezési hely pontos meghatározásához a késő Karolin korig kell várnunk, Adone Vienne püspökének vallomására, aki megemlíti, hogy a szent holttestét Páviában temették el, a Cella Aurea, Aranycella néven ismert kolostorban, amelyet maga Liutprand épített és díszített föl cum digno honore, méltó tisztelettel, és amelyből a 8. században épített protoromán templom is kapta a nevét San Pietro in Ciel d'Or. 16. Benedek pápa Szent Ágoston sírja előtt 2007-ben köszöntötte Robert Francis Prévost atyát, az Ágoston rend akkori generálisát, a mai pápát. 14. Leó pápa látogatása, lévén, hogy ő maga is szerzetesi fogadalma erejében Szent Ágoston rendjének a fia, a legtermészetesebb a maga nemében, amivel lerúgta tiszteletét a nagy alapító előtt. Valójában ezzel elődje 16. Benedek pápa példáját követte, aki pápasága harmadik esztendejében 2007. április 22-én vasárnap este kereste fel Augustinus sírját, amikor az esti vesperás imádságot együtt imádkozta az egyházmegye papjaival és szerzeteseivel a San Pietro in Ciel d'Oro bazilikában. Pár gondolat az emlékezetes imaest homíliájából. Páviában tett látogatásom zarándoklat formáját ölti, kezdi beszédét Benedek pápa. Ebben a formában képzeltem el eredetileg is, azzal a vágyammal, hogy Szent Ágoston földi maradványait megtiszteljem, és kifejezzem egyrészt az egész katolikus egyház tiszteletét az egyik legnagyobb egyház atya iránt, másrészt személyes odaadásomat és hálámat annak az embernek, aki teológusként és lelkipásztorként, de mondhatnám, még inkább emberként és papként létfontosságú szerepet játszott az életemben. Benedek pápa a helyi püspök köszöntése után így folytatta. Szeretettel üdvözlöm a Szent Ágoston rend generális előjáróját, Robert Francis Prévost atyát, a rendi tartományfőnököket és az egész Ágoston rendi közösséget. Benedek pápa egy igazi lelkipásztori látogatás keretében az esti imádság során éppen a dr. Grácié, a kegyelem doktorának a sírja előtt akart egy jelentős üzenetet hagyni az egyház útjára nézve, amely Isten igéje és a nagy hippói püspök személyes tapasztalatának találkozásával fakad. A vesperás olvasmánya a zsidókhoz írt levélből Krisztust, az örök főpapot állította eléjük, mint az új szövetség egyetlen és tökéletes áldozatát, akiben a megváltás műve beteljesedett. Szent Ágoston erre a misztériumra szegezte tekintetét, és megtalálta benne a keresett igazságot, aki Jézus Krisztus. A megtestesült ige, a feláldozott és feltámadt bárány, a szeretet Isten arcának kinyilatkoztatása minden ember számára. A szeretett tanítmány első levele ezt a szeretetet pontosítja. Abban áll a szeretet, hogy nem mi szerettük Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatú bűneinkért. Ez az evangélium lényege, a kereszténység központi magja. Ennek a szeretetnek a fénye megnyitotta Ágoston szemét, és lehetővé tette számára, hogy találkozzon az ősi és örökké új szépséggel, ahogy írja vallomásában, amelyben egyedül talál békét az emberi szív. Az üzenet pedig, amelyről beszéde elején szólt Benedek pápa, valóban egészen különleges volt. Kedves testvéreim, folytatta. Itt Szent Ágoston sírja előtt szeretném átadni az egyháznak és a világnak első enciklikámat, amely pontosan ezt a központi evangéliumi üzenetet tartalmazza. Deus caritas est. Isten szeretet. Ez az enciklika, különösen az első része, nagy mértékben Szent Ágoston gondolatainak köszönhető, aki szerelmes volt Isten szeretetébe, aki énekelt róla, elmélkedett róla, hirdette mind

0: lelkipásztori cselekedetnek, minden teológiai beszédnek. Ahogy Szent Pál mondja, ha szeretet nincs bennem, semmit sem érek. Minden karizma elveszíti értelmét és értékét szeretet nélkül, amelynek köszönhetően ehelyett mindegyik hozzájárul Krisztus misztikus testének építéséhez. Adja meg a gondviselő Jóisten, hogy 14. Leó pápa összes erődjének nyomdokain járva őrizze és vigye tovább azt a lelki örökséget, amelyet 16. Benedek pápa letett Szent Ágoston sírja elé.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A Nagyveradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, mivel várjuk Önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, ilyen egy órától pedig Szedelkényi Károly atya hittanórája lesz hallható. Két órától Ferenc Emese és Koncz Attila Zarándokszem című műsora következik, három órától pedig együtt imádkozhatjuk majd az Irgalmasság rózsafűzérét. 3 óra 30 perckor dr. Horváth Endre atya Ismeretlen Zsoltárok című műsora jelentkezik, éjjel 4 órától pedig egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk. 5 órától a keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió

0: legfriss híreit sugározzuk, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk innen a nagyváradi stúdióból. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, további áldott, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől, innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten Anyja Mária, könyörög érettünk, hogy élet példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Úr Jézus, az emberi nem megváltója, tekints reánk, akik oltárod előtt alázatosan leborulunk. Tieid vagyunk, tieid is akarunk maradni. Hogy azonban szorosabban egyesülhessünk veled, íme ma mindegyikünk készséges szívvel felajánlja magát szentséges szívednek. Sokan nem ismertek még meg, mások parancsaidat megvetették és eltaszítottak maguktól. Könyörülj mindezeken, jóságos Jézus, és öleld valamennyit szentséges szívedre. Légy királya, Urunk, nem csak a hívőknek, akik sohasem pártoltak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy ők is mihamarabb visszatérjenek az atyai házba, hogy a nyomorúságban és ínségben el ne vesszenek. Légy királya azoknak is, akiket a tévedés ejtett meg, vagy szakadás választ el. Hívd vissza őket az igazság kikötőjébe és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akol legyen és egy pásztor. Adj, Urunk, egyházadnak biztos és teljes szabadságot, adj minden népnek békét és rendet. Add, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék. Üdv az isteni szívnek, amely által üdvösségünk támadt. Övé a dicsőség és a tisztelet mindörökké. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

Drága gyermekek! A nyugtalanság, az önzés és a bűnszele sok szívet elragad, és a békétlenség a pusztulás felé viszi őket. Ezért arra hívlak titeket, kicsi gyermekek, hogy térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy jól legyetek szívetekben és a földön, ahol éltek. Szeretlek titeket, kicsi gyermekek, és ezért nem fáradok bele, hogy a megtérésre hívjalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. április 25-i üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim! A felnőtt katekézisünk kezdetén köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, az Apostol Televízió kedves nézőit, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. Jézus Krisztus nevével ismerkedünk, ezen belül is a Messiás névvel, a Krisztus névvel, de vonatkozóan van még itt néhány gondolat a katekizmusban, mégpedig a 439-es és a 440-es pontban. A 439-es pontot idézem, sok zsidó és néhány pogány is, akik osztoztak a zsidók reménységében, fölismerték Jézusban az Izrael Istene által megígért Dávid fia alapvető messiási vonásait. Jézus elfogadta a messiás címet, amelyhez joga volt, de nem minden fönntartás nélkül, mert kortársai közül nem egy nagyon emberi, és lényegében politikai értelemben fogta föl. Ez már ismétlő jellegű, ez a gondolatsor. A Dávid fia kifejezés sokszor előfordul, Dávid királyra való utalás, vonatkoztatás, ez ószövetségi eredetű, hiszen Nátán prófétán keresztül kapta meg Dávid az üzenetet, hogy majd nagy lesz az ő háza, és amikor Dávid király házat akart építeni az Úrnak, amit ő nem tehetett meg, hanem fia Salamon építette meg az Úr házát, vagyis a jeruzsálemi templomot, de akkor Dávid az Úr részéről kapott ígéretet arra, hogy majd ő fog házat építeni Dávidnak, vagyis olyan királyi dinasztiát, családot, amelyből a szabadító fog érkezni. És így tehát megvan a szent család tagjain keresztül és Szent Józsefen keresztül, jogi értelemben is, a dávidi származás. De mivel mindehhez messiási várakozás kapcsolódott, ezért akik bizalommal kiáltoztak Jézus felé, vagy Jézus után, ők az ő gyógyító, szabadító erejében bíztak. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtunk, vagy könyörülj rajtam. Sajnálatosan azonban a messiási címet valóban beárnyékolta a téves eszméknek világa, vagy pedig beárnyékolta a politikai jelleg. Kiváltképpen Jézus korában az elnyomó római birodalom és a választott nép függetlenségének korlátozottsága, ezek mind előidézték a messiás várásnak egy evilági szabadító jellegét és földi szabadítót vártak. De nézzük tovább. Jézus elfogadta Péter hitvallását, aki őt messiásnak ismerte el, de közvetlen utána meghirdette az ember fiára váró szenvedést. Nézzük meg a hivatkozási helyet Máté evangéliumának 16. fejezetében, és így jobban megértjük, hogy mire utal a katekizmus tanítása, Máté 16, és ott is a 16-os vers. Péter vallomásának teljes történetét idézem. Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az ember fiát? Így válaszoltak, van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, Jeremiásnak, vagy valamelyik más prófétának. Jézus most hozzájuk fordult. Hát, ti mit mondtok? Ki vagyok? Simon Péter válaszolt. Te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Itt van tehát a Krisztus név, a Messiás. Jézus erre azt mondta neki. Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. És én is mondom neked, Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, és az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. És aztán megkapja az oldás kötés hatalmát, mintha egy ajándék lenne ez a bölcs felismerés és hitvallás nyomán. De már is következik egy újabb szakaszban a szenvedésre vonatkozó első jövendőlés, annak leírása. Itt Máté evangéliuma 21, a 16. fejezet 21-es vers. Ettől kezdve Jézus jelezni kezdte tanítványainak. Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól. Megölik, de harmadnap feltámad. És az a Péter, aki korábban az imént nagy bátorsággal hitvallást tett Jézusról, és Messiásnak vallotta, itt kifejezi értetlenségét, és ezért szigorú feddésben részesül, 16-22-23 Máté evangéliumából. Péter félrevonta és szemrehányást tett neki ezekkel a szavakkal. Isten mentsen, Uram! Ilyesmi nem történhet veled. Megfordult és rászólt, távozz tőlem, Sátán! Botránkoztatsz! Mert nem arra van gondod, amit az Isten akar, hanem arra, amit az emberek akarnak. Ebből a mondatból kiderül, hogy nyilván nem Péter volt a sátán, vagy nem költözött belé a sátán, mint ahogy leírja mondjuk János evangélium a Júdás árulásával kapcsolatban azt, hogy ebbe az áruló vagy hűtlen apostolba beköltözik a sátán, de itt nem ilyen értelemben, hanem maga a gondolata sátáni és félreértés, mert nem Isten szándéka szerint fogja fel Jézus messiási küldetését. És ezért különbözteti meg azt, hogy mi az, amit Isten akar, és mi az, amit az emberek akarnak. Az emberek győzedelmes messiást akarnak. Az emberek nem akarnak látni olyat, aki szenved, netán meg is hal. Neki kellene győznie, elpusztítani az ellenséget, felszabadítani a népet. De ezzel Péter mintegy azt is összefoglalja, hogy mi az emberek véleménye is ezzel szemben. Már előtte elmondta Jézus, hogy mit akar Isten a Messiástól, attól, akit Péter úgy vallott meg, hogy te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Isten akarata szerint, mint Isten fia, Isten küldötte, sokat kell szenvednie a papoktól és az írástudóktól, megölik, de harmadnapra feltámad. Ez tehát egy szemléletes példa a messiás várás igaz jellegéről és a félreértett jellegéről, ahogyan az emberek gondolkodtak abban az időben. Jézusnak a messiási királyságának igazi tartalmát az emberfiának, aki alászállott a mennyből, mondja Jézus János evangéliumja 3.13. Az emberfiának a transzcendens, vagyis az tapasztalati világot felülmúló, ez a transzcendens magyarul, meghaladja a tapasztalati dolgokat, a fizikai világrendet, transzcendens mi voltában is, a szenvedő szolga megváltó küldetésében tárta föl. Jézus tehát így tárta fel messiási küldetését, erről Szent Máté evangéliuma írja a 20. fejezet 28-as versében. Az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul sokakért. Kimondja tehát Jézus, hogy mi az emberfia küldetése. A szolgálat, ami ugyancsak nem könnyű, olyan emberi világban, amelyben az emberek inkább uralkodni akarnak mások fölött, saját vágyaikat, akaratukat kívánják érvényesíteni. Ne feledjük el, hogy a szeretett tanítvány is, és a testvére is, Jakab és János, ők is e világi hatalomban gondolkodtak, amikor Jézus uralmában oda akartak ülni mellé a jobb és a bal felől. De hát nekik is tudomásul kellett venniük azt, hogy ki kell inni a kelyhet, meg kell kereszteltetni, a szenvedés keresztségében, a szenvedés kelyhéből kell inni, és így követhetik Jézust, és még akkor sem a dicsőségre kell gondolniuk, mert hogy kiül majd ott Jézus jobbján és balján, azt a mennyei atya dönti el, és erre nincs kinyilatkoztatás. De mutatja, hogy ezek a tanítványok, ők nagyon evilági módon gondolkodtak Jézus uralmáról. Itt viszont ebben a szép idézetben kifejti Jézus, hogy szolgálni jött, ami szintén nem könnyű, mert ehhez alázat szükséges, másokhoz való odafordulás, és azért jött, hogy életét váltságul adja sokakért. Ez a szentírási idézet megalapozza a mise szövegünket. Már erről beszéltünk, a konszekrálás, az átváltoztatás szövegéről. Beszéltünk arról, hogy volt olyan időszak, amíg a magyar mise könyvünkben német hatásra, a német misekönyv szövegéből való fordítás következményeképpen azt imádkoztuk, vagy úgy végezte a papa az átváltoztatást, a szent vér átváltoztatását, hogy ez a vér értetek és mindenkiért kiontatik. Tehát az, hogy für alles, így van a német szövegben. A latin eredeti egyébként, amit most használunk, és most a mostani misekönyvünk mindenben az eredeti latin szöveghez igazodik, ezért maradt ki a boldogságos szeplőtelen Szűz Mária kifejezés, ugye a mindenkor Szűz Mária maradt meg a bűnbánati imában a mise kezdetén, mert az is igazodott a latin szöveghez. De a konszekrálás így hangzik, értetek és sokakért kiontatik. Itt van a Máté evangélium 20-28. Az emberfia azért jött, hogy szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul sokakért. Hogy miként kell ezt értelmezni, erre vonatkozóan nekem saját megközelítésem van. Bevallom őszintén, hogy annyira még nem jártam utána, hogy ezt valamelyik biblia kommentárból kikutassam, de amikor megkérdezik, hogy miért van ez így, akkor azt lehet mondani, hogy persze, hogy mindenkiért kiontotta Jézus a vérét, de nem mindenki részesedik ebből. Nem mindenki akarja Jézust követni. Nem mindenki iszik az ő kelyhéből. Ebből levonhatjuk a következtetést, hogy hiába ontotta ki vérét mindenkiért, de nem mindenki részesül saját döntése miatt, elutasítása miatt a megváltás kegyelmében, vagyis Jézus vérének üdvözítő erejében. Én ezt így magyarázom, de igyekszem utána járni még jobban ennek a szónak. Ezért Jézus királyságának igazi értelme csak a kereszt magasságában nyilvánul meg. Itt János evangéliumára hivatkozik a 19. fejezetre a katekizmus szövege, János 19, a fejezet is, meg a vers is. A keresztre feszítésnél Pilátus feliratot is készített, és a keresztfára erősítette. Ez volt a felirat. A názáreti Jézus, a zsidók királya. Tehát ez a hivatkozási pont egészen a 22. versig, tehát 19-től 22. A názáreti Jézus, a zsidók királya. Jézus I betűvel, Jézus, Nazarenus, Rex Judaorum. Ez az INRI rövidítés, ami a feszületeken szerepel, felfeszített urunk teste fölött, a kis táblácska ilyen rövidítve van, nem szokták nagyon kiírni legfeljebb festményeken, vagy olyan, tehát nagyobb ábrázolásokon esetleg a teljes szöveget, de ez van kiírva, vagy Jézus Nazarenus Rex Judaorum, a názáreti Jézus, a zsidók királya. A feliratot sokan olvasták a zsidók közül, mert az a hely, ahol fölfeszítették Jézust, közel volt a városhoz. Héberül, latinul és görögül volt írva. A zsidó főpapok azért kérték Pilátust, ne azt írd, hogy a zsidók királya, hanem hogy azt mondta magáról, a zsidók királya vagyok. De Pilátus azt felelte, amit írtam, azt megírtam. Tehát itt arra utal a katekizmus, hogy Jézus királyságának az értelme itt nyilvánul meg a keresztfán, amikor fölemeltetik Jézus a kereszt trónjára, ahogy szép énekeinkkel is ezt kifejezzük, Szent Kereszt ünnepén, vagy a Szent Kereszt énekekben. Tehát a kereszten trónol köztetek, van egy ilyen énekszöveg, ami azt mutatja, hogy valóban az ő királyi trónja, mert a trón az mindig az uralkodónak a helye, a megtiszteltető hely, ami az ő uralmát jelenti, és egy már minden más egyéb ülő alkalmatosságtól eltérő szék, ez a királyi szék, amit trónusnak nevezünk, de Jézusnak nem ilyen előkelő szék jutott, hanem a keresztfa, amelyre fölemeltetett, és a felirat jelezte feje fölött három nyelven, a názáreti Jézus, a zsidók királya. Csak a föltámadás után hirdethette Péter Isten népe színe előtt az ő messiási királyságát. Péter bátor hitvallása az apostolok cselekedeteiben olvasható a második fejezet 36. verse. Tudja meg hát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten úrrá és Krisztussá, messiássá tette őt, vagyis Krisztussá tette őt, ezt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Bátor hitvallás, és ez is mutatja, hogy feltámadt az Úr Krisztus, és ezért ebben mutatkozik meg az ő igazi messiási mi volta, az élet győzelmében, a halál legyőzésében, vagyis az Úr Jézus feltámadásában. Hát ezekkel a gondolatokkal és idézetekkel lezártuk a Krisztus név elemzését, és jön egy harmadik témakör. Nézzünk vissza, az első volt a Jézus név, mint témakör Jézus nevével kapcsolatban. A második volt a Krisztus név elemzése, most pedig Isten egyszülött fia. Valójában ez is neve az Úr Jézusnak, vagy megközelítése az ő személyének és küldetésének. A katekizmus 441-es pontjában olvassuk. Az Isten fia címet az Ószövetségben angyaloknak, a választott népnek, Izrael fiainak és királyainak adták. Hivatkozás, második törvénykönyv, 32. Idegen szóval a második törvénykönyv, ez úgy hangzik, hogy Deuteronomium. A liturgikus könyvekben úgy szerepel a második törvénykönyv, mint Mózes 5. könyve. Itt tehát a 32. fejezetben azt olvassuk a 8. versben, idézem, amikor kiadta a fönséges a népek örökségét, amikor az emberek fiait külön választotta, a népeknek határokat, az Isten fiainak számához mérten szabott. Vagyis többi néphez viszonyítva a választott nép Isten fiainak az elnevezését kapja, és ezzel így különbözteti meg már az Ószövetség, Mózes maga a választott népet a többi néptől. Isten fiainak számához mérten szabott számot a népeknek, illetve határt szabott a népeknek. Ez tehát az egyik idézet. És valójában itt az angyalokra is hivatkozunk, mert hiszen itt erről beszél Mózes, hogy a választott nép sokszor nem figyel oda az Úr tanítására. Halljátok egek szólni, szándékozom a föld figyeljen ajkam szavára, így buzdítja a hallgatóit Mózes. Itt van tehát a választott népnek az elnevezése, vagy Izrael fiainak elnevezése. Így tehát találunk erre még idézeteket. Még a kivonulás könyvére is történik itt utalás, ez pedig az Exodus, ez Mózesnek a második könyve, a Teremtés könyvét követi. Kivonulás könyve 4.22, erre hivatkozik a katekizmus 4.22, vagyis Mózes visszatérése Egyiptomba. Az Úr így szólt Mózeshez Midiánban, menj, térj vissza Egyiptomba, mert már meghaltak, akik életedre törtek. Mózes vette feleségét és fiát, Szamára ültette őket, és visszatért Egyiptom földjére. Mózes az Isten botját a kezében vitte. Az Úr így szólt Mózeshez, ha visszaérkezel Egyiptomba, legyen rá gondod, hogy minden csodajelet, amelyet a kezedbe adtam, véghez vigyél a fáraó előtt. Én azonban megkeményítem a szívét, és nem engedi el a népet. Akkor azt mondta Fáraónak, így szól az Úr Izrael az én első szülött fiam. Én ezt a parancsot adom neked, bocsásd el fiamat, hogy áldozatot mutasson be nekem. Mivel te nem akarod elengedni, azért megölöm első szülött fiadat. Hát ez az üzenet Mózesen keresztül. Tehát bocsásd el népemet, az én fiaimat. Tehát látunk itt több példát arra vonatkozóan, hogy az Isten fia cím kiket illet meg. És van még itt jó néhány hivatkozási pont, csak a műsoridőnkből már nincs sok, ezért itt lezárjuk már az új témakörnél, annak megkezdésekor a közös gondolkodásunkat. Összefoglalóan megköszönjük az Úrnak, hogy mi Jézus Krisztus követői lehetünk, Jézusnak, akiben szabadulást kapunk, a Krisztusnak, aki a mi fölkent királyunk, uralkodónk, a mi messiásunk, aki Isten egyszülött fia, és majd nyilván arra is ki fogunk térni, hogy Isten családjában Jézus mellett, aki egyszülött fia az atyának, mi fogadott fiaivá lehetünk az atyának. Majd azért fontos lesz idáig eljutnunk, hogy még inkább érezzük, hogy milyen fontos nagy ajándék az, hogy Jézus Krisztus nevét viseljük, és mint testvérei, Isten gyermekei lehetünk. Köszönöm a figyelmeteket, az érdeklődést a felnőtt katekézis mai alkalmával. A Jóisten áldását kérem mindnyájatokra, a jelenlévő gazdagléti testvéreimre, az Apostol Televízió kedves nézőire, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóira. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Boldog Montaui Dorottya, reklúza. Poroszországban született 1347-ben. Dorottya olyan évszázadban élt, amikor úgy látszott, hogy a középkori hit ereje elapadt, és a viszonylag egységes középkori életrend felbomlott. Olyan korban, melyben a kereszténység középpontját mélységesen nyugtalanította a pápák avignoni fogsága, épp úgy, mint a peremvidéket a földrengésszerű mozgalmak, Wycliffe Angliában, Hussé pedig Csehországban. Előtte csillagként ragyogott Siénai Szent Katalin, svéd Szent Katalin, és akit mintaképként Dorottya még e kettőnél is jobban szeretett és tisztelt, svéd Szent Brigitta, akinek erekjés szekrénye előtt térdelhetett a montaui lány, amikor a szent erekjéinek szülőföldjére vitelekor egy ideig Danzigban állomásoztak. Dorottya Poroszországban nőtt föl, Marienburg árnyékában, abban az időben a német lovagrend egyik leghíresebb nagymestere, erős kézzel és sikeresen uralkodott, és az egykori szegény országot virágzó jóléttel ajándékozta meg. Dorottyának ezért kemény fáradtságába került, hogy a danzigi polgárház jómódú kényelméből kitörjön, és megvalósítsa azt a szegénységet, amelyet az evangélium boldognak mond. Dorottya apja Willem Schwarze holland földműves és gátépítő volt, akit korának vándorlási kedve a Rajna torkolatától a Visztuláig űzött Montau falujába. Dorottya 9 testvére között itt nőtt föl egy kis parasztgazdaságban. Már gyermekként szokatlan kegyelmeket kapott, és kemény vezeklésre érzett ösztönzést, úgyhogy a háta saját szavai szerint olyan volt, mint ekevassal hasogatott szántóföld. 1363-ban, 16 évesen férjhez adták egy tehetős danzigi karcsiszárhoz, Adalberthez. A hirtelen haragú idősebb kézművest zavartba ejtette és dühítette fiatal feleségének különleges, számára érthetetlen jámborsága. Megkísérelte tehát, hogy a maga módján többnyire bántalmazásokkal megváltoztassa feleségét. Sikertelenül. Dorottya belső világa mindinkább elmélyült. 1364-ben, nem sokkal esküvője után élte át első látomását, a megfeszített szólt hozzá a keresztről, mely lángoló szeretetet ébresztett bennem. A házasság vértanúság lett számára. 9 gyermeket szült, és szerető édesanyjuk volt. Később elmondta gyóntatóatyának, Marienwerderi Jánosnak, hogy a templomban legmélyebb elragadtatása közben is érzékelte a leghalkabb gyermeksírást is, amely otthon a kamrájukban hangzott föl, és hazasietett, hogy megvigasztalja a gyermeket. 4 gyermeke egészen kicsikorában halt meg, további 4-et az 1383-as évi pest is ragadott el, így csak legkisebb lánya Gertrud maradt életben, aki később Bencés apáca lett Kumban. Dorottya türelmes szenvedése lassanként kissé megváltoztatta férjének makacs lelkületét is. Gyermekeik halála után elhatározták, hogy nagy zarándokutat vesznek együtt. Aachenen át délre vonultak a szüzanya híres zarándok helyére, a svájci Einsiedelben lévő Winsterwaldba. Télen ismét Danzigban tűntek föl, de csak azért, hogy egy sokkal fontosabb utazást készítsenek elő. Adalbert eladta házát és műhelyét. 1385-ben a kis család ismét az országutat rótta. Ezúttal ponyváskocsin utaztak, s velük volt az 5 éves Gertrud is. Útonállók törtek rájuk, elrabolták kis vagyonkájukat, melyet azért vittek magukkal, hogy új otthont építsenek. Ez volt az a pillanat, ami eldöntötte Dorottya további sorsát. Az Einsiedelben tett zarándokút ugyanis elviselhetetlenné fokozta vágyát a szemlélődő élet után, ezért most nyíltan előállt a kéréssel, hogy férje, aki a rablás miatt vissza akar térni Danzigba, utazzon egyedül haza, őt pedig hagyja ott a Winsterwaldi remeteségben. Adalbert beleegyezett. Leírhatatlan volt Dorottya újjongása, végre visszanyert szabadsága miatt. Amikor azonban a házaspár Enzidán plébánosa elé lépett, hogy különválásukat szentesítse, a férfi megbánta korábbi beleegyezését, a plébános pedig megparancsolta Dorottyának, hogy kísérje vissza férjét Danzigba. Egyetlen zokszó nélkül engedelmeskedett. Ami ezután következett, az a szenvedések sorozata volt. Visszaút Danzigba Dorottya a térdig érő hóban gázolva gyalog, férje, aki megbetegedett, és a gyermek lovon, fáradtságos szálláskeresés, nyomorúságos hajlék a Katalin templom mellett egy kunyhóban, a szomszédok gúnyolódása, amely rossz indulatba csapott át, és Dorottyát boszorkánynak, eretneknek nevezték. Adalbert nem gyógyult, felesége hősies hűségére pedig a régi ingerültséggel reagált. Olyan szegények voltak, hogy Dorottyának időnként össze kellett koldulnia a megélhetésükhöz szükségeseket. Ettől a külső nyomorúságtól látszólag függetlenül, és mégis titokzatos összefüggésben bele bontakozott ki benső élete. 1389-ben nagy lelkűségének egy ritka hangulatában Adalbert egy zarándok csoporttal Rómába küldte Dorottyát. Mire visszatért, férje meghalt, és már el is temették. Kislányát elhelyezte egy kolostorban, javai maradékát elajándékozta, és áttelepedett Marienwerderbe, ahol a dóm kanonokja a jóságos János pap szolgálatába fogadta. A tudós férfi a Prágai Egyetemen töltött 20 évi tanítás után szülővárosában belépett a német lovagrendbe. Szigorúan próbára tette Dorottyát. Miután meggyőződött jámborságának őszinteségéről és különleges kegyelmi állapotáról, eloszlatta azt a kínzó gondját, hogy öncsalás és ördögi sugalmazás játékszere. Dorottya 1393-ban reklúza lett, azaz bezárkózott a dóm falához épített cellába. Kérésére naponta megáldoztatták, ami akkor hallatlan dolog volt. Dorottya szeretettel fogadott itt mindenkit, aki tanácsért vagy segítségért fordult hozzá. Az éjszakákat imádságban töltötte. Nagyrészt azért vezekelt és imádkozott, hogy érjen véget a nagy egyház szakadás. 1394. június 25-én reggel halva találták cellájában.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Jézussal számolj, ne a magad gyengeségével és a sátán erejével. Tartja egy szólásmondást.

Az élet hatalma. Egy napon az élet vándorútra kelt a világon, csak ment, mendegélt, míg egy emberhez nem ért. Annyira megvolt annak duzzadva az egész teste, hogy mozdulni is alig tudott. Ki vagy te? Kérdezte az ember. Én vagyok az élet. Ha te vagy az élet, akkor talán meg tudsz engem gyógyítani, mondta a beteg. Meggyógyítalak, felelte az élet, de tudom, hogy hamarosan elfelejtesz engem és a betegségedet is. Hogy felejthetném el? Kiáltotta a férfi. Rendben, 7 év múlva újra eljövök, akkor majd meglátjuk, válaszolta az élet. Megszórta a beteget az útporával. A férfi rögtön meggyógyult. Az élet tovább ment, és találkozott egy leprással. Ki vagy te? Kérdezte a férfi. Én vagyok az élet. Az élet? Akkor igazán meggyógyíthatnál. Megtehetem, felelte az élet, de tudom, hogy hamarosan elfelejtesz engem és a betegségedet is. Hogyan felejthetném el? Sopánkodott a férfi. Rendben, 7 év múlva újra eljövök, akkor majd meglátjuk, válaszolta az élet. Megszórta a beteget az útporával, és a férfi már is meggyógyult. Megint útra kelt az élet. Pár nap múlva elérkezett egy vakhoz. Ki vagy te? Kérdezte a vak. Az élet. Ó, te vagy az élet, kiáltott fel örömmel. Ó, te vagy az élet, kiáltott fel örömmel a vak. Kérlek, add vissza szemem világát. Megteszem, de tudom, hogy hamarosan elfelejtesz engem és a betegségedet is. Biztos, hogy nem foglak elfelejteni, ígérte meg a vak. Jól van, 7 év múlva újra eljövök, és akkor majd meglátjuk, mondta az élet. Megszórta a vakot az útporával, és az már is újra látott. Amikor eltelt a 7 év, ismét útra kelt az élet. Átváltozott vakká, és először ahhoz az emberhez ment, akinek visszaadta a látását. Kérlek, hadd éjszakázzam nálad, kérte az élet. Mi jut eszedbe? Rivalt rá az ember. Hord el magad, már csak az hiányzik, hogy minden nyomorék itt telepedjen le. Látod, mondta az élet, 7 évvel ezelőtt

vak voltál. Akkor meggyógyítottalak, és megígérted, hogy sem a vakságodat, sem engem nem felejtesz el. Ekkor az élet felvett egy kevés port az útról, és a hálátlan emberre szórta. Attól kezdve az újra vak lett. Az élet ment tovább. Elérkezett ahhoz az emberhez, akit 7 évvel ezelőtt kigyógyított a leprából. Az élet leprássá változott, és szállást kért. Tűnj innen, kiáltott rá az ember, még megfertőzöl engem is. Látod, mondta az élet, 7 évvel ezelőtt kigyógyítottalak a leprából. Akkor megígérted, hogy nem felejtesz el sem engem, sem a betegségedet. Majd vett egy kevés port az útról, és az emberre szórta, aki abban a pillanatban újra leprás lett. Végül az élet olyan emberré változott, akinek mindene meg volt duzzadva annyira, hogy mozdulni is alig tudott. Így kereste fel azt, akit 7 évvel ezelőtt először meggyógyított. Éjszakázhatnék nálad? Kérdezte tőle. Szívesen látlak, gyere csak be, hívta beljebb az ember. Ülj le, te szegény, csinálok neked valami ennivalót. Nagyon is jól tudom, hogyan érzed magad. Valamikor az én tagjaim is így meg voltak dagadva. De pontosan 7 évvel ezelőtt, amikor erre járt az élet, meggyógyított. Azt mondta akkor, hogy 7 év múlva újra eljön. Várj itt, amíg erre jön, talán neked is tud segíteni. Én vagyok az élet, te vagy az egyetlen, aki sem engem, sem a betegségét nem felejtette el. Ezért egészséges maradsz mindörökre. Amikor elbúcsúzott a jó embertől, azt mondta még neki. Az élet mindig változik. A boldogságból sokszor boldogtalanság lesz. A szükség gazdagsággá alakul, és a szeretet átcsaphat gyűlöletbe. Ezt senkinek sem szabad elfelejtenie. Az életet senkinek sem szabad elfelejteni.

Egy afrikai népmesével indítottam a mai műsoromat, mely nagyon megérintett az élet hatalmáról, arról, hogy az életet valóban egyikünknek sem szabad elfelejtenie. De ugyanakkor azzal az elmúlással is szembe kell néznünk, amely itt van, kopogtat az ajtónkon. Az élet véges, és ezt nagyon nehéz elfogadnunk. Igyekszünk a mában élni, azzal foglalkozni, ami aktuális, ugyanakkor tabusítani azt, amit nem, ami nem. Ilyenek vagyunk mi emberek. Félünk szembenézni a szembenézhetetlennel, vagyis az elmúlás gondolatával. Az elmúlás az életünk alappillére, nincs hétköznap nélküle. El kell fogadnunk. Ha hiszünk a feltámadásban és abban, hogy egyszer találkozni fogunk, a halál más perspektívába helyeződhet át. Paul Celan Gyászban lenni című könyvében a következőt írta. Igyekszünk nem gondolni a halálra. A felmérések szerint 20-40 éves korig ritkán az emberek 10-15%-a gondol a halálra, többnyire betegségek, balesetek, mások halála esetén. A 40-60 évesek 40%-a foglalkozik vele gyakrabban, 60 év fölött 50%-ban mérlegelik az esélyeiket és az életutat. 70-en túl, a 80. év körül 90%-ban állandóan jelenlevő probléma a halál közeledése. Aki ekkor sem gondol rá, az túlságosan fél, vagy nem mondja ki a valóságot. Ahogy haldokló hozzátartozónk megosztja velünk, hogy úgy érzi, hamarosan a fénybe megy, megjedünk, otthagyjuk, vagy egyszerűen csak ennyit mondunk. Ugyan, hol van az még? Ne is beszéljünk róla, neked élned kell. Ezzel pedig nem segítünk. Az élet végéhez közeledő embert az nyugtatná meg, ha megoszthatná az elmúlással kapcsolatos gondolatait, félelmeit, vagy épp a temetéshez fűződő elképzeléseit. Oldja a szorongást, biztonságérzetet ad a tudat, hogy akkor is, ha már nem leszünk, az történik a testünkkel és a tulajdonunkkal, amit mi szeretnénk. Vallja Látó Judit gyászkísérő. Meghatározó emlék számomra, amikor gyermekként nagymamám ravatala mellett álltam. Abban az időben falun szokás volt, hogy a halottat az otthonában búcsúztatták el. Több napon át imádkoztunk mellette. Nem volt tabu a halál, beszéltünk róla, emlékeket elevenítettünk fel az eltávozóval kapcsolatosan. Valahogy, mintha a temetés ugyanolyan ünnepé vált volna, mint a születésnap. Gondoljunk bele, amikor megszületünk, sírva jövünk a világra. Nyilván ez egy örömünnep, hisz előttünk áll egy egész élet. Majd eljön a nap, amikor magunk mögött kell hagynunk a földi létet. Ez is lehetne örömünnep, hisz az életet nem céltalanul éltük le. Ott voltunk mások mellett, segítőkezet nyújtottunk, vigasztaltunk, tanultunk, dolgoztunk, öleltünk, imádkoztunk. Mi ez, ha nem ok arra, hogy az életünk utolsó pillanataiban is hálát adjunk a leélt évekért? A halálhoz, a temetéshez, az elmúláshoz könnyeket, vigasztalanságot, magányt társítunk. Ne beszéljünk róla, hagyjatok békén, úgysem tudod, mit érzek, nincs értelme az életemnek nélküle. Talán mindannyian hallottuk, vagy épp mi magunk jelentettük ki ezeket a mondatokat. Ilyenkor beszűkül az ember, más nem tud nyújtani, ennyit elik ott és akkor tőle. De ha kimondhatja, és halló fülekre, szívekre is talál, elindul az elfogadás a megbékélés útján. Nyilván hiányzik az, akit elveszítettünk, de valahol fel tudjuk idézni magunkban mindazokat a szép emlékeket, melyek hozzáfűződnek. Merjünk beszélni az elmúlásról, az odaátról, az érzéseinkről. Évekkel ezelőtt, amikor kimentem a házsongárdi temetőbe világítani, egy középkorú hölgyre figyeltem fel. A férje sírja mellett ülve beszélgetett vele. Nem sírt, nem kiabált, nem volt szomorú. Az örömeit osztotta meg, az együtt töltött szép éveket elevenítette fel. Vagyis ünnepé varázsolta a halált. Megérintett.
Jó lenne, ha mindannyian így tekintenénk erre a sokak számára. Nagyon nehéz témára, és nem magunkba roskadozva, zokogva hibáztatnánk Istent, hogy miért vette el tőlünk azt, akit mellénk rendelt. Az ünnep attól válik ünneppé, hogy azzá tesszük. Én abban hiszek, hogy akik már nincsenek mellettünk, nem akarnak bennünket szomorúnak, magányosnak látni. Paul Celan pszichológusi-tanatológusi munkásságának fontos üzenete, hogy ne féljünk a halállal szembenézni. Merjünk nyíltan beszélni róla, hogy csökkentsük félelmünket és tegyük értelmessé az életünket. Ünnepeljük együtt úgy az életet, mint az elmúlást.

Kedves Mária Rádiót hallgatók! Beszélnünk kell az elmúlásról. Mert a halál még mindig tabu téma. Szeretjük elhessegetni a gondolatát is. Holott megnyugvást hozna az idősek számára, ha megoszthatnák a szeretteikkel, akár a félelmeiket, akár a búcsúztatójukkal kapcsolatos elképzeléseiket. Mi emberek tabusítjuk a halált egészen egyszerűen azért, mert félünk tőle. Időskorban akkor is felmerül az elmúlás gondolata, hogyha az illető teljesen egészséges. Az idős korosztály természetes igénye, hogy a fiatalabb szeretteivel beszélhessen arról, mi történjen, amikor ő már nem lesz. Milyen legyen a temetés, hogyan megy majd tovább az élet nélküle. Sajnos a hozzátartozók hajlamosak kitérni a beszélgetés elől, elbagatelizálják a témát. Pedig, ahogy a műsor elején is mondtam, aki az élete végéhez közeledik, azt megnyugtatná, ha megoszthatná az elmúlásra kapcsolatos gondolatait, félelmeit. Mindenekelőtt talán ott kellene kezdeni, hogy nézzünk szembe a saját félelmeinkkel, amihez találunk megfelelő képzett szakembereket, akik a veszteségfeldolgozás területére specializálódtak. Egy szakember mesélte, hogy volt egy kliense, akit megrémisztett, hogy az édesanyja már azt a ruhát is kikészítette, amiben szerette volna, hogy eltemessék, mellett egy kísérőlevéllel, ami a temetésével kapcsolatos utasításokat tartalmazott. A kliens azt szerette volna tudni, hogy hogyan reagáljon erre a helyzetre. A szakember azt tanácsolta, hogy nem megijedni kell, hanem teret engedni halála kapcsolatos kommunikációnak. Beszélgessünk nyíltan az elmúlásról. Az életünk olyan szakaszába lépünk, amikor akár a szüleink vagy a nagyszüleink által mi is érintettekké válunk. A legnagyobb segítség az, ha hagyjuk beszélni azt, akinek fontos, hogy beszélhessen a halálról, hogy elmondhassa, mit hogyan szeretne elrendezni, mielőtt meghal. Ígérjük meg, hogy mindent el fogunk követni, hogy minden úgy történjen, ahogy szeretni. Igazából mindkét fél számára megnyugtató lehet ez a fajta támogatás. Az idős hozzátartozó úgy távozik az élők sorából, ahogy szeretett volna, a hozzátartozó számára pedig némi vigaszt nyújt, hogy megtette, amit kért tőle a szeretett családtag. A mai rohanó világunkban sajnos már nincs meg a családoknak az a megtartó ereje, ami régen volt. Akkoriban otthonra vatalozták fel az elhunytat. Pontosan azért, mert ott együtt lehetett a család, támogathatták egymást. Nem maradtak magukra a gyászolók, ezzel is segítve a veszteség feldolgozásának a folyamatát. A mostani világunkban minden gyorsan pótolható, elkészíthető, nincs időnk a fájdalomra, a gyengeségre. A részvétnyilvánítások zöme online történik, többnyire a család az, aki részt vesz a búcsúztatón. A temetésen megszorítják egymás kezét, megölelik egymást, majd elköszönnek a gyászolótól. Holott utána is igazán fontos lenne, hogy valaki meghallgassa, beszélhessen a fájdalmáról. Az elmúlás kérdésével, illetve a halálnak a gondolatával talán az a kérdés is felvetődhet bennünk, hogy mennyire avassuk be a gyermekeket. A kedves hallgatók biztosan tudják, de ahogy meséltem én is, az van előttem, hogy annó nem tabusították a halált a gyermekek előtt. Nem érezték, hogy meg kellene kímélniük az elmúlás gondolatától. Én azt hiszem, hogy inkább mérlegelni kellene a gyermek személyiségét, érettségét, és aszerint beszélgetni vele arról, hogy mi történik, ha meghal valaki. Nem lehet egyféle jó megoldás, hiszen máshogy közelíti meg a halál témáját a vallásos és az ateista család is. Lényeges viszont, hogy ne hazudjunk a gyermeknek. Tudnia kell, hogy a halál nem visszafordítható. Nem egy szakember azt javasolja, vegyen részt a kisgyermek is a hozzátartozója temetésén. De nyilvánvalóan ezt nem kell kötelezővé tenni. Ha már nagyobb a gyermek, mondjuk el, mi történik majd a temetésen, és döntse elő, szeretne részt venni rajta. Ha a kisgyermek nincs ott a szertartáson, akkor is gyújthatunk otthon gyertyát.
Emlékeket gyűjthetünk össze egy dobozba, levelet írhatunk, majd együtt kivihetjük a szeretett személy sírjához. Akárhogy is döntünk, nagyon fontos, hogy legyen valamiféle rituálé, búcsúztató, hiszen ez része a gyászfeldolgozásnak. Enélkül megakadhat maga a folyamat.

napjaink szorongató helyzetében vajon milyen biztos pontot találhatunk az életünkben? Mi az, ami ezekben az elszigetelt időkben, ebben a globális világban mindannyiunkban közös? Bizonytalan életünkben a halál az, melynek végessége igazából mindenkit összeköt. Nehezen akarunk erre rálátni, talán sok esetben menekülünk a témától, és nem akarunk szembenézni azzal, hogy a halál egyszer bekopogtat a mi ajtónkon is. Amíg élünk, remélünk és félünk a haláltól. Ahogyan megtapasztaljuk, hogy a rokonaink, barátaink, valamint mi magunk is ott vagyunk, vagy lehetünk akár az árnyékában, most mondhatni a háború, vagy akár a koronavírusnak a nyomdokaiban, a megbetegedésnek a gondolatával megspékelve, akkor azt hiszem, hogy az elmúlásnak a gondolata valamilyen szinten közelebb kerül hozzánk, mint valaha. Mert hogy ezek az események kiszámíthatatlanok, és sajnos bármikor bekövetkezhetnek. A vallásos rítusokban megtalálható a halottak és a haldoklók felé megnyilatkozó megkülönböztetett bánásmód. És bár modern világunk nem ad sok kapaszkodót arra nézve, hogy milyenkor a teendő, mégis a köztudatban valahol benne maradt a kívánság, hogy minden ember méltósággal szeretne meghalni, átlépni a túlsó partra. Mit jelent ez? Az emberi méltóság maga is megfogalmazhatatlan fogalom. Mégis legtöbben érezzük azt, hogy miben rejlik. Egy fókuszcsoportos kutatás szerint mindenki megérdemli a méltóságos halált, bár e kifejezés pontos körülhatárolása nehézségbe ütközik. A fókuszcsoport tagjai legjellemzőbben a minél kevesebb szenvedést és fájdalmat említik, mint a méltóság tartozékát, kiemelve, hogy a haldoklót körülvevő emberek panaszkodása, szorongása bizonyos esetben csak ront a szenvedő helyzetén. Ebben az esetben a szánakozás elősegítheti azt, hogy a beteg vagy haldokló titkolja a kívülállók előtt a valós állapotát, nehogy még több nehézséget vagy fájdalmat okozzon nekik. Sok esetben abban a tudatban, hogy elég, ha neki vannak fájdalmai, ne legyen azoknak is, akik önfeláldozóan gondoskodnak róla. A szociális védőháló szerepe elhanyagolhatatlan. A szeretetteli emberi kapcsolatok, a haldoklóval eltöltött minőségi idő kiemelten fontos a megkérdezettek szerint ebben az időszakban. A legközelebb az emberi méltóság definíciójához az az alapelv áll, miszerint az utolsó pillanatig embernek tekintjük a másikat. Ezt szeretnék leginkább megőrizni. A kérdés csupán az, hogy létezik-e egyáltalán jó halál? A vizsgálat alanyai szerint az egy létező jelenség, és legtöbben a gyors, mások a felkészült halált tartják jónak. Az első esetben a legkevesebb szenvedés áll a középpontban, míg a második esetben a belenyugvás és békére találás motivuma jelentős. Ha most önöket, kedves Mária Rádió hallgatókat kérdezném meg, hogy mi van a fejükben, gondolataikban, szívükben arról, hogy hogyan szeretnének meghalni, vagy egyáltalán létezik-e olyasmi, hogy jó halál, valószínűleg a legtöbben azt mondanák, hogy nyugalomban szeretnének szembenézni, ha már egyszer elkerülhetetlen. Azonban korunkra ezeknek a halállal kapcsolatos érzelmeknek a megélése nehezen feldolgozhatóvá vált. Háttérbe szorultak a korábbi társadalmi közösségi kötelezettség szintjén elvárt, rokoni környezetben megélt gyászszertartások. A helyi közösségekre jellemző hagyományok elhalványultak. A halál tabusítása egyre távolítja a halál tényét a személyektől, ahelyett, hogy segítene nekik vele megküzdeni, nem csak elodázni a problémát. Az egészségügy és a halálfeldolgozás a halálba kísérés eltávolodásának megoldására született igazából a hospice alapítvány.
A szervezet társadalmi intézményesített szinten az egészségügy oldaláról reagál a kialakult szokásvákumra. A visszafordíthatatlan betegségekben szenvedőknek szakszerű ellátást nyújt, mintegy kísérve őket az élet alkonyán, amennyiben helyzetük határozottan kilátástalan. A haldoklók szervezeti szinten megkapják a lehető leggondosabb támogatást ebben az élethelyzetben. Az ő méltóságuk tiszteletben tartása igazából az egyik legfontosabb hospice alapelv, amellett, hogy a hangsúly a palliatív terápiára helyeződik át. A palliatív ellátásban a cél a szenvedés mérséklése, érdekében a fájdalom csillapítása mellett a fizikai és pszichoszociális életminőségnek a javítása. Ez a megközelítés lehetőséget nyújt arra, hogy az utolsó periódusát az életnek a lehető legkomfortosabban, saját igényei szerint, otthoni környezetben, hasonló helyen, de szakszerű ellátás között töltse el az ember. Hát mi itt ettől még nagyon messze állunk. Csupán egy zárójelt tennék ide. Egy nagy álmom, és azt hiszem, hogy ha sok pénzem lenne, vagy ember, akivel lehetne társulni, és volna anyagi fedezet, akkor én egy hospice házat hoznék létre, ebbe fektetném bele minden pénzemet, időmet, energiámat, meg szolgálatomat, mert kísérőként látva azt, hogy az emberek hogyan mennek el a túlsó partra, mennyit szenvednek, küszködnek, és legtöbben egyedül halnak meg, nagy szükség volna erre. Hát, ha majd egyszer lesz annyi pénzem, vagy akár egy jó pályázatot meg tudok írni arra vonatkozólag, hogy létrehozhassunk itt is egy magyar hospice házat, és keresztény keretek között valóban ott tudjunk lenni az utolsó percekben azok mellett, akik már készülnek a túlsó partra. Az egyik nagy vágyam és álmom az, hogy az emberek, mi magunk úgy tudjunk távozni innen, hogy békében, megbocsátással a szívünkben, és egy szerető kéz ölelés mellett menjünk át a túlsó partra, és hogy ebben a folyamatban végig ott legyen a Jóisten. Mit tudunk a hospice-ról? Igazából tudjuk, hogy kinek a nevéhez fűződik, hiszen Polc Ellen nevét nagyon sokszor hallották így a műsoraim keretén belül is, mert én nagy tisztelője vagyok neki. Nagyon szeretem az írásait, és úgy gondolom, hogy ha valaki, akkor ő nagyon értette és tudta a halál mögött meghúzódó folyamatot. Tehát Polc Ellen, a tanatológia egyik első pszichológusa emelte ki, hogy a rítusok segítik mind a haldoklót, az elköltözőt, mind a hozzátartozókat, mint egy keretet adva a megterhelő krízis eseménynek. A lehető legoptimálisabb esetben ez mindkét felet spirituális szellemi élményhez juttathatja. A korábbi ősi hagyományok szerint a haldoklás utolsó fázisában a testet békén kell hagyni, a korábbi szembenézés, a halál elfogadása, az életáttekintés, az együttlét, a megbocsátás és elbúcsúzás szakaszai után a haldokló egymaga néz szembe az elkerülhetetlennel, a halál, ami a legmagányosabb esemény az ember életében. A halál beállta után világszerte elterjedt szokás, hogy az egész rokonság és egy szűkebb közösség összegyűl, hogy segítsék a veszteséget átélt családtagjaikat, ezekben a nehéz időkben is támogatást nyújtsanak. Így a fájdalom élménye megoszlik, és szolidaritást vállalva terhek csökkennek. Bizonyára mindannyiunkban felmerül egy kérdés. Mi a család, a szűk család szerep ebben a helyzetben? Mennyire járnak a búcsúzók és az eltávozó érdekei kéz a kézben, valamint ki mit tehet ezek észrevételiért? Nem hiszem, hogy erre a kérdésre valaha is született egy nagyon részletbe menő válasz, ugyanakkor úgy látom, hogy amennyiben a hozzátartozók segítik és segíthetik a haldoklást, az emberi méltóság megadásának eltérő módja az egészségügyi ellátás mellett persze egy másik dimenzióba, egy mélyebb önreflexióba emelő, maradandó élmény lehet a tovább élőknek. A saját végességünkre való rádöbbenő is segíthet abban, hogy valós önismeretet szerezzünk, hogy közelebb kerüljünk a családunkhoz, és jobban megértsük mások viselkedését, érzéseit. A halál perspektívájából az élet átértékelésre kerülhet, de a változtatás sokszor kockázatos és félelmetes. Rajtunk múlik, hogy mikor vagyunk ott, ha valakinek szüksége van ránk. A jelenlétünkre, akár az otthonában,
a beteg ágya mellett. A halál méltósága tehát két szempontból is figyelemre méltó tényező, magának a haldoklónak, a szubjektív megélése által. Ő hogyan megy keresztül ezeken a folyamaton, valamint a gyászolók, az itt maradottak élményei által, hogy ők hogyan élik meg a gyász folyamatot és a meghalt hiányát, elvesztésének sebét, milyen módon dolgozzák fel. A méltóságteljes halál megadja mindkét félnek a társadalom jelképes és valós kontextusában azt a befejezést, amely a továbbélők hosszú távú fejlődését, nagyobb fokú tudatosságát és megbékélését segíti elő. Az élet egy szomorúbb, de gazdagabb megtapasztalását teszi lehetővé.

Az élet megy tovább? De hogyan megy tovább anélkül, aki az életet jelentette számunkra? Az első nap a gyász lelki folyamatairól és jelentőségéről, a krónikus gyászról, valamint a haldoklók testi és lelki szenvedéseinek enyhítéséről szól. Egy normál gyászidőszakban 5 szakaszt különböztetünk meg, amelyek a legtöbbször követik egymást, de vannak visszaesések és átugrások is. Egyszerre akár 2 szakasz is jelen lehet a gyászoló életében. A hirtelen bekövetkező fájdalomra az első reakció a sokk, amely néhány órára, de 1-2 napra is kiterjedhet. Ezt követi a tagadás, elutasítás és alkudozás időszaka, amely 1-2 hétig, de akár 1-2 hónapig is eltarthat. Jellemzője, hogy nem tudjuk tudomásul venni a történteket, mert ez velem nem történhet meg. Ezután következik a harag és a dű érzéseinek szakasza, amely mind az eltávozóra, mind önmagunkra is irányulhat. Ezeket az érzéseket nem szabad elfojtani, szabadjára kell engedni, ellenkező esetben a gyász és a fájdalom krónikussá válhat. A 4. a depressziós szakasz, amikor a gyászoló számára egyértelművé válik a helyzet megváltoztathatatlansága. Mégis élni kell tovább, erőt kell meríteni egy egészen új életre. Segítség lehet, hogy ebben az időszakban spirituális élményekben lehet részünk. Mindenfajta elvesztés, szenvedés, halál, elválás határhelyzet, amelyben az embert a megszokottól eltérő dolgok foglalkoztatják. Egy sor kérdés merül fel, amelyre keressük a választ, és amely teljesen új utakra vezethet bennünket. Egy új, az eddiginél bensőségesebb Isten kapcsolatot élhetünk át, vagy érzékenységünk és különös látásmódunk művészeti alkotásokban csapódik le. Ha a depresszió szakaszban elakadunk, akkor kifejlődhet a krónikus gyász. A krónikus gyász kialakulását segíti, ha valamelyik szakaszt nem tudtuk megélni, elfojtottuk érzéseinket, vagy ha maga a gyász még más alapproblémával társul. A gyász feldolgozása során 5. szakasz az elengedés. Itt már nincs bűntudat, harag. Tudom, hogy kötelességem tovább élni, és meg is tudom ezt tenni. A legfontosabb tanulság, hogy minden veszteségnek van hozadéka is. A legtöbb esetben belső, spirituális fejlődés kíséri a gyászt és a szenvedést. Egy pszichológus ismerősöm mesélt egyszer, hogy a terápiákon gyakran hallja azt, hogy mennyi harag, sérelem, fájdalom, titok, mennyi árulás, nem tisztázott félreértés, soha ki nem mondott szó, elhallgatott bocsánat és megbocsátás nehezíti az életet. Válás vagy szakítás után is sokan kerülnek padlóra, gyakori, hogy az egyik kivirul, a másik benragad, a kapcsolatvesztés utáni gyász állapotában. Igazából a gyerekkort is kemény dió elgyászolnia annak, akinek nehéz korai évei jutottak. Minden nagy veszteség után, legyen az bármi, hirtelen tátongó, kongó űr marad. A vesztességeket gyakran követi indulat, tagadás, dű, alkudozás, hosszú út vezet a veszteség elfogadásáig, még hosszabb az elengedésig, ha egyáltalán ez megtörténik. A legfontosabb emberek a részünké válnak. Tulajdonságaikat, gesztusaikat, mondataikat, értékrendjüket önmagukba zárjuk, így ők is a mieink lehetnek, velünk maradhatnak. Így aztán addig élnek ők bennünk tovább, amíg mi, sőt tovább, hiszen minket is magába zár és beépít majd valaki, aki szeret, akár már életünkben is. A legfájóbb, amikor az egykor emlékező, velünk jövő, hozzánk tartozóból egyszer csak emlék lesz. Az élet él és élni akar, a halál pedig hirtelen azt mondja, hogy csitt. És vége, csapó sincs, csak némasnit. Hadd olvasok fel egy részletet valakinek a megosztásából, a név most nem lényeges. Ma kint voltam a temetőben, vittem virágot, dédszüleim, nagyanyámék, Kati barátnőm, sok kisgyerek szívgyógyásza, de ott pihen a mindig valamint tervező Tamás, az örök barátunk, aki Sztotyinkának hívta a nagyfiamat, meg hát az unokák imádott Ibuja, a két nyakunkba lépő nagyfiú is gyertyát gyújt, és lesimítja a márványon levő fényképről a port, és az esti harmatot. Ibuval egy sírban a nagy példakép, a szoborba is álmodott papa, akinek sajátos, rekettes hangján mondott szép, okos szavait, oly sokan nem feledjük.
A temetőben nyugszik apánk, az örök rendező is Alíz, az apai nagyanyám, aki olyan apró volt és mindig hozzá illő, piros lábaskákban főzött, és mégis mindig volt, mivel megetetnie a hozzáérkezőt. Mindenkit szeretett, csodás humora mögé rejtett minden fájdalmat. Sosincs vége a búcsuknak. Gyertyák égnek, gyönyörűek. A kicsi kezek izgatottan gyújtják a gyufát, felvillanak a gyertyafények, és az emlékek ugráló filmecskéi valahol a mélyben, ahol az ember mindig őszinte. A virágok, a kavicsok, a gyertyák mind néma tanúi az emlékezésnek. Amikor meleg kis kéz simul a kezemhez, vagy a vállamat valaki átfogja, megérint a szeretet, az élet, csökken minden, ami fáj. Zsebkendőket adunk egymásnak, mert könnyek vannak. Itt vagyunk egymásnak, jelen vagyunk, élünk, szeretünk. Segítjük és megtartjuk egymást, ha bármelyikünkön nagyot lök az élet. Ott és akkor, velük és nekik mindig elhiszem, hogy az élet szép. A halál pedig csak akkor bírható és fogadható el, ha az életben szeretet és összetartozás van. Persze akkor is nehezen. Kedves Mária Rádió hallgatók, a halál eljön, hiszen ez az ő dolga, ettől halál, ő, hogy csapkod össze-vissza. Az pedig az eszünkkel nagyon nehéz elfogadni, hogy mennyire felesleges félni, mert hogy a halál előbb-utóbb valamilyen formában biztosan elkerülhetetlenül eljön. Hiába futamodunk meg tőle, hiába menekülünk. Egy dolgot vehetünk a kezünkbe, hogy addig is hogyan élünk, mire szánjuk az időt, mert az a mi dolgunk, az a mi döntésünk, a saját felelősségünk. Ezt nem is gondoljuk végig, gyakran csak akkor, ha baj van, sokszor pontosan egy haláleset kell hozzá. A gyertya lángja is azt mutatja és tanítja, hogy csak addig gyönyörű, míg el nem alszik. A gyász, a veszteség pillanata, kibírhatatlannak megélt fájdalom. A gyógyulás lassú folyamat, idő, támogatás, szeretet, türelem, elfogadás és elengedés kell hozzá. És sokszor segítség. Általában a temetés intézése, a gyakorlati teendők végtelen sora mind olyan rituálék, amik az itt maradók túlélését segítik, hiszen rengeteg a hirtelen jött, sürkös dolog, amelyet a halottért meg kell tenni. Az összezuhanás, a kijózanodás fájdalma gyakran a temetés utáni csendben, a mindennapokban erősödik fel. Elfogadni, felfogni, hogy az élet nélküle megy tovább. Hatalmas és fájdalmas feladat. Újabb részlet. Évekkel ezelőtt egy reggel a klinikai munkám során egy kislánynak kellett hirtelen elmondanom, hogy az édesanyja most már a csillagokból figyeli és szereti őt. Hosszasan nézett rám, aztán megölelt. Sokáig. Végtelennek tűnő percekig. Ekkor érkezett oda a testvére és az apja. Ők meg őt ölelték át. Amikor a kicsi lány hosszú idő után megszólalt, azt mondta, az anyacsillag nem ölel. Én bevallom, szeretek ölelni és ölelve lenni. Talán ezért. Menjünk el ezzel a gondolattal ma este. Vigyük ezt tovább. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és kérem önöket, hogy ne féljenek beszélni az elmúlásról, ne féljenek szembenézni a halállal, hiszen az életünk része egyszer be fog következni, és annyiszor mondtam már, de mindig fogom mondani, nem mindegy, hogyan élünk, és az sem mindegy, hogy hogyan megyünk el. Áldott, szép estét kívánok önöknek, búcsúzom a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ferenc Emesét hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!